becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Fürst Pál szerint a nyomozás akkori állása alapján 2026. március 3-án Orbán Viktor adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak, hogy két nappal később fogják el az ukrán pénzszállítókat. A volt főügyész nyílt levélben azt írta. A fővárosi nyomozóügyészség tapasztalt ügyészei 2026. májusában a beszerzett bizonyítékok alapján arra jutottak, hogy az aranykonvoj ügyet politikailag kreálták. A stúdióban Horváth Lórend.
2: Fürst Pál ügyvédje és ügyvédkör elnöke, meg önök már jól ismerik, hiszen gyakori vendég itt az ATV-ben. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Azon gondolkozom, hogy amikor ilyet állít a védence, az esetben van bizonyíték például arra az állításra, hogy Orbán Viktor rendelte el az ukrán szállítók megállítását? Vagy egy feltételezés ez csupán?
3: Ennek a bejelentésnek nem is az volt a lényege, hogy van-e bizonyíték, vagy nincs bizonyíték, mert ezt mi már láttuk korábban, hogy vannak ilyen bizonyítékok, hanem az volt a lényeg, hogy ezt egy főügyész jelentette be, és az ő szájából egészen másképp hangzik, mint az enyémből ügyvédtől.
2: Meg talán fontos, hogy nem most találja ki, és most jelentette be, hanem akkor a folyamat kellős közepén.
3: A folyamat kellős közepén, tehát ezt mi is láttuk és elmondtuk, viszont ezt ugye az ügyészség nem vállalta fel soha.
2: Most benne vagyunk a közepében, ma reggel megjelenti nagyon hosszú levél, amit ön közölt, vagy ő kérte fel, hogy ön hozza nyilvánosságra. Ez egyébként miért volt így? Miért nem ő hozta nyilvánosságra?
3: Ennek az volt az oka, hogy nehogy egy újabb fegyelmi eljárásba keveredjen. Alapvetően ez a levél a köztársasági elnöknek szól, tehát hogyha valaki végigolvas, akkor a kontextusból érteni fogja, hogy ez alapvetően nem nekem íródott, hanem a köztársasági elnök úrnak, viszont ez közvetlenül ő, mint ügyész nem teheti meg, hogy kommunikál közvetlenül a köztársasági elnökkel, ez csak a legfőbb ügyész teheti meg.
2: De van különbség a között, hogy így kommunikál, vagy úgy, amikor végül is kommunikál?
3: Végül is velem kommunikált, hát nekem írt egy levelet, értem. És ezzel egy üzenetet küldött a tegnapi reakció.
2: Nézzük a lényegét, ön hogy foglalná össze, mi van ebben a levélben, ami a legfontosabb, ami új elem, amitől különös figyelmet kapott, annyira, hogy az ügyészség is reagált rá, majd erről beszéljünk külön.
3: A legfontosabb elem az, hogy ők érzékelték Orbán Viktor jelenlétét ebben az ügyben. Tehát, hogyha egy mondatba kell összefoglalnom, akkor a központi nyomozó főügyészség már májusban látta azt, hogy Orbán Viktor érintett.
2: De hogyha ugye májusban, tehát itt már azután vagyunk, hogy a Fidesz elvesztette a választást, de azelőtt vagyunk adott esetben, hogy megalakul az új kormány, de lehet, hogy pont akkor. De az ügy szempontjából talán az fontosabb, hogy túl vagyunk egy olyan választóvonalon, ami után azt lehetne mondani, hogy az ügyészség képes lépni, nincs már lefogva a keze.
3: Ez így van.
2: Nem tudom, mennyire volt lefogva, de mégis úgy tűnik, hogy ez mindmáig úgy van.
3: Mert ez mindmáig így van.
2: Miért?
3: Én azt gondolom, hogy azért, mert az előző rendszerben is funkcionáló személyek töltik be ezeket a funkciókat, és ne felejtsük el, hogy a legfőbb ügyészségnek ebben az elkövetésben, ebben az egész cselekményben nagyon fontos szerepe volt, és gyakorlatilag ezek az emberek most a saját életükért, a pozíciójukért küzdenek.
2: De most egyúttal azzal is vádolja őket, hogy most sem végzik el a munkájukat rendesen.
3: Nem bád, ez az én véleményem, tehát hogy semmivel nem vádolok senkit, de azt gondolom, hogy a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ennek az ügynek sokkal előrébb kellene tartani.
2: Honnan lenne más ügyész, mint aki az elmúlt 16 évben ott volt?
3: Hát a legfőbb, nyilván nem lehet más ügyész, tehát hogy viszonylag zárt ez a szakma, és a bejelentkezés is elég szűk körben történik, de az biztos, hogy ezeket az ügyeknek a vitelét át kellett volna értékelni az ügyészségnek a választásokat követően, és egy más hozzáállást kellene tanúsítani.
2: Baka András megemlítette név nélkül és a iroda megnevezése nélkül, de teljesen egyértelműen önt és az ön által vitt ügyet és annak a kommunikációját mondva, a nyomást gyakorol a ügyészségre. Ami egy köztársasági elnöktől legalábbis annyiból szokatlan, hogy nem szokás mások működését, hivatásbeli megoldásait kritizálni egy köztársasági elnökként.
3: Jeleztünk egy olyan problémát, ami egyébként egy objektív probléma, ami abban merül ki, hogy gyakorlatilag Az én kifejezésem szerint ez egy hatalomátmentés volt. A legfőbb ügyész környezetéből, közvetlen környezetéből választotta a köztársasági elnök a jelöltjét, és azt gondoltam, és azt gondoltuk egyébként többen, hogy ez a változás szempontjából ez hátrányos lehet. Én azt gondolom, hogy ez nem politikai befolyás, ez egy vélemény. Az egy másik kérdés, hogy a testvérével kapcsolatban előkerültek információk, ez nem tőlünk jött, tehát ezt a sajtó derítette ki, és a kettő összeadta azt a képet, hogy egyszerűen ez a jelölt nem ment át.
2: Ezért nem ment át, úgy gondolja?
3: Én azt gondolom, hogy ezért nem ment át.
2: Uh-huh. Ez érdekes, hogy azt mondja a köztársasági elnök, hogy ő ennek tudatában jelölte. Tudta azt, hogy a testvére érintett, nyilván azt majd eldönti egyszer egy bíróság, hogy mennyire érintett, és hogy egyáltalán az-e, de az ügyről magáról tudott. Ami persze meg azt a kérdést is felvető, hogy ha mondjuk kikerül az ügyből, mert mondjuk felmentik, akkor soha nem mossa le magáról az új főügyész, hogy a testvérét kihúzta a bajból.
3: Nem csak ez a probléma vele, de most térjünk ahhoz vissza, hogy maga a kérdés felmerült a társadalomban, a jogász társadalomban, hogy Baka András köztársaságét tudott róla, vagy pedig nem tudott. Ha nem tudott róla, akkor miért nem derítette ki, vagy miért nem tárgyalt?
2: De hát ő ebbe beleállt.
3: Ha meg tudott róla, akkor miért nem értékelte ezt a helyén? És azt gondolom, hogy ez egy döntő pont volt egyébként a kommunikációban, mert lehet, hogy kijött volna valaki egy olyan bizonyítékkal, hogy valószínűleg tudott róla. De én azt gondolom, hogy ez ettől függetlenül egy hibás döntés volt az ő részéről.
2: Most egy kicsit csapongtunk, sok mindenről beszélünk egyszerre, de hát itt sok minden van egyszerre. Például itt van az ügyészség válasz, és akkor visszakanyarodhatunk a Baka Andrásnak írt ügyészi levélhez, amit ön hozott nyilvánosságra. Hogyha sokat írogat az ön ügyfele, akkor ez megakadályozza azt, hogy fellépjenek az általa megnevezettekkel szemben. Tehát mondjuk Orbán Viktorral szemben írja ezt az ügyészség. Ami nekem azért érthetetlen, mert nem az a dolguk, hogy bűnt üldözzenek, tehát ha látnak, akkor lépjenek fel, hanem akkor meg hiába írogat bárki.
3: Nagyon bízom benne, hogy az ügyészség nem arra utalt, hogy Orbán Viktor most észlelte a veszélyt, és akkor eltűnik a nyomozó hatóság
2: hatóköréből.
3: De hát nyilván ez nem következhet be. A másik oldal ennek a kérdésnek az, hogy én nem gondolom, hogy ezt a nyomozást most már érdemben lehetne bármilyen módon is befolyásolni.
2: De a logikát érti ennek ebben az üzenetben?
3: Nem,
2: mert én őszintén szóval állok előtte, hogy ez most mi?
3: Így van. Én azt gondolom, hogy ez egy standard szöveg, amit mindennel kapcsolatban ki szoktak adni, hogy nyomozás érdekeire való hivatkozással elhárítják ezeket a felelősségeket, de ez ebben az esetben semmiképpen nem áll fenn.
2: Az a helyzet, hogy az ön ügyfele Fürst Pál ügyében viszont most már többen megszólaltak. Egyrészt a Facebook is tele van vele. Másrészt ugye a nyilvánosság előtt például Kis László polgármester is említette, hogy hát ő ismeri korábbról, és hát tudna mesélni ő is arról, hogy például ő hogyan viselkedett azokkal, akik bekerültek a keze közé.
3: Soha senki nem állította, hogy Fürst Pálnak nem voltak olyan dolgai, akár viselt dolgai, most nevezzük így, ami kifogásolható és elítélhető akár. Én azt gondolom, hogy ezt ő vállalja is, tehát ő úgy lépett ki ezzel az egész üggyel a porondra, tudatában van annak, hogy ő is ennek a rendszernek a részese volt, és ő is gyakorlatilag kiszolgálta ezt a rendszert, és lehetnek ilyen típusú dolgok vele kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy persze elő lehet ezekkel jönni, tehát ennek nincsen semmi akadálya. Most arra kell összpontosítanunk, hogy ezeket a dolgokat valaki belülről, méghozzá a legfelsőbb szintről kihozza elénk, és látjuk teljes valójában az ügyészség működését. Ez
2: az
3: a legfontosabb.
2: Az nem furcsa, hogy nem állnak mellé az ügyészségről? Tehát ugye
3: nem állnak mellé nyilvánosan.
2: Főügyész nem ő volt egyedül, hanem ha jól sejtem, még 15-en.
3: Így van.
2: És ebből a 15-ből egy sem mondja azt, hogy lehet, hogy nem értek mindennel egyet, de azért alapvai igaza van.
3: Hát nyilván, hogy ez következményekkel jár egy ilyen színrelépés, és nyilván a többiek értékelik ezt, hogy a karrierjüket mennyire fogja befolyásolni. Szerintem Fürst Pál karrierje egyébként most egy mély ponton van, tehát beosztott ügyészként dolgozik, és ő ezt értékelte és magára vállalta ezt a szerepet.
2: Azon töprengek, hogy amikor a rendőr, meg katona, meg más bátor emberek kiléptek az utolsó pillanatban a nyilvánosság elé, ők akkor megdicsőültek. Ugye gyakorlatilag a rendszerváltás hőseiként kezelték őket április legelején, aztán 12-e után kitüntették, visszahelyezték. Aki később jön, más elbírálást kap?
3: Biztos. biztos vagyok benne. Tehát én nem gondolom, hogy Fürth már meg fog dicsőülni ebben a küzdelemben, viszont az a cél, amit kitűzött maga elé, hogy az ügyészség változzon meg, és azok a szereplők kerüljenek ki a képből, akik egyébként ezt a folyamatot fenntartották, tartósan fenntartották, az sikerülni fognak.
2: A Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatal mennyit segíthet ezen a folyamaton? Tehát az, hogy komoly ügyek, igen, hogy komoly ügyek át tudnak kerülni oda, véletlenül az egy válogatott csapat lesz, vagy hát remélhetőleg egy válogatott csapat.
3: Hát egy biztos, hogy az MVVH felett nem a legfőbb ügyész ül, tehát utasításokat neki nem tud adni, és gyakorlatilag, ahogy ön is említette, egy válogatott csapat fogja ezeket az ügyeket átvenni és újra átvizsgálni.
2: Ennyi csupán?
3: Én azt gondolom, hogy igen, ugye itt viszonylag limitált ez a szám, tehát itt 4 ügyről beszélünk, a legfőbb ügyes, vagy az ügyészség részéről, az ügyészség oldalán több ezer ügyről beszélünk, a rendőrségnél megint több ezer ügyről beszélünk, tehát ez viszonylag elhanyagolható része.
2: Bár ugye ők is azt mondják, hogy ez az első 4 ügy, ez csak a bemutató, hogy ők dolgoznak, és aztán majd lesz más. Zamecsnik Péter meg azt mondja, hogy valójában üzemképtelen az MVVH.
3: Én azt nem mondom, hogy üzemképtelen, de a kapacitásában lényegesen alulmúlja a társszerveket.
2: Hogyan lesz főügyész Magyarországon? Legfőbb ügyész?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, mert én úgy érzem, hogy a köztársasági elnök úr belavírozta magát egy olyan helyzetbe, hogy most már az ügyészségen belülről nem fog tudni választani. Tehát én azt gondolom, hogy egyetlen lehetőség, hogy kívülről hoz valakit.
2: Tegnap azt mondta Zamecsnik Péter, hogy lehetne ügyvéd.
3: Minden további nélkül. A törvény nem zárja ki.
2: És a józanész megengedni? Tehát ügyvédet az ügyészek fölé rakni?
3: Igen, én ezt egy kicsit merésznek tartom, tehát én biztos, hogy nem az ügyvédek között válogatnék.
2: Ez azt is jelenti, hogy ön például nem lenne legfőbb ügyész.
3: Kizártnak tartom, hogy Baka András engem kérde.
2: Hát már üzent ennek, igaz, hogy nem ebben a tartalomban, de üzent. Na, kanyarodjunk vissza, viszont ellenben ez az aranykonvoj történet, ez pár mondat erejéig. Itt azért vannak nagyon súlyos, nagyon kemény állítások a mai levélben is, és hát a korábbi hetekben, hónapokban is ön is tett ilyet, és Fürth Pál is. Ezeknek mi lett a sorsa? Tehát azok a kemény mondatok, amik ebben elhangzanak, azok bekerülnek valamilyen iratanyagba?
3: Amiket mi mondtunk,
2: igen,
3: arra gondol?
2: Igen.
3: Én nem hiszem. Tehát, hogy semmilyen módon nem. Nyilván, hogy azok az indítványok, vagy azok az észrevételek, amelyeket az eljárásba tettünk, azok benne lesznek, de önmagában az a társadalmi kritika, amit mi megfogalmazunk ebben a kérdésben, az biztos nem. Az, hogy meghallgatásra kerül, azt nem tudom.
2: Már azért kérdezem, mert például az az állítás, ami a mai levélben benne van, és amiről itt beszéltünk is pár mondatot, hogy tudták pontosan, hogy ki van az ügy mögött, és hogy hogyan kell azt az ügyet kezelni, az sokkal súlyosabb állítás annál, mint egy ügyész azt mondja, miközben vizsgálja az ügyet, hogy na jó, hát ez engem most már nem érdekel. Hát ez szerves része az ügynek.
3: Így van, de én nem tapasztaltam azt, hogy mármint a működésben vagy a nyomozásban bármiféle irányváltás történt volna annak hatására, hogy mi megszólaltunk, azon túlmenően, hogy a társadalmi nyomás fokozódott.
2: Ön többször említett, hogy Orbán Viktort meg kéne hallgatni ebben a történetben.
3: Gyanúsítottként.
2: Így, gyanúsítottként. Ezt ön mondta ki, tehát akkor így.
3: Igen.
2: Ez ügyben gondolom tett indítványt is, mert nyilván ez a dolga.
3: Igen, tett.
2: Hogy reagál rá az ügyészség?
3: Sehogy nem reagál rá. Hát ez a probléma. Tehát gyakorlatilag ezek teljes egészében peregnek le. Most a vidéki prokurátor Fülöp Botondúrral közösen egyébként többen is tettünk feljelentést abban a kérdésben, amit Fürth Pál feszegetett a leveleiben, illetve a felmondó levelében, azt most le Csongrád megyébe letelepítették. Én azt gondolom, hogy ez egy reális és jó lépés volt, de azon túlmenően én nem látok érdemi reakciót a mi észrevételeinkre.
2: Változott az igazságszolgáltatás működése április 12-e óta?
3: Gyakorlatilag ugye ez egy hatalmas nagy gépezet, tehát amit mi ügyvédek tapasztalunk a bíróságokon, ott az ügymenetben nincsen semmiféle olyan zökkenő, és korábban sem tapasztaltunk problémákat, itt a nagy ügyekkel van a probléma. Tehát azok a politikailag érzékeny ügyek kerülnek ki, vagy lassulnak le, amelyek egyébként a közvéleményt is érdekli. Az átlag ügyek azok szerintem nem.
2: Horváth Lórend, köszönöm szépen.
3: Én köszönöm. Csókokba be.

0: my anthem.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ideiglenesen felfüggesztette Kisbé Attilát, a Budapesti Operettszínház főigazgatóját, Tarr Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter belső vizsgálatot rendelt el, miután számtalan panasz érkezett a színházban dolgozóktól. Színetár Dórát kérdezzük.
2: Jászai Díjas művész a vendégünk, örülök, hogy itt vagy, mi tegeződünk, és ezt megtartjuk most is, köszönöm szépen. Amiről beszélgetünk, az egy nehéz dolog, és én mondtam neked, ahogy itt az előző pillanatokban már itt ültél velem szemben, hogy az embernek olyan érzése van, hogy valami a műfajjal, ezzel a zenés színházas műfajjal nincsen rendben, mert ez most mint egy bokréta, úgy ott van a színházlátogatók, színházkedvelők előtt, hogy mindegyik. Az operaházban kormányvizsgálat, az operett színházban felmentett, felfüggesztett igazgató egészen pontosan, a Madácsnak a pénzügyei, az igazgatói jövedelem, az Erkel színházban a milliárdos támogatások kérdése. Szóval, hogy valahogy, mintha itt összpontosulna valami, ami nem stimmel. Te erre nyilván azt fogod mondani, hogy egy csodát.
3: Nem, de az előbb is mondtam neked itt, ahogy beszélgettünk, hogy én azt gondolom, hogy a színházakban úgy általában van ilyen probléma, csak valahogy ezek most jobban kihangosodnak. A vidéki színházakban is elképesztő problémák vannak nagyon sok helyen, csak a sokkal később fogja érdekelni ennek az országnak a lakosságát, mert ők kevesebb...
2: Nem szembesülnek a legtöbben kapnak ezzel, így van.
3: Igen. De hát nyilván attól még ez valid, amit az előbb elkezdtél mondani, tehát hogy ugye például az operettszínház esetében ma nyilván nagyon sokan fellélegeztek, vagy mondhatom azt, hogy fellélegeztünk, mert én is igazából, amikor elolvastam, hogy a miniszter ideiglenesen felfüggesztette Kisbé Attilát az igazgatói tevékenysége alól, akkor én azt éreztem, hogy na. És azért ennek hosszú sora van, hogy ez miért történt így. És hoztam egy ilyen, felkészültem.
2: Összeírtad?
3: Összeírtam. Nem, arra gondoltam, hogy valahogy olyan jó lenne elmagyarázni azoknak az embereknek, akik mondjuk a színházat vagy csak távolról szeretik, vagy nagyon ritkán jutnak oda, és nem igazán látnak bele, hogy mi történik. Mert én nem szeretném, hogyha azt hinnék, hogy hisztériáznak a színészek, mert nem erről van szó. Van egy csodálatos mondata a Kisbé Attilának még a 2018-as pályázatában. Én innen kezdeném az egészet, ezt így fölírtam magamnak. Azt írta, hogy amikor megérkezett, és elmondta, hogy ő most akkor pályázni fog erre az igazgatói székre, azt mondta, hogy az Operett Színház feladata, hogy az operettet, mint különleges magyar műfajt az értékén kezelje, presztízsét megteremtse a hazai és nemzetközi művészi életben. Mondta ez 2018-ban egy akkor már majdnem 100 éve működő színházban. Tehát úgy érkezett, hogy gyomorszájon rúgta a Gáspár Margitot, a Vámos Lászlót, meg mindenkit, aki utánuk még igazgatott és sikereket ért el, mert ő azt mondta, hogy majd ő itt megteremti. De hát ugye az ember azt mondja, hogy oké, ám legyen, tehát hogy legyen ez egy még följebb ívelő, csodálatos út, és akkor elkezdtük nézni, hogy mi van. És akkor az kezdődött, hogy mielőtt ő megérkezett, egy évben volt az Operett Színházban 550 előadás, ugye három játszóhelye volt, az operettnek. Ebből lett évi 183, amit most 250-re nagy nehezen feltornáztak, mert a kollégáim, a régi kollégáim a szektor értekezleten szóltak, hogy ez nagyon gáz, hogy 183 előadás van. Azt mondják, hogy a művészeti titkár azt válaszolta, amikor Kisbé Attila utasította, hogy a 183-at tornázza föl 250-re, hogy jó, de a 183-ra se tudjuk eladni a jegyeket. Tehát most itt tartanak. 1985-től voltak turnéi a színháznak már olyan mennyiségben, ami az interneten is egy ilyen felelhető.
2: Német nyelvterületre úgy jártatok hajdalában, mint hazamennétek.
3: Japán, Kanada, Amerika, igen. Németország, Svájc, Olaszország, felírtam. Ugye a müncheni Deutsches Theaterben minden évben visszatért az Operett Színház. Volt külön karácsonyi koncert az Operett Színháztól éveken keresztül. Utána játszottak ott nagyon sok operett előadást. Ma a külföldi turnék száma az operett előadásokkal nulla. Azaz nulla. Musicalt játszanak külföldön, olyan Szépség és a Szörnyeteg előadást, amit nem ez az igazgatói éra termelt ki, hanem még a Böhm György rendezte ezelőtt nagyon sok évvel. A pályázatában külön kitért arra, hogy ugye új kortárs magyar zenés darabok kellenek, mert hát ugye az előző kormány alatt mindig el kellett mondani mindenről, hogy magyar lesz és nemzeti, hát és
2: ennek
3: nemzeti
2: a pénzügyi részei most nyilvánosságra kerültek, mert hát 500 milliárd forintos veszteséggel sikerült például egy Dankó Pistát bemutatni.
3: Ez egy kicsit
2: ez egy új magyar.
3: Igen, ez egy kicsit kivétel volt a Dankó Pista, mert az legalábbis ott a színházban, de hát mondom azt inkább, hogy a szakmában ez egy ilyen köztudomású tény, hogy a Dankó Pista az nem azért született, hogy az Operett Színháznak egyébként majd legyen egy játszható új magyar operettje, hanem azért, mert ez egy pártrendezvény volt. Tehát nem véletlenül a választás előtt egyszer történt meg az MVM Dómban, oda-oda utaztattak leendő, vagy reményeik szerint leendő Fidesz szavazókat, és nekik tartottak egy ingyen zenés esztrád műsort ilyen beetetésnek. Ez ezt a célt szolgálta, ezért nem volt bevétele.
2: De az volt nem olyan... volt neki, de hát kifizetése volt. Hát
3: az volt.
2: Több száz millió forint ment el jogdíjakra és hasonlókra.
3: Meg mindenre. De volt ugye olyan, amit ők irattak, mondjuk az Orfeum mágusa, amiről menekülnek a nézők, és nem csak azért, mert soha nem akar vége lenni, hanem mert rettenetes. Olyan zenés darabok ősbemutatói voltak ott a hosszú évtizedek alatt, mint a Valahol Európában, a Mennyasszonytánc, az Abigail, a Szegény Johnny és Árnika. Tehát ezek valóban magyar ősbemutatók voltak az őt megelőző időszakban. Tehát mielőtt ő a műfajt és a színházat felemelte ezekbe a hatalmas magasságokba. Nála ősbemutató volt az Orfeum mágusa, meg a Hamupipőke, ezekre lasszóval fogják a nézőt, de úgysem mennek oda, meg ez a Dankó Pista, ami meg ugye egyszer ment, akkor is minden.
2: Na állj meg egy másodperce, mert hogy a művészek nem csak arra panaszkodnak, hogy összeomlott a színház, mint a műfajt képviselő, meg őket képviselő, az ő művészi mi voltukat képviselő hely, hanem arra is panaszkodnak, hogy iszonyatos lett a légkörben. Annak van tradíciója, mert a korábbi vezetés is az iszonyatos légkör miatt volt kénytelen távozni. Tehát az Operett Színház ezügyben nem újat hoz, hanem egy folytatást mutat most.
3: Részben igen. Tehát ugye a a kettővel előtte lévő igazgatói éra, ami 17 évig tartott, és nagyon nagy sikereket tudott felmutatni, az is valóban azért ért tulajdonképpen véget, mert hogy vállalhatatlanná vált az a légkör, amit Kerényi Miklós Gábor ott maga körül teremtett. Nyilván ma sokkal könnyebb erre az időszakra úgy visszanézni, hogy az ember csak a sikerekre emlékszik, mert hogy akkor voltak. És nem csak sikerek, hanem ami nagyon fontos, hogy munkája volt az embereknek. Tehát sokkal könnyebb az embernek elviselni a toxikus légkört, hogyha azt érzi, hogy legalább van valami értelme annak, amit csinál, mert hogy ő neki egy feladat, a néző szereti, ráadásul megél belőle. Amikor ezek a szempontok is eltűnnek alóla, és csak marad
2: a
3: toxikus
2: csak a lelki abúzus marad.
3: Hát akkor az elviselhetetlenné válik.
2: Azért mondom, hogy ezt sorolhatod, hogy művészileg ez milyen módon omlott össze az elmúlt években, de van egy másik aspektus, és ez legalább annyira fontos.
3: Ugye volt egy ilyen egyébként nagyon komoly abuzálási történet a Kisbé Attila alatt, amikor az ő gazdasági igazgatója, a Kriza Zsigmond több nővel viselkedett vállalhatatlanul a mondjuk úgy az igazgatói folyosón, tehát nem művészekkel, hanem olyan dolgozókkal, akik nem a színpadon dolgoztak. És ez a botrány, ez tökéletesen el lett sikálva, vagy söpörve, vagy tüntetve.
2: Akkor nyilvánosságra került, és aztán következmények, látványos következmények nélkül tűnt el az
3: is. Semmiféle következménye nem lett. Tudomásom szerint a Kriza Zsigmondot áthelyezték egy másik bársonyszékbe, ahol azóta nem tudom, hogy milyen formában üldögél, de semmi következménye nem lett. És ugye ennek a felelőssége is a Kisbé Attilát terhelte, hiszen ő volt az igazgató, hozzáfordult panasszal az összes bántalmazott, és ő azt gondolta megoldásnak, hogy a bántalmazottakat kötelezte arra, hogy üljenek le a bántalmazóval beszélgetni. Tehát, hogy a nonsens csúcsa volt. Ebbe ő akkor nem tudott belebukni, hiszen egy előző rendszerben éltünk. Ugye, amikor ő megérkezett és felvázolt ezt a fantasztikus képét, akkor azt gondolta, hogy majd őt mindenki szeretni fogja, és akkor ez működni fog. Azt hiszem, hogy az igazi problémák akkor kezdődtek, amikor az előadások elkezdtek sikertelenek lenni, mert hogy elüldözte onnan a sikert gyártani képes alkotókat, meg a társulatnak is egy jó részét. És amikor elkezdődött egy olyan fajta számonkérés az irányába, nyilván nagyon finoman, mert a magyar színész ember nem úgy van összerakva, hogy akkor megy és tacetba kérdez, hanem csak tesz egy megjegyzést, föltesz egy kérdést, meg mondjuk a saját privát Facebook oldalán tesz egy megjegyzést egy másik privát ismerősnek, és akkor elkezdődött egy ilyen nagyon egy nagyon kellemetlen ilyen szekuritáte módszerekhez hasonló lehallgatósdi, feljelentősdi.
2: Lehallgatósdi?
3: Igen. Természetesen én azt tudom csak mondani, ugye jogilag ezt nekem úgy kell fogalmazni, hogy én, nekem arról van tudomásom, arról számoltak be a kollégáim, hogy az épületben, ugye ez egy zenés műfaj, a darabok nagy részét mikroportban játsszák, ami ugye egy mikrofon, ami alkalmas arra, hogy rögzítse is a hangot, mármint nem maga a mikrofon, hanem ahova ez a hang
2: persze
3: beérkezik. És rögzítve lettek a kollégák beszélgetései a színpadon kívül. A büfében, a fodrásztárban, az öltözőben, és ezek a rögzített beszélgetések eljutottak az igazgatóiroda szintjére, ahol aztán számonkérés lett abból, hogy ki miről beszélget. De van olyan, amit nem csak folyosói pletyka, vagy nem csak úgy hallottam, hanem amit konkrétan láttam. Az, hogy az én régi kollégáimnak, ugye én privát is ismerőse vagyok a Facebookon, és volt olyan, hogy valaki tett egy kommentet, vagy egy megjegyzést a privát oldalával, a színházzal kapcsolatban, és utána behívták az irodába, és retorzió lett abból, hogy ő ne tegyen megjegyzést, hogy neki ne legyen ellenvéleménye.
2: Így nem lehet, nyilván így nem lehet élni, meg dolgozni.
3: Hát így nem lehet élni.
2: Hogyan tovább viszont? Mert hogy most van egy felfüggesztő határozat, tudunk róla, hogy feljelentést tett a minisztérium a pénzügyek miatt, és tudunk róla, hogy belső vizsgálatot indított a minisztérium az Operettszínházban uralkodó állapotok miatt. Ebből hogy fog kikeveredni ez a színház, ez a társulat?
3: Hát én azt gondolom, amennyit én ebből látok, hogy nyilván az a megoldás, hogy én azt gondolom, hogy Kisbé Attilát remélhetőleg fel fogják menteni az ő igazgatói székéből végképp, és akkor onnantól kezdve ki kell írni egy pályázatot, ahogy a Madás Színházban is most ki van írva egy pályázat, és várni kell azokat a tehetséges, tisztességes jelentkezőket, remélhetőleg minél többet, akik közül lehet olyat választani, aki a zenés színházról tud egy olyan vízióval előállni, ami 2026-ban egy, nem egy ilyen panoptikum, mint amit Kisbé Attiláék szerettek volna megvalósítani.
2: Miért mondod, operett forradalomról beszéltek?
3: Hát az operett forradalomból egy ilyen nagyon furcsa operecskanzen lett, tehát hogy azt semmiképp nem nevezném forradalomnak. Ugye a Madás Színházban ilyen szempontból már előrébb tartanak, ott Szirtes Tamás nem leváltva lett, hanem lejárt a mandátuma. Szerintem szerencséje volt, mert amióta ez megtörtént, én nagyon sok madácsos kollégával beszélek, és szerintem, ha nem írják ki a pályázatot, akkor ott is előbb-utóbb ez lett volna a helyzet, mert a Szirtes Tamás sem, hogy mondjam ezt szépen, viselkedett úgy a társulatával az elmúlt években, hogy az Ildomos lett volna, csak sokkal nehezebb. Ott például ugye még volt egy ilyen látszat siker az elmúlt években. Most már az is kezd elkopni. És ameddig kifelé sikeresnek tűnik valami, addig nagyon nehéz azt mondani, hogy de nekünk nem jó.
2: Világos. Szirtes Tamás a legutóbbi premier után úgy fogalmazott, hogy mások azt ígérik, hogy sikeresek lesznek, mi azok vagyunk. Ennek jegyében zajlik ott a pályázat, és zajlik még az új színházban, és lesz még egy pár következő időszakban, ahol nyilván vizsgálatok, pályázatok jönnek. Neked megköszönöm, hogy ezeket elmondtad, és itt voltál.
3: Köszönöm szépen.
2: Szénetár Dórával zártuk a mai egyenes beszédet. Az aktuált viszont Szlazsánszky Ferenc ajánlójával kezdjük. Szervusz, Feri.
4: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket, hát a művészettől, az operettől átkötni a következő témákig, esetleg úgy, hogy lesz-e olyan most előállított politikus, aki majd énekelni fog, ez még a jövő zenéjét, de mindenképpen izgalmas a helyzet, Hankó Balázs már fogdában van, és azt állítja, hogy ő politikai fogoly, hasonlóképpen Sesták Miklós is ártatlannak vallja magát. Beszélünk majd az aranykomó ügyről, az előbb hallhatták a Horváth Lóránt interjút, érdemi előrelépés, hogy egy ügyész, egy korábbi főügyész állítja azt, hogy az ügyészségi nyomozók májusban már arra jutottak, hogy Orbán Viktor rendelt el az ukrán pénzszállítók elleni akciót. Egyelőre érdemi reakció erre nem érkezett a Fidesztől, ők azt mondják, hogy az ukrán maffiózók által fizetett emberek már beépültek a magyar államigazgatásba, ez eléggé vészjósló, ha igaz volna. Aztán beszélünk arról, hogy két hetet csúszik az ügynökakták megnyitása. Ugyanakkor Magyar Péter nem erre tette a hangsúlyt tegnap a parlamentben, hanem felhívta a Fidesz frakció figyelmét arra, hogy kérdezzék meg a török basát, nehogy meglepetés érje őket, esetleg katonai állambiztonsági összefüggések kapcsán. Szóval ez a tervezett menetrend. Borgul András, Hanvai Péter és Herman Veronika lesznek a vendégeink.
2: Én még azzal megfejelem azt, amit elmondtál, hogy Hankó Balázs adott egy interjút, ez nem ma született, csak ma tették közzé, ahol azt mondja, hogy hát vele a kultúrát helyezik börtönbe azok, akik eljárnak ellene. Ő maga a kultúra.
4: Igen, viszont akkor az a kérdés is felmerül, hogy a támogatottak közül miért utaltak vissza jó néhányan, mint egy 4 milliárd forintot a 17 milliárdból.
2: Meggondolták.
4: Meggondolták, jogában áll mindenkinek bármit meggondolni. A kedves nézők, gondolják meg, hogy nézik-e az aktuál, de gondolom, hogy igen a válasz.
2: Ne gondolkozzanak rajta, nem nézzék, hát látják, mennyi minden lesz benne. Feri, köszönöm szépen. És nézzenek minket is. Holnap este jön az egyenes beszéd, jövök én is, 19:25-kor találkozunk, viszontlátásra, jó éjszakát.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

FM 92.9. A nagyváros hangja.

műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: I really know now what had hold on me.
1: Úgyis van.

0: imádkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegényírók. A szirénák, a gyönge fű, a szegényírók. Zenés, pszichó, sekélygringók, segélyhívó. Az egész sztorit, kemény dió, de még bírod. A buktatók, a slussz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utcasara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszt, a kéz, a plusz kajád, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az animgifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett Margit-sziget. A színlelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szenvedők, de szívben már a célronállók. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, a

Békesebb ékszered, nincs gond. Hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled több, mint képzeled. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered, nincs.

veled nincs gond, mert az ég veled nincs gond, mert az ég veled. A stressz özön, a megszökők, a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez lesz közöd, a fesztiválon eltapsikolt exhibőd, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismere, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kódszerát.

mondat, ami belül mindent átértékel. Több mint képzeled az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Több mint képzeled az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Ég veled. Maldív helyett Margit sziget. Az egész

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Néppárt nép nélkül. Megingott a német kancellár széke. A csertes marad a régi. Beszélgetés Csertes Istvánékkal. Gyerekek a Mammon oltárán. A TikTok drámai hatása.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig visszalapozzuk a naptárunkat. Ezúttal 2026. május 20-án állunk meg. Ezen a napon jött a hír, hogy két nappal a választás előtt 3 milliárd forint támogatást ítéltek oda a Vári Attila vezette alapítványnak. A kétszeres olimpiai bajnok irányítása alatt álló civil út alapítvány digitális kompetenciák fejlesztésére költeni a 3 milliárd forintot. A volt vízilabdázót annak ellenére nevezték ki a szervezet élére, hogy több nyomozásban is érintett. És szintén 2026. május 20-án a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége Dr. Dávid Péter AI, GDPR és szakjogász volt, és arról beszélgettek, hogy ki a felelős, ha hibázik a mesterséges intelligencia.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on, vagy ahol belefutnak ebbe az adásba. De előző hetekben több olyan téma is volt, amikor felmerültek különböző AI joggal kapcsolatos kérdések, részben amikor Kert Attilával beszélgettünk arról, hogy egy újságcikknél mit kell jelölni, mit nem kell jelölni, mit illene jelölni, vagy mit nem jelölnek mások, illetve a múlt héten, amikor Éva robot volt itt nagy büszkeségemre a stúdióban, és akkor kiderült, hogy Éva órát tart az egyetemen, tanít, képez, mindent csinál, de egyedül nem értékelheti ki a diákok tudását, ehhez kell neki szakértő. Nekem is kell szakértő ebbe a műsorba, úgyhogy köszöntöm Dr. Dávid Péter AI Fintech szakjogászt, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, és hálásan köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Én köszönöm, hogy itt vagy. Ebből talán már kiderült, hogy egy kicsit az AI Act-ről fogunk beszélgetni, amiről már korábban egyébként azért beszéltünk ebben a műsorban, illetve arról fogunk beszélni tulajdonképpen, hogy ez kit érint, miben érint, hogyan érint, miért kell tudnunk, hogy mi van egy ilyen jogszabályban, amikor legtöbben nem AI fejlesztők vagyunk, hanem AI használók. De kezdjük először onnan, hogy te mikor gondoltad, hogy AI szakjogásznak kell lenned, mert gondolom nem így születtél, meg nem így végezted az egyetemet.
4: Egy kicsit visszamennék a ágyhoz és asztalhoz, vagy vissza a KH-ig. Gyakorlatilag a 2000-es években még informatikus szerettem volna lenni, bátyám is informatikus. Én végül a jogi pályát választottam, de bátyám az informatikai tanszéken az automatizálási tanszékre járt, és ott volt egy olyan tantárgya, ahol amőba programot írhattak mesterséges intelligenciával. 2003-2004-et írunk, és arra emlékszem, hogy a bátyám megkért, hogy mondjam el, hogy nekem milyen stratégiám van az amőba program tekintetében. Ő nem volt jó amőbában, viszont rendkívül jó programozó volt már akkor is. Én elmondtam neki, hogy nekem milyen stratégiám van, és taktikával játszom a amőbát. Emlékszem, két 486-os gép volt összekötve, talán LPT porton, és két hétig ment a sufniban. Majd két hét múlva mutatta, hogy akkor gyere öcsi, próbáld ki. És nagyon érdekes volt, hogy a perc, fél perc alatt úgy rendesen és alaposan el lettem verve, és felismerve a stratégiámmal, hogy már akkor éreztem, hogy ebben a mesterséges intelligenciában még van valami, viszont ha egy amúgy a programot még két hétig tart feltanítani, akkor azért még erre várni kell. A sztori lényege talán az, hogy természetesen a bátyám programja majdnem mindenkit megvert, így ötöst kapott, nem kellett vizsgáznia, és aztán ugorjunk egy hatalmasat az időben.
3: Nem, te meg inkább elmentél a jogra, és én nem lettél profi amiben játékos.
4: Igen, végül nem a profi amiben játékos utat választottam, ez igaz, viszont a jogot is miután elvégeztem, utána infokommunikációs szakjogász lettem, itt szereztem az első speciális tudásomat, ez informatika és technológiai szakjogág volt, és gyakorlatilag ezt követően, ha ugrunk egy kicsit az időben, 2021-22-ben ugye megjelent a ChatGPT, én már akkor nagyon boldogan belevetettem magam, akkor is már olvastam róla, és mivel nekem mindig is a szenvedélyem az adat volt, az adatok, erről majd szeretném, ha hosszabban beszélnénk, ezért ráadtam, hogy ez egy nagyon fontos jogterület lesz, én már akkor is 10 éve adatvédelemmel és adatjoggal foglalkoztam, és láttam, hogy itt a mesterséges intelligencia által használt adatok területén sokkal nagyobb veszélyek jöhetnek elő, sokkal nagyobb jogi védelemre és technológiai védelemre szükség. Így kapva kaptam az alkalmon, megvártam, míg az első egyetem elindítja a mesterséges intelligencia szakjogászképzést, azért, hogy én is valós papírra rendelkezzek, amelyet a tudásom mellé rakhatok.
3: Jó, és te egyébként, mint jogász, és mint AI szakjogász, mire használod a mesterséges intelligenciát?
4: Ügyvédként rendkívül sok terület van, ahol hatékonyan is jól lehet használni. Én ezt három nagy részre bontanám. Az egyik, amikor iratokat nézünk át, akár egy due diligence-nél, vagy akár egy szerződésnél, stb. Vannak, amikor okiratszerkesztésre tudjuk használni, amikor mondjuk egy szerződés vázát, vagy sablonját jól össze tudja rakni, vagy akár visszaellenőrzésre is kiváló, illetve vannak az általános feladatok, amikor sablonizálható, automatizálható feladatokra, például egy cégeljárásnál az iratok összeállítására, stb. Ami nagyon fontos, nagyon sok ügyvéd vagy jogász elfelejti, hogy ez nem mindenható. Tehát az AI-t csak addig szabad és érdemes használni, amíg eljön az a felelősségi lépés, az a felelősségi kör, ahol az ügyvédnek magának kell döntenie és eljárnia az ügyben.
3: Igen, és ez egyébként, ahogy sejtem, nem csak az ügyvédekre igaz, hanem szinte bármi másra, amit csinálunk a mesterséges intelligenciával, hogy mi vagyunk a felelősek érte, ugye?
4: Így van, abszolút a nap végén mi vagyunk érte a felelősek mindenért, amit akár beletöltünk a mesterséges intelligenciába, és itt visszatérek az adat kérdéskörre, illetve minden eredményért, amit akár átolvasás nélkül, vagy bármi kritika nélkül továbbítunk. Nagyon fontos, hogy amit a mesterséges intelligencia válaszként ad, akkor azt mindig egy egészséges, kritikus gondolkodással olvassuk át, és írjuk át, mert az első válasz sosem megfelelő, inkább iránymutatás.
3: Igen, és ezen kívül mi vagyunk a felelősek mindenért, amit kiadunk a kezünkből.
4: Ezen nem változtatott.
3: Akár én írtam, akár a mesterséges intelligencia, ugye ez minden esetben így van.
4: Minden esetben így van, így van.
3: Jó, akkor nézzük még egy picit az adatot. Milyen adatot szabad feltölteni, és miért nem?
4: Oké. Visszamennék a legelejére, hogy kontextusában értsük a dolgokat. Igen. A mai nap a cégek, de akár a természetes személyeknek is az egyik legnagyobb értékük a saját adatuk. Személyenként a személyes adatunk, ugye név, lakcím, egészségügyi adataink, különleges adatok, ezek fontosak. A cégek esetében is rendkívül sok adat van. Ügyféladatok, szerződéses adatok, a know-how-k, a saját üzleti titkok, ezek mind-mind védendő dolgok. És emberek vagyunk, örülök annak, ha valami ingyenes és hatékony, és ugye tudjuk, hogy semmi nem ingyenes, hanem utána az adatunkkal fogunk erre ezért fizetni, és ez az, amit sokan elfelejtenek, hisz a mesterséges intelligencia megjelenésével, és ezzel a hihetetlen nagy ugrással, ahogy ez fejlődik, hogy lehet, hogy az egyik napról a másikra már egy olyan új modell jön, ami 2-3-4-5-ször okosabb, sokkal gyorsabb és hatékonyabb, ha ügyesen promptolok, és ezáltal egy ilyen álbiztonság jön létre az emberekbe, hogy ó, én abba betöltöm, megcsinálj nekem, tök kedves, ingyen van, és én milyen hatékonyan tudok haladni az életben. Csak az a probléma, hogy amikor betöltjük az adatainkat, nem tudjuk, hogy kinek töltjük be, hova megy, ki használja föl, a feltanítás után még esetleg más, bármi másra felhasználhatja-e. Például volt a kínai modell, ami annó olyan nagyot robbant. Én elolvastam az ASF-jét.
3: A DeepSeek-re
4: gondolsz. Így van, a DeepSeek-re gondolok. Elolvastam az ASF-jét és az adatvédelmi tájékoztatóját is.
3: Ezzel szerintem az emberiségnek egy nagyon kicsi rétegébe kerültél be.
4: Éreztem, és emiatt talán kevesen nevettek is rajta, hogy benne volt, hogy minden adat, amit föltöltesz a kínai népé.
3: Igen. Akkor menjünk egy picit tovább. Van ugye az európai AI-ekt, ezt sokan szeretik, sokan nem szeretik, bírálják, mert Amerikában nem így van, mert Kínában nem úgy van, mert Európa lemarad. Kire vonatkozik ez? Arra, aki csak egy ChatGPT-t, Geminit, vagy valami más ingyenes, vagy előfizetéses eszközt használ, arra vonatkozik?
4: Az AI-ek alapvetően a természetes személyek védelmére jött létre. Mostanában nagyon divatos azt mondani, hogy brüsszeli hatás, és a brüsszeli hatás miatt nem fejlődünk és nem megyünk előre. Érdemes kettőt hátralépni és egy kicsit jobban szemlélni ezt, mert lehetséges, hogy mondjuk egy picit az innováció lassul az AI-ek hatására. Cserében nem az történik, mint mondjuk Amerikában, ami azt szokták mondani, hogy a Silicon Valley-ben először fejlesztenek és utána kérdeznek. Csak úgy mondjuk az amerikai állampolgárok meglepődnek, hogy tökéletes profil van róluk alkotva, akár scoringolni lehet őket. Ez egy csomó olyan hátrányos joghatás érheti őket, ami Európában elvileg és az AI-ek hatására gyakorlatilag is nem történhet meg.
3: De ennek következtében az történik, hogy a Google bejelent valamit, hogy van egy ilyen új szolgáltatás, és arra mi Európában várunk, és akkor panaszkodunk.
4: Lehetséges, én úgy gondolom, hogy mégis jobb ilyen jogbiztonságban élni, mint Amerikában kiszolgáltatottnak lenni, vagy akár mondhatnánk a kínai példát is, ahol ha mondjuk felszólalunk a rendszer ellen, vagy valahol tiltakozunk, akkor a scoring modell alapján olyan negatív hatás érhet, hogy megtiltják az utazást, az egyetemre járást. Tehát itt egyfajta ilyen jogbiztonság által szült szabadságban élünk, ami lehet, hogy lassabb, lehet, hogy egy kicsit rögösebb és jóval több jogi dokumentációval jár, cserében biztosan nyugodtan hajthatjuk államra a fejünket.
3: Jó, az AI-ekt, magát az AI aktivitásokat, hogyha jól fogalmazom, ugye 4 kategóriába sorolja. Van a tiltott, van a magas kockázatú, van a korlátozott kockázatú, és van a minimális kockázatú, vagy hát mondjuk nagyjából kockázatmentes. Igen. Használat. Ebből ugye a magas kockázatú, a tiltott kategória az a legmagasabb így kockázat. Van. Mi tartozik ebbe a kategóriába?
4: Tiltott kockázatok közé tartozik tipikusan például a nagy tömeg megfigyelése és az alapján a személyek beazonosítása és akár egy büntetőeljárás indítása, vagy akár ez a scoring modell alkalmazása, amit már említettem, vagy akár mondjuk egy munkahelyi érzelemfelismerés is, rendkívüli módon vissza lehetne azzal élni, bejön a kollega, látom, hogy rossz kedve van, akkor a mai napon mondjuk nem rugom ki, vagy olyan feladatot adok neki, ami által úgy befolyásolom,
3: hogy... Mert ha te látod, az egy dolog, nem? De hogyha mondjuk kamera látja, az a probléma.
4: Így van, és ugye ezekben a kamerákban már ezek az AI modulok annyira profik, és ugye a legtöbb kamera, vagy hát a kamerák nagy számossága Kínából ered, és a kínaiak automatikusan ráteszik ezt az AI szoftvert. Nem egy probléma volt már abból, hogy akár közterületfigyelő kamerák, vagy önkormányzatoknál telepített kamerákban ez a modul benne volt, és külön ki kellett kapcsolni, hiszen visszaélésre adhatók ott.
3: Ez olyan kameráról beszélsz, amit Magyarországon meg lehet venni?
4: Abszolút, abszolút. És ezek most már defaultba járnak, ezek a szoftverek.
3: Hát akkor ezekre is érdemes odafigyelni. Jó, akkor nézzük a következőt, a magas kockázat.
4: Oké. A magas kockázat az tipikusan olyan típusú EMI megoldások, amikor valakinek a jogaiban jelentősen befolyásolás lehet az adott döntés. Megpróbálom ezt egyszerűbben elmondani.
3: Köszönöm.
4: Például online hitel minősítés. Jelentkezek a bankomnál, szeretnék hitelt felvenni. A bank az én bankszámla adataimra ráküldi a mesterséges intelligenciát. És ugye most már nem csak azt tudja nézni, hogy fizetek, nem fizetek, hanem azt is tudja nézni, hogy milyen ritmusban fizetek, azt is tudja nézni, hogy mondjuk milyen környéken lakok, milyen az irányítószámom, és bizony felmerülhet a veszélye, hogyha mondjuk bizonyos körzetekben egy bizonyos irányítószám alatt tipikus notórius hitel nem fizetők vannak, akkor engem hátrányosan kizár a hitelfelvételből. Ezért az ilyen magas kockázatú modelleknél mindenképpen kell, hogy legyen egy emberi beavatkozási pont, mindenképpen a végén emberi döntés szükséges.
3: Tehát akkor elemezheti az adatokat az AI,
4: döntés előkészíthet, így van.
3: Igen. Jó, akkor menjünk egyel tovább, korlátozott kockázat.
4: Korlátozott kockázat, ez a klasszikus chatbot például, ahol azért lehetnek problémák, ilyen volt például az Air Canada ügy, az pár éve robbant ki Kanadában. Az Air Canadában egy ügyfél szeretett volna egy repülőjegyet venni, és a Air Canada chatbotjától kérdezte, hogy vissza tudja-e váltani a repülőjegyet, ő mondta, hogy persze, az üzletszabályzatban benne van, mondanom se kell, az üzletszabályzatban nem volt benne, az ügyfél perelt, a bíróságon az Air Canada azzal védekezett, hogy hát ez a chatbot volt, mi nem vagyunk érte felelősek, a bíróság pedig kimondta, hogy mindenért, amit a chatbot mond, a cég ugyanúgy felelős, hiszen ők promptolták föl, ők programozták föl, ők adták bele az adatbázist, ezáltal igen, a közepesnél oda kell figyelni, tájékoztatási kötelezettség van, mindig tudnunk kell, hogy AI-jal beszélgetünk, és nagyjából ennyi.
3: Jó, és ezt egyébként például honnan kell tudni, hogy AI-jal beszélgetek? Tehát amikor engem felhív egy ügynök telefonon, most már azért sejtem, hogy AI, pláne, hogy a közbeszólok és nem reagál semmit rá, csak ugyanúgy mondja tovább, még csak annyit sem mond, hogy legalább hagyd mondjam végig, uram, akkor úgy sejtem, hogy AI, de egyébként ezt jelezni kéne?
4: Igen, gyakorlatilag hatályba lépett már az AI Act, és elvileg 2026. augusztus 2-ától lépnek azok a rendelkezések hatályba, amikor már ezeket előre kell jelezni. Akárha egy digitális tartalmat AI-jal készítünk, kell, hogy legyen benne egy digitális vízia, akárha ilyen megoldás van, előre kell jelezni az ügyfélnek, hogy automata van, mint például van a Magenta színű szolgáltatónál a mindenki által szeretett Vanda, igen. Ő előre szokta mondani, hogy ő egy automatizált.
3: Jó, és ezzel el is jutottunk oda, például, ami engem, mint újságírót nagyon foglalkoztat, ez a mikor mit kell jelezni. Mikor kell azt mondani, tehát mondjuk például, hogyha én erre a mai műsorra felkészültem, és megpróbáltam, és ebben még kértem segítséget a ChatGPT-től is, akkor ez már egy AI-jal befolyásolt műsor?
4: Én nem gondolnám. Maga az AI azért van, hogy minket támogasson. Az, hogy ezzel készülünk föl, gyakorlatilag a hatékonyságunkat növeljük. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az AI-jal nagyon hatékonyan lehet dolgozni, időt tudunk vele spórolni, de magát az effortot bele kell tennünk. Ugyanúgy bele kell tennünk, végig gondolnunk, pontosan elmagyaráznunk neki, és ezáltal már egy közös munka eredménye. Akkor kellene ezt közé tenned, ha mondjuk egy mesterséges intelligenciával módosított fotót tenné rólunk közzé, de ezt is majd csak augusztus 2-a után, és akkor ezt fel kell tüntetni.
3: Ma még az se kéne, ma még ezt csinál lehet mecsalni ezzel, hogy mondjuk én sokkal szebb vagyok.
4: Jó, hát a tények, a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani, tudod, erre mondják az ügyvédek.
3: Igen, világos. De ugye ebben mondjuk megkülönböztetik az AI által generált tartalmat, megkülönböztetik az AI által támogatott tartalmat, ami mondjuk nagyon sok határmesdjéje van ennek a történetnek, hiszen nyilván nagyon sok mindenben használjuk, és nagyon nehéz megmondani, hogy hány százalékban használtuk. Ez hol válik el a kettő?
4: Én szerintem ez az alkotónál van a döntéspont, hogy meddig hagyja befolyásolni. Nemrég volt egy hasonló podcast beszélgetés, ott egy újságíróval beszélgettünk arról, hogy meddig támogathatja az újságírót a mesterséges Igen. intelligencia, és hol veszik el a szuverén egyén alkotása. Gyakorlatilag, hát ez ránk van bízva.
3: Már az olvasóra, vagy az újságíróra?
4: Én szerintem az újságíróra és napvégén a főszerkesztőre, hogy meddig engedik a határokat el. Én úgy gondolom, hogy azért az olvasók nem hülyék. Gyakorlatilag nagyon sokan, akik már gyakorlatilag a kezdet óta ezt használjuk, ha ránézünk egy struktúrára, látjuk, mint Neo a Mátrixban, hogy futott az a zöld, én is, ha küld egy partner egy anyagot, vagy kapok egy szerződést, és ránézek, és mosolygok, föl szoktam írni, hogy te ezt miben csináltad, tök jó a struktúra, de ez is ez a pontból
3: igen,
4: látom.
3: Igen, és úgy, ha végén oda van írva, hogy készítsek ebből egy gyurma figurát, akkor pláne.
4: Igen. Ti szoktatok otthon gyurmázni, hogy valami ilyesmi kérdés?
3: Igen. Tehát ebből nyilván lebukik az ember, hogyha ilyet csinál, de mondjuk, hogyha ezek szerint augusztustól, hogyha felhív egy ilyen AI ügynökös valaki, aki el akar nekem adni bármit, akkor mondani kéne, vagy kell.
4: Így van, mondani kell. Most gyakorlatilag 2025 novemberében az Európai Bizottság benyújtott egy úgynevezett digitál omnibus csomagot, aminek az volt a lényege, hogy könnyítsék ezeket a szabályokat, mert azt is látni kell, hogy az Európai Unióban gyakorlatilag szeretnek szabályokat lefektetni. Én szerintem ez nagyon jó biztonságot ad. Akár a NIS2, akár az AI Act, akár a GDPR, akár a Data Act pont azért van, hogy a digitális szuverenitásunk biztonságban maradjon. Ezekről órákat tudnék mesélni, nem ez volt a kérdés. A lényeg, hogy miért nyújtották be ezt a csomagot, azért, mert az elején a szigorítás és a jogászok győztek, amikor az AI-eket megalkották, de ugye a jogászok nem mérnökök. És igen. Utólag rájöttek, hogy nagyon egyszerű valami technológia semlegesen megfogalmazni, csak a technológia semleges, nagyon nehéz a technológiára átültetni. És ezáltal egy olyan átfogó jogszabály módosítási javaslat csomag jött létre, amely nem csak az AI-eket puhította föl, hanem a GDPR tekintetében is nagyon sok enyhítést adott, akár a feltanítási procedúrára, illetve egyéb olyan határidőket tolt ki az AI-ek esetén, amik nagyon szigorúak lettek volna, és mindenki látta, hogy se augusztus 2-ig, se jövő év augusztus 2-ig ez nem tartható, ezért van, ami egy, van, ami másfél évvel tolódott ki.
3: Most mi az? Mögyes, most van egy konzultáció, és nagyjából pont erről az azt hiszem 50. paragrafusról, hogyha jól sejtem.
4: Nagyon sok olyan jogértelmezés áll már rendelkezésre, amivel azért könnyedén lehet haladni. Tehát szerencsés módon mindenki megértette, hogy ez versenyelőny, ezt nem maradhatunk le, a jogi szabályozás nem folytatja el az innovációt, ezért mindenki azon dolgozik, hogy ez egyszerűbb legyen.
3: Jó, hogy egy picit egyszerűbb legyen. Hogyan lehet úgy versenyezni, hogy a bizonyos jogszabályok, vagy bizonyos szolgáltatásokra Amerikában nem vonatkozik semmi, vagy egészen más vonatkozik, mint nálunk, Kínában megint más vonatkozik rajta, de közben ezek globális szolgáltatások.
4: Igen, erről beszéltünk. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió továbbra is egy elég nagy piac, és úgy, ahogy a GDPR-nál is mondták, hogy a GDPR megöli majd az innovációt, a GDPR miatt Európában nem fog érkezni semmi. Milyen érdekes, hogy ehelyett inkább kialakultak a szuverén adatfelhők, amikor a nagy szolgáltatók ide telepítettek direkt adatfelhőközpontokat, hogy megfeleljenek a GDPR-nak. Ezáltal is a szuverén adatokat védték az Európai Unión belül, és persze találunk mindig csalást, hogy a Google azért csak kiküldte, visszaérkezett, stb. Tehát nyilván minden szolgáltató...
3: Megpróbál valami kerülő utat választani?
4: Abszolút, de azért az Európai Unió továbbra is olyan nagy piac, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni, ezért mindenki egyfajta Európai Unió kompatibilis megoldást is létrehoz.
3: Igen, csak mondjuk a GDPR-ról meg nagyon sokaknak eszébe jut, hogy nem tudom, 22-szer nyitom meg egy nap ugyanazt a média felületet, és 22-szer kéri, hogy beleegyezzek.
4: Nagyszerű. A digitál omnibus pont ezt is akarja majd szabályozni, hisz van benne egy olyan speciális rész, amikor ezt az állandó felugró kukiablakokat egyszerűsíteni fogja. Nagyon érdekes, sokaknak ajánlom, akik szeretnek ilyen témába olvasni, hogy olvassák ezt a digitál omnibust, mert egy kicsit olyan érzés van, mintha végre a mérnökök beszabadultak volna a jogászokhoz, és talán most először megértették egymás kívánságát, és olyan szintű enyhítések lesznek, ami által az Európai Unióban is erősebb lehet az innováció.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és egyet lapozunk a naptárban 2026. május 21-ére. Ezen a napon Magyar Péter felszólította Súlyog Tamást, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi dossziét. A kormány korábban már nyilvánosságra hozta a kegyelmi döntéshez kapcsolódó minisztériumi dokumentumokat. Ebből kiderült, hogy az igazságügyi minisztérium nem javasolta az akkori köztársasági elnöknek a kegyelmet K. Endre ügyében. Novák Katalin mégis ennek ellenére írta alá a kérvényt. Emellett a miniszterelnök beszélt arról is, hogy úgy vélik az akkori igazságügyi minisztert, magyar volt feleségét, Varga Juditot, a folyamat során nem tájékoztatták arról, hogy megváltozott a kegyelmi javaslat. Magyar szerint fennáll a lehetősége annak is, hogy átverték az igazságügyi minisztert. És szintén 2026. május 21-én a Spirit FM letöltendő című műsorában arról beszélgettek, hogy mit csinál pont pontosan egy kriminalisztikai szakember a gyakorlatban.
2: Mit jelent az, hogy valaki kriminalista? Hogyan gondolkodik, mit csinál, és milyen taktikák vannak? A mai adásban erről is fogunk beszélni. Vendégem ismét Petrétai Dávid. Köszönöm, hogy újra jöttél hozzánk, aki a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpontnak a csoportvezetője. Sok egyéb mellett is volt már szerencsénk beszélgetni, és most egy picit, ha nem is elvontabb, de talán tágabb fogalomkörrel fogunk beszélni. Hogyha azt mondom, hogy kriminalista, így adás előtt így megkérdeztem, hogy ez a fogalom ez így létezik-e, és mit jelent, és létezik. No, mit jelent? Ki az, akit kriminalistának hívhatunk egyáltalán?
3: Hát én is tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit, megtisztelő, hogy itt lehetek. És a kriminalista az, ha a legegyszerűbben szeretném megfogalmazni, akkor az a szakember, aki kriminalisztikával foglalkozik. Ez szokott okozni némi pontatlanságot, filmekbe, sorozatokba gyakran kriminológusként hivatkoznak azokra a bűnügyes szakemberekre, akik nyomozó, szakértői, forenzikus, bűnüldözői és a többi munkát végeznek. Ez nagyon fontos, hogy a kriminalisztika és a kriminológia az két eltérő tudományág, két teljesen eltérő szakterület. A kriminológiával foglalkoznak a kriminológusok, ez a bűnözéssel, mint társadalmi tömegjelenséggel foglalkozó szakterület vagy tudományág. Nagyon sok rétű önmagában, tehát a bűnözésnek a számadatai, a statisztikája, az alakulása, a trendjei, az összetétele, az tipikus elkövetők társadalmi helyzete, pszichológiai helyzete, a tipikus sértettek társadalmi helyzete, pszichológiai helyzete, és így tovább. Illetve van olyan még tágabb megközelítés, ami mondjuk a bűnöldözés, büntető igazságszolgáltatásnak a szervezeti kérdéseit, szervezeti kultúráját, működési sajátosságait is ebbe a körbe vonja. A kriminalisztika az viszont a, ha lehet úgy mondani, sokkal inkább a gyakorlati bűnüldözés. Bár én ahhoz a mondjuk úgy pécsi iskolához tartozom, aki sokkal tágabban határozza meg a kriminalisztikát, és nem azt mondja, hogy ez a büntető eljárás jognak az egyik segédtudománya, hanem sokkal tágabban azt mondja, hogy ha jogi célok érdekében végzünk, jogi keretek között végzünk megismerő tevékenységet, kérdésekre keresünk választ, az mind kriminalisztika. Tehát, hogyha jogalkalmazási célú ténymegállapítást végzünk, akkor kriminalisztikával foglalkozunk. Ez talán így a kiinduló alapja az egésznek. Ami bonyolítja ezt a helyzetet, hogy ez nem volt mindig így. Kiváló kollégám a Közszolgálati Egyetemen, a Mátyás Szabolcs kikutatta, hogy például a 19. század első felében használták már a kriminalisztika szót, de egész mást jelentett, akkor általában az összes bűnügyi tudományt jelentette. Tehát mindent, ami a bűnügyi tudományokkal, büntető igazságszolgáltatással foglalkozik, annak volt az összefoglaló általános neve. És ezt, hogy kriminalisztika, ezt igazából az 1890-es évek óta használjuk, amikor egy Hans Gross vagy Grósz János nevű gráci vizsgálóbíró kiadott egy kézikönyvet, aminek ez volt a címe, hogy vizsgálóbírák kézikönyve, vagy útmutató a kriminalisztikához. És onnantól kezdve használjuk a tényleges tényállás megállapító munkára a tényleges bűnüldözési gyakorlati kérdésekre a kriminalisztika kifejezést.
2: Gondolkodom, miközben próbáltad akkor felvázolni és helyre tenni ezt az egészet, hogy ha veszek egy konkrét esetet, azon keresztül, hogy tudjuk ezt megmagyarázni, az jutott eszembe, hogyha mondjuk jön egy olyan hír, mert ugye mi általában hírekkel foglalkozunk, hogy nőtt a bűnözés Magyarországon, akkor kriminológust hívok be szakértőnek, hogy jól értem.
3: Igen.
2: Hogyha azt a részét nézem, hogy oké, mondjuk a fiatalkorúak bűnözése nőtt a leginkább, akkor akár mondjuk egy kriminálpszichológust is beívhatok, hogy a gyermekekre hogyan hat, és akkor ennek a kriminalista a jogi hátterét mondja el, vagy
3: nem,
2: tehát,
3: nem,
2: egy interjút csinálok, akkor ő mit tud elmagyarázni egy ilyen példát?
3: Sokkal inkább azt, hogy mondjuk van egy konkrét bűncselekmény, amit mondjuk a példa kedvéért egy fiatalkorú követett el, és ez egyébként beleillik a növekvő számú bűnözésnek a sajátosságaiba, de azt az egy konkrét esetet hogyan sikerül felderíteni, mit szokott ilyenkor csinálni a rendőrség, hogyan lehet ezt majd a bíróság előtt bizonyítani, hogyan lehet összeszedni a mentőkörülményeket, a terhelőkörülményeket, hogy vannak a bizonyításnak a kérdései, a bizonyítás eszközei, és így tovább. Ezek azok, amikkel a kriminalisztika foglalkozik. Ez is felosztható ugyanis, mármint a kriminalisztika a részterületekre, amikből összetevődik. Ugye beszélünk kriminál technikáról, kriminál taktikáról, illetve kriminál metodikáról. És úgy lehet talán legjobban átérezni, hogy mi mindennel foglalkozik a kriminalisztika, hogyha egy-két mondatban ezekről beszélek. A technika, kriminál technika, bűnügyi technika az a műszaki és természettudományos módszereknek a használata bűncselekmények felderítése, bizonyítása érdekében. Ide tartozik a képalkotó eljárások, a fotó, videó, drón, 3D szkennelés, fotogrammetria és így tovább. Ide tartoznak a klasszikus kriminalisztikai szakértői területek, mint a nyomszakértés, az írásszakértés, pontosan a daktiloszkópia. Ide tartozik a szagazonosítás, és így tovább, tehát számtalan ilyen részterületből áll össze. A kriminál taktika az a szakterület, vagy az a részterület, ami az egyes nyomozási cselekményeknek a lefolytatási szabályait, a célszerű lefolytatási szabályait írja elő. Hogyan kell kihallgatni? Hogyan kell egy helyszíni szemlét lefolytatni? Hogyan kell egy kutatást megszervezni és végrehajtani? Hogyan kell egy megfigyelést megszervezni és végrehajtani, és így tovább. Tehát ezek az egyes nyomozati cselekmények. És a harmadik nagy terület, a metodika, az pedig az, hogy az egyes konkrét bűncselekményfajták vagy eseményfajtáknak a kinyomozása hogyan történik, tehát mondjuk emberölést hogyan kell nyomozni, betöréses lopást hogyan kell nyomozni, trükkös lopást hogyan kell nyomozni, egy eltűnést hogyan kell nyomozni, közlekedési balesetet hogyan kell nyomozni, és így tovább. Ezekkel foglalkozik a metodika. És akkor van persze egy bővített felosztás, ami azt mondja, hogy még mindemellett vannak a kriminalisztikának átfogó általános elméletei, mint amilyen a nyomelmélet, az azonosítás elmélet, a bizonyítás elmélet, a kognitív kriminalisztika elmélete. A kriminalisztika története is rendkívül fontos, hogy hogyan alakult ki ez az egész, milyen szakaszokra, mérföldkövekre osztható, az is ide tartozik, illetve a kriminál stratégia, ami már közel áll megint az említett kriminológiához, például, hogyha arról beszélünk, hogy megnövekedett valamilyen bűncselekmény fajtáknak az elkövetése, azt a kriminológia tudja vizsgálni, a kriminál stratégia lesz az, ami megfelelő állami vagy jogalkalmazói válaszokat fog tudni kidolgozni, hogy akkor ebben az esetben nyomozócsoportot kell alakítani, kommunikációs kapcsolatokat kell javítani, adatcserét kell megoldani, a megelőzésre kell hangsúlyt folytatni, így és így, stb. Tehát ahogy még stratégiai kérdése, de megint csak a bűn konkrét üldözésének. Tehát ez a kriminalisztikának a lényege.
2: Ha jól értem, akkor igazából ez az egyik legátfogóbb terület, nem? Ami így ámblokk, hogyha a bűnözésről...
3: Nem, ezt nem merném mondani, és nem csak azért, mert a más szakterületek akkor megsértődnek. Mindegyik rendkívül átfogó. Gondoljunk bele, hogy például egy anyagi büntetőjog, tehát ami a törvényi tényállásokat szabályozza, az mennyire heterogén. Ha beszélhetünk életelleni bűncselekményekről, testi épség elleni bűncselekményekről, környezetkárosító bűncselekményekről, vagyonelleni, gazdasági, pénzügyi, stb. Az egész életünket átfogja az anyagi büntetőjog, mindenhol ott van, mint ilyen végső eszköz arra, hogy a sérelmek helyreállíthatók legyenek. Vagy az eljárásjog, hát talán az egyik leghosszabb kódexünk a büntetőeljárási törvény. Most fejből nem tudom, valószínűleg nem a leghosszabb, de biztos, hogy a leghosszabbak között van 800 akárhány szakaszból áll, tehát rendkívül összetett az is, hogy büntetőeljárásnak a megkezdése, a nyomozásnak az összes szabálya, a ügyészi szaknak, a bírói szaknak, a másodfoknak, a külön eljárásoknak, tehát rendkívül összetett az is, és ezeknél, ugye a jogterületeknél, aki tudományosan foglalkozik vele, nyilván azzal is foglalkozik, hogy hogyan lehetne jobban, hogyan lehetne más, hogy külföldön hogy csinálják összehasonlítást. Tehát igazából nagyon összetett mindegyik terület, kriminológia is. Csak a mondjuk az, hogy elkövető, miért válik valaki elkövetővé, és annak vannak pszichológiai magyarázatai, vannak szociológiai magyarázatai, akár biológiai magyarázatai, és így tovább. Ezek mind-mind külön óriási szakterületek, amikkel foglalkoznak. Tehát mindegyik szerteágazó, nem különbözik ettől a kriminalisztika, de nem merném azt mondani, hogy az elek szerteágazóbb.
2: No, még egy picit boncolgatnám ezeket a kategóriákat, hogyha megengeded. Hogyha taktikáról beszélünk, akkor az elmúlt években azért nagyon sok minden változott, ez mondjuk a technikai részre is valószínűleg igaz lesz. Ezt a protokollt kell lekövetnie a kriminalistának, vagy ő ad javaslatot arra, hogy figyeljetek, most már máshol tartunk, és változtassunk bizonyos dolgokon?
3: Igen. Is. Igen. Tehát ha a kriminalistát úgy mondjuk, hogy aki kriminalisztikai munkát végez, akkor abban ugye a teljes bűnügyi rendőrség benne van, az ügyészségnek a bűnügyekkel kapcsolatban, a büntető bíróság a maga teljes egészében benne van. És igen, nagyon komoly hiba lenne, hogyha nem követné a világváltozásait. Uh-huh. Tehát, hogyha nem lenne felkészült arra, hogy mondjuk a számítógépes bűncselekmények, a pénzügyi bűncselekmények, a határon átnyúló bűnözés, tehát hogyha ezt nem követné, akkor nem tudná ellátni a feladatait. És akik tudományosan művelik, vagy elméletben művelik a kriminalisztikát, azért a legtöbben ők is gyakorlatban is dolgoznak valamilyen funkcióba, akár védőügyvédként, ügyészként, bíróként, rendőrként, stb. Alapvetően ők is erre reflektálnak, tehát arra van igény, hogy az aktuális kérdéseket feldolgozzuk. Tehát természetesen mind a mai napig vannak nagyon értékes kriminalisztika történeti munkák, de azért mellette ott vannak azok a munkák is, amik az aktualitásokra, a jövőbeli trendekre, hasonlókra vonatkoznak. Tehát kell követni természetesen.
2: Ez nemzeti sajátosság? Tehát, hogy mindenkinek megvan az, hogy mondjuk kifejezetten a magyar specifikus kriminalisták vannak, adódik ez abból, és akkor nyilván ez a kérdésem, hogy itt mondjuk más típusú bűncselekmények vannak, vagy más a jogalkotás ezekkel szemben, más eszközökkel dolgozunk, más protokollt használunk a nyomozás közben, vagy van egy kvázi nemzetközi szintje, egy nemzetközi protokollja, amit le kell követni. Érthető?
3: Is,
2: amit
3: igen, teljesen érthető, és igazából a szakterület válogatja. Tehát egy krimináltechnika, ami műszaki természettudományoknak a beépítésével foglalkozik, az azonos mindenhol. Uh-huh. Tehát azért a Földön mindenhol száz fokon for föl a víz, és így tovább, tehát a természettudományos törvények azok egyetemlegesek, hogyha ezeket kívánjuk mi használni bűnüldözésre, akkor az mindenhol egyforma. És általában azért a jó gyakorlatokat egymástól el szokták tanulni a fejlettebb államok. Vannak is ilyen jellegű nemzetközi szervezetek, például a EMFSI betűszóval jelölt, a Bűnügyi Szakértői Intézetek Európai Hálózata. Ott nagyon sok olyan szakértői munkacsoport van, ami egy-egy szűk szakterületet, például új nyomok, DNS, helyszíni szemle, digitális képalkotás, nyomok, lőfegyverek, és így tovább. Tehát nagyon sok ilyen szakterületen dolgoznak ki ajánlásokat, hogy hogyan célszerű helyszínen ezeket felkutatni, biztosítani, mik a jó vizsgálati módszerek laboratóriumban, hogyan kell, hogyan lehet, vagy hogyan érdemes következtetéseket levonni ezeknek a bűjeleknek a tanulmányozásából. Tehát ez rendkívül egyforma a világon szinte mindenhol.
2: De ez természetéből fakadóan
3: igen,
2: egyforma.
3: Igen, igen, igen. Ami a jog által leginkább meghatározott, az talán a metodika, hiszen ott a jog által üldözendő, vagy jogá számára releváns cselekmények, eseményeknek a kinyomozásáról van szó, és ott már sokkal inkább számítanak nemzeti sajátosságok. Erre is mondok egy példát. Hazánkban, hogyha rendkívüli haláleset történik, ami nem természetes halál, de nem is emberölés, vagy egyéb bűncselekmény, hanem a kettő között van. Öngyilkosság, háztartási baleset, bármilyen természetes halál, vagy rendkívüli halál, ami fogvatartottal következik be, bármilyen természetes vagy rendkívüli halál, ami ismeretlen személyazonosságú holttesttel következik be. Ezekben az esetekben a bűnügyi rendőrség fog eljárni. Ez az, amit a hírekben úgy lehet hallani, hogy a rendőrség közigazgatási eljárást folytat. Tehát nem büntető eljárást folytat, nem történt bűncselekmény, viszont mindenképpen kriminalisztikai eszköztár bevetése kell, helyszíni szemle, halott szemle, boncolás, tanúkihallgatások, adatgyűjtések, és ezeknek az összegzése, hogy itt valóban az történt-e, mint amit látunk, ez valóban öngyilkosság, ez valóban egy véletlen háztartási baleset, nem pedig esetleg valamilyen emberölési vagy egyéb életelleni bűncselekménynek a leplezése történik. Ugyanígy egy eltűnési ügy. Az eltűnést is a bűnügyi rendőrség vizsgálja, hogyha valaki bejelent és tesznek, hogy valaki eltűnt, ezt a bűnügyi rendőrség fogja ugyancsak közigazgatási eljárás keretében lereagálni, ugyanúgy tarthat helyszíni szemlét, tanúkihallgatást, adatokat kérhet be különböző szolgáltatóktól, társszervektől, és így tovább. Ez hazánkban van így. Más országban nem nagyon. Tehát lehet, hogy másik országban mondjuk egy öngyilkosságnál nincs ilyen, hogy a bűnügyi rendőrség kivonul, felvonul teljes apparátussal. Ott lehet, hogy valahogy egyszerűen egy járőr, egy közrendvédelmi járőr készít egy jelentést, hogy ezt tapasztaltam, és akkor kész le van zárva az ügy. Vagy egy eltűnés. Ezzel kapcsolatban is vannak ilyen tévhitek, hogy mit tudom, hogy hány óra után lehet csak bejelenteni. Nem, azonnal be lehet jelenteni, hogyha az tényleg eltűnés. Máshol lehet, hogy ez nem így van. Máshol lehet, hogy a rendőrség nem fog úgy erre mozdulni, vagy ebbe erőfeszítéseket tenni. Például vannak olyan szabályok, szintén tévéből, filmekből ismerős lehet az Egyesült Államokban, hogy házkutatási parancs, vagy házkutatási engedély kell. Ez például egy óriási különbség, hogy az Egyesült Államokban a magántulajdon tisztelete az olyan magas szinten van, hogy egy házkutatás, tehát hogyha egy hatósági személy bemehessen egy magántulajdonú ingatlanba, ahhoz bírói engedélyre van szükség. A nyomozó hatóság nem hozhat döntést arról, hogy én már pedig bemegyek, mert nekem. Ez teljesen eltér ugye itthon a nyomozó hatóság ezt elhatározhatja, és az illető tehet ellene panaszt, de annak nincs halasztó hatálya, a nyomozó hatóság mindenképpen dolgozni fog. Itthon hazai törvények szerint a bírói engedély az olyanokhoz kell, hogyha mondjuk lehallgatjuk az illetőt, vagy poloskát, rejtett kamerát helyez el a hatóság az ő lakásába, ezekhez kell bírói engedély, közönségesen egy házkutatáshoz nem. Például ez is egy nagy különbség lehet. Szóval országonként eltér, igen, hogy egy nyomozás hogyan zajlik, hogy milyen döntéseket hozhat meg maga a nyomozóhatóság, egyáltalán a nyomozóhatóság hoz-e döntéseket, vagy mondjuk az ügyész hoz döntést, milyen részletes egy nyomozás az egész eljáráshoz képest. Ugye itthon, hazánkban gyakorlatilag a teljes ügyet felderítik, mindenkit kihallgatnak, minden bizonyítási eszközt összegyűjtenek, és ezután kerül bíróság elé az ügy. Vannak olyan országok, ahol gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy ismerté válik a gyanúsított személy, jóformán azonnal a bírósági eljárás kezdődik, és minden tanú kihallgatás, minden bizonyítás felvétel szakértőknek a véleményének a meghallgatása, stb. A bíróság előtt történik, nem végzi ezt el a nyomozó hatóság, hogyha nem nagyon muszáj. Tehát amikor megvan az elkövető, akkor egyből, ez is például egy nagy különbség. Tehát nagyon sok mindent meghatározhat a jog, vannak ezen kívül nyilván másmilyen különbségek is, most abban mélyebben nem mennék bele, hogy azért a nyugati világban, vagy így Európában a humanista értékeket, azokat tiszteljük, tehát kényszervallatás meg hasonló az nem megengedett, csak vannak olyan, országok, ahol meg mondjuk ezzel kevésbé foglalkoznak.
2: Sőt.
3: Igen, igen. De alapvetően a technika, a természettudományos műszaki, természettudományokra, műszaki tudományokra épülő bűnügyi technika és a forenzikus tudományok, az azért nagyon egyforma mindenhol.
2: Azon gondolkoztam közben, hogy ez most akkor egy nálunk mondjuk egy hatékony rendszer, vagy pont, hogy az egyébként is szintén emberhiánnyal küzdő szakterületet túlterhelő rendszer, és ahogy beszéltél, ide is meg oda is tudtam magamban adni pontokat. Tehát például valószínűleg hatékonyabb abból a szempontból, hogy mondjuk egy házkutatásnál nem kell külön arra várnunk, hogy akkor most melyik bíró hogyan van ébren és éjszaka kérjünk egyet. Tehát ez például nálam a hatékonyságot mutatja. Másrészt meg, ahogy mondjuk említetted, hogy mondjuk ne adj Isten, egy öngyilkosságról van szó, ahol viszonylag egyértelmű a helyzet, ott pont azt érezném, hogy nálunk kvázi túlterheltebb a rendszer, mert akkor fel kell van, tehát ugyanazt a protokollt végig kell csinálnunk. De akkor ezáltal biztosabb is egyébként a mi rendszerünk?
3: Hát az én véleményem szerint igen. Uh-huh. Tehát azért az, hogy egy eltűnést és egy öngyilkosságot azt mindenképpen a bűnügyi rendőrség valamiféle vizsgálatot végez benne. Nyilván, hogyha nagyon egyértelmű, akkor a vizsgálat is gyorsan le fog zajlani, hiszen kizárják az egyéb lehetőségeket, és akkor marad, hogy ez tényleg öngyilkosság. Viszont mindig ott van az esély, hogy ha mégsem annyira egyértelmű, akkor mondjuk nem úgy kell elkezdeni egy nyomozást, hogy valaki beszélni kezd a börtönbe, hogy az valójában, mit tudom én, nem is baleset volt, hanem úgy, nem tudom én, lökték le, vagy stb. És akkor kellene elkezdeni ebbe dolgozni, és akkor kiderül, hogy mondjuk 3 hete volt a cselekmény, vagy 3 hónapja, teljesen mindegy, és a holttestet elhamvasztották, szemle nem történt, orvosi anyagok nem állnak rendelkezésre, tehát sokkal rosszabb lenne. Szóval ez lehet, hogy túlbiztosítás, de véleményem szerint fontos, hogy ez legyen.
2: Hogyha azt mondom, hogy kriminalista, akkor az inkább egy ilyen kutatóelméleti pozíció, vagy munkakör, vagy gyakorlati, vagy egyébként együtt jár valamivel, ahogy egyébként pont említetted, hogy aki kriminalista, az van, hogy effektíve dolgozik más területen is.
3: Igen, általában, és ha jól tudom, akkor ez talán a Dobos János volt, aki ezt a szót körüljárta, hogy kriminalista, és ő azt mondta, hogy az minősül kriminalistának, aki a gyakorlatban is műveli, és elméletben is foglalkozik vele, tehát aki mind a két felét csinálja egyszerre, mert aki csak gyakorlatban, az lehet nagyon jó szakember, de nem hívja így. És más megközelítés, amit én az elején mondtam, hogy én szerintem meg kiindulhatunk abból, hogy kriminalista az, aki a kriminalisztikával foglalkozik, tehát igazából mindenki, aki ezt jól csinálja, szakemberként csinálja, nem feltétlenül kell, hogy elméletben is művelje. Nyilván az azért célszerű, hogyha mondjuk olvassa megjelent témába vágó legalább magyar nyelvű cikkeket, vagy könyvet, meg foglalkozik vele egyébként is, nem csak akkor, amikor dolgozik, hanem tovább képzi magát, kíváncsi a szakmának az egyéb eredményeire, vagy esetleg tudományos eredményekre, vagy hogy külföldön hogy csinálják. Alapvetően azt lehet mondani, hogy vagy azt mondjuk, hogy kriminalista mindenki, aki kriminalisztikával foglalkozik, megkülönböztetve a kriminológustól, vagy azt tudjuk mondani, mint Dobos János, hogy kriminalista az, aki elméletben és gyakorlatban is műveli, megkülönböztetve a, nem tudom én, a szobatudóstól, meg a ragyogó szakembertől.
2: Nem egyszerű fogalom, azért nem vagy kényhelyzetben. Az elmúlt években irgalmatlanul sok krimi sorozat van, ami nyomozásokkal foglalkozik, szerintem mi is beszéltünk róla, hogy én nagy rajongója vagyok egyébként ugye ezeknek. Összességében ezek bármennyire próbálják egyébként lekövetni, vagy visszaadni a valós munkát, vagy azok vannak kvázi filmszerűsítve, ami egyébként mondjuk az unalmas, van egyáltalán unalmas része egy nyomozásnak?
3: De természetesen van, de igen. De alapvetően a modern sorozatok, most a modern az most már így 26-ban lehet, hogy idézőjeles, tehát amik új évezredben születtek, ugye CSI-jal indult ez a, tehát az alaphelyszínelők sorozattal indult, és akkor abból lett ugye nagyon sokféle más hasonló sorozat. Ezek nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy amiket bemutatnak, technikai módszerek, eljárások, azok nagy része teljesen valós, és teljesen érvényes. Más kérdés, hogy a filmettől még film, ami elsősorban szórakoztat. Tehát Amerikában sem a helyszínelő szalad ki lett tartóztatni az elkövetőt, és pláne nem ő hallgatja ki védő nélkül. És ugye főleg nem az van, hogy fejére olvasnak egy terhelő tárgyi bizonyítékot, és akkor ő ott pityeregve beismerő vallomást tesz, és akkor mindenki boldog, hogy egy órába belefért egy emberrel, és megoldása még két reklámszünet is volt. Tehát ez nem lelombozni szeretném, de maguk a módszerek, amiket bemutatnak, azok arra viszont figyeltek, hogy azok mind létezők. Alkalmaznak, vagy alkalmaztak ilyen szakembereket. Például a Dexter sorozatnál tudom, hogy francia vérnyomelemző szakembert alkalmaztak, azért, hogy átnézze a forgatókönyvet, és segítse a szakmai észrevételeivel. És nagyon jó, hogy amikor beszélnek a szereplők, amikor mondja, hogy ezt és ezt találtam, és erre következtetek, az gyakorlatilag teljesen pontos, az teljesen jó. Amikor mutatják a helyszínt, akkor azért észre lehet venni, hogy na jó, de ez nem az, mint amit mond, mert ezzel látszik, hogy egy kellékes ecsettel összefröcskölte a falat.
2: Ez idegesítő, vagy izgalmas egy szakértőnek egy ilyet nézni?
3: Is.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. A miniszterelnök szerint újabb kihallgatásokra lesz szükség az ukrán aranykonvoj ügyében. Magyar Péter arra reagált, hogy Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője, Nyílt levélben azt állítja, Orbán Viktor kormányfőként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására márciusban. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédiroda ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a volt kormánypárt nyilatkozata felér egy beismeréssel. Budapesten tárgyalt az európai főügyész. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel egyeztetett Magyarország csatlakozásáról, amelynek folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. A NATO főtitkár szerint csak Ukrajna fokozott támogatásával lehet elhárítani az orosz fenyegetéseket. Mark Rutte hangsúlyozta, Moszkva célja, hogy a hibrid tevékenységgel megossza a szövetség tagjait és elterelje figyelmüket Ukrajnáról. Példaként említette a szövetség keleti térségében ismétlődő orosz drónbehatolásokat és szorgalmazta a légi és rakétavédelmi rendszerek fejlesztését. A brit miniszterelnök szerint többségében negatív következményei vannak a brit EU-tagság megszűnésének. Andy Bowen példaként említette, hogy bonyolultabbá vált a Szigetország kereskedelme az uniós piaccal, valamint nehezebb lett a bevándorlás kontrollálása is. A kormányfő nem beszélt újbóli csatlakozásról, de hangsúlyozta, hogy fokozni kell az együttműködést London és az EU között. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: A fővárosban a Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani Csepelen, a Szent Imre téren a Kossuth-Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es-6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Török Réka és Somos András.
1: Réka, jó reggelt
2: András,
1: kívánunk
2: a né...
1: Ha kiderült tegnap a Rékáról, hogy spanyolos, akkor hagyj kezdjem azzal, hogy ez a ruha très à la mode, ahogy a francia mondaná.
2: Grácias, András.
1: Igen, tessék. Köszöntjük Önöket nagy szeretettel, azt reméljük, hogy a végére legalább ilyen jó lesz a hangulatuk Önöknek, bár nem tudom, hogy a közélet mai muníciói, hogy így képzavarra léjek, mennyiben segítik ezt elő, és mennyiben gátolják.
2: Hát én belenéztem például a tegnap esti Hankó Balázs interjúba, amit ugye előre rögzítettek még az őriző.

0: életbe vétel előtt, ez ugye a Hírtévén volt látható, és hát ki is írtam magamnak egy pár dolgot, amit egyébként majd Horn Gáborral szeretnék megbeszélni. Szóba került egyébként Mága Zoltán, Fási Ádám, Dókmen és a többi Fideszhez köthető művészek neve is. Engem például nagyon érdekel az, hogy ők például miért vannak most csendben. Úgyhogy erről is fogunk majd beszélgetni, illetve a visszafizetett támogatások is szóba kerültek. Hankó szerint kizárólag a megfélemlítés miatt utalták vissza ezeket az összegeket. Úgyhogy voltak állításai, és hát az elmúlt napok eseményeit is majd szépen átbeszéljük a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével.
1: Én még ott tartok egyébként, hogy 3,5 milliárdot fizettek vissza, de lehet, hogy ez már magasabb ez a szám.
0: Ennek gyorsan utána nézek.
1: Jó, oké, mert ez azért fontos, tehát nyilván ez nem jelenti az elismerését annak, hogy valami sundám-bundám történt, hanem csak annyit jelent, hogy tiszta lappal szeretné az egykori pályázó nyitni a következő ciklust. Mi meg a bíróságok helyzetével fogunk beszélgetni. Pecsenyi Csabát, az Országos Bírói Tanács elnökét szeretném majd kérdezni arról, hogy egyébként az új vagyon visszaszerzési hivatal felállítása mennyiben nehezíti a bíróságok munkáját. A gyorsaság, a hatékonyság és a humán erőforrás menedzsment, hogy ilyen szép szóval éljek szempontjából.
0: És kritika is érte ugye a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal első 4 ügyét. Egy névtelenséget kérő ügyész mondta el, hogy az ügyészségen némi elégedetlenség alakult ki.
1: Ezt nem is olvastam, de ezt majd megnézem, ezt meg én nézem meg. Viszont itt lesz még Egri Gábor, aki a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Azért, mert hogy 6-700 család lehet veszélyben, legalábbis nem a szövetség teljes egészét átfogó tiltakozás, hanem egy figyelemfelhívó közlemény alapján. Azt, hogy egyébként mi okoz problémát, és melyik eleme a költségszerkezetnek az, amire még van pénz, és melyikre már nincs, na ezt fogjuk tisztázni, illetve hogy önök, akik tankolnak a benzinkutakon, ebből mit fognak érezni, ha éreznek egyáltalán, mert azért az, hogy bizonyos vállalkozások csődhelyzetbe kerülnek, vagy bezárnak, az ugye önöket is érintheti.
0: De mindenek előtt Tarnai Kristóf Ábel újságíróval fogunk lapszemlézni egyet mindjárt, ugye?
1: Aki nem a hvg.hu újságírója már, mert ugye az ember, hogyha rutinból jön és becímkézi a vendéget és téved, akkor ez simán benne van, hanem egy olyan újságíró, aki valamilyen terveket dédelget, de azt még most nem árulja el.

0: És itt van velünk akkor Tarnai Kristóf Ábel, aki nem a HVG újságírója. Jó reggelt!
1: De természetesen ez nem egy elhatárolódás, csak puszta update, mert egyébként, hogy mondjam, sem, tehát, hogy megtisztelő volt, hogy korábban a HVG szerkesztőségénél dolgoztam, és hogy mondjam, nem, tehát utána írtam még hozzájuk néhány szor, tehát, hogy nem.
0: Viszont, hogyha már...
1: Véletlenül se vesztünk össze, vagy semmilyen nincs.
0: Viszont, hogyha már a HVG-vel kezdtünk, akkor szerintem érdemes a rendőrség levelével kezdeni, illetve te is felkonferáltad ezt már az összebeszédben.
2: Hiszen az érintett újságíróval Kristóf éveken.
1: Én dolgoztam együtt a Noémivel, és szerintem egyébként egy kiváló újságíró, aki szerintem egy nagyon fontos témában, talán azt is szerintem fontos kiemelni, hogy egy ilyen alul reprezentált, tehát vagy nem tudom, tehát hogy egy...
2: Exponált.
1: Igen, alul exponált témában, tehát ugye ők a nők elleni erőszak kapcsolatban ugye gyűjtött információkat, és ugye ezt a témát igyekszik a, vagy hát ezt ugye szerettem volna a rendőrségtől kérdezni, hát azért ez, hát most kitől kérdezed nyilván, tehát a hatóságoktól, szerintem ez egy elég magától értetlenül és fontos munka, amit ugye ő ilyen értelemben ellenszélbe csinál.
0: És szerintetek egyébként ez itt a láthatóvá vált az intézményi viszony az újságírók felé, vagy ez egy elég durva kommunikációs hiba, ti minek értékelitek?
2: Mind a kettőnek, de majd nyilván válaszhoz. Csak annyit akarok mondani, hogy azért szerintem a rendőrségen belüli hosszú évtizedek alatt kialakult a nőket ért hátrányos megkülönböztetés témájáról, ez nagyon sokat mond ez a reakció.
0: Hát abszolút.
1: Igen, tehát hogy ugye nyilván, egyébként ha emlékszünk, nem ez az első eset, amikor valamilyen e-mailt, hogy újságírók véletlenül elküldtek, és ebből mindig ilyen, hát ilyen nagyon tanulságos dolgok tudnak sajnos kiderülni, és ez is az, hogy ugye, tehát hogy azért egy ilyen eset, most azon, tehát hogy először is nyilván mondjuk el, hogy ez egy teljesen elfogadhatatlan és tényleg abszurd mód, hogy így reagálnak arra, hogy egy újságíró egy ennyire fontos témáról szeretné a rendőrség álláspontját, tapasztalatait kikérni, tehát hogy tényleg az lenne az adekvát reakció, hogy persze, mi vagyunk a rendőrség, ez a dolgunk, hogy ilyen témákat komolyan vegyünk, és ennek az is a részét tájékoztassuk a nyilvánosságot, de hogy azért az a hangnem, ami mondjuk így úgymond kicsúszott a leveles ládájukból, és a ilyen értelme nyilvánosságra került, azért ez nem egy légüres térben áll. Csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy néhány éve, hogyha emlékeznek a kedves nézők, volt egy ilyen botrány, amikor a rendőrségnek azt hiszem, hogy kommentekre válaszolt egy-két helyen, és ott is hát egy ilyen elég sajátos stílusban tettek, hogy az is utána elnézést kértek, de hogy egyébként, ami szerintem szintén ehhez kapcsolódik, hogy ha megnézzük a rendőrségnek a kommunikációját a hivatalos felületén, én amikor én korábban akár HVG-nél hírügyeltem, és akkor néztem ilyen rendőrségi kommunikációt, nekem időről időre feltűnt, hogy van ilyen furcsa stílusa. Tehát, hogy amikor mondjuk mondom azt, hogy mondjuk elkaptak egy betörőt, és akkor valahogy úgy festik le, hogy hát ilyen pancser, meg pechsorozata volt, meg hasonlók. Ezt, hogyha mondjuk ezt a 444 ügyeletesen, vagy nem tudom ki írja, tök rendben van, mert még jó, tehát hogy értem is, hogy lehet röhögni akár mondjuk egy pancser betörőn, de hogy bizonyos esetben egy ilyen típusú stílus, akár egyébként mondom, a hivatalos poliszpontos kommunikációban is megjelenik, szerintem furcsa, és hogy tehát azt mondom, hogy ezek a típusú dolgok, ezek tényleg nem önmagukban állnak. Tehát, hogy akkor azt kell megvizsgálni, hogy igazából a rendőrségnek alapvetően egyáltalán az a kommunikációs stílusa, hozzáállása az állampolgárokhoz, az hogy tud ilyen típusú hibákat kitermelni.
2: Miközben egyébként nyilván az, hogyha valaki elmegy a benzinkútra azt kifosztani, aztán elalszik a pultnál, akkor nyilván felvetődik, hogy ezt hogy értékeljük, de...
1: Csak hogy nem azon, hogy azért a poliszpontos közleménynek ennél azért egy kicsit nem, tehát nem biztos, hogy ebbe ezeket be lehet tenni.
2: Abszolút.
1: Épp, hogy csak a napszemüveges emoji ilyen.
0: Szerintetek elintézhető egy egyszerű bocsánatkéréssel, vagy a bocsánatkérés mikor tud valódi súlya lenni?
1: Nem, tehát alapvetően ha jól tudom, ugye azt írták a szövegben, hogy nem tudom, megvizsgálják, vagy szóval, hát hogy szerintem ez a lényeg, tehát hogy tényleg, tehát ugye a bocsánatkérés az a konkrét esetről szól, a vizsgálat meg arról szól, hogy milyen típusú szervezeti kultúra áll a mögött, hogy ilyen típusú, tehát most nyilván nem azt akarom mondani, hogy most minden egyes e-mailben nem lehet semmilyen, nem tudom, nem hivatalos jelző, tehát nem akarok ilyen típusú módon álszent lenni, de ez a típusú dehonestáló, az ő legitimitását megkérdőjelező, az ő komolyan vételét teljesen semmibe bevő hozzáállás, hát azért nagyon problémás, mert akkor ezek után nyilván a hivatalos válaszban azért nem ír bele ilyeneket a rendőrség, csak hát ugye azért azt kéne innünk, amikor a hivatalos válasz mondjuk utána komolyan veszik az újságírót, természetesen ez szerintem abszurd, hogy ez 2026-ban még erről beszélni kell, de mondjuk a nemétől, a nem tudom, egyéb jellemzőitől függetlenül, csak hát hogyha ilyenek szivárognak ki, akkor utána el kell hinnünk azt, hogy amikor mondjuk a hivatalos kommunikációban azt mondják, hogy egyébként természetesen komolyan veszik, és természetesen komolyan veszik a nők elleni erőszakot, oké, csak ezt segíteniük kell a rendőrségnek, hogy ezt el is higgyük nekik.
0: Melyik témával folytassuk?
2: Hát rendőrség? Szerintem mindenképpen a Hankó Balázs féle történettel, jó. Mi volt ez az interjúban, ami szerinted érdemes átbeszélésre, mert ugye az persze egy objektív szükségszerűség, hogy fel kell venni hétfőn az interjút.
0: Így van. Én először gondolkoztam is egyébként, hogy most akkor ez milyen interjú lesz. Nem tudtam, hogy ez most élő lesz, vagy igen. Nem, de aztán ugye elég hamar rá lehetett jönni, hogy ez egy előre rögzített interjú volt. Hát ami nekem érdekes volt, egyébként egy pár dolgot ki is írogattam magamnak, amiről érdemes beszélni, mégpedig például azt, hogy külön szóba került Mága Zoltán, Fási Ádám, Dopman és a többi Fideszhez köthető művészek neve is. Egyrészt, ami engem érdekel, hogy most nagyon hallgatnak ezek a művészek, egyiküket se láttam megszólalni Hankó Balázs ügyében. Másrészt pedig Hankó azt mondta, hogy nem a zenész személyesen kapott támogatást, hanem itt egy produkció kapott támogatást, és ezzel mentette magát. Mit gondoltok?
1: Hát nem tudom, hogy ez egyébként mennyire enyhítő körülmény, ez nekem inkább ilyen technikai jellemzőnek tűnik, de bár én vagyok itt a jogász, tehát hogy nem lehet, hogy ez tévedek. Nekem egy kicsit az tűnt ebből a hírtévés interjúval, az jött le, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy Hankó Balázs így kicsit megpróbált a művészek mögé bújni, megpróbált a családja mögé bújni, a vallása mögé bújni, nagyon sok mindennel próbált, én azt éreztem, takarózni, és közben igazából azt hajtogatta, hogy hát itt minden jogszerű volt. Ami, hát nyilván neki ezt kell mondani, meg természetesen az ártatlanság vélemény mindenkit megillet, de hogy azért azokból a nyilvánosságra került információkból, meg abból a gyanúsításból azért ez nem néz ki túl jól az ő számára.
0: Ugye aztán itt, nem tudhatjuk, hogy az egyébként 5 órás ballatásán mi zajlott, és hát
1: igen,
0: hangoztak el.
1: Igen, de ugye itt olyan levél is ugye nyilvánosságra került, amiben ugye konkrét utalás, ugye a kérelembe, amikor ugye beírtak a pezet, ugye konkrét utalás szerepel ugye a választásra, tehát azért ez egy, van akit hát olyan dolgok, amik hát, hogy a legnagyobb jóindulata sem néznek ki jól, és ami szerintem itt nagyon érdekes, hogyha egy kicsit tovább gondoljuk ezt a kérdést, akkor azért feltételezhetjük, hogy ezekről a döntésekről, amiről azért feltételezem, hogy a Fideszben is tudták, hogy azért kockázatos. És azt is gondolom, hogy hát minden nézőpont mérés ellenére szerintem a Fideszben is tudták, hogy hát azért ez nem lesz egy sima menet számukra. Hogy azért, szóval valószínűleg azért a Fideszben azért tudták, hogy ha buknak, akkor ebből azért lehet probléma. Én legalábbis nagyon meglepődnék, hogyha ennyire naív lenne a hozzáállásuk, hogy ezzel nem számoltak volna, nem hiszem. És hogy azért az, hogy ezt a kockázatot bevállalják, nem csak pedig a jogi kockázatot, én nem vagyok abban biztos, hogy ezt azért, sőt, hát inkább azt mondom, hogy furcsa lenne számomra, hogyha ezt így Hankó Balázs saját szakállára vállalta volna be. Teljesen saját ötletből, kizárólag saját ötletből vezérelve
2: hát vállalta volna Orbán be. Maga Orbán Viktor is kollektív döntésről beszél, tehát nem arról, hogy a miniszter saját szakállára utalgatott azoknak, akik a Fidesz helyi kampányában jelentős szerepet vittek?
1: De és hát, hogy ez a kérdés, hogy akkor tulajdonképpen nyilván most mindenki nagyon kíváncsi lenne, hogy ugye Hankó Balázs vallomásában mi hangozhatott el. Ugye azt hiszem, hogy azt közölte az ügyvédje, hogy nem tett beismerő vallomást, hanem a 25 oldalba, vagy 25 pont, mert részletesen cáfolta, stb. Szerintem itt az érdekes, hogy eljuthatunk-e arra a pontra, amikor Hankó Balázs hát, hogy mondjam, elkezd mesélni, és elárul olyan dolgokat, hogy akkor esetleg ki mindenki vette ebbe részt, meg hát nyilván az is a kérdés, és ez megint a rossz, hogy a Fidesz mennyire volt ebbe tudatos, hogy mi az, ami utólag bizonyítható. Tehát, hogy itt esetleg szóbeli utasítások voltak, vagy mi az, ami mondjuk e-mailes, ugye visszakereshető, stb.
0: Ha már említetted a nézőpontot, akkor ugye Mázz Ágoston azt mondta, hogy habár volt olyan mérésük, amely tiszta előnyt mutatott, de hát ők maguk sem hitték el. És van egy vita is ugye Bencsik András és Mázz Ágoston között. Ez a vita elsősorban a közvéleménykutatások szakmai hibáiról szól, vagy arról, hogy a jobboldali nyilvánosság milyen híreket akart hallani?
1: Igen, hát szerintem itt azért ez egy viszonylag egyértelmű kérdés, tehát hogy a választások előtt látható volt, hogy voltak független intézetek, amik egyértelműen a Tisza győzelmét mutatták, egyáltalán nem arról volt szó, amit egyébként Mázz Ágoston Sámuel mond, hogy itt egyébként hirtelen, nem tudom milyen rövid idő.
0: Igen, mert az utolsó két hétben
1: fordult
0: mondta,
1: át,
0: hogy nem, azt hiszem.
1: Megnézi az ember a Mediánnak, a 21-nek, a Publikusnak, stb. A számait, teljesen nem erről volt, hanem abszolút. Egyébként ez egy nagyon, tehát nem is ez a jellemző, tehát azért látszott, hogy a Tiszának a tábora az így fokozatosan egyre nagyobb mértékben épült fel, tehát hogy meg most azért, hogy most csak így, tényleg csak így józan észre azért ez egy ekkora politikai változás ilyen nagyon rövid idő alatt történjen meg, hát azért az, nem mondom, hogy nem elképzelhető, de azért nem annyira gyakori szerintem. És hogy az derült ki, hogy azok a közvéleménykutatók, akik így még az utolsó pillanatig is arról beszéltek, hogy hát a Fidesz előny, azoknak az állításai egész egyszerűen nem találkoztak a valósággal, és ennek pontosan mi az oka, hát nem tudom. Szerintem ez az utolsó pillanatos magyarázat, ez azért így nem annyira stimmel. Az meg nekem különösen furcsa, hogy arról beszélt ugye a Magyar Nemzetnek, hogy egyébként nekik voltak olyan számaik, amivel a Tisza vezetett. De mégis azt hozták ki, hogy a Fidesz vezet, tehát hogy akkor nem tudom, én nem tudom, mert sos életemben nem készítettem közvéleménykutatást, de hogy nem tudom, hogy ez addig súlyozzák, vagy nem tudom, amíg ki nem jön, hogy a Fidesz
2: vezet. Az a szerencsénk van, hogy Horn Gábor itt lesz, és ők viszont nagyon sok kutatást készítenek.
1: Akkor csak egy mondat erről, hogy igazából innentől szerintem a kérdés szerintem az, hogy kinek a körében lesz még ezeknek a Fidesz közeli intézeteknek hitele. Tehát én azt gondolom, hogy a Tisza szavazói szerintem eddig se tartották hitelesnek ezeket a...
0: Hát lehet, hogy Bencsik megszólalása akár egy szélesebb jobboldali önvizsgálat kezdetét is mutatja.
1: Hát igen, de hogy közöleg pont azt mutatja, hogy ezek után azt gondolom, hogy például az ő, mondjuk a Bencsik is, hát azt gondolom, hogy mondjuk szkepszissel fog fordulni szerintem az ilyen típusú, mondjuk azt mondta most a nézőpont, hogy más típusú kutatásokat fognak folytatni, de hát mondjuk én felérzem, hogy mondjuk lehet, hogy ezek után Bencsik András és egyébként fideszes szavazók is azért, tehát mondjuk feladatásokat fogják kezelni az ő állításaikat ezek után.
2: Hát vagy igen, vagy nem, de az biztos, hogy mély elemzéseket fog ezek után a nézőpont csinálni, ugye? Mert ezt jelentette be Mázz Ágoston Sámuel, egy a politikai preferencia mérés most egy kicsit kiesik. Beszéljünk két nagy politikai momentumról. Az egyik ugye a köztársasági elnök legfőbb ügyész jelölése. Hát a másik meg Magyar Péter mentelmi joga, mind a kettő szerintem egy érdekes téma. Hogy látod egyiket és másikat?
1: Igen, hát ugye ez a legfőbb ügyész jelölés, ez ugye abban a szempontból valóban érdekes, hogy azt lehetett hallani, ugye azt mondta Bak András, hogy ugye ő tudott egyébként a testvérének az érintettségéről az aranykonvojban, már azt hiszem, hogy valami ott mondott, hogy ő másképp látta a nem nyilvános információk alapján. Valóban érdekes lenne, hogy ő milyen információk alapján ítélte meg, úgyhogy ennek ellenére vállalható. De lehet, hogy ez nem fog kiderülni. Az, hogy egyébként ő az ő jelöltje megbukott, ez most persze eladható úgy egy ilyen blamának, hiszen hát mondjuk azért az elmúlt 16 évben nem ilyen típusú dolgokhoz voltunk szokva. Természetesen abban a köztársasági elnök úrnak nyilván igaza van, hogy hát ez egy demokráciában egy normális dolog, hogy valaki nem szavaznak meg. A Magyar Péter esetén, szerintem a Magyar Péternek az a típusú felháborodását nem nehéz érteni, hogy két igen jelentős, ilyen milliárdos visszaélési ügy mellé oda teszik az ő telefon ügyét, azért ez valóban egy mutat egyfajta kontrasztot. Ezzel együtt természetesen nyilván a jog, egyébként erről ő is beszélt, hogy a jog az mindenkit meg egyelőre kell, hogy mérjen, miniszterelnököt is, De hát azért valóban az egy különös történet lesz, ugye azt hiszem, hogy a 24.hu volt erről egy jó cikk, hogy tulajdonképpen a telefon árától, és tehát, hogy milyen drága telefonról volt, szóval, hogy ezen múlhat, hogy itt maradhat-e kormányfő, tehát azért, vagy maradhat-e országgyűlési képviselő, és azt hiszem, hogy ugye, ha nem maradhat országgyűlési képviselő, azt hiszem, hogy kormányfő sem talán. Tehát, hogy,
0: az ügyészség működése egyébként talán, én nem is emlékszem, hogy valaha ennyire a közélet középpontjába került volna. Fürth Pál állításáról szerintem még érdemes egy pár mondatot említeni. Ugye a volt főügyész szerint a nyomozás adatai Orbán Viktor szerepére utaltak, és ezt egy volt főügyész írta le.
1: Igen, ezek mindenképpen nagyon súlyos állítások, amiket nyilván nagyon fontos komolyan venni. Azért, ez az egész aranykombó azért a kezdetektől fogva nagyon bűzlött. Tehát, hogy nagyon látszott, hogy ott nagyon nem volt világos, hogy igazából ő jogilag ez mi volt igazából, ez mennyire volt megalapozott, hogy miért lett volna ez megalapozott. Tehát, hogy, és ugye emlékszünk, hogy azt hiszem talán még Lázár János utalt is erre, hogy ugye ezt ugye összekötötte a barátságvezetéknek az újra nem indításával.
2: Kocsis Máté meg a Tisza pénzeivel.
1: Igen, tehát hogy igen. Azért itt volt egy erős, hát hogy is mondjam, annyira azért, tehát egy kicsit ilyen átlátszó, nem is talán annyira nem is titkolt politikai szándék. Hát most erre ugye azt lehet akkor mondani, hogyha még egy miniszterelnököt is ugye felelősségre kell vonni, hogyha szükséges, akkor ugyanez igaz egy volt miniszterelnökre is természetesen.
0: Tarnai Kristóf Ábelnek nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük, és derüljön ki, hogy mi lesz az új hely.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Az Alzó cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorpi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Szigorították a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Hankó Balázs szerint politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik ellene és kollégái ellen a nemzeti kulturális alapügyében. A Fidesz kormány minisztere erről a Hír TV stúdiójában még mentelmi jogának felfüggesztése előtt beszélt, a felvételt tegnap este tette közzé a csatorna. Hankó Balázs az interjúban elmondta, minden támogatás jogszerű és szabályos volt. Hankó Balázs mentelmi jogát milliárdos hűtlenkezelés gyanújával hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indította a Budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését. Továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők. A kurzus az egyetem honlapján érhető el. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
6: A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsenyi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Ekkor pótóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló-vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani Csepelen, a Szent Imre téren a Kossuth-Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. Szakaszos sávlezárásra kell készülni a 18. kerületben a Nagykőrösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
3: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
8: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindig száraz.hu.
9: Mindig száraz.hu.
10: Mindig száraz.hu.
11: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bemrappalton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként reggelinként születésnapi vacsoraest. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves belgában. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Török Réka és Somos András.
1: Jó reggelt kívánunk azoknak, akik most csatlakoztak, de természetesen azokat is köszöntjük, akik eddig is velünk voltak, és hát reméljük, hogy velünk is tartanak, mert hogy érdemes lesz például már a Start Plus miatt is. Ugye elmondtuk már a következő témákat, például hozzám mindjárt érkezik Horn Gábor, de egy kicsit beszéljünk a Start Plus témákról is, mert hogy szerintem nagyon érdekes az AI és az oktatás kapcsolata, miközben a diákok szövegértése folyamatosan romlik, ugye elég rossz eredményeket értünk el egy legutóbbi teszten. Aközben ugye az AI jelentősen jelen van az oktatásban, ez jó vagy rossz, lehet-e jó dolgokra használni?
2: Mik a veszélyei? Abszolút, és akkor tovább megyünk majd egy duális képzéssel, amelyet a MOL irányít, és hát majdnem azt mondtam, hogy coverol, de ez nem jó kifejezés, csak az a lényeg, hogy 10 éves ez a program.
1: Így van.
2: És a kezdeti számok azok egy kicsit megduzzadtak a résztvevők tekintetében.
1: Így van, egy 30 pár néhány igen. tanulóval indult, most igen. pedig már több száz tanulót képeztek.
2: Ugye az valójában jó, hogy az iskolapad mellett a gyakorlatban is kipróbálhatják igen. egyfajta szerződéssel.
1: Igen. Vegyésztechnikusok, villanyszerelők, gépész igen. és mechatronikai technikusok vesznek részt benne. Úgyhogy érdekes lesz.
2: Jó, és akkor azért a főbb témákat érintjük, mert a benzinkutak helyzete, a kis benzinkutak helyzete nyilván sokakat érint, főleg azokon a településeken, ahol ez az egy lehetőség van, hogy tankoljanak. Itt lesz Egri Gábor, a Benzinkutak Szövetségének szakértője, és tőle megtudjuk azt, hogy ez a 6-700 család, amely veszélyben érzi az egzisztenciáját, milyen jelzések alapján jutott erre a következtetésre, és a szövetség egésze mögé áll ennek a tiltakozásnak, vagy nem.
1: És érkezik majd még Pecsenye Csaba, az Országos Bírói Tanács elnöke is, aki arról fog nekünk beszélni, hogy valóban az összeomlás szélén vannak-e a bíróságok.
2: Igen, nagy kihívás a vagyonvisszaszerzés a bíróságokra is, nagy teher jut, és hát ha az ember naponta jár a bíróságra, úgy egyébként akkor látja azért, hogy hol vannak gyengeségek, vagy kevésbé erős profilok, hogy így fogalmazzunk. Várjuk Önöket szeretettel, ha van kedvük, csatlakozzanak, mert most Réka belecsap Horn Gáborra. Nagyon kemény lesz.

0: És már itt is van a stúdióban Hor Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Hát az alap elképzelésem az volt, hogy a Hankó ügyről fogunk beszélgetni, még most is ez az elképzelésem, csak úgy folyamatosan történnek az események Hankó Balázzsal kapcsolatban. Szerintem az első, amivel kezdjünk, az a tegnapi interjúja, nem tudom, hogy látta-e.
1: Igen, hát sajnos kötelező.
0: Ki is ragadtam belőle egy pár gondolatot, amit szerintem érdemes megvitatni. Például azt, ami engem nagyon érdekelne öntől, hogy szóba került Mága Zoltán, Fási Ádám, Dopmen és a többi Fideszhez köthető művészek neve is. Ők most nagyon csendben vannak. Ön szerint miért?
1: Hát egyrészt nehéz ezeket az embereket ugye egyébként művésznek nevezni, tehát mondjuk Dopmen az én fogalmam szerint, vagy Fási Ádám nem művész, Mága Zoltán nem tudom megítélni, mert még csak felvételesen nagyon hallottam, tehát erről nincs kialakult álláspontom. Nekem a művészet máshol kezdődik, és nagyon érdekes, hogy a fideszes kultúrpolitikának nevezett valami ennyire alacsony színvonalra ment a végére. Tehát, hogy Győzikék, Fási Ádámok, Dopmenek és a romjaiban heverő Nagy Feró, és sorolhatom a példákat, vált a kultúra támogatott szintjévé. Miért? Hogyan lehet ez? Hogy nem csak a lóláb lóki, hanem a ló is, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy közvetlen politikai célokra fordították ezeknek az embereknek a egyébként nem olyan hatalmasak kiterjedésű támogatói körét, vagy népszerűségét.
0: Bár Hankó Balázs azzal védekezik, hogy nem a zenész személye kapott támogatást, hanem itt produkciók kaptak támogatást.
1: Hát nem a zenész személye, hanem az, hogy ezek a zenészek megjelentek a politikai eseményeken. Tehát azért valljuk be, nehéz ezt másképp értelmezni. Szerintem Hankó is pontosan tudja, hogy az a védekezés, amit előad, amit én emberileg persze értek, az ember próbálja megmagyarázni a megmagyarázhatatlant ebben az esetben. Közvetlen politikai célra használtak közpénzt, méghozzá olyan közpénzt, és ez súlyosbítja szerintem a körülményeket, amit a magyar kultúra fejlesztésére, a magyar kultúra túlélésére kellett volna fordítani. Ha belegondolok, hogy Fási, akinek soha életében a család, akinek semmi köze nem volt a dokumentumfilm készítéshez, kap annyi pénzt dokumentumfilmre, egy film elkészítésére, amire az egész dokumentumfilm egy szakma, amelyiként világhírű Magyarországon nem kapott abban az évben, 2025-ben, akkor döbbenetes, hogy hol tartunk. De mellé tehetem mondjuk Rákai Filip történetét, a Petőfi filme, ami most ugye szintén ide kerül, hogy olyan emberek, akiknek semmi közük az adott területhez, akik soha életükben nem produkáltak ott semmit, most akkor hagyjuk Fási Ádám, hogy mondjam, zenei, kulturális produkcióit, hogy a fenébe kerül ezek az asztalra, hogyan kapnak 10 milliókat, 100 milliókat arra, amire a ténylegesen magas kultúrát, vagy akár a populáris kultúrát folytatók egy büdös fillért nem kaptak az elmúlt időszakban a Fidesz kormánytól. Tehát azt kell mondanom, hogy nincs, ezeket nem lehet védeni, ezeket az álláspontokat.
0: A visszafizetésekről mit gondol? A visszafizetett támogatások is szóba kerültek ebben az említett interjúban. Hankó erre azt mondta, hogy szerinte a megfélemlítés miatt utalták vissza az összegeket. Ön szerint a visszafizetést lehet akár beismerésnek is tekinteni?
1: Én szerintem egyszerűen erről van szó, hogy nem is olyan, nagyon sokszor olyanok is belekeveredtek ebbe, akik nem is tudtak arról például, hogy miről van szó. Voltak, akik nem is pályáztak, csak fölhívták őket, hogy kaptak 5 millió forintot, és ők most visszautalták, voltak egyébként nagyobb összegek is, ugye Mágának azt hiszem a sofőre vagy operatőre, vagy nem, fotósa, ugye aki 500 milliót kapott nyilván, megérdemelten. Ugye ez a pénz is, mintha visszakerült volna. Szerintem ez a részben az bizonyítja, hogy működik ez a vagyon visszaszerzés, tehát hogyha kellőképpen jól alátámasztott az igazságszolgáltatás elkezd működni, akkor azok, akik részt vettek ebben a történetben, akár ártatlanul is, mert belekeveredtek, azok normálisan reagálnak erre, és azt mondja, köszönjük, kiszállunk ebből. Semmiféle politikai megfélemlítést nem látok ebben, egyszerűen józan, racionális működést. Ha ez nekem nem jár, akkor gyorsan visszaadom. Ide esett az ölembe, azt gondoltam, hogy jaj, milyen jó, hát de ha ez nem így van, akkor köszönöm szépen, visszaadom ezt a pénzt. Én ezt egy normál állampolgári magatartásnak gondolom, nem érzem egyáltalán benne a politikai félelmet. A politikai félelmet abban a korszakban éreztem, akár felénk is, mondjuk bizonyos hivatalok, amiket szintén vizsgálnak. Most ugye Lánci-féle hivatalra gondolok, akik effektíve megfélemlítettek, akár egy olyan civil szervezet, mint a Republikon, vagy újságírók százai, ezreit, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem a megfélemlítés, hanem a normális reakció arra, hogy ami nem jár nekünk, Most látjuk, hogy tényleg nem jár, azt visszaadjuk a köznek.
0: Kezdjük egy picit a Hankó történet legelején. Ugye Hankó Balázs ügyészségre indulását a Fidesz élőben közvetítette, gyakorlatilag egy ilyen politikai eseményé tette. Ön szerint mi volt ennek a célja? Saját tábor összetartása, Orbán Viktor személyes mozgósítása, vagy a nyomozás hitelességének előzetes megkérdőjelezése?
1: Ugye nagyon érdekes, hogy milyen különbözően kezeli a Hankó és a Sesták ügyet a Fidesz és a KDNP közösen.
0: Ennek ugye mi lehet az oka, hogy Hankó Balázs mellé egyértelműen kiálltak, Sesták mellé pedig nem?
1: Hát ugye egyrészt azt gondolom, hogy a Sestákról már régóta ők maguk is azt gondolják, hogy tarthatatlan, tehát nem véletlenül nem maradt miniszter 2018 után. Ettől persze az a fajta birodalom, amit ő a Szabolcsban fölépített, az megmaradt, és az most omlik végre össze, és ennek nagyon sokan örülnek, azt gondolom, Szabolcsban. De az igazi különbség az, hogy a Hankó ügy az egész Fideszt érinti. Tudni, ha ez igaz, amit itt látunk, akkor ez egy bűnszervezetben elkövetett választási csalás. És ebben mindenki részt vett. Tehát a Sesták ügyet el lehet úgy képzelni, hogy van egy gazember, aki visszaél a lehetőségeivel, ha ez igaz, tételezzük fel, hogy meglátjuk. És hogy mondjam, család módon pénzt követel azoktól, akiknek ő előnyt biztosít ennek fejében. Tehát ez lehet egy magán ügy akár. Nem az, mert ilyen az egész rendszer, de lehet így felépíteni. Itt azonban nem erről van szó. Mind a 100 egyéni körzet képviselője, a Fidesz legfelsőbb vezetése, a Fidesz hálózata, tehát maga a párt vett részt ebben a feltételezett választási csalásban, tehát nem véletlen, hogy ebben ők ilyen egységesen próbálnak meg felállni, védeni a védhetetlent, mert ez mindannyiukat érinti. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy itt maga a bűnszervezet, a Fidesz, mint közösség, nem a fideszes választók, félértésnek, a Fidesz, mint politikai közösség kerül a vád tárgyává azzal, hogy Hankó, aki eddig egyébként nem volt ilyen harcos a előzetesben ülő munkatársai kapcsán, hirtelen most lett ilyen harcos, eddig nem szólalt meg nagyon, egy-két megszólalása volt, pedig hónapok óta előzetesben vannak a kollégái, most megszólal, hogy jaj a kollégák, úgyhogy azt kell mondanom, hogy nagyon szomorú ez az egész történet, de rávilágít arra, amit én 2014 óta mondok, itt is ebben a stúdióban is, hogy tulajdonképpen 14, 18 és 22-ben a Fidesz választási csalással nyerte meg a választásokat. Nem arról van szó, hogy kétharmadot kaptak, hanem arról van szó, hogy elcsalták a választást. És most 2026-ban ez nem sikerült, de lelepleződött az, hogy milyen családeszközöket használtak, közpénzből folytattak közvetlen pártfinanszírozást, kampányt, a kormány beavatkozott egy párt az állampárt mellett, és sorolhatom tovább a példákat. Ez a 17 milliárd, vagy ennek nagy része, ennek a mintapéldánya lesz, amennyiben kiderül az, amit most az ügyészség feltételez erről, amit tudunk.
0: Magyar Péter valódi rendszerváltási pillanatként beszél Hankó őrizetbe vételéről, Hankó pedig politikai üldözésként tekint erre az egészre. Mit szól ahhoz, hogy a miniszterelnök is most egyébként az ügyészség körüli perpatvarba is nagyon beleállt, illetve a többi eljárásba is?
1: Hát nézze, Magyar folyamatosan kampányüzemmódban van, és szerintem ő jól érzékeli, hogy ilyen a mai politikai élet. Tehát ez a közösségi médiában zajló, folyamatosan az életünkben jelenlévő politika, kicsit úgy érzem magam időnként, mint egy katasztrófa turista, aki belelát ezekbe a folyamatokba, és ugye ott van egy ilyen kabaréba menően, ugye, hogy Hankó nem elmegy az autó nélküle, hol van, nem Damon Hillt keressük, hanem Hankót a parlamentben, az egész tényleg
0: elképesztő mémek alakultak.
1: Igen, az egész időnként ilyen tragikomikus helyzeteket hoz létre, de hát végül is ez volt az elmúlt 16 évünk. Ezekkel elszámolni, ezekkel leszámolni, én a legfontosabb elemnek azt tartom, hogy olyan helyzet alakuljon ki, hogy ez többet ne történhessen meg. És szerintem ebbe az irányba már elindultunk. Nekem kevésbé érdeke, hogy hány évet kap Hankó, meg hogy ki, hányan ülnek majd még a fideszes politikai politikai elitből. Nem ez a fő kérdés. Az a fő kérdés, hogy kialakul egy olyan rendszer Magyarországon, ahol ezt többet nem lehet megcsinálni. És ebben az irányban megyünk, mert azt gondolom, hogy most egy középvezető, egy nem politikai alkalmazott, hanem egy hivatal vezetője nem ír alá ugyanúgy minden csak egy utasításra, mint eddig tette, mert meggondolja, hogy ez lehet a következménye. Hogy nem lehet bármi, nem történhet meg bármi, és ez a, hogy nem leszünk végre következmények nélküli ország, ez szerintem az egyik legfontosabb üzenet, és ezért kell végigmenni ezen az úton, nem Hankó vagy Sesták az érdekes. Persze a bűn nyerje el méltó büntetését, hanem az az érdekes, hogy megváltozik-e ez az ország. Tud-e más lenni, tudjuk egy más arcunkat mutatni, hogy ne a maffia államról szóljon ez érdekes, hogy megváltozik-e ez az ország. Tud-e más lenni, tudjuk egy más arcunkat

0: az, hogy szabadon távoztatott. Ehhez mit szól?
1: Nagyon érdekes, hogy én egyrészt indokolatlanak tartottam ezeket a nagyon hosszú ideig tartó előzetes letartóztatásokat, hiszen ezek régi ügyek, bármit eltűnthettek volna nyilván Őrsiről, vagy Láng Zsoltról, vagy Molnár Zsoltról, akiket most szabadon engedtek, ki 3 hónappal ezelőtt se gondolta senki, hogy leléptek, hova léptek volna le. Tehát azért ezek, hogy mondjam, biztosíthatóak ezek a feltételek. Én azt gondolom, hogy az ügyészség időnként, és a bíróság is ezekkel ilyen, hogy mondjam, eszközként, vádalkú vagy egyéb eszközökként használja ezeket az előzeteseket. Szerintem ez helytelen, mert ezek nem erre valók. Mint ahogy én magam nagyon nem értek egyet a vezető száron elvezetett politikai szereplőktől, nincsenek értelme. Ahogy Sesták bevonult, fe kell hívni, menjen be, ha kell, tartóztassák le, de nem kell ezek a színpadi jelenetek, nem kell az ügyészségnek túllépni a saját szerepkörét. Szerintem, ha végzi a dolgát, az bőven elég.
0: És még a közvéleménykutatásokra, mert az lapszemlénél volt egy érdekes témánk, ugye Bencsik András vitájom rá az Ágostonnal, és egyetlen kérdés, mert már csak annyira van időnk, ugye ön pontosan tudja, hogy működnek a közvéleménykutatások. Létezhet-e olyan, ami a Nézőpont Intézetnél megtörtént, hogy ha bár voltak olyan kutatásaik, amelyek azt mutatták, hogy a Tisza vezet, de hát nem hitték el ők maguk sem.
1: Hát én a választások előtt egy nappal voltam egy közös podcast műsorban Rázzal, ahol nagyon keményen állította velem szemben, hogy 4-5%-ponttal vezet a Fidesz, és nem volt arról szó, hogy hát ezt itt kicsit ők megmásítják a valóságot. Rázz tulajdonképpen beismert, hogy elcsalták a
0: tereményeket. Egyáltalán hogyan lehet megmásítani, így nem tudom, össze-vissza úgy igazgatjuk a számokat, hát hogy egyszer csak odaérjen?
1: Ők ezt különböző, akár velem is folytatott beszélgetésekben elmondták, módszertan találtak ki a hamisításra, a csalásra. Az, hogy ők nem közvélemény kutatnak, hanem becsülnek. Tehát ők azokról is megmondják, hogy kire szavaznának, akik nem mondják meg. Most ilyen nincs. Tehát ez a jóslás az egy másik szakma. A közvélemény kutatás is egy szakma. Rázék minden szakmai tisztességet túlléptek, és átverték leginkább a sajátjaikat. És ez szerintem a legnagyobb felelőtlenség.
0: Horn Gábornak nagyon szépen
1: köszönöm,
0: hogy itt
1: vagy. Én is köszönöm a lehetőséget.

0: És már is itt van a stúdióban Pecsenye Csaba, az Országos Bírói Tanács elnöke, Miskolcon tanácsvezető bíró.
1: Így van.
0: A törvényszéken, ugye?
1: Igen.
0: Akár még ott is találkozhatnánk, de most a stúdióban beszélgetünk a helyzetéről a bíróságoknak. Az új igazságügyi miniszter találkozott bírósági vezetőkkel. Nem tudom, hogy erről a találkozóról meg lehet-e tudni többet, mert azt egyébként számokkal is alá lehet támasztani, hogy milyen szűkösségben szenved az igazságszolgáltatás. 24-es adatokat ismerünk, az OBH közlése arról szólt, hogy 545 jegyzőkönyvvezető és leíró távozott két év alatt 24-ig, közülük 98 csak a nyugdíjazott. Ugyanebben a két évben a felvett munkatársak 30%-ának már megszűnt a jogviszonya. Ez hajmeresztő adat szerintem. És a pótlások ellenére 103 fővel csökkent a jegyzőkönyvvezetők és leírók száma. Aki tárgyalóteremben otthonos, az pontosan látja ezeket a problémákat.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket is. Igen, ezek a 2024-es adatok voltak, és akkoriban volt az, hogy mindenki ezzel, úgymond mindenki ezzel foglalkozott, és óriási volt a hiány, de hozzátartozik az igazsághoz az, hogy azóta a bérrendezésre került sor az igazságügyi alkalmazottak vonatkozásában, és az a fajta elvándorlás, amely akkor jellemző volt, megállt. Így most a bíróságok kiegyensúlyozottan tudnak működni, de hangsúlyozom, ezt országos szinten kell érteni, hiszen az egyes régiókban, különös tekintettel a központi régiókban,

0: Úra, tehát a fővárosi törvényszékre, a Budapest környéki törvényszékre. Ez a megállapítás nem teljesen igaz, hiszen ha a munkaerőpiac ugye a központi régióban sokkal nyitottabb és sokkal jobb állás lehetőségek vannak a esetleges bírósági alkalmazottak számára, akkor nem a bíróságot fogják választani. Vidéken a helyzet sokkal jobb.
1: Sokkal jobb?
0: A fővárosi, illetőleg a központi régió helyzeténél sokkal jobb, de ez még mindig csak arra elég, hogy a bíróság azokat a feladatait tudja teljesíteni, különböző erőfeszítésekkel, ilyen-olyan átszervezésekkel, amelyeket a jogszabály számára előír.
1: Az ügyészekhez képest az új vagyonvisszaszerzési hivatal felállítása szerintem a bírókat kevésbé érinti, vagy érintheti szervezetileg. Az lehet, hogy ügykörök szempontjából, vagy feladatok szempontjából igen, és erre a bíróságokon belül is választ kell találni, hogy a normál menetrendhez képest ezek az ügyek hogy vannak, de akkor felteszem a kérdést, hogy mennyiben jelent kihívást az új szervezet a bíróságok szempontjából?
0: Nyilvánvalóan kihívást fog jelenteni, azért beszélek jövő időről, hiszen ahhoz meg kell indulni az ügyeknek, és látni kell, hogy mennyi ügy érkezik. Az viszont várható, hogy azok az ügyek, amelyek az MVVH által kerülnek be az igazságszolgáltatásba, bonyolultabbak lesznek, időigényesebbek lesznek. Csak egy példát mondom, ugyanis most is vannak ilyen mega ügyek, tehát ez most nem újdonság lesz, tehát a bíróság most is a például költségvetési csalásba konkrét ügyben tudom, hogy 157 vádlott volt. Most azért el lehet képzelni, hogy egyáltalán leültetni ennyien, a leültetés természetesen úgy értem, hogy tárgyalóteremben ültetni ezeket az embereket is kihívás. Több százezer oldalnyi nyomozati iratot kell átnézni a bírónak. Konkrét tudomásom van arról, hogy fővárosi ilyen megaügyben 6800 oldal volt csak az ítélet. Ha ezt összehasonlítjuk, ugye mondjuk egy szép irodalmi művel, a Háború és békével, tehát az adott bíró 10 háború és békét írt csak az ítéletben. És nem elég ezeket az iratokat elolvasni. Ezeket értelmezni kell, megérteni, összefüggéseket keresni, lefolytatni az eljárást, ez roppant nehéz.
1: Elnök úr, itt egy vita robbant ki arról, amikor az elnököt megkeresték ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal élére, hogy ő, hát szerintem elég tárgyszerűen leírta, hogy kb. Meddig tarthat egy büntető eljárás. A bíróságok szempontjából ez a vita, ez hogy értékelhető? Hiszen itt nem tudom, hogy van-e tervezett gyorsítás, vagy nincs, de ez a lényeg.
0: Köszönöm a kérdést, mert erre ki akartam térni, hogy azért az elég érdekes dolog, hogy egy még meg sem indult bírósági ügynek a bírósági időtartamát prognosztizáljuk, azért ehhez meglehetős bátorság szükségeltetik, és hogy szépen fogalmazzak, legalábbis nem elegáns. Ezzel szemben az Európai Bizottság kiad különböző statisztikai adatokat a bíróságok helyzetéről. Ebben, tehát hogy nem magyarországi adatokat mondjak, Magyarország bíróságait a Európai Unión belül ügyérkezés, ügybefejezés, ügyek időtartama tekintetében az első 3-4 ország közé sorolják, legalábbis a közigazgatási polgári kereskedelmi ügyek tekintetében. Ehhez képest természetesen vannak elhúzódó ügyek, csak hogy érzékeltessem, 2025-ben körülbelül 1.200.000 ügy érkezett a bíróságokra. Abból az a fajta elhúzódó ügy, amit ugye prognosztizáltak, hogy 6 évig fog majd tartani, tehát akkor nézzük az 5 éven túli ügyeket, tehát ebből az 1.200.000 ügyből 396 ügy volt 5 éven túli. Uh-huh. Abból 150, ami a büntető ügy. Tehát én azt gondolom, hogy talán nem egészen indokolt az, hogy a várható időtartamát a bírósági eljárásnak most meghatározzuk, és azt mondjuk, hogy legalább 6 évig el fog tartani.
1: Világos. Két büntetőjogásznak jelent meg egy elemzése, amely hát feltárja azt a példát, hogy egy lefoglalt telefonnak a feltörése, adatainak letöltése és elemzése 6 kötőjel 9 hónapig tart, egy szakvéleményre pedig akár fél és egy évet kell várni. Tehát egy ilyen helyzetben azért mondjuk ez a szám, amit ön említ, a 190 büntető ügyet, ha jól figyeltem, azért az egy releváns szám ilyen szempontból, mert ezek az adatok validak?
0: Természetesen, mint említettem, igen, vannak elhúzódó ügyek, csak én azt gondolom, hogy jelen helyzetben a bíróságok eljárását nem ezekből az ügyekből kell megítélni, hanem hogyha a statisztikát nézzük, az összes ügyet kell figyelembe venni. És egy kicsit visszakanyarodva arra, hogy a törvényszéki elnököket is, ítélőtáblai elnököket is fogadta az igazságügyminiszter, ugye ezeken én nem vettem részt, de természetesen információkkal rendelkezem róla. A bíróságok részéről természetesen voltak javaslatok, ötletek arra nézve, hogy hogyan lehetne az eljárásokat gyorsítani.
1: Lesz reform?
0: Hát ezt az igazságügyminisztériumtól kell
1: mit mondanak a kollégák, hogy mondott ilyet a miniszter?
0: A problémánk az, hogy nagyon kevés információval rendelkezünk. Tehát kevés információval rendelkezünk azokról a politikai nyilatkozatokról, illetőleg annak a szakmaiságra való lefordítása tekintetében, amelyek az eljárás gyorsítására vonatkoznak. Arról konkrét tudomásom van, hogy a bíróság részéről igenis vannak javaslatok, és tudomásom szerint az igazságügyminisztérium részéről van is fogadókészség.
1: Egy kérdésem van, mert egy büntetőjogász kollégával tegnap beszéltem arról, hogy úgy kollega, hogy nekem ügyvédként kollégám, azt mondta, hogy akár a jogalkotó azt is megtehetné, hogy ezekben a vagyonvisszaszerzési ügyekben hoz egy úgynevezett gyorsító szabályrendszert, hogy mindent megelőzően az ügy sorrendben előre kellene venni ezeket az ügyeket, mert ez egyáltalán nem lenne törvényellenes, csak azért, mert a társadalmi elvárás ezekben az ügyekben nagyobb. Egyetértene egy ilyen jogalkotói hozzáállással?
0: Azért azt látni kell, hogy a büntető eljárásban az eljárási garanciák nagyon fontosak. Csak gondoljunk bele abba, hogy a szlogennel élve mindenkit érhet jogeset. Tehát a büntető ügynek a vádlottja lehet nem feltétlenül bűnöző, hát aki naponta közlekedik, tehát egy közlekedési bűncselekménynek esetleg a vádlottja.
1: Elnök úr, itt nem arról van szó, hogy a garanciákat fel kéne függeszteni, hanem a tárgyalási sorrendben, az ügykezelési sorrendben előre kéne venni.
0: De mennyiben fontosabb az egyik ügy ahhoz képest, mint a másik? Tehát az, aki éppen eljárás alá vont, annak az az ügy a fontos. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy az ügyek között ilyen formában differenciálunk. Mert akkor azt mondjuk, hogy most ez a fontos, azokat tárgyaljunk most. Az a fontos, azokat tárgyaljuk. De ez én szerintem így nem működik.
1: Elnök úr, megtisztelt, hogy itt volt ma reggel. Köszönöm szépen, hogy minket választott, és várjuk legközelebb is, ha bármi van.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Török Réka és Somos András.
1: Meg fognak lepődni, hogyha megnézik a vendégünket. Egri Gábort üdvözlöm a stúdióban.
2: Jó reggelt!
1: Benzinkutak, Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Így van, így van. Egy Gilet Jaune itt van a stúdióban, egy sárga mellény, ugye a francia tüntetőktől ismerjük ezt a, meg egyébként az autópályák mellől, ugye? Nyilván láthatósági mellény. Ezek szerint akció van, ugye?
2: Igen, tehát most már hétfő óta vagyunk a Kossuth téren, és hát azért maradt rajtam ez a sárga mellény, mert innen egyenesen a Kossuth térre megyünk. Hétfőn kezdtük ezt a demonstrációt, hát azt tudom neked mondani, András, hogy rendkívül megvisel minket ez a helyzet emocionálisan, lelkileg. A kollégák rendkívül módon el vannak keseredve, és ugye folyamatosan jönnek föl az ország különböző részéből a benzinkutas kollégák, tehát tényleg Nyíregyházától Sopronig mindenhonnan, és rendkívül rossz híreket hoznak. Rossz híreket hoznak, hogy a magyar gazdaság milyen állapotban van, milyen állapotban van a vidék, mennyire elkezd uralkodni egy borzasztó nagy elkeseredettség a vállalkozók helyzetével kapcsolatosan, alapvetően a magyar családi és kisvállalkozások keretén belül, és borzasztóan sajnáljuk azt a tétlenséget, amit a magyar kormány jelenleg végrehajt, és a gazdasági minisztériumnak meg az érzéketlenségét a magyar vállalkozásokkal szemben, ugyanis jelenleg az üzemanyag piacon egy full monopolizáció van kialakulóban, az azt jelenti, hogy a nagy nemzetközi olajtársaságok, ide soroljuk a MOL-t is, a magyar vállalkozásokat kiszorítják a kiskereskedelem, és a, még azt mondom, a nagykereskedelem területéről is, az árszabályozással, vagy az árakkal, amit a politikával közösen hajtanak végre Magyarországon. Tehát rendkívül elkeseredtek vagyunk.
1: Ott kezdődött ez az ügy, hogy nyílt levelet írtak a kormányzati segítségét, a kormányzat segítségét kérve, ugye a piaci viszonyokat vizsgálja meg, érdemileg egyeztessen, az adóterheket csökkentsék, ezek szerepeltek a nyílt levélben. 6-700 vállalkozás érintett, ezt lehet tudni erről. Ha megnézzük azt, hogy miből áll össze a költségszerkezet egy benzinkút esetében, akkor hol van az az elem, amire még van pénz, és amire már nincs, hogyha az árés túl kicsi? Mert ugye erről lehet szó.
2: Jelen helyzetben semmire nincs pénz. Tehát az az árés, ami ezeknél a kis vállalkozásoknál képződik, az nem fedezi a kiadásokat, a költségeket és az adóányadot sem. Tehát már most elkezdtek kollégák nagyon sok embert elküldeni, és borzasztóan megvisel minket, amikor olyan emberek szemébe kell néznünk, akik esetleg több évtizede a vállalkozásainkban vannak, és egyszerűen azt kell nekik mondani, hogy ne haragudjatok, nem tudunk nektek bért fizetni. Tehát ezt a fajta negligációt, amit a magyar kormány részéről kapunk, ezt a fajta érzéketlenséget, amit a gazdasági vezetés felénk kimutat, ezt egyszerűen nem értjük, mert ugyanis a Független Benzinkutak Szövetségének tagságának nagy része aktívan részt vett a Tisza-szigetekben, tehát ezt el kell mondanom. Igaz, hogy nem tudtuk több 100 millió forinttal támogatni a Tisza pártot, de rengeteg kollégánk aktívan részt vett szórólapozásba, demonstrációkba, jelenlétével, amivel tudta, segítette, mert változást akartunk mindannyian, hisz már azt mondom, hogy ezek a családi vállalkozások 22 óta a kilövési listára vannak téve a magyar politika és a MOL által, és 26-ban úgy látszik ezt a munkát a Tisza kormány fogja befejezni.
1: Az rendben lenne, kérdezem én, hogyha mondjuk a politikai preferencia és az, hogy változás legyen az országban, az egyfajta jutalomként, vagy bónuszként jelenne meg, hogy mert, hogy a Tisza kormányra került, akkor tulajdonképpen honoráljuk ezeknek az aktivistáinknak azt a munkát, amit beletettek. Csak kérdezem, tehát, hogy igen, ezen az alapon kell-e kompenzálni?
2: Nem, én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly hit volt a kollégáinkba. Ugye ez a politikai valamilyen emberséges Magyarországról kezdett el beszélni, hát az emberséges Magyarország közelébe se vagyunk.
1: De ez a helyzet, ez súlyosbodott a kormányváltás óta, vagy egész egyszerűen
2: igen,
1: azzal, hogy
2: abszolút,
1: nem? Igen,
2: abszolút súlyosbodott. Hát ugye jelenleg a nemzetközi olajcégek óriási profitot érnek el a finomítási tevékenységükön, és ugye akinek nincs finomító tevékenysége, csak kiskereskedelmi, tehát csak üzemanyagot ad el, drágábban tud beszerezni, mint amennyire el tud adni, tehát egyszerűen olyan helyzetbe kerülünk, hogy irány a csőd, tehát irány a működésnek a beszüntetése, és tulajdonképpen ezt a 30%-os piaci részesedést, amit ezek a magyar családi vállalatok visznek, vagy vállalkozások visznek, ezt a magyar gazdasági kormányzat és a magyar kormány átcsoportosítja a nemzetközi olajcégeknek. Tehát én értetlenül állunk ezelőtt a...
1: Mit jelent az átcsoportosítás?
2: Tehát az árakkal, tehát ugye mi nem tudunk árversenyt folytatni jelenleg a nemzetközi olajcégekkel, mert drágábban tudjuk megvásárolni az üzemanyagot, mint amennyire el tudjuk adni, alapvetően az import, ez mindenképpen, és belföldön is, tehát olyan minimális árések vannak, hogy akik még a MOL-tól vásárolni tudnak, olyan alacsonyan vannak tartva a kiskereskedelmi árak, hogy nem fedezi az operációnak a költségét.
1: Ha ő lenne a király egy napra, akkor milyen intézkedést hozna azonnal?
2: Én azt gondolom, hogy fókuszba helyezném a magyar családi KKV-kat és a magyar KKV-kat, a magyar vállalkozásokat. Ennek az országnak a gazdasági jövője az a magyar KKV-nak a kezében van, nem a multinacionális vállalatok kezében. Tehát én azt gondolom, hogy legalább egy dialógus kezdjünk el beszélgetni. De egyszerűen leveleket írunk, petíciókat csinálunk, békésen kommunikálunk, Kossuth térre megyünk, és egyszerűen, mint hogyha a falnak beszélnénk. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt is elmondani, hogy mint hogyha ez a politika elfelejtette volna a szolgálatot, amiről 2 évig beszélt, hogy ők az embereket akarják szolgálni. Tehát ahhoz az hozzátartozik, hogy egyfajta dialógust tartunk fönt az emberekkel, és dialógust tartunk fönt a magyar KKV-szektorban jelenlévő vállalkozókkal.
1: A kérdés nagyon laikus lesz, de azért mégiscsak megkérdezem, hogy a MOL magatartásában lehetne olyan változás, amely az ő érdekei szerint van, és egyébként az önökében is?
2: A MOL az egy nemzetközi olajvállalat. A magyar kormánynak, vagy a magyar államnak, vagy a magyar adófizetőknek 25%-os, ha még már megvan, vagy vissza lett szerezve ez a részvénycsomag van benne. Az elmúlt évtizedekben rendkívül nagy árat fizetett a magyar társadalom azért, hogy a MOL a politika által nagyon keményen lett támogatva. Ez nekünk nagyon sokba került. Látszik egyébként a MOL-nak az első 6 havi teljesítményén egy 900 millió dolláros nyeresség. Aznak a nagy része rajtunk magyarokon keresték meg. És ezeket a családi vállalkozásokat a politikával közösen teszik tönkre, úgy, hogy a piaci szegmensüket elveszik.
1: Hát itt akkor van teendő, és hát nyilván akkor figyeljük a Kossuth téri eseményeket.
2: Köszönjük.
1: Hogyha beszámolni kell valamiről, akkor készen állunk rá.
2: Úgy, nagyon köszönjük.
1: Ha a jövőben segíthetünk ez ügyben, akkor fogunk. Köszönjük.
2: És mindenkit kérünk, hogy a Facebookon kövessenek minket, az FBS Facebook oldalán több mint 100 000-en nézik már a bejegyzéseinket, videóinkat.
1: Egri Gábornak köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Többen is megkapták az alternatív Nobel-díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Kinevezte Marokkó első női miniszterelnökét 6. Mohamed király. A jogász végzettségű új kormányfő egy modernizációt ígérő balközép párt színeiben nyerte meg a választást, legfontosabb céljának pedig a munkahelyteremtést, a bérek emelését és az egészségügy fejlesztését nevezte. A kormányzáshoz várhatóan koalíciós partnerekre lesz szüksége. Az autori tervezetéssel, valamint a nők elleni megkülönböztetéssel és erőszakkal szembeforduló emberek, szervezetek kapták idén az alternatív Nobel-díjat. Az elismerést egy pakisztáni jogásznőnek és egy etiópiai születésű mesterséges intelligencia kutatónak, valamint egy grúziai jogvédőcsoportnak és egy dél-afrikai női földművelőket egyesítő szervezetnek ítélték oda, közölte a díjról döntő Right Livelihood alapítvány igazgatója. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, a Lehel utca után az Árpád híd felé. Sávlezárásra kell készülni. Lépésben halad a forgalom a Hungária körút, Róbert Károly körút útvonalon a Hermina úttól, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Torlódásra kell készülni a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a Rákóczi hídon Budára, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Ma 15 óra 30 perctől 22 óráig a 6. kerületben a Munkácsi Mihály utcát lezárják, a Podmanicki utca és a Szondi utca között rendezvény miatt. A 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Munkácsi Mihály utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Zat.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Török Réka és Somos András.
1: Horváth Dorkával, a Booker Kids alapítójával és Balog Petyával, a Start Hoarding alapítójával folytatjuk a beszélgetést. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Örülök, hogy itt vagytok. És hát mesterséges intelligencia, AI és az oktatás, ugye, hát azt láthattuk már különböző felmérésekből, hogy romlik a magyar diákok szövegértési és matematikai teljesítménye is, az AI pedig már eléggé rendesen jelen van a tanulásban. Hogyan lehet jól használni az AI-t?
2: Igen, ez így van. Tehát, hogy idén drasztikusan visszaestek a PISA-nak nagyjából minden mért adata, köztük a szövegértés is. Számtalan okot keresnek a kutatók, hogy vajon ez miért történt. Egy biztos, a képernyőidő hihetetlen mértékű növekedése. Ma nagyjából egy 15 éves 6,4 órát tölt képernyő előtt. És mivel Magyarországon ugye az iskolákban nem lehet bevinni mobiltelefont, ezért valószínűleg ez az összes szabad időt jelenti.
1: Mennyi lenne a normális egyébként?
2: Hát ezt nehéz megmondani, hogy mi a normális a mai világban, de ennél biztos, ennyi, hogy kevesebb.
3: De akkor a mihez képest, tehát nézzük meg, tehát hogy az, hogy 6,4 most, mondjuk mit tenni, néhány évvel ezelőtt mennyi volt?
2: Hát szerintem ilyen 3 körül.
3: Tehát megduplázódott.
2: Duplázódott, igen. És hát ugye a jó meg a rossz képernyőidő között is lehet különbséget tenni, nem minden képernyőidő ugye rossz, tehát aki önmaga fejlesztésére, personalizált oktatásra, ahhoz, hogy különböző képességeit fejlesztre, arra használja az AI-t, és ugye ezáltal ugye a képernyő előtt tölti az idejét, vagy valaki csak pörget valamilyen közösségi média felületet, az ugye az két nagyon különböző dolog.
3: Közös alapelveket javasolnak a mesterséges intelligencia használatához. Milyen elvek mentén lehet ezt a területet elképzelni?
4: Az már kétségtelen, hogy megérkezett a mesterséges intelligencia, most már mindig van, mindenki használja, Magyarország a magánhasználatban ráadásul az élen jár, úgyhogy megérkezett az oktatásba, és ha szeretjük, ha nem, ha szabályozzuk, ha nem, a gyerekek ezzel lógják el a leckeírást, ami nyilván visszahat az iskolai teljesítményre, de a munkaerőpiacon is elvárássá vált, hogy valaki ehhez értsen, ahhoz, hogy munkát találjon. Úgyhogy az, hogy szabályozni kell, és szabályozni ideje, az kétségtelen. A Dorkáék vezetésével összeállt egy szakmai csoport, aminek az a célja, hogy meghatározza azokat a közös szabályokat, amik mentén jól lehet ezt használni.
1: Mert hogy a fő cél az lenne, hogy az AI támogassa és ne helyettesítse az oktatást.
2: Így van.
4: Így van, mert egy szuper eszköz, amit ha jól használunk, akkor tehermentesítheti a tanárt, növelheti az oktatás minőséget. Ugyanakkor, ha rosszul használjuk, vagy nem szabályozzuk, akkor egy csomó balesetet is okozhat, vagy akár gyengítheti az oktatási minőséget. Úgyhogy egy nagyon nagy felelősség szerintem, hogy egy országnak erre a helyzetre muszáj reagálni, és most kell reagálnia.
3: De azt tudjuk, hogy az oktatási miniszter támogatja az alapelveket, ezt közlés szintjén érzékeltük. Egyrészt látom, hogy az egyik nagy könyvvizsgáló cég is mögé állt ennek, igen, a dolognak. Ezt el lehet mondani, hogy a Pricewaterhouse?
2: Igen, a PwC. Igen. Kevesen tudják a PwC-ről, hogy van egy nagyon komoly oktatási műhelye, és ők is aktívan részt vettek a alapelvek kidolgozásában.
3: Uh-huh. Tudunk konkrét példát mondani, hogy ezt a célt, ezt a segítő szerepet, ezt mi tölti be leginkább?
2: Mármint, hogy az AI kapcsán a segítő szerepe?
3: Igen.
2: Hát ugye a legfontosabb alapelv az, hogy a gondolkodást nem lehet megspórolni. És az AI abban kell, hogy segítsen, hogy a tanulás okozta küzdelem, ami ugye előre visz minket, ugyanúgy megmaradjon. És ennek talán egy jó példája a personalizált oktatás, a különálló személyre szabott tanulási utaknak az erősítése, hogy a gyerekek ugye saját fejlesztést kapjanak. 80-as évek óta létezik a két szigma probléma, azok a gyerekek, akiknek van egyéni személyre szabott segítsége, úgynevezett ilyen private tutorja, azok jobban teljesítenek az oktatásba, ezt az AI tulajdonképpen be tudja tölteni ezt a szerepet.
1: De már olyan vélemények is vannak, vagy olyan kutatások is voltak, olvastam több portálon, hogy az AI gyakorlatilag már a diákok helyett gondolkozik, és a diákok elfelejtettek gondolkozni. Tehát már nem fordítják arra az idejüket, hogy gondolkozzanak.
2: Ezt kell megoldani.
4: Ez a fő probléma, és a több kutatás azt igazolta, hogy önmagában a digitális oktatási eszközök, ha arra voltak használva, hogy a diáknak és a tanárnak is kényelmesebb legyen, akkor látványosan csökkentették az oktatás eredményességét, azaz negatívan hatottak a tanulásra. A megúszhatatlan része, amiről Dorka is beszél, hogy a tanulásban benne kell legyen a küzdelem. A tanulás muszáj nehéz legyen, de ha személyre szabottabban nehéz, azaz nem lehetetlen, ha a matematika nem érthetetlen, hanem van egy türelmes segítőnk, aki elmagyarázza, ha az olvasási élmény az pozitív élmény lesz, azaz ha olyan könyveket kapunk, amik a mi szintünkön vannak, amik azokat a hiányokat pótolják, amik a mi olvasási képességünkben vannak, akkor ez egy hatalmas plusz tud adni, mert akkor kiegyenlíti a különbségeket, vagy segít kiegyenlíteni a különbségeket gyerekek között. Nem azáltal, hogy mindenkit egységesre vágunk, hanem azáltal, hogy mindenki megkapja azt a plusz figyelmet, amit egy húsvértanár nem tud ennyi gyereknek egyszerre megadni.
3: Te örültél volna egy ilyen segítőnek a házinál?
1: Hát hogyne.
3: Igen?
1: Természetesen, főleg, hogyha a matekról vagy fizikáról volt szó.
3: Az a lényeg, hogy van egy felhívás, ugye, hogy október 15-ig várják a szakmai javaslatokat. Mi történik ezekkel, és milyen javaslatokat várnak?
2: Van egy
3: felhívás, ugye, hogy október 15-ig várják a szakmai javaslatokat.

0: A PISA adatok amúgy jó kiinduló pont tud lenni, bár ez is egy olyan mérés, hogy ugye nem mindenkit mérnek meg vele, ez így egy látleletet ad az adott helyzetről, de ha szerintem a következő PISA kutatáson nem romlik a teljesítmény, és egy picit javul, azt szerintem már mindenki büszkén vállalná.
1: És hogy mivel Rizs tart a neve a programnak, lehet, hogy olyan műsorunknak is valami fajta szerepet kéne bevállalni, nem?
2: Ennél jobb helyre nem is jöhetünk volna ezzel, ugye?
1: Hálásak vagyunk ezért, hogy befáradtatok, és várjuk az eredményeket, hiszen az értékelés az mindenkit érint, érdekel, köszönöm.
0: De leginkább majd 10 év múlva látjuk.
2: Így legyen, köszönjük.
3: Köszönjük szépen.

0: tizedik tanévét kezdte meg a MOL Petrokémia duális szakképzése Tiszaújvárosban. Mit tanul meg egy fiatal az üzemben, amit az iskolapadban még nem, és milyen pályát nyithat meg számára ez a képzés, ez lehet talán a központi gondolata ennek. Köszöntjük a stúdióban Szabó Szabolcs Pált, aki a MOL Magyarország Downstream ügyvezető igazgatója.
1: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves nézőket.
0: Igen. Csak egy pici magyarázat, hogy ez a cég, ez a MOL Magyarország Downstream, ez mivel foglalkozik?
1: A MOL Magyarország Downstream az egy üzleti entitás. Cégjogilag ugye a MOL tevékenység különböző cégekben van Magyarországon is, ilyen például a MOL Petrokémia Tiszaújváros központtal, vagy a MOL Downstream ZRT, amelyben például a Százhalombattai finomító tartozik, és a MOL Downstream Magyarország az egy üzleti entitás, ami a finomítás és petrokémia és nagykereskedelmi tevékenység összességét fogja össze és koordinálja. Tehát ez nem egy cég, hanem egy üzleti gondolkodási egység.
0: Egészen békésen ültek az urak kint Egri Gáborral, pedig hát ma azonos a profil, nem? Ha jól értem.
1: Igen, azonos a profil. Igen. Szerintem ismerem is az Egri Gábor urat még korábbról, amikor azon a területen dolgoztam.
2: Na, hogyha a képzésre rátérünk, akkor alapvetően miért fontos az, hogy saját szakembereket neveljenek?
1: A MOL 2017-ben kezdte el a duális képzési programját. Először Tiszaújvárosban, és aztán Százhalombattán, és ugye azért ez a két nagy telephely, mert itt van két olyan nagy termelő üzemünk, ami szakemberek ezreit, és nagyon-nagyon komoly eszközértéket foglalkoztat a petrokémia, illetve az üzemanyag ellátás érdekében. És ezen tevékenységek elég speciális tudást igényelnek, és a MOL abban hisz, hogy annak van értéke, hogyha ezt a tudást ezek a hallgatók az egyetem, illetve a középiskola mellett, mert hogy ez a kétféle lehetőség is van, tehát középiskolásként is lehet valaki duális tanuló, illetve egyetemistaként is lehet duális hallgató, de hogy az iskolapad mellett egy idő után átülve a gyakorlati, a nálunk az a telepeken lévő oktató tantermekbe, ott konkrétan szenior szakértő oktató kollégák segítségével.
2: És ha már oktató tantermek, milyen szakmákról beszélhetünk?
1: Ezek jellemzően azok a szakterületek, amikre mi később igényt tartunk, villamos, mechatronika, vegyészmérnök, olajiparnak a különböző területeinek a szakterületei, azok, ahová mi várjuk az érdeklődő hallgatókat, és ez nem csak a szűkenvet olajipar, hanem ennek a támogató területei, tehát villamossági, gépipari, mechatronikai területeken is folytatunk képzést, de például vízügyi képzést is folytatunk, hiszen ezek a tevékenységek használnak vizet, amit aztán megfelelően megtisztító bocsátunk vissza a környezetbe. És mi abban hiszünk, és az elmúlt 10 év is ezt igazolja, hogy annak van értéke, hogyha ezek a hallgatók egy idő után az egyetem vagy a középiskolai intézmények mellett ami szájtjainkon velünk együtt tanulnak, és amikor majd minket választanak, amit nyilván remélünk, ez is célja a programnak, akkor az már egy olyan kapcsolat lesz, ahol mind a kettő fél tudja, hogy mit várhat a másikról, hiszen mi képeztük ki őket, ők pedig tudják, hogy hová jönnek. Tehát ez egy ilyen kölcsönösen előnyös dolog.
0: A program indulása óta 543 hallgató felkészülését segítették, de ez nem azonos a vállalatnál elhelyezkedők számával?
1: Nem. A 543 hallgató végzett a Tiszaújváros

0: városi programban 2017 óta. A megtartási arányunk a középiskolában, a középiskola során vagy a középfokú oktatásban elvégzők terén körülbelül olyan 40%, de ez ugye olyan szempontból természetes is, hogy a középiskola után az ember még simán gondolhatja, hogy mégsem ez érdekli ezen a területen, de más céghez szeretne menni. Az egyetemi duális képzésnél a megtartási arányunk az 80-90%. 90% marad velünk az egyetem elvégzése után, úgymond rögtön, és hosszabb távon is 80%. Nekem számos kollégám ilyen duális képzésben végzett, akik ma már vezetőbeosztásban dolgoznak.
1: Hogy néz ki egy diák hete a gyakorlatban? Mennyi időt tölt az iskolában, mennyit a vállalatnál, milyen feladatokat bíznak rájuk?
0: Ez nagyban függ attól, hogy melyik évben van a képzésében. Az első, ez most képzési formától függően egy vagy két év, az ágazati szak alapképzés, tehát ott az úgymond iskolapad, és utána fokozatosan kerülnek át olyan helyekre, amik már a mi telephelyeinken vannak, és ott tanműhelyekben, illetve később folyamatosan az egyes üzemekben gyakorlati oktatásban részesülnek. Ez megint csak itt elválik a középiskola és az egyetem, hiszen egy egyetemi hallgatóra más típusú feladatokat lehet rábízni, de hogy ott konkrét projektekben bízunk rájuk feladatokat, ezért bérezést kapnak, tehát hogy ez tényleg egy ilyen nagyon strukturált betanulás is a munkahelyre. Ő is tudja, hogy akkor mire számíthat majd, és mi is tudjuk, hogy kire számíthatunk majd, amikor ő jelentkezik.
2: És ez a részvétel, ez egy alapos kiválasztás eredménye, vagy egyáltalán hogy lehet bekerülni ebbe a programba?
0: A képzésre jelentkezni lehet.
2: Igen.
0: És aztán, ha bekerül a programba, nyilván van lemorzsolódás ezer és egy ok miatt, itt egyéni élethelyzeti dolgokra, vagy akár, hogyha valaki úgy érzi menet közben, hogy neki mégsem ezt szeretné, de nem jellemző. Tehát általában akiket meg tudunk szólítani, azokat utána azért meg is tudjuk tartani, és nagyon sokan közülük utána kollégáink lesznek.
1: Engem még egy valami érdekel, hogy melyik szakmában a legnehezebb az utánpótlást megtalálni?
0: Sajnos tendencia, hogy a természettudományos matematikai irányultságú tárgyak iránt általánosan is megfigyelhető az érdeklődés csökkenése. Tehát a duális képzés mellett mi kimondottan szakmai szervezetekkel dolgozunk azon, hogy a diákok érdeklődését ezen területek iránt felkeltsük, akár a Magyar Vegyipari Szövetséggel, akár a Kémikusok Szövetségével, a Jövőmérnöke Alapítvány, és most csak hármat mondtam, de még számos van. Igyekszünk olyan versenyeket, élményszerű oktatási elemeket bevinni már az általános iskolai oktatásba, hogy felébredjen az a kíváncsiság a gyerekekben, hogy aztán ők ebbe az irányba nyitottak legyenek, és abban hiszünk, hogy ha nyitottak, akkor utána mi már ezekkel a programokkal meg tudjuk őket szólítani, és kollégáinkat tudjuk belőlük nevelni.
2: Hát igazgató úr, egy két humán beállítottságú műsorvezetővel szemben ült, minden mellett, hogy érdekes volt erről hallani, mert nyilvánvaló az ezotéria iránt mindig érdeklődik az ember. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 15:30-tól a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Török Réka és Somos András.
1: Vendégünk Gál Judit, a MIPA vezető művészeti titkára. Jó reggelt kívánok! És egy nemzetközi karmester versenyről fogunk beszélgetni, a MIPA által szervezett háromfordulós versenyről, amelyben 61 országból közel 400-an jelentkeztek. Ez soknak számít?
2: Igen, ez azt hiszem, hogy nemzetközi viszonylatban is soknak számít, és főként úgy, hogy ez az első karmesterverseny, amit rendezünk. Tehát ennek nincs még hagyománya, hagyományteremtő céllal szervezzük egyébként, tehát reméljük, hogy ez majd ismétlődni fog, és őszintén szóval mi sem számítottunk az elején ekkora részvételre, de nagyon örülünk neki.
3: Az első kör az Pécsen lesz, ugye?
2: Igen, Pécset a Kodály Központban. Ez is egy különlegesség egyébként, azt hadd mondjam el, hogy három helyszínt vonunk be ebbe, tehát a magyar zenei élet legjobb koncerttermei és három top zenekara fog közreműködni, és ilyenre azért nagyon nincs példa, így a nemzetközi karmesterversenyek világában Kodály Központ, a Zeneakadémia és a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermel három helyszín, tehát a három legjobb akusztikájú koncertterem tényleg, és a pannonfilharmonikusok, a rádiózenekar és a nemzeti filharmonikusok a közreműködők. Úgyhogy azt hiszem, hogy a versenyzőknek minden adott, hogy a legjobb formájukat hozzák.
1: A néző legtöbbször a zenekart hallja, a karmesterektől általában nagyon keveset hallunk, látunk. Mire kell egyáltalán figyelni a közönségnek, zsűrinek, hogyha azt szeretnénk meglátni, hogy miben különbözik két karmester munkája?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a látványra azért lehet látni, hogy ki milyen gesztusokkal vezényel, és hogyha valaki ott ül élőben, akkor azt látja, hogy valaki milyen gyönyörű mozdulatokkal vezényel, vagy éppen vicces mozdulatokkal, esetleg táncol és ugrál a pódiumon. Ez egy dolog, de igazából a lényeg az, ami megszólal. Tehát, hogy nem is az, hogy vezényel, persze az is fontos, hogy milyenek a mozdulatok, mennyire pontosak, de inkább az, hogy amit kihoz a zenekarból, hiszen mindenki ugyanazt a partitúrát látja, de az, ahogy eléjük áll egy karmester és megszólal, az minden esetben más és más. És sok függ azon, hogy hogyan értelmezi a kottát, milyen dinamikát használ, milyen utasításokat ad, hogy fogja össze a zenekart, hogy inspirálja a zenekart. Ezek, hogy mondjam, inkább megfoghatatlan dolgok, az eredmény az, ami fontos, hogy mi az, ami megszólal a végén.
3: Most leírt három karmesteri szerepet, hogy lehet előadni, vagy prezentálni ezt a tevékenységet. Ez egy unortodoxia, aki táncol és
2: széles... Nem, szerintem nem.
3: Aha. De hogy ez valami minőségi másságot jelent, vagy egész egyszerűen ez a lényeg ennek, hogy amilyen a belsője a karmesternek, az jelenik meg a...
2: Szerintem valamilyen szempontból igen, a személyiség az, ami a mozdulatokban...
1: Csak szólok, hogy igazítsa meg a blézerét a mikrofonja miatt. Igen. Igen. Nagyon köszönjük. Muszáj, nem inkább szólok, mint hogy ne legyen hangja.
2: Szóval, hogy igen, valamilyen képen a személyiség tükröződik szerintem a mozdulatokban is, hogy hogy áll ki valaki, hogy kommunikál a zenekarral, a közönséggel, milyen mozdulatokkal vezényel, biztos, hogy ez is benne van, igen.
3: Tévés szakmai szempontból, ha már egyszer a karmester versenyről beszélünk, hogyha ez egyébként tévés műfajként jelenik meg, igen, akkor ez mennyiben könnyen közvetíthető? Rá lesz állítva a versenyzőre egy közeli kamera?
2: Igen, ez is fontos kérdés. A zsűri ugyanis szemben ül a karmesterekkel, nyilván mert nekik az a lényeg, hogy lássák azt is a gesztusaikat, hogy kommunikálnak a zenekarral, és mutatunk majd igen a középdöntőn és a döntőn szemből is kameraképet a közönségnek, illetve a élő stream adásunkban mindenképpen lehet látni szemből is a karmestereket, ami egy viszonylag szokatlan perspektíva a közönségnek.
1: És engem még az érdekelne, hogy ugye itt fiatal karmesterekről van szó, 18-35 éves karmesterekről. Mit jelenthet egy ennyire fiatal karmesternek a pályáján az, hogyha eljut a döntőig?
2: Hát reményeink szerint ez egy komoly ugródeszka lehet akár, hiszen számos karmester indította a nagy nemzetközi karrierjét egy-egy verseny megnyerésével, és nem titkolt célunk az is, hogy meghívtunk szakmai szervezetek képviselőit, a zsűriben is neves karmesterek ülnek, úgyhogy itt van lehetőség arra, hogy akár meghívásokat kapjanak külföldi zenekartól.
1: Hát és Solti György neve alapvetően szakmai mércét ad az egész versenynek.
2: Igen.
3: Mi várhat győztesekre, milyen díjazásban részesülnek, ha lehet ezt előre mondani?
2: Igen, ezt nyíltan kommunikáltuk, hogy 20 000 euró az első helyezetnek a pénzdíja. Tehát ez az egy pénzdíjas verseny, és van egy közönségdíjunk is, második-harmadik díjak is vannak természetesen, és van egy közönségdíj, amire fel szeretném hívni a figyelmet, úgyhogy amint meg lesznek a döntőbe jutott négy versenyző neve, akkor már lehet szavazni online, és közönségdíj is egy 3 000 eurós pénzdíjjal jár, illetve meghívások, koncertmeghívások, ami nekik még fontosabb, azt hiszem.
3: És erre lehet regisztrálni nézőként?
2: Igen, a Pécsi és a Budapesti, a Zeneakadémiai forduló, tehát az elődöntő és a középdöntőre regisztrálni kell, de ez térítésmentes, tehát ingyenes részvétel, a döntőre és a gála koncertre a MÜPA-ban pedig jegyet kell váltani. Ugyanakkor az egész versenyt streameljük a MÜPA felületein, honlapján. Bartok Rádió is fogja adni a döntött gálakoncertet, a közmédia is a döntött és a gálakoncertet, sőt a Medici TV is, úgyhogy nemzetközi
3: nagyon jó
2: is lesz.
3: Hogyan kapcsolódhat tehát a közönség az értékelésbe, mert ez egy fontos tényező, hogyha már egyszer ettől függ, hogy valaki győz vagy nem győz.
2: Hát a közönségdíj függ ettől, és mondom, online lehet szavazni
3: online
2: majd.
3: Lehet szavazni.
2: Igen, ezt közzétesszük a MÜPA honlapján, illetve a műsorvezetők is közlik majd, hogy mi lesz az a felület, ahol leadhatják a szavazatokat.
3: Kik a műsorvezetők?
2: Seres Gerta lesz a műsorvezető a elődöntő és középdöntő folyamán, illetve a döntőben, gálakoncerten Csémi Balázs is csatlakozik hozzá.
1: Szuper, nagyon-nagyon
3: szépen. Örülünk, hogy beszámolhatunk.
1: Kíváncsi, köszönöm az eredményt.
2: Köszönöm szépen.
3: És ezzel?
1: És ezzel el is búcsúzunk, tényleg.
3: Hát én tőled nem, mert hogy én itt maradok, vagy hát...
1: Én is itt maradok egyébként, mert még a híradók várnak, de olyan gyorsan elment megint
3: ez a három,
1: ez a start és start plusz.
3: Igen, és hát hogyha van kedvük, akkor bár Réka nem lesz holnap, úgyhogy... Úgyhogy kénytelenek beérni velem, ez nem lesz környezetbarát, de legalább valamiről beszélgetünk. Ígérem, felkészülök, úgyhogy holnap találkozunk.
1: Köszönjük, hogy velünk vagy.
3: Szép napot!
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bor Marketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink, Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a Gábor Dénes Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Ez az építőipar mellett érintette a bankszektort és a médiát is, például az MBH Bank és a Vodafone megvásárlását. Minden ötödik esetben szabálytalanságot találtak a NAV munkatársai a nyári ellenőrzések során a Balatonnál. A pénzügyőrök 2300 esetet vizsgáltak. Gyakran előfordult, hogy a vállalkozók és a szolgáltatók nem adtak számlát, szabálytalanul használták az online pénztárgépet, vagy nem volt rendben az alkalmazottak jogviszonya. Átmenetileg ismét leállították a forgalmat a kelet-lengyelországi Lublin és Zsesóf repülőterén. Az intézkedést azután rendelték el, hogy az Ukrajna elleni újabb orosz rakétacsapások miatt mozgósították a légierőt. Két hete már történt hasonló incidens. Kivégeztek két férfit Iránban. Azzal vádolták őket, hogy a januári tömegtüntetések idején közük volt a biztonsági erők négy tagjának megöléséhez. Halálos ítéletüket nemrég hagyta jóvá az iráni legfelsőbb bíróság. Felülvizsgálják a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseket. Erről állapodott meg a legnagyobb tech cégekkel az amerikai elnök. Donald Trump az Anthropic, a Google, a Meta, az OpenAI, az Nvidia és a SpaceX vezetőjével írta alá a megegyezést, amelyben az érintettek vállalták a belső önellenőrzések kialakítását. A múlt héten az ENSZ biztonsági tanácsában a mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatok vezetői nemzetközi együttműködést sürgettek a technológia biztonságos fejlesztésére. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indította a budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését, továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: Köszöntöm Önöket, a Kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, Szabó Betti a szerkesztője a mai műsornak, és hát tulajdonképpen kezdhetnénk úgy, hogy szállóigéket fogok mondani, és Önök úgy is tudják, hogy miről van szó. Például, hogyha azt kérdezem, hogy mi a jelszó, akkor szerintem, hogyha azt mondom, hogy egy apróska, kalapocska, benne csacska, macska, mocska, akkor erről sokan tudják, hogy miről beszélünk. A macskafogóról, ugyebár. És a macskafogóról fogunk tényleg beszélni. Itt van Ternovszky Zita a vonalban, Ternovszky Béla a rendező leánya. Három lánya van a rendezőnek és feleségének értelemszerűen, és ők mutatják most meg nekünk 40 évvel később digitalizált változatban, tehát felújítva a macskafogót. Jó napot, Zita!
6: Jó napot kívánok!
5: Azért, ha belegondolunk, ez a 40 év, ez hatalmas idő már egy film történetében, főleg, hogyha az a történet az úgy folytatódik, hogy nem csak akkor dőltek az emberek a moziba, hanem azóta is szállóigéket ad, és generációról generációra nézőket. Mit talált meg az édesapja ebben a macskafogóban, ami ennyire működik?
6: Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ez lehetett az első olyan rajzfilm, ami nem kimondottan gyerekeknek szólt. Ezt azért is tudom saját tapasztalatban mondani, én 8 éves voltam, amikor bemutatták a filmet, és nem sokat értettem belőle. Hallottam a nagy tapsot, a rajongást, és évek múlva fogtam fel igazából, hogy miért is rajonganak ennyire az
5: emberek. Igen, hát ez nem gyerek mozi, ez abszolút így van. Ezt mi értjük felnőttek, a rengeteg áthallást, a rengeteg filmes áthallást is egyébként.
6: Így van. És ezért kezdetben nem is támogatta az akkori vezetőség, hogy ez a film megvalósuljon. De hál' Istennek aztán egy külföldi tőke bevonásával végül is meg tudott valósulni a produkció. De édesapám mindig azt mondja, hogy a rajzfilmeknek a közönséget kell szórakoztatni, és ugye elsősorban nem az volt a célja, hogy csak és kizárólag a gyerekek maradjanak a képernyő előtt. Így szerintem az összes sorozat és rajzfilm, amit apu készített, ott az nem egyértelműen gyerekeknek szól.
5: Nagyjából ez volt az első magyar rajzfilm, ami számítógépes technikát is alkalmazott, még hogyha nagyon, nagyon kezdetlegest is, ugye?
6: Hú, én erről megmondom őszintén, nem tudok. Én azt hiszem, hogy az első verzióban még nem használtak számítógépet, ez teljesen manuálisan készült. De apu, ne haragudj, hogyha rosszul. De amennyire én emlékszem... Ez még abszolút a hagyományos technikákkal készül.
5: Most oda szólt édesapjának?
6: Nem, nincs itt.
5: Csak hogyha esetleg hallja, akkor ajjajjaj. Én meg úgy tudom, hogy Géves József modellezett számítógéppel a tengeralattjárós jelenethez mindenféle trükköket, aztán aztán mennyire használták, azt nem tudom. Meg hát úgy mondják, hogy igazából a történet alapját egy Nep József ötlet adja, aki szintén maga is fantasztikus rajzfilmes, és hát gyakorlatilag az ő közös gondolkozásuk és munkájuk adta meg a lehetőségét, hogy ez az alapmű, a magyar rajzfilm történet egyik alapműve megszülessen.
6: Igen, ez így igaz.
5: Na ez legalább akkor biztos így van.
6: Fantasztikus alkotópáros voltak tulajdonképpen egész munkásságuk alatt egy faházban együtt alkottak, együtt gondolkodtak, és való igaz, ez a Nep József lelkéből született ez a film, és ő szerelmes lett egy dalba, a Manhattan Transfernek a Four Brothers című dalába, és egyszerűen írt köré egy filmet. És ez érződik egyébként, hogy nagyon meghatározó a zene ebben a filmben, és tulajdonképpen ez emiatt van.
5: Meg még az nagyon fontos ebben a filmben, hogy olyan színészeket találtak hozzá édesapjáik, akik olyan karakteres hangot és önmagukban is figurát alkotó hangot és hangzást adtak ennek a filmnek, mint Hallmann Péter vagy Benedek Miklós, ami egyébként a magyar szinkronoknál is megfigyelhető volt, tehát egy csomószor jobban szeretjük a szinkronos filmet, mint az eredeti színészhangot. Hát itt nem volt eredeti színészhang, mert Safranek hogy lett volna, de Hallmann Péter által mindörökké Safranek úgy szól, mint Hallmann Péter.
6: Ez így van, és olyan sok interjút hallgattam a szinkron színészektől, illetve most volt alkalmam beszélni is velük telefonon, úgy emlékeznek vissza ezekre a felvételekre, hogy ott olyan kémia volt, hogy gyakran eltértek a leírt szövegtől, de egyszerűen évek múlva is, ha találkoztak színházak folyosóján, akkor ők továbbra is Safranek és Billy és Kuki voltak, és ez fantasztikus. Tehát akkoriban még nem úgy zajlott a szinkronizálásra a filmeknek, hogy külön egyenként bevonultak a stúdióba és felvették a saját szövegüket, hanem tényleg négyen, mondjuk a patkányok egyszerre voltak bent a stúdióban, és valóban meg tud történni egy olyan egymásra hangolódás, ami manapság már nincs.
5: Most mire készülnek? A 40. évfordulót hogy lehet méltóképpen megünnepelni?
6: Hát ez őszinte leszek, egy nagyon pici kis összejövetelnek indult. Morvai Gáborral, a filmgyártás vezetőjével szerettük volna meghívni az alkotókat a Pannonia Filmstúdióba, ahol készült a film, egy batyús buliban. Azért batyús buli, mert hogy anno mindenki bevitte vasárnap sütött süteményét, tehát ott tényleg egy családként működött ez a stáb. Én gyerekként ott töltöttem minden délutánomat, és szerettük volna ezt a hangulatot felidézni, és akkor ahogy így összeültünk és szervezkedtünk a Pannoniában, megkaptuk a helyszínt, az egyik ötlet jött a másik után, és most ez egy olyan intergalaktikus vetítésén nőtte ki magát, mert azon gondolkodtunk, hogy az idő nagyon kevés, természetesen egyáltalán nincs keretünk arra, hogy ezt most hirtelen így nagyon nagy rendezvényé alakítsuk, tehát hogyan lehetne mégis méltóképpen emlékezni erre a kultfilmre, és az ikertestvéremnek jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy időben online mindenki számára elérhetővé tennénk a filmet, és arra próbálnánk az embereket, a rajongókat buzdítani, hogy álljunk meg egy pillanatra, üljünk le a kanapéra a családunkkal, és nézzük egyszerre meg a macskafogót, és adjuk át a következő generációnak. Az én kislányom most pont annyi idős, mint annyi édes én voltam, amikor bemutatták a filmet, és ő még nem látta a macskafogót. Úgyhogy bárcsak most össze tudnánk bújni apuval a kanapén, de mi a macskafogóban fogjuk nézni, ahol végül e köré egy közönség találkozó is szerveződött, amire most már regisztráció alapján olyan nagy az érdeklődés, hogy nem győzzük utolérni magunkat, de reméljük, hogy mind a rajongók, mind az alkotók nagyon fogják élvezni ezt az ünneplést.
5: Ugye a felületet a Nemzeti Filmintézet YouTube felülete biztosítja, és ők adják a digitálisan felújított változatot is, így közkincsi október 2-án. Ennek van egy pontos időpontja, hogy hány órakor lesz ez nyilvános?
6: Október 2-án este 7 órakor lesz látható. Igen, az NFI-nek a saját YouTube csatornáján lesz elérhető, és de nagyon sok mozi csatlakozott, akik műsorukra tűzték. Még ezeknek a listáját nem tudom, hogy lehet-e látni az NFI oldalán, de folyamatosan kapjuk a megkereséseket, hogy iskolák, kultúrközpontok, filmklubok csatlakoznak 2-án 7 órakor. Úgyhogy reméljük, hogy rengetegen leszünk.
5: Hát a lustadik is elmegy, akkor az biztos, hogy a büfében legyen joghurt sok szalonnával. Ez például egy alapvetés.
6: És kenyérlángost szeretnénk adni, igen, ott a rajongóknak nagyon sok joghurttal és szalonnával.
5: Hát ez egy jó ötlet. Szép ünneplést kívánok, jó hangulatban. És hát mondja meg az édesapjának, hogy köszönjük Grabowskit meg a többieket.
6: Átadom, és mi is köszönjük a lehetőséget.
5: Tarnovszky Béla filmje, aminek a 40. évfordulóját ünneplik a Macskafogó, és a lányával, Tarnovszky Zitával beszélgettünk erről az ünnepről, meg arról, hogy október 2-án 19 órakor, ne feledjék, a YouTube-on megtalálják a filmet digitális felújított változatban. Köszönöm!
6: Köszönöm!

0: a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A Pesti Vigadó ad helyszínt egy koncertnek, aminek az ajánlójában azt olvasom, hogy az örömzenélés és a tradíció találkozik a helyszínen. Hát ennek járok én most így utána önök előtt. Október 3-a a Pesti Vigadó díszterme, Sárközi Lajos hegedűművész a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Szép napot kívánok, sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Hát mire készülnek? Itt azt olvasom, opera áriától, operetten keresztül a sanzonokig rengeteg minden lesz, meg hát a végére a Kállai kettős.
2: Így van, hát tulajdonképpen itt most a zenének és a műfajoknak a nagyon széles skáláját be fogjuk járni, természetesen a fantasztikus művészekkel és az én zenekarommal. Igen, ez volt a cél, és ez a cél, hogy megmutassunk minden olyan műfajt, ami a közönségnek esetleg, vagyis hát tudomásunk szerint a nagy kedvencei. Ugye az opera, nagy híres opera részleteket nem kell bemutatni senkinek, az operetteket úgy szintén, de itt több magyar vonzatú darab is meg fog szólalni, például Ravelnek a Cigán nevezetű darabja, amit egy fantasztikus hegedűművésznek ajánlott, Arányi Jellinek, aki a kor egyik leghíresebb hegedűművésze volt, és hát mi magyarok büszkélhetünk ezzel is, hogy még Ravelt is megihlette a magyar művészet, és ajánlott nekünk egy darabot.
1: Nehéz darab? Azért is kérdezem, mert szokták mondani, hogy még a zenei technika is változott az elmúlt évszázadban, vagy évszázadokban. Ez itt mennyire embert próbáló?
2: Ez nagyon embert próbáló. Azt hiszem, hogy beszélhetek itt minden hegedű művész kollégám nevében, hogy talán az egyik legnehezebb hegedű szóló darab, de mindezek mellett azt hiszem, hogy egy fantasztikus darab, és hát nem utolsó sorban szintén közönségkedvenc. Szerintem nincs olyan hegedűvész a világon, akinek ne lenne ez a repertoárja.
1: Adnak nekünk Brahmsból is bőven, és hát az pedig az igazi sláger a komoly zenében, a Brahms magyar táncok.
2: Abszolút, és hát itt is büszkélkedhetünk azzal, hogy Brahmsot a magyar kávéházi cigányzene mennyire ihlette meg, és itt engedjenek meg, hogy egy személyes kötődést is mondhassak ezzel kapcsolatban, ugyanis Brahms Reményi Edét megismerte, aki az akkori kor szintén egyik legnagyobb hegedű művésze volt, és hát itt jön be a képbe az én történetem, hogy én pedig most Reményi Edének a saját hangszerén játszom, ami a magyar állam tulajdona, és az engem ért az a megtiszteltetés, hogy ezen a felbecsülhetetlen értékű hangszeren játszhatok. Úgyhogy tulajdonképpen, amikor Brahmsot megiklette a magyar muzsika, akkor ő turnézott Reményi Edével, és valószínű az a hegedű, amin én játszok, az végig turnézta Brahmsszal a világot.
1: Ez nem akármi, amikor az ember tudja, de másképp is szól. Tehát azon túl, hogy a tudatunk rögzíti, hogy micsoda múltja van ennek a hangszernek. Ön, akinek avatott kezében van, mást is érez benne?
2: Abszolút, hát ez egy nagyon különleges hangszer. 6 év múlva egyébként a hangszernek a 300. születésnapját fogjuk ünnepelni, ugyanis 1732-ben készítette a egyik leghíresebb olasz mester, Giuseppe Quarneli del Gesù. Ugye Quarneli a Stradivárinak volt a kortársa, és hát ez a két nép a leghíresebb, és hát a legjobb. És hát ezeknek a hangszereknek ugye benne van a 300 év, és hát ezek a nagy múlt, egy hangszeren az sem mindegy, hogy kik játszottak hosszú évtizedekig, és hát Reményi Edéig vissza tudjuk vezetni, azaz az 1800-as évek közepéig vissza tudjuk vezetni, hogy ezen a hangszeren a legfantasztikusabb magyar művészek játszottak.
1: Az ön zenekarán kívül egy junior primadíjas hegedű művész működik közre Kállai Ernő személyében, meg Miklósa Erika, akitől nyilván az operaáriákat és a sanzonokat kaphatjuk?
2: Abszolút. Scala Ernő hozni fogja azt a klasszikus virtuózitást, amit nagyszerűen tud, azt hiszem, hogy korunk egyik legkiemelkedőbb hegedűművésze, és hát Miklós Erikát ugye nem kell bemutatni a zeneszerető közönségnek. Nagy opera áriák is lesznek, aztán átmegyünk ugye az operett műfajában, és a végén még filmzene is fel fog csendülni, és egyéb olyan sanzonok, amit a közönséggel remélhetőleg együtt is tudunk majd énekelni.
1: Nekünk ez nyilván egy könnyen befogadható, kellemes élmény, hát hiszen slágereket kapunk sorra. De zenészként van ebben igazi izgalom ezeket eljátszani?
2: Abszolút, sőt, azt hiszem, hogy ez egy nagyon izgalmas utazás, hogyha itt ezt a programot nézzük, ugye akár Raveltól, Brahmstól eljutunk az 1900-as évek. Ezt a programot nézzük, ugye akár Raveltól, Brahmstól,

0: Úgyhogy ez abszolút kihívás, de nagy erőkkel állunk elébe.
1: Mi pedig örömmel fogadjuk. Október 3-a Pesti Vigadó díszterme, a Tűz és Lélek koncerten várják Önöket, Sárközi Lajosék. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt nekünk.
0: Köszönöm a megtisztelő internet.
1: Én pedig elbúcsúzom Önöktől, kedves hallgatók. Remek koncerteket ajánlottunk meg, egy szomorú történetet, az Operett Színház történetét. Reméljük, az is jobbra fordul majd, nem is olyan sokára. Jövő héten újra jövünk, ugyanebben az időben találkozhatunk, minden hétköznap a Kultúrában. Rónai Egont hallották, minden jót kívánok.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3-4-től, és lépj szintet a karrieredben. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban lassú a haladása a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. A Soroksári úton befelé a Boráros térnél, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Ma és csütörtökön 8 óra és 14 óra 30 perc között lezárják a külső sávot a Kerepesi úton, kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani Csepelen a Szent Imre téren a Kossuth-Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. Szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: A Kultúrában Dobra Mara következik a következő vendégként, és hát az az apropó, hogy a Karinthy Színházban egy bemutató zajlott nem olyan régen, de ezen túlmenőleg is lehet apropó az, hogy mi még nem beszéltünk egymással, úgyhogy örülök ennek a lehetőségnek. Jó napot kívánok!
4: Én is nagyon örülök a lehetőségnek. Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a nézőket is.
3: Kezdjük ezzel az ős bemutatóval. Igen, ők hallgatók elsősorban. Igen, a nézők hallgatók majd ott lesznek az Anyám Igen. hangja című előadáson a Karinthy Színházban. Ez egy ős bemutató. És én szoktam azzal nyaggatni a vendégeimet, hogy egy ősbemutató esetén a felelősség talán annyiból is nagyobb, hogy az a darab az olyan lesz, vagy az lesz a referenciája, ami az első bemutatója volt.
4: Igen, ez így van. Ráadásul esetünkben az író ember és az egyik főszereplő is ugyanaz, én. Úgyhogy ez egy... nagyon speciális helyzet volt, és így a felelősség még nagyobb talán.
3: Mert hogyha ez jól sikerül, akkor ezt majd viszik. Ha nem sikerül jól, akkor hát, volt ott egy előadás, de ugye? Tehát, hogy azért ez így alkotóként egy fura helyzet.
4: Nagyon furcsa, nagyon sokat tanultam ez alatt a folyamat alatt, mert bár évekig dolgoztam a Független szénában, és ott megszoktam, hogy alkotó emberként mindenféle dologban van beleszólásom. A saját színházamban ez először történt, hogy saját magam előadásával készültem saját magammal, és nagyon-nagyon-nagyon hálás is vagyok Oltamás más igazgatónak, hogy ezt bevállalta.
3: Sőt, hát ez...
4: fogom fel, hogy ez mekkora nagy döntés volt részéről.
3: Azt akartam hozzátenni, hogy ez a dolog ezennél még sokkal rosszabb, mert ráadásul a saját családjáról beszél az előadásban. Tehát, hogy ez annyira személyes, hogy nem csak írta és játszotta, hanem hát ez önmagából van, a családi élményekből, édesanyja történeteiből, a kettejük kapcsolatáról, tehát, hogy ebben minden összpontosul.
4: Igen, ráadásul nem csak, hogy rólunk szól, hanem még a színpadra is felhoztam édesanyámat, aki alapvetően bár koncertjénekesnő, de színpadi tapasztalata kicsi, tehát egy szenírozott operákban nemigen vett részt az élete során, úgyhogy ez még egy merész húzás volt a színház és a részemről.
3: Na és hogy vált be az édesanyja színésznőnek? Na erre mit lehet mondani? Ugye? Milyen kérdés?
4: Na, igen, jó kérdés. Az biztos, hogy nem voltam előre felkészülve, vagy nem tudtam, hogy mire kell felkészülni, és amikor egyszer csak már ott ültünk egymás mellett az öltözőben, akkor realizáltam, hogy ez most van és történik, de azzal, hogy őt bevezettem ebbe a világba, tehát szinte teljesen szűzként, így én is újra tudtam értelmezni a viszonyomat talán a színpaddal. Tehát nagyon, nagyon érdekes volt, hogy milyen alapdolgokat tisztáztunk egymással, és szuper folyamat volt, és nagyon hálás vagyok érte, és mind a kettőnknek egy nagyon-nagyon fontos nagyon fontos dolog lett ez az életünkben.
3: Nem akarok ilyen pszichológiai vájkálásba belemászni, mert hogy ennek a műsornak sem ez a kerete, meg ez a pár percre nem is elegendő, de azért azt nem állom meg, hogy felnevessem, hogy egy ilyen próbafolyamat az anya-lánya, de bármilyen családi kapcsolatban is általában ilyen nagy tisztázó gondolkodásokhoz és néha beszélgetésekhez is vezet. Tehát még akkor is, ha nincs látszólag valódi konfliktus.
4: Igen, mert valóban nincsen, nem volt valódi konfliktus köztünk, viszont nagyon tudatosan készültünk erre. Én előtte édesanyámmal mindenféle interjúkat készítettem, nagyon sokat beszélgettem, már miközben íródott ez az opera, ami neki íródott. Illetve magának az egész zeneműnek is a célja, nem titkolt célja, hogy egy közös zenén, közös színházi előadáson keresztül a nézőt is vigyük magunkkal, és ők is ezen a szembenézésen, ezen a megtisztuláson át tudjanak esni, ha van kedvük hozzá, ha nyitottak erre, ha aznap este úgy ültek be, hogy ezt végigcsinálják velünk.
3: Zarándi Ákos a műzeneszerzője, ő kapott csúnya szóval instrukciókat arra, hogy miben gondolkozzon, hogy mi legyen az a szövet, ami megfelel ehhez?
4: Igen, az elején nem instrukciókat kapott, de közösen találtuk ki a zenei anyagot, vagyis hogy Ákos ötlete volt, de amikor ezt a meditációt behoztam a képbe, ugyanis az előadás egy úgynevezett doboz meditáción alapszik, vagy az ötletet ez adta, hogy egy dobozba bepakoljuk azokat a dolgokat, amiket a szüleinktől kaptunk, és már nem szeretnénk továbbvinni magunkkal, és ezt visszaküldjük, amiből áldás lesz, és egy közös megtisztuláson tud átmenni a család, vagy az egyén, aki ezt elvégezte. Tehát amikor beszéltünk magáról a témáról, akkor Ákos már jött a hangszer ötleteivel, ezért is van harmonikára hangszerezve, mint lélegzés hangok, tehát, és igen, speciális a hangszerelése is, nem egy tipikus kamaraoperai hangszerelés.
3: Édesanyja, ahhoz, hogy színészként is és operaénekesként is ott kell lennie a színpadon, mit szólt, amikor az ötletet először felvetette neki?
4: Régen terveztük, hogy valamit csináljunk egyszer közösen. Voltak közös koncertjeink az évek alatt, de
3: hát azért ez más. Ez egy kicsit kitárulkozóbb. Tehát, hogy ez egy személyes dolog.
4: Szerintem ő sem gondolt bele a legelején, hogy ez mivel jár pontosan, hanem mindig az adott napi feladatra koncentrált ő is, és így remélem nem vette az egészet a nyakába. Igen, tehát időközben derült ki, hogy ez mekkora dolog is, és hogy ez mekkora teljesítmény is tőle ennyi idősen.
3: Hát azért nem olyan idős. Viszont játsszák október 7-én és november 17-én, amit látok így előre, és, igen, és hát most volt a premier.
4: November 17-i időpont az szerintem még mozdulni fog.
3: Na tessék.
4: Sajnos, tehát az október 7-e az biztos, igen, és jó. November időpont meg hamarosan
3: igazából azt akartam kérdezni, mert most már túl a premieren nyilván egy kicsikét az emberben le is csillapodik a premier estéjének a felajzottsága. Hogy hogyan látja, az lett-e belőle, amit álmodott, ami ennek álmodta?
4: Nagyon érdekes, mert már pár napja volt a premier, bár még nem tudok hátrébb lépni. Pont ezt vizsgálgatom magamban, hogy most még kicsit ebben vagyok, és még nem látom kívülről. Hála Istennek a visszajelzések meglepően egyneműbbek, mint amire számítottam, tehát megosztóbb visszajelzéseket vártam. De még nem tudom messziről nézni. Ez biztos, hogy nagyon, amit nagy meglepetés volt, Cvikli Fanni, akit nem ismertem előtte, és most ő táncosként és koreográfusként is dolgozik ebben az előadásban, az ő világa, amit behozott, egy olyan réteget rakott az előadásra, aminek nagyon örülök, ezt már most is tudom, aztán majd ha hátrébb tudok lépni, akkor biztos egyszer csak
3: érzékeny. Szerintem van a pályafutásán egy fordulat, az a Koyot, a játékfilm, amit nagyon sokan láttak, és ami talán meghatározó egy színész életében egy ilyen film. Lehet ez a másik ilyen meghatározó élmény?
4: Ez nagyon érdekes kérdés, de lehet. Igen.
3: Hát ha feltételezzük, hogy egyáltalán, hogy a Koyot az, nem tudom, ezt én gondolom.
4: Az is egy határátlépés volt részemről, és nagyon sok árnyékomat át kellett ugranom, és mindenféle félelmemet, és igen, itt most remélem sok minden más maradékot letettem.
3: Na hát egy ősbemutatóról számoltunk be, kedves hallgatók. Dobra Mara és édesanyja produkálja ezt az ősbemutatót néhány segítőtárs társaságában, mint például ugye Cvikli Fanni, akit megemlített, vagy éppen Zarándi Ákos, a zeneszerző, Varga L. Szabolcsa, a rendezője az estnek, és a Karinti Színházban találkozhatnak vele. Ajánlom figyelmükbe, ajánljuk figyelmükbe, mert hogy különleges az egészen biztos. Szól a zene, operai, van némi tánc, van némi próza, és egy kis meditációs élmény.
4: Igen, igen, ez az alapvető célunk, a meditációs élmény megszerzése, igen.
3: Hát ez egy egészen különleges menü, ritkán látunk ilyet színházban, úgyhogy hajrá, nézzük meg. Karinti Színház, az anyám hangja. Köszönöm szépen, Dobra Mara, a főszereplője, alkotója, írója ennek a darabnak. Köszönöm.
4: Köszönöm szépen a telefonhívást.
3: Marával búcsúzunk a mai kultúrától, és köszönjük az önök figyelmét. Szerintem, amiről itt beszéltünk, amit itt ajánlottunk, az önmagában áll, az egy egészen különleges színházi este, úgyhogy használják ki a lehetőséget, ugye előbb már mondtam, most itt hirtelen nem is tudom, de van két dátum, a novemberi változik, az októberi adott, már önöket a Karinti Színház, és Dobra Mara. Köszönöm, Róna Jégont hallották. Holnap jön újra a kultúra, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

jöjjöd, a bármit kérsz. Mindig a lóvé a pénz. Ha csak rohansz az úton előre a lejtő, nem biztos, hogy célba is érsz. Mindennek megvan az ára. A kérdés, hogy mennyire drága, hogy az, amit kapsz, azért cserébe mit veszítesz el, és mennyire

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Elérhetők a 2010-es kormányülések összefoglalói. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Banki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását, Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin Szendi Romulus a többi között azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. Bár az ügyészség a büntetőeljárást megszüntette, az ügynek van szakmai, vezetői és politikai felelőssége, tette hozzá a miniszter. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Minden ötödik esetben szabálytalanságot találtak a NAV munkatársai a nyári ellenőrzések során a Balatonnál. A pénzügyőrök 2300 esetet vizsgáltak. Gyakran előfordult, hogy a vállalkozók és a szolgáltatók nem adtak számlát, szabálytalanul használták az online pénztárgépet, vagy nem volt rendben az alkalmazottak jogviszonya. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Ródan Jegon vagyok. Meszlényi Zsófia mai szerkesztőnk, és Nagy János az Erste Bank makroelemzője az első vendég az adásban, és hát valóban kis dolgokról beszélgetünk, élelmiszerekről, ezzel, hogyha az asztalunkra kerül, már kicsinek látszik, de például a gazdaság szempontjából, meg a saját zsebünk szempontjából is az egyik legfontosabb tényező. Azt mondja a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése, hogy miközben most csökkenni látszanak az élelmiszerárak, jövőre akár 6%-ot megközelítő mértékben is emelkedhetnek. Ez pedig bőven a várt 3% körül infláció fölött van. Úgyhogy kérdezem Nagy Jánost, hogy mivel magyarázhatjuk ezt az előrejelzést?
3: Egyértelműen az energiaárak emelkedése az, ami egyre inkább hónapról hónapra beépül különböző termékeknek az árába, és így az energiára, energia szempontjából leginkább intenzív élelmiszerek árába is, és abszolút ezzel magyarázható. Érdemes egyébként, én azt gondolom, hogy itt ezt a két évet például egybe tekinteni, azért az idei évben nagyjából 4%-kal fognak csökkenni a feldolgozatlan élelmiszerek a jegybank becslése szerint, és a jövő évben pedig nagyjából 6%-kal emelkednek, tehát a két év összességében nagyjából 2%-os emelkedést jelent.
2: Ugye ezzel az a baj mindig, hogy amikor azt állítja a jegybank, hogy 4%-kal csökken az alapvető élelmiszer ára, úgy átlagosan, akkor erre a legtöbb ember, aki vásárolni jár, azt mondja, hogy na, ezt én nem érzékelem. Na, de amikor 6%-kal nő, azt viszont mindannyian bólintva fogadjuk, hogy igen, persze, hát ezt tudjuk.
3: Hát ez a vásárlói érzékelés, azt gondolom, ami jobban kitett, sokkal jobban fókuszál az emelkedésekre sem, mint azokra a tényezőkre, amik esetleg stagnálnak vagy csökkennek. Érdemes itt például a rezsiárakra gondolni, ami gyakorlatilag egy évtizedig nem változott, sőt ugye még most is vannak befixált tételek. Ez az abszolút a fogyasztói attitűd és gondolkodásmódnak a része, hogy jobban fókuszálunk az emelkedésre, mint a csökkenésre vagy stagnálásra.
2: Említette, hogy itt az energiaárak azok, amik a leginkább hajtják a várható élelmiszerár emelkedést, de hogyha az energia kérdés, például a hormuzi szorús egyébként remélt, de egyelőre nem várható problémájának megoldásával zárul, akkor egyúttal ki is oltja ezt? Tehát mondjuk a világgazdaság normalizálódása e tekintetben az árainkat is normalizálna?
3: Abszolút, abszolút. Ez a kulcskérdés az egészben, és abszolút kihúzná a méregfogát az egész történetnek, és egy lényegesen alacsonyabb, nyilván a normalizálódás mértékétől függően akár ennek a fele is összejöhet ennek a 6%-os jövő évi feldolgozatlan élelmiszer inflációnak.
2: Azt is mondja a Nemzeti Bank, hogy lehetséges, hogy a másik ok az energiaárak emelkedésén túl a forint erősödése, ami hát fura, mert erre legtöbben úgy reagálunk, hogy de jó, többet ér a pénzünk.
3: Alapvetően a forint az segíti az élelmiszereknek, az élelmiszer inflációnak a fékeződését. Ugye ebben a tekintetben elképzelhető, hogy a jövő évben már nincs újabb komoly tér a forint erősödésére, azzal kalkulálhat a jegybank. Tehát az elmúlt hónapokban látott 3.50-3.70-es sávban lehet valahol az árfolyam. Igazából ez csak ezt mondatja számomra.
2: Hogyha távlatosabban nézzük, alapvetően inflációs várakozásokkal tekint ön vagy az Erste Bank elemzői úgy általában a következő évre?
3: A mostaninál ugye van honnan emelkedni, ahogy szokták mondani, 1,8% körül alakulhat az idei éves infláció, a jövő évi az már inkább 3% magasságában mozoghat, tehát abszolút így ilyen szempontból emelkedhet az ütem. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a jegybank a múlt héten csökkentette a középtávú inflációs célját 2,5%-ra, tehát jóval feszesebb árakra és árváltozásra lehet majd számítani az elkövetkezendőkben, és ezt irányozza elő az ehhez csatolt monetáris politika is.
2: Nagy János, az Erste Bank makroelemzője volt vonalban. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm szépen.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Következő beszélgetésben itt a Gazdasági Magazinban rögtön két témát is találtunk, amit érdemes lesz Arjánál Józseffel, a Bankmonitor elemzési igazgatójával megnéznünk közelebbről. Az egyik az, hogy a Magyar Nemzeti Bank közzétette, majdnem azt mondtam, hogy létrehozta, de hát nem ők hozzák létre, legfeljebb az adatokat rakják aztán össze. Szóval közzétette azt, hogy mennyi a háztartások hitelállománya, és adott egy meghökkentő szám, éves alapon 19,4%-os emelkedés érzékelt a Magyar Nemzeti Bank, hogy ezt mi hajtja, és miből fakad, és hogy jó-e ez nekünk. Hát akkor kezdjük ezzel Arjánál Józseffel. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Igen, azért egy igen jelentős hitelállomány bővülést mért a Magyar Nemzeti Bank. Éves alapon azért ez a 14%-os, jóval nagyobb, bocsánat, 19, közel 20%-os emelkedés, ez jelentősnek mondható. Hogy jó-e nekünk vagy nem, ezt így elsőre nem olyan egyszerű megválaszolni. Alapvetően mi hajtja? A lakáshitelekben és a személykölcsönökben is bődületes kihelyezést lehet látni, hogyha a havi állományokra tekintünk, hogy a lakáshitelből már így az otthonstart indulása óta hónapról hónapra gyakorlatilag ilyen 250-280 milliárd forintos kihelyezés történik. Személyi kölcsönöknél is 150 milliárd forint körüli havi kihelyezés történik. Tehát ezek nagyon jelentős folyósítások. Hozzá kell tenni, hogy mihez képest jelentősek. Személyi kölcsönből egy évvel ezelőtt körülbelül ilyen 80 milliárd forint körüli állománykihelyezés történt, tehát kicsivel több, mint a fele. Lakáshiteleknél is gyakorlatilag a korábbi csúcsértékekhez képest plusz 100 milliárd forintos kihelyezéseket lehet látni. Ehhez képest, hogyha így nézzük, a bővülés, az állománybővülés nem is olyan őrületesen nagy, bár minden relatív, természetesen nagyon fontos szerepe van, hogy az állománybővülésben nem csak az új folyósítások, hanem a törlesztések és az előtörlesztések is megjelennek ugye negatív tényezőként. Például a személykölcsönöknél ahhoz képest, hogy mekkora kihelyezés van, ahhoz képest az állománybővülés önmagában ezen kölcsöntípusnál nem is olyan jelentős. Ennek az oka, hogy a személykölcsönöknél, mivel nagyon kedvező a kamatszint, egyre gyakoribbak a kiváltások, tehát gyakorlatilag a meglévő hiteleket cserélik le egy újra. Sok esetben ez az új egyébként nagyobb összegű kölcsön, tehát plusz egy vagy 2 millió forintot rákér az ember az új hitelre, de ilyenkor nem a teljes folyósított összeg növeli az állományt, hanem gyakorlatilag csak a különbözeti tétel. Ha a lakáshiteleknél nézünk, akkor pedig nagyon kemény kétartúságot lehet látni. A piaci hitelek állomány szinten csökkentek is az elmúlt két-negyed évben, és a nagy felfutást a támogatott hiteleknél lehet látni, ez nem véletlen, hiszen maga az otthonstart program olyan szinten leuralta a folyósítást, illetve a szerzéskötési állományokat, hogy gyakorlatilag az előbb említett 250-280 milliárd forintos havi kihelyezésből durván olyan 170-180 milliárd forint csak önmagában ehhez a támogatott hitelhez kapcsolódik. Hogy csak egy másik példaszámot mondjak, még korábban minden ötödik forint volt támogatott hitel Magyarországon, lakáshitel, addig ma minden ötödik forint piaci, tehát teljesen megfordult az arány, és egyszerűen eluralkodott ezen a piaci szegmensen a támogatott hitel, és gyakorlatilag ez megjelenik az állományváltozásban is, míg a piaci hitelek állománya nagyon minimálisan, óvatosan csökkengett, addig a támogatott lakáshitel állomány érdemben megnövekedett az elmúlt egy évben.
1: A támogatott hitelnél ugye az egy alapvetés, hogy valaki fizeti helyettünk a különbséget, a támogatás különbségét, tehát általában az állam és nem a kereskedelmi bank maga. És hát ilyen módon meg az egyáltalán nem csoda, hogy újra és újra felreppen a hír, hogy az otthonstartot ki akarnák vezetni. De ez ügyben szerintem nincs olyan politikai erő, aki megmer szólalni és azt meri mondani, hogy igen, ez lenne az állam érdeke. Ennek ellenére ez a kérdés, ez itt van folyamatosan körülöttünk. Ez nagyjából olyan lett, mint a rezsicsökkentés, amiről mindenki tudja, aki számol, hogy ezt így nem lehet folytatni, de senki nem meri kimondani nyilvánosan.
2: Igen, a támogatott hitelekkel kapcsolatban van egy-két komoly kritika. Teljesen jogos kritika. Első ránézésre sikertörténetnek nevezhető az otthonstart például, hiszen amit elmondtam, nagyon komoly kihelyezés van, nagyon sokan érdeklik előnek irányra, nagyon népszerű. Mégis akkor mi a kritika? Az egyik kritika az, amit előbb említett. Gyakorlatilag 3% kamatra ráfizetnék az állam durván 3,5-4% kamattámogatást, mivel az állomány érdemben bővül, ezért ez a kamattámogatás is folyamatosan egyre nagyobb és nagyobb lesz. Tudni kell, hogy ez nem egy egyszerű összeg, amit a bank kap, hanem a futamidő alatt folyamatosan fizeti az állam ezt a támogatást a kölcsön után. Tehát jó eséllyel itt ilyen 20-25 éves költségvetést terhelő tételek épülhetnek fel, márpedig ha az állomány gyorsan felépül, akkor bizony ez a teher is érdemben nőhet. Márpedig azért, amit az elmúlt időszakban híreket hallottunk, abból egyértelműen kiderült, hogy a költségvetés nincs annyira rózsás helyzetben Magyarországon, hogy drasztikus plusz terheket a nyakába tudjon venni. A másik probléma, ami az otthonstarttal fölmerülhet, hogy a legmagasabb jövedelmi 20%, tehát a felső jövedelmi 1/5, ez kapcsolódik az otthonstart igényléseknek a 76%-a. Tehát gyakorlatilag az amúgy is jó helyzet, anyagi helyzetben lévő, magasabb fizetésű személyek veszik föl a támogatott kölcsön 3/4-ét. Egyébként a piaci lakási teleknél, meg a Csókplusznál is nagy részt a magasabb fizetésűekhez köthető a hitelkihelyezés, de sehol sem látni ilyen drasztikus arányt. Tehát joggal merülhet fel a kérdés, hogy érdemes-e állami támogatással finanszírozni a magas jövedelmű, amúgy nem rászoruló személyeknek a lakásvásárlását. Ezek azok a kritikák, amelyek joggal merülhetnek fel az otthonstart programmal kapcsolatban.
1: Nyilván az, hogy leállítsanak egy olyan programot, ami egyrészt egy családtámogatási és szociális szempontnak lett eladva a társadalom felé, miközben ugye látjuk, hát most mondta el a számokat, hogy azért ez nem feltétlenül fedi a valóságot. Szóval nyilván ennek van egy politikai kockázata, nem beszélve arról, hogy a mai ellenzék kiabálna, hogy na ugye megmondtam, elveszik. De közben meg vélhetőleg valamit mégiscsak csinálni kellene vele, ha nem is megszüntetni, de mondjuk változtatni a szabályain.
2: Azt látni kell, hogy nem csak politikai kockázata van, hanem van gazdasági kockázata is, ha ennek a programnak a létét megszüntetnék, vagy drasztikusan megszigorítanák. Gyakorlatilag, hogy a hitelállomány egy jó része eltűnne, ez most így óvatos becslés és durván 100 milliárd forint kiesne havonta a szerződéskötési állományból. Sokkal kevesebb lenne a lakásvásárlás is, hiszen gyakorlatilag a keresletet érdemben csökkenteni, hiszen kevesebb olcsó forrásból tudnának finanszírozni a vevők. Igen ám, de a tranzakciószám pedig nem dübörög a lakáspiacon. Nem jött el az az úristen, pikpak cserélnek gazdát az ingatlanok azért, mert itt az otthonstart hitel. Persze volt egy felfutási időszak, azt követően meg egy lecsendesedés. Az idei év első felében kevesebb adásvétel született, mint a tavalyi év azonos időszakában, pedig a tavalyi év sem volt egy nagyon erősen dinamikusnak mondható év. Tehát a lakáspiacra is komoly hatást gyakorolna az, hogyha az otthonstart programot azonnal kivezetnék, vagy drasztikusan megszigorítanák. Hozzátenném, hogy az építőiparra is komoly hatást gyakorolna, hiszen számos projekt azért indult, hogy alapozik arra a keresletre, ami most ebből a programban benne van. Most, hogyha ezek a keresletet érdemben visszaszorítanák, visszafognák, akkor az azért ezeket a projekteknek a megtérülését is befolyásolná, elképzelhető, hogy egyes építkezések leállnának. Márpedig a építőipar sem dibörög, az átadott új építésű lakásoknak a száma historikusan alacsony Magyarországon, és az építési engedélyek száma ugyan emelkedett az elmúlt időszakban, de ott is inkább a fényt látjuk az alagút végén, és nem mondhatjuk azt, hogy úristen, most nagy felfutás volt ezen a téren. Tehát az építőiparra is komoly hatást gyakorolna egy drasztikus szigorítás, vagy egy megszüntetés.
1: Hát akkor összegezzük. Nagy valószínűséggel ehhez most senki nem mer hozzányúlni. Ezer oknál fogva.
2: Hát ha azt mondanám, hogyha hozzá is nyúlnak, én nem gondolnám, hogy megszüntetés jönne, és azt se gondolnám, hogy egy olyan lépés jönne, ami mondjuk érdemben a programot ellehetetleníteni, vagy mondjuk az igénylést megnehezíteni.
1: Köszönöm szépen. A Bankmonitor elemzési igazgatója Arjánál József állt rendelkezésünkre. Köszönet érte.
2: Én köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a... Útvesztőben érzed magad a munka

0: amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lassú a haladása a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körúti csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. A villamos pálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-ig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. Közműjavítás miatt lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is. Itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Lehet, hogy én vagyok amolyan Balek, nem tudom, majd mindjárt Zász Dániel, a Telex közlekedési szakújságírója megmondja nekem, de én mindig elmentem, leadtam a forgalmit, kifizettem utána a számlát, és így vizsgázott az autóm. De hát itt hallom, olvasom, hogy hát van ennehez képest egy másik megoldás is, kenőpénznek hívják, és akkor akár egy roncsot is át lehet tolni a vizsgán. Zász Dániel, tehát a vonalban, szervusz!
4: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatót is. Hát nagyon vegyes a kép. Az a helyzet, hogy amikor valaki időszakos műszaki vizsgára viszi az autóját, akkor Magyarországon nagyjából 1400 különböző vizsgaállomás közül választhat, és hát ezeknek egy része az mindenféle megoldást elvállal. Hogy pontosan mekkora részük, ezt nem tudhatjuk, mert a vizsgaállomások, a független vizsgaállomások a megyei kormányhivatalok felügyelete alá tartoznak, tehát nincsen központi irányítás, szakmai tanácsokat vagy jogi felügyeletet a közlekedési és beruházási minisztérium képvisel ebben az ügyben, de a kormányhivatalok viszont a miniszterelnökség alá tartoznak, és ez már így van nagyon-nagyon régóta. Nagyon kevés az ellenőr a kormányhivatalokban, ezért aztán a vizsga folyamatokat nagyon sokszor nem nézi senki élőben azokon a kamerákon, amelyek minden vizsgasoron kötelezően

0: vannak, ezért aztán utólag derül ki sokszor, hogy jó sok helyen, igazából azt kell mondjam, az utóbbi évek ilyen típusú ügyeit átnézve, jó sok helyen, akár éveken, vagy akár egy évtizeden keresztül szisztematikusan korrupciós módszerekkel vizsgáztattak le sok-sok ezer mindenféle kategóriai járművet.
1: Erre mondhatjuk azt, hogy hát mi közünk hozzá, mi dolgunk vele, lelkük rajta, és ilyeneket. De közben meg ezek az autók javarészt olyanok lehetnek, amelyek nem alkalmas a közlekedésre, mert akkor egyébként miért kéne ezeket így levizsgáztatni? Tehát, ha jön velem szemben egy ilyen, akkor lehetséges, hogy pont én leszek az, aki pórul járok.
0: Hát ugye arra szoktak hivatkozni azok, akik ennek a témának a firtatását is nehezményezik, hogy tehát korrupció van egy sok vizsgaállomáson, hogy tehát a közlekedési balesetek okai közül csak egy néhány százalékot tesznek ki a műszaki hibára visszavezethető esetek. Csak az a baj, hogy nagyon nagy a látencia. Ezt üzenném azoknak, akik szerint ez egy bagatell probléma. A másik, ami tényleg mindenkit érint, ez a környezetvédelmi összetevő. Ugye maradjunk a személyautóknál, minden személyautó műszaki vizsgáján van egy környezetvédelmi felülvizsgálat. Tehát megmérik, hogy milyen mértékben szennyezi a környezetet a kipufogóján keresztül, az egyes gázösszetevőket elemezve. Ezzel a fajta méréssel a mostani módszertan szerint nagyon könnyű csalni. Tehát kézzel is be lehet táplálni a központi adatbázisba, hogy milyen mérési eredmények születtek a vizsgán, nem csak automatikusan lehet továbbítani ezeket az állami nyilvántartásba, és hát innentől kezdve lényegében mindenkit érint, aki Magyarországon él, hogy az utakon az előírásnál mennyivel környezetszennyezőbb járművek közlekednek, milyen számban. És hát azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok a probléma, nagyon nagy a probléma, ez közügy. Ez egy olyan közügy, amivel érzésem szerint sokkal többet kéne foglalkoznunk, mert lényegében az egészségünket érinti.
1: Hogyha a számok mögé nézünk, mit látunk? Ezek mekkora összegek alkalmanként?
0: Én az ügyészségi közleményeket vettem sorra az utóbbi 6-8 évből, azokat a közleményeket, amelyeket a hivatali vesztegetés és hivatali vesztegetés elfogadása bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárásokról kiadtak. És hát heterogén a helyzet, amikor csak a kedvező vizsgaidőpontot árusították például az állami vizsgaállomásokon, ahol nem időszakos műszaki vizsgákból van sok, hanem például forgalomba helyezési eljárásokból, ott ez 5000 forint volt alkalmanként. De 5000 forintokból sok 10 millió forintos összegek gyűltek össze az évek alatt egy-egy helyen akár, vagy akár 100 milliós. Hát a Mozaik utcai vizsgaállomás, ami a fővárosi kormányhivatalhoz tartozik, 2020-ban bukott le, ez Magyarország legnagyobb hatósági vizsgaállomása, ott 2025-re az elkövetési összérték több mint 500 millió forint volt, 580 millió forint volt azt hiszem, és 30 gyanúsítottja volt az ügynek, vagy még több. Más esetekben, amikor az autó műszaki állapota nem megfelelő, és itt nem csak a mozaikos esetekre gondolok, hanem mindenféle vizsgaállomásokkal kapcsolatos ilyen lebukás utáni ügyekre, ott olyan 20-30 ezer forint volt alkalmanként a kenőpénz, legalábbis a felderített esetekben.
1: Világos, és hát az ember úgy elgondolkozik rajta, hogy mennyire játszik szerepet ebben az egész történetben az, hogy annyira drága az autók szervizelése, hogyha valakinek van egy kisebb értékű, elég ramatja állapotban lévő régi autója, akkor nem a szervizelést választja, hanem ezt az utat, mert a másikat, a szervizelést azt nem bírja kifizetni, de autó meg kell.
0: A cikkben, amely a Telexen jelent meg, és ezzel foglalkozott, egy olyan erre a területre nagyon régi és jó rálátással rendelkező szakértő volt a segítségemre, aki azt mondta nekem, hogy az ország keleti és nyugati, illetve középső régióinak az ilyen típusú korrupciós gyakorlatában nagyon nagy a különbség. Ez lényegében az, amire te utaltál. A szegényebb régiókban sokkal nagyobb a, mondjuk a feszítőerő a társadalom egyes tagjainak a részéről, hogy az autók azok kenőpénzzel is átmenjenek a műszaki vizsgán. Sajnos az a helyzet, hogy igen, nagyon sokan lényegében nem engedhetnék meg maguknak azt, hogy minden szempontból az előírásoknak megfelelő állapotú autót tartsanak, még akár a kis kategória esetében sem, és ilyenkor születnek ezek a megoldások. És az a baj, hogy amikor egy adott régióban köztudomásúvá válik, hogy olyan vizsgaállomást is lehet találni, ami szemet húny a súlyos problémák fölött, akkor ez versenyhátrányba hozza azokat az állomásokat, amelyek betűre betartják a jogszabályt, mert egyébként betarthatóak ezek a jogszabályok, ezt azért szeretném hangsúlyozni. Tehát nagyon-nagyon furcsa kontraszelekció alakult ki ebben a tekintetben is, és hadd tegyem hozzá, hogy Magyarországon a karbantartási kultúra, tehát az, ahogy a használati tárgyainkkal bánunk, az is közrejátszik ezekben az esetekben, és nem csak azért, mert sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egy autó annyira komplex műszaki egység, hogy annak a fenntartása nagyon sokféle odafigyeléssel, sokféle teendővel jár, de legalábbis évente egyszer fontos lenne elvinni egy felkészült szakszervizbe az autót, azzal a megbízással, hogy minden tekintetben nézzék át, és mindent javítsanak meg rajta.
1: És ez különösen igaz pont azoknál az autóknál, amelyekkel a legtöbb gond van az öreg autóknál, mert hogy ott egyik hétről a másikra is történhet valami egy anyagfáradás által akár, amit észre kellene venni. Dani, köszönöm szépen. Zász Dánielrel beszélgettünk a vizsgáztatás anomáliáiról az autóforgalomban. Dániel pedig a Telex közlekedési szakújságírója. Szervusz!
0: Szervusz!

Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Magyar Péter országjárásán a harmadik állomásán Szolnokon beszélt először részletesen a megváltozó kata szabályokról. A kata ugye egy adózási forma, és ez az elmúlt időszakban rengeteg vitát váltott ki, mert hogy nagyon kedvező volt sokak számára, aztán a kormány, mert hogy nagyon kedvezőnek látszott, ezt meg is szigorította sokak számára, meg is szüntette, és az egyik választási ígérete Magyar Péternek az volt, hogy visszahozza sokak számára, több százezer ember számára a katás adózást. Úgyhogy Csongár Gábor adószakértőhöz fordulunk, hogy megbeszéljük, hogy kik a kizártak, akik most visszakerülhetnek, és hogy jól járnak-e a megismert részletek alapján. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Egon, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, tehát a miniszterelnök úr bejelentése Szolnokon egy pár dolgot már tisztában láttat, nyilván konkrétumok még nincsenek, és ha hihető, akkor egy... nagyon hamarosan, egy-két héten belül a társadalmi egyeztetés az új katás törvénytervezetnek olvasható lett. A lényeg az az, hogy per pillanat ugye kizárólag egyéni vállalkozásban fő állású egyéni vállalkozóként lehet katázni, számlázni ugye csak magánszemélyek, maximum őstermelők részére lehetséges. A bevételi értékhatára a katásoknak 18 millió forint, ha azt meghaladják, 40%-os különadót kell fizetni, illetve 18 millió forintig egyébként ugye a havi tételes adó mértéke az 50 ezer forint jelenleg. Amennyit lehet tudni miniszterelnök úr megnyilatkozásaiból, az per pillanat az, hogy lényegében visszaállítják azt, hogy szinte mindenki számára elérhető lesz a kata adózás, tehát a főállású egyéni vállalkozás mellett a mellékállású egyéni vállalkozók, tehát akiknek valahol máshol van főállásban biztosítási jogviszonyuk, a nyugdíjasok, illetve a nappali tagozaton tanuló egyetemista vagy főiskolai hallgatók is élvezhetik ezt az adózási nemet. Szintén lehet tudni, hogy fogják engedni ugye a céges számlázást, ami ugye a régi katának 2022. szeptember 1-e előtt az egyik leglényegesebb eleme volt. Nem tudjuk azonban, hogy ezt a céges számlázást milyen formában fogják engedni. Gondolok itt arra, hogy lehetséges, hogy meg lesz határozva az összes bevétel valamilyen arányában, vagy az is lehet, hogy esetleg ne adj Isten, meghatároznak egy forintos értéket, hogy a vállalkozások felé történő számlázás mondjuk nem haladhatja meg ezt és ezt az összeget, én ezekre a dolgokra tudok gondolni. Ami számomra érthetetlen, és nem is értem, hogy ezt miért erőltetik már egy ideje, ugye az alanyi adómentesség idén 2020-ban, ugye, vagy 2026-ban, bocsánat, 20 millió forint, jövőre, ha minden igaz, akkor az eredeti elképzelések alapján ez 22 millió forintra fog növekedni. Ami döbbenetes, hogy még mindig arról kommunikálnak, hogy a jelenlegi 18 millió forintról, tehát már ez sem találkozik az áfamentesség határára, már fölemelik 19 millió forintra. Hogy ennek mi értelme van, miért nem hozzák össze összhangban az alanyi adómentesség határával, ez számomra rejtély, de minden esetre örüljünk, hogy legalább egy szlánya 1 millió forint emelésről már beszélünk. És hát ugye, ami egy fájó pont lesz, és ami miatt szükséges lesz mindenkinek kalkulálni, ha esetleg szakemberrel egyeztetni, az az, hogy nyilvánvaló, hogy ez már sok-sok évvel ezelőtt is ez az 50 ezer forint egy nagyon-nagyon elavult és alacsony összeg volt, habár a pénztárcáknak nagyon kényelmes, viszont cserébe ezért a társadalombiztosítási ellátási alapunk 108 ezer forint, nyilván ennyi vetődik latba majd a nyugdíj kiszámítása, akkor is, ami kb. A hideg vízre nem lesz elegendő. Ezért a jelenlegi elképzelések szerint ez a havi tételes adó összeg, szintén nem tudunk pontos mértéket, megemelkedhet akár 60, akár 75, akár 100 ezer forintos nagyságrendre, hogy ezért cserébe milyen nyugdíjra vagy milyen TB ellátásra számítható, nem tudjuk, de nagyjából ami eddig körvonalazódott, azok az imént elmondott információk. Ennyit lehet per pillanat tudni.
1: Azt lehet sejteni, hogy a kör, akik visszaléphetnek, az ugyanaz lesz, mint akiktől elvették a lehetőséget?
2: Én azt gondolom, hogy szerintem akárhogy hozzák vissza a Katárt, nem lesz annyira vonzó, mint 2022. szeptember 1-e előtt volt. Persze zárójelben mondom, ne nekem legyen igazam, nem akarok kedvezőtlen jóslásokba bocsátkozni. Ha jól tudom, akkor a Gazdaságkutató Intézetnek volt egy becslése, hogy a jelenlegi 100 000-100 000-es nagyságrendről nagyjából olyan 350-370 ezres véglétszámot sejtenek, akik visszatérhettek magad a katázásba, de ez tényleg ezektől a részletszabályoktól fog tudni, mennyit tudnak vállalkozásoknak számlázni, és egyáltalában mennyi lesz a havi tételes adó mértéke. Ezek még kérdések.
1: Csongár Gábor, nagyon köszönöm a felvilágosítást. Örülök, hogy itt volt velünk. És örülök annak is, hogy önök is velünk tartottak, tegyék ezt holnap is, ugyanebben az időben jelentkezünk a Gazdasági Magazinnal. Róna Jégont hallották, minden jót.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Elérhetők a 2010-es kormányülések összefoglalói. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Vagyona 1786 milliárdra gyarapodott tavaly óta, derül ki a Forbes legújabb 100 fősre bővített listájából. A második helyen Csányi Sándor található, csaknem 650 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az első 10-ben van Szíj László, akinek vagyona tavaly 27,5%-kal lett több, és neve összefonódott a Duna aszfalt üggyel. Valamint Jelinek Dániel, akit a Volánbusz ügyben állítottak elő. Habony Árpád idén először került fel a Forbes listájára, amelyen szerepel Schmidt Mária és Szalai Bobrovnicki Kristóf volt honvédelmi miniszter is. A 100 leggazdagabb magyar összvagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm az ATV minden kedves nézőjét, ma már másodszor, és először köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit. Őrizetbe vették, majd éjjel Kecskemétre szállították Hankó Balást, az NKA, a Nemzeti Kulturális Alapot felügyelő korábbi kulturális minisztert, a 17 milliárd forintos pénzosztási botrányban. 1079 szerződést kötöttek, illetve pályázót támogattak, ha jól számolom, akkor ez átlagosan mintegy 16 millió forintnyi támogatás. Persze nagyon szórnak az egyes összegek, volt, aki csak 3-4-5 millió forintocskát kapott, de voltak, akik 500 millió forintot, például Mága Zoltán fotósa. Nagyon tudhat ez az ember, hogy mit, azt egyelőre én még nem látom, de előbb-utóbb szerintem ez is ki fog derülni. Hank úr tehát immár őrizetben, lehet, hogy elrendelik majd a letartóztatását, meglátjuk. Sezták Miklós még korábban, tegnap délelőtt besétált az ügyészségre, ahol közölték vele, hogy már ne is menjen tovább, őt is őrizetbe vették. Ez egy másik ügy, a Volánbusz botrány. 11 milliárd forintos kár érte az államot, azt állítják, hogy Sezták úr, illetve a Nemzeti Vagyonkezelő vezetője, Szívek Norbert vették föl ezt a pénzt különböző úton, módon. Ezen kívül Sezták úrt még vállalkozásoktól beszedett motivációs összegekkel is gyanúsítják, az nagyjából 1 milliárd forint. Érdekes, hogy Hankó Balázs mellett demonstratív módon kiállt a Fidesz, illetve a KDNP is, politikusok vették körbe, illetve ő bevitte a családját is a parlamenti irodába, frakcióirodába, és amikor kisétált az épületből, akkor kísérte a felesége, a gyermekei, valamint politikus társak, nem kevesen. Ehhez képest Sezták Miklós mellett jóval kisebb a kiállás. Megnéztem a KDNP honlapját, egyszerűen közölték Sezták Miklós nyilatkozatát, de semmilyen szolidaritási nyilatkozat nem szerepelt mellette. Lehet, hogy ez csak egy véletlen, de lehet, hogy nem. A harmadik pedig Bill Gates, azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia 1 milliárd ember halálát okozhatja, hogyha rossz kezekbe kerül, egyre többen beszélnek az AI okozta vagy keltette lehetséges veszélyekről. Ez már pusztító lenne, amiről Bill Gates beszél, de szerintem még megakadályozható, csak közbe kellene lépni. Gáborral kezdünk, jó napot kívánok!
3: Üdvözletem, Tóth Gábor vagyok, és amiatt telefonálok, hogy az előző részben elég sokan telefonáltak emiatt a vízbe dobott, vagy a Dunába dobott telefon miatt.
2: Igen.
3: És azért az emberbe felvetődik a kérdés, hogy ha az én kezemből kiragadja valaki a telefont, és poénból bedobja a Dunába, akkor a rendőrség éjszaka 2 órakor az Árdú Dunába küldeve búvárokat, hogy szedjék ki a telefonomat. És gyanítom, hogy nem nagyon. Tehát, hogy felvetődik a kérdés, hogy ennek az ember, az ember gyanús, hogy talán megbízásból készítette a felvételeket, vagy még olyan felvételek voltak a telefonján, ami fontos volt, vagy a titkos szolgálatnak, vagy a rendőrségnek, én ezt nem tudom. De az teljesen életszerűtlen, hogy ilyen körülmények között egy tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy egy átlagos polgár telefonjáért búvárokat küldenek a Dunába, ez kizárt.
2: Persze.
3: Tehát, hogy ez elképzelhető.
2: Szerintem is egy provokatőr volt, aki előre megfontolt szándékkal, tervel és céllal érkezett ebbe a...
3: De megbízásból, hát egészen biztos, hogy megbízásból, mert egy provokatőr lehet olyan, mint a Bede Zsolt, aki csak saját jogon hülye, de hogy már bocsánat a személyeskedésért, a Bede Zsolt telefonjáért sem mennének be a Dunába valószínűleg a rendőrök. Tehát én nem tudok olyan embert, akinek a telefonjáért éjjel kettőkor búvárokat küldenének. Tehát ez valami nagyon fontos felvételeket vártak ettől a telefontól talán, vagy volt mondom rajta valami más adat is, ami emiatt ez ennyire fontos, úgyhogy ezt érdemes lenne a tárgyalás alatt ezt kibontani.
2: Valószínűleg ki is fogják bontani, ugyanis működőképes állapotban kapta vissza a készüléket a tulajdonosa, ezt olvastam.
3: Hát igen, de utána azóta már lehet, hogy meg lesz semmisítva a készülék, tehát hogy ezt nem lehet tudni. Csak hát egyenlőre ki volt az ember, milyen összeköttetései voltak, tehát azért van mit kapargatni.
2: Igen, hát szerintem egyébként azóta, hogy tudjuk, hogy a titkos szolgálatot ráküldték a Tisza pártra, ezen nem csodálkozom, hogy Magyar Pétert minden módon próbálták bedönteni, még mielőtt kidugja a fejét a víz alól, vagy egyáltalán megkezdi a politikai pályáját, kiderült, hogy
3: ha már a barátnője is fizetett volt, tehát az...
2: Hát ezt mondom, igen, hogy a korábbi barátnője egy beütött ember volt bizonyos szempontból.
3: Az is lehet, hogy őt is már előtte fizették meg, és nem utólag, tehát azért ez...
2: Vagy akár menet közben állt át, de ekkor, hát ebben az esetben is egy igen gyomorforgató történet ez.
3: Úgyhogy igazándiból csak ennyit szerettem volna erről a telefonról, úgyhogy mást nagyon nem. Még a Hankóhoz, hogy hát azért imádkoztak is érte a parlament kápolnájába. Tehát, hogy az most meglátjuk, hogy majd segít-e vagy nem. De azért elég demonstratív volt ez, hogy ott körbevették, sírtak, rítak. Aztán milyen szép volt, hogy becsapta az autót, és akkor nélkül meg elment az autó család.
2: Figyelmetlen volt a sofőr nyilván, mert fáradt az volt azon a késő órán.
3: Ez kicsit olyan benihiles volt az egész.
2: Igen, lehet, hogy oldotta egy picit a feszültséget.
3: Igen, el is vette az élét ennek az egész kiállásnak, hogy bőrlekbe fordult az egész.
2: Aztán megtalálta a helyét Hankóra hátsó ülésen, és oda jutott, ahová szándékozott menni.
3: Jó, hát, ennyi lett volna. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, hogy hívott, viszont hallásra, további szép napot. Jöhet a következő kedves hallgató. Tegnap még volt egy érdekes jelenet a parlamentben, ezzel ma a híradónk foglalkozni fog, az ügynök akták. Magyar Péter azt mondta, hogy egyrészt október 23-án ígérték, hogy nyilvánossá teszik mindazt, ami nyilvánosságra hozható. Aztán Magyar Péter arról beszélt, nem nevezte meg Orbán Viktort, csak utalt rá, mint nem is tudom, kiskirály, vagy főpasa, vagy valami, de félreérthetetlen módon, hogy lesznek itt meglepetések, és egyértelműen Orbán Viktorra célozva azt mondta, hogy majd érdemes lesz a katonai nemzetbiztonsági szolgálat adatai, dokumentumai között kutatni, amikor már minden lapot kiterítenek. Lesznek meglepetések, szóval félreérthetetlen jelzést küldött. Orbán Viktorral kapcsolatban egy régi, mondjuk így felvetés, legenda, városi pletyka, hogy katona korában megkeresték őt a szolgálatok. Én nem tudom, hogy mi történt ott, de Magyar Péter már ezek szerint sejt valamit, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes téma, bár ki tudja, hogy a magyar társadalmat mennyire érdekli, hogy ki volt ügynök, ki nem volt, ki játszott össze az állambiztonsággal még a rendszerváltás előtt, ez egy jó kérdés. Lajossal folytatjuk, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, szerkesztő Orma, más tiszteletem. Én egy kicsit visszább mennék az időbe, szerkesztő úr.
2: Rendben.
4: És olyasmi kérésem lenne, hogy a külső stábosoknak, ha lehetséges, mondjam már, kérdezzék meg a Fidesz képviselőket, a Orbánékat, nem csak Orbánékat, hanem Soroszkait, a Bakó urat, Nem Bakó.
2: Miről kérdezzék meg, hát, ha úgy jobban tudunk haladni?
4: Még Rétvári Bencét, hogy ez a önkényuralom szó. Még a...
2: Igen.
4: Hogy ez ezzel kapcsolatban, hogy mit szólnának, hogyha megkérdeznék tőlük, hogy Orbán Viktor mikor a felcsútra építette ezt a kis vasutat. Hogy az akkor ő szerintük, hogy mi lehetett.
2: Ez hogy függ össze az önkényuralommal?
4: Hát ugye, hogy ők azt mondják Magyar Péterre, hogy önkényuralmat csinál.
2: Ezt értem. Ezt értem, de hogy jön ide a felcsúti kisvasút, ezt viszont nem teljesen értem.
4: Hát az, hogy szerintem ezt nem az ország akarta, azt a kisvasútot.
2: Hát az biztos, kevés ember mondta volna, ha megkérdezik, hogy mit szeretne, mi épüljön kisvasút felcsúton. Szerintem ez a nullához konvergál, ez a létszám, aki ezt szerette volna egy magától. Így de van. Ettől még ez nem önkényuralom, Orbán Viktor eldöntötte, megtörtént, megépült, utasra az nagyon nincs, de hát...
4: Működik egyáltalán.
2: Na, reméljük, hogy működik. Én még nem utaztam rajta, de lehet, hogy nem is fogok. Valahogy nem érzem ennek a hiányát nagyon feszítőnek.
4: Az önkényuralomban ugye diktátor, hát ő azt mondta, hogy neki kell a kisvasútépítés.
2: Nem pont ez. Az önkényuralom nem éppen ez, de...
4: Hát ott van.
2: De ott van. Hát ott van.
4: Ott van. És akkor a másik, hogy Orbán elvtárs ezt a nemzeti szót nagyon szeretettel használja mostanában.
2: Igen.
4: Hogy, és akkor nemzeti szó alatt a nemzet érdekében ugye kirabolják a Nemzeti Bankot.
2: Hát az csúnya dolog volt, ez kétségtelen.
4: Ugye?
2: De akár aki 5 forintot elvesz a közös kasszából, az se szép dolog. 50 ezer milliárd meg még kevésbé szép. Már csúnya.
4: Igen, ugye elhintette a hazugsági beszédjeit, ugye, amikor gyűléseket tartott. Így a nemzet, úgy a nemzet. Közben pedig a zsebbe ment a pénz. Az ő zsebükbe.
2: Hát most majd számot adnak a visel dolgaikról, legalábbis bizonyos emberek már mindenképpen, akiket őrizetbe vettek, letartóztattak, akár szabadlábra is engedtek utóbb, de eljárás indult velük kapcsolatban, ők kénytelenek lesznek majd feltárni, hogy mi történt, ki miben felelős, ki hozta lényegi döntéseket, úgyhogy jó irányba indultak el ezek a folyamatok szerény véleményem szerint.
4: Igen, meg ezt a nagy szeretetre használják ezt a koncepciós per szót, hogy megkérdezném tőlük, hogy ők akkor, ha ők csinálnak ezt, akkor ők ezt minek neveznék?
2: Nem tudom, hogy érdemes-e komolyan venni ezeket a fideszes reakciókat, hogy új kommunista tempó, önkény, diktatúra, lehet ezekről vitatkozni, beszélgetni, de... Én azt mondanám inkább, hogy Orbán Viktort vegyük alapul, ő azt mondta, hogy természetesen számon kell kérni az előző kormányzat tevékenységét, ha szabálytalanságok, törvénytelenségek történtek, azokat ki kell vizsgálni, az érintetteket el kell számoltatni, felelősségre kell vonni. Ő ezt mondta. Igaz, hogy 2010-ben mondta ezt, és a Gyurcsány, Bajnai és az előző szocialista kormányokra vonatkoztatta, de ez mindegy. Az állítás maga az a mai napig érvényes. Tehát ha el kell számoltatni az előző kormányzatot, akkor ez 2026-ban is igaz, az ő 4 kormányzásának az időszakára.
4: Igen. Igen, így van. Azért mondom, bocsánat. Mondom, hogy...
2: Ilyenkor annyira... az volna az érdekes, hogy saját magával vitatkoztatni, ami nyilván egy abszurd dolog, de ha 2010-ben ez ennyire fontos volt, és jogszerű, és társadalmi igényre alapuló hozzáállás, hogy el kell számoltatni mindenkit, aki belenyúlt a közösbe, akkor miért ne lenne ez érvényes ma? Csak azért, mert rájuk vonatkozik? Ez így nem jó magyarázat. De hát én nem vitatkozom saját magammal, én azt hiszem rendben vagyok, főleg mert nem loptam el egy forintot sem, Tehát itt most két ellentétes álláspont van ugyanabból a forrásból.
4: Igen, így van. Az azért mondom, hogy ez valahogy nagyon viszás ez a dolog így kifejezve.
2: Hát ugyanakkor nyilván, aki bajban van ilyen értelemben, hogy viszik el a munkatársait, beosztottjait, zajlanak a vizsgálatok, és ez még fokozódni fog valószínűleg. Nyilván, hogy kell valamit reagálnia, főleg, hogy van egy egymilliós politikai tábor, közösség, aki vár valamilyen reakciót, tehát valamit kell reagálni, hát most ezt sikerült összehozni. Nyilván nem mondhatja azt, hogy kedves választóim, igen, sajnos ezek a gyanúk be fognak igazolódni, Sesták úr is belenyúlt a közösbe, a Hank úr is belenyúlt a közösbe, az aranykonvoj ügye is messziről bűzlik, tehát ez meg nem várható el reálisan egy érintett politikustól. Úgyhogy nem egyszerű kommunikációs szempontból sem, hogy mit kellene és mit lehetne jól reagálni ilyen ügyekre.
4: Igen.
2: Lajos, köszönöm szépen, hogy hívott. Meglátjuk, ma is lesznek fejlemények. Magyar Péter, mint említettem, félre nem érthető módon célzott Orbán Viktorra, illetve a katonai elhárításra, még a rendszerváltás előtti időkből. Úgyhogy ez is egy olyan kérdés, amire majd érdemes lesz reagálni, vagy kell is előbb-utóbb. Ennyi volt az első rész, kedves nézők. Egy kicsit türelmet kérnék. Jön a reklám, aztán folytatjuk.

Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak.

0: tiltakozva halad. Lassú a haladása a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél és a Rákóczi úton a Barostértől. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után csatornakarbantartása miatt várhatóan 14 óra 30 percig. Közműjavítás miatt lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is. Itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Útszűkületen kell áthajtani Csepelen a Szent Imre téren a Kossuth-Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Tiborral folytatjuk a műsort. Parancsoljon!
3: Jó napot kívánok mindenkinek. Hát el kellett otthonról jönni, nem látom a tévébe.
2: Igen. Mondjam a témajavaslatokat, vagy van saját témája?
3: Végül is egy ilyen apróságok miatt írtam volna föl témán kívül. Ez csak úgy a járatagyam. Érdekes, hogy pont azokat kell elsőnek megtalálni, és azonnal, akik ma többihez képest pitiáne pénzeket nyúltak le, ha lenyúltak, hát majd bebizonyosodik, ugye, majd a bíróság, amikor kimondja, hogy valóban ők nyúlták le, akkor ők nyúlták le, igen, akkor mutatjuk ezt így. De pont azokat kell megtalálni, akik a parlamentben fel tudnak szólalni, és akkor a parlamentben el tudják mondani a magukét. Tehát mondva egy Matolcsik Lámból hány ember tartóztattak le, akik egy kicsivel 20-szor, 30-szor, 40-szer ennyi pénzt tüntettek el, mint ezek, akiket ők most letartóztattak. Nem azt mondom, hogy nem kell őket letartóztatni, csak az érdekesség képpen, hogy pont azok, akik ott vannak most is a közéletben, és ugye mondani tudnának valamit a fiatal ember ellen, elnök ellen. Ugye? Én ezt így látom legalábbis, érti? Hogy nem azzal kezdjük el, elkezdjük a 100 milliókkal, meg a 2-3 milliárdokkal, nem pedig a 700 milliárddal, meg a 3000 milliárdos.
2: Igen, valószínűleg ezek különböző ügyészek által vitt ügyek, van, akik gyorsabban haladnak, van, akik lassabban, van, akiket akadályoznak a főnökeik, mert ez most már kimondható nyíltan, hogy bizonyos ügyekben megtiltották a nyomozást, bizonyos ügyekben meg nem tudták már megtiltani. Például az NKÖ ügy, ez egy friss ügy, szeptemberben kezdték ezeket a pénzeket osztani, eltartott a választásig, de mivel nem bonyolult, viszonylag gyorsan átlátható, egészen jól haladnak a nyomozók.
3: Igen, hát ezért lett megválasztva ez az...
2: Igen, az új kormány,
3: hogy ezt... Ezért lett alapítva, meg ezért, pont azért lett ez a nem jogász kisasszony odarakva, hogy ugye ne tudják nekik azt mondani, hogy ebben nem szabad nyomozni, vagy abban nem szabad nyomozni. Tehát ez itt már...
2: Igen, bár hozzáteszem az NK ügyet, az NK ügyet nem az MVVH vitte, és nem is az MVVH viszi, hanem az ügyészség. De gondolom ez egy annyira egyszerű történet, hogy kiosztanak 17 milliárdot 1000 pályázónak, és valójában kampányköltés az egész, messziről látszik, hogy mire ment. Ez könnyű volt összerakni, meg hát csomóan beismerő vallomás jelleggel visszafizették a pénzt. Már 4 milliárd forintit visszautaltak, tehát látszik, hogy pánik van a kedvezményezeti körben is. Meg hát ez az agyrém, hogy csinálnak egy céget, és másnap kap 500 millió forintot, és kiderül, hogy Mága Zoltán fotósa, meg hasonló húzások vannak.
3: Hát jó, uram, igen, én nem is azt mondtam, hogy ezeket nem kell elővenni.
2: Világos, csak hogy miért nem haladnak a nagy ügyekkel.
3: És a nagy ügyek hol van? Hol van a 650 milliárd a Matolcsik Lántól?

0: Ezt mondom, hogy eddig sok helyen nem lehetett nyomozni.
1: De már az év egy fél éve lassan lehet.
0: Igen, nyomozni, ugye? Nem védek én senkit, a jogászok között is megütközést kellett, hogy miért nem haladnak.
1: Aki el kellett volna odáig jutni, hogy megkérdezi tőle, hogy te elviszek egy kis előzetesbe, mondd már el az Ádámkától is, hogy gyere már haza Dubájból, és mesél már el, hogy mi a...
0: Szerintem kaptál, előbb-utóbb lesz eredmény ezen ügyekben is. Azért múlt héten Matolcsi Györgyöt kihallgatták, igaz, hogy nem a nagy botrány ügyében, hanem egy ERSZT-s hivatali visszaélés gyanú ügyében, de ott ő gyanúsított.
1: Jó, de azért mondom ennek, hogy én persze ezeket is meg kell, mindenkit elő kell venni, tény, ami töny, tény, csak úgyse módon pont azok, akik ugye akiknek mentelmi jogot meg kellett tüntetni, és és a többi. Hát ez egy olyan furcsa dolog a számomra. Legalább is furcsa dolog a számomra, hogy megpróbáljuk elmismásolni az olyan dolgot, vagyis a kijelentésére, amit most is véletlenül nézte a tévébe a kijelentését, hogy neki hány darab telefont kellett volna elvennie és a Dunába dobni, hogy utolérje ezeket a milliárdokat. Ez egy nagyon jó, rossz hozzászólás volt.
0: Rossz vagy jó?
1: Nagyon rossz.
0: Rossz?
1: Rossz. Hát én szerintem rossz, uram. Mert mindegy az, hogy 10 fillért veszek el, vagy 10 milliárdot veszek el. Az a lényeg, az mind a kettő lopás.
0: Hát egyrészt...
1: Az egyik sem más dolog. A 10 fillér is lopás, meg a 10 milliárd is lopás.
0: Pont erre akadt ki Magyar Péter, hogy esetében nem lopásról van szó, hogy nem azért vettem meg, kellett neki egy használt mobiltelefon, hanem mert kihozták a sodrából, és a provokációnak felült, megjegyzem, teljesen rossz volt a hozzáállás, és nem kellett volna eleve egy ilyen helyre elmennie, mint politikus. De ő nem lopni akart.
1: De a lopás nem az a fogalma, hogy mit csinálok utána vele, miután az nem én tulajdonomat elvettem valaki mástól.
0: A szándékot is figyelik.
1: Elvettem.
0: Nem, ennél kicsit összetettebb. A szándékot is figyelembe veszik, illetve az anyagi haszonszerzést, mint célt, motivációt is figyelembe veszik. Tehát ha valaki azt látja, hogy igen, elvettem, de nem azért, mert szükségem volt egy használt mobiltelefonra, hanem mert idegesített az az ember, akkor az nem ugyanaz, mint hogyha azt vallja, hogy igen, elvettem, mert kellett az ő telefonja, mert nem tudok magamnak venni 200 ezer forintért egy telefont használtam.
1: Akkor az a megoldás, hogy odaállok az ember elé, napot kívánok, itt van, mennyire kell a telefonja? 100 ezer forintja, kérem a telefonja.
0: Jó, szerintem most már kezdünk ilyen abszurdba átmenni, tehát ez egész arról szólt, hogy provokáljon valamit az ember.
1: Valakitől, az mindegy, hogy én megeszek egy kiflit a boltba, menet közben vásárolok, tudja? És jövök kifelé, akkor megállítanak, hogy én elloptam egy kiflit, mert megettem bent.
0: Igen. Tehát nem azért vette el a kiflit, hogy utána... Jó. Én értem, csak nem értek önnel egy... Értem, amit mond Tibor, csak nem értek önnel egyet, de ettől szép az élet.
1: Jó.
0: Majd a hatóságok megítélik, meg a bíróság, hogy lopás volt, vagy garázdaság volt, vagy valami más volt, meglátjuk.
1: És nem mindegy, hogy mit ítélnek, hogy garázdaság vagy lopás, mert a garázdaság az lehet egy vétség, ugyebár?
0: Egyébként felajánlották az illetőnek, hogy peren kívül egyezzenek meg, van ilyen mediációs lehetőség, de nem biztos, hogy élni fog vele az ember. Noha a telefonját visszakapta és működőképes. Hát meglátjuk. Igen, azért én mégsem hoznám egy szintre az MNB alapítványi botrány sok százmilliárdos állami vagyonvesztésével ezt a 100 ezer vagy 200 ezer forintos telefonügyet.
1: Igen, uram, én ezt megértem, én sem hoznám egy szintbe, de akkor a miniszterelnök úr miért hozza egy szintbe, hogy ez sokkal pitjánerebb dolog, hát ez semmi.
0: Hát ő pont azzal védekezik, vagy érvel.
1: De ez nagyon durva védekezés.
0: Jó, hát...
1: Hogy én kevesebbet loptam, én...
0: Nem, ő nem ezt mondta, tehát hogy olyat idéz tőle, amit nem mondott, ő nem ismerte el a lopást, ez a lényeg. Hogy nem lopás volt... Nem lopás volt szerinte, hanem elvette, mert zavarta az ember. Most ez a különbség. Tehát innentől az nem megy tovább az a szál, hogy akkor most ez a kérdés, hogy mennyit lopott ez meg az, mert az egyik nem ismeri el, ezt szeretném hangsúlyozni. Csak hogy gyanúsítják ezzel.
1: Engem, ha zavar valaki, akkor arrébb megyek, elmegyek onnét.
0: Igen, ebben egyetértek, sőt, én azt már többször elmondtam, hogy az nem hiba volt.
1: Nem tőle a telefonját, mivel közszereplő vagyok. Mert hogyha én esetleg, mint magás személy, megtiltom neki, hogy videózzon engem, akkor oké.
0: Okay. A helyzet az, hogy ott az...
1: meg se tilthatja, mert egy közszereplő, ugye, hogy...
0: Ebben nem vagyok biztos, hogy a társaságát is videózhatja a többször.
1: Egy nyilván, bocsánat, nyilvános helyen. Tehát nem otthon.
0: Tehát elmondom újra, Tibor, a társaságában lévő fiatalok, fiúk, lányok, nem tudom kik, biztos, hogy nem közszereplők voltak. Tehát ha a provokátor úgy videózza őket, hogy látszódjon Magyar Péter is, meg a társaság, mert ugye éppen ez lett volna a botrány forrása, hogy milyen módon bulizik egy politikus. Tehát a társaságában lévők biztos, hogy nem közszereplők. Őket nem videózhatja csak úgy, mert ehhez van kedve. Úgyhogy, de hangsúlyozom...
1: Hogy a társaságában lévő ember is vette ki a kezéből a telefont annak, aki videózza, vagy szólt rá, hogy engem te ne videózz.
0: De ez szerintem így történt. Többször felszólította, hogy ne videózzon, és miután ez nem szűnt meg, nem hagyta abba, egy idő után elvette a telefonját.
1: Hát ezt már soha nem tudjuk meg, uram. Jó, mindegy, elnézést.
0: Meglátjuk. Legyen tárgyalás, ha lesz, és mindenki elmondja, hogy mi történt. Biztos, hogy hiba volt Magyar Pétertől, hogy politikusként, akkor már hiszem az EP választáson túl voltak, de mindenképp egy ismert közszereplő volt, egy párt elnöke, hogy egy ilyen helyzetbe belement, de ezt el is mondta, hogy többet, ezt megtanulta, abból az esetből, hogy ilyen szórakozó helyre többet az életben nem megy. Köszönöm szépen, Tibor, hogy hívott. További szép napot önnek. Tamással folytatjuk. Üdvözlöm.
2: Üdvözlök minden tévénézőt és hallgatót.
0: Parancsoljon, én Tamás.
2: Azt szeretném mondani, hogy őrizetbe vették ezt a két úri embert. Szerintem ők kis halak. Mert ez a jó kis pénz is pénz. De szeretném a magyar kormánytól, vagy a magyar ügyészségtől, vagy a vagyonvisszaszerzési hivataltól a karácsonyi ajándékomat, amikor már a nagy halak lesznek a körözési listán. Mert arról valahogy nem lehet hallani.
0: Ebben igaza van, de hát éppen mondta, hogy karácsonyi ajándékként szeretné, addig még azért van október-november, majdnem 3 hónap. Tehát még, még történhetnek fontos dolgok.
2: Idős vagyok, gyorsan, mint az idő.
0: Ezt is megértem, de maga az MVVH egy hónapja se létezik. Szeptember elejével hozták létre, még nincs egy hónapos.
2: Ebben tökéletesen igaza van, de az MVH előtt már a ügyészség is nyomozott egy pár olyan ügybe, ahol 100 milliárdok tűntek el.
0: Igen, viszont tudhatjuk, hogy az ügyészséget a Fidesz érában politikailag befolyásolták, és a fontos ügyekben lefolytották. Tehát nem engedtek nyomozni. Hát erről beszélnek most már ügyészek, jogászok, ügyvédek. Tehát én értem, hogy lett volna idő kinyomozni, persze. Hát itt a Volánbusz ügy. 10 évig nyomoztak, semmit nem találtak. Átvette egy másik nyomozócsoport az ügyet, és 2 hónap alatt 4-5 ember már letartóztatásban van, vagy 2 biztos, és őrizetben a felelős miniszter. Tehát, hogy... Ha engedik dolgozni a szakembereket, akkor 2 hónap alatt lehet eredményt elérni. Ha nem engedik, akkor 10 év alatt sem.
2: Nagyon örülnék neki, hogyha igaza lenne. A másik dolog, hogy a bíróságok hatékonysága az is kívánni, hogy szerintem maga után, tehát megér egy kritikát. Ha csak azt nézem, hogy a Völner Sádő ügyben, ami már évek óta húzódik, olyan csend van.
0: Igen.
2: Hogy,
0: ez igaz. Hogy, rég nem hallottunk róla, valóban.
2: Hát pedig engem az is érdekelne, hogy
0: hát engem is, abszolút.
2: Az államtitkár úr kenőpénzeket fogad el egy igazságügyi minisztérium államtitkára, és a főnöke nem sejt semmit.
0: Igen. Ha nem sejt semmit, az a baj. Milyen vezető, milyen miniszter az, akinek hát fogalma nincs arról, hogy mi megy.
2: Ha meg tudta, akkor miért tűrt?
0: Az, hogy az meg miért nagyobb baj. Igen. Remélem, hogy mindezek napvilágra kerülnek. Teljesen igaza van önnek. Viszont ott legalább 2 fontos ember vádlott, tehát a vádlottlak padján ül, gondolom egy rakás embert kihallgattak, sok emberrel megegyeztek, peren kívül elfogadták az ítéletet, és terhelővallomást tettek a nagyobb halakra. Tehát azért van ott haladás.
2: A vádlottak padján ülnek otthon, élvezik azt a kényelmet, keresik.
0: Ez is igaz.
2: A mai napig keresik a pénzt, holott igazság szerint régen el kellett volna tiltani őket mindentől, tehát minden olyan tevékenységtől, amivel kapcsolatban őket megvádolták.
0: Ebben is igaza van, de hát ilyen furcsa a magyar jog, hogy a Sadl úr ugyan nem dolgozhat, mint végrehajtó, de a cége igen, hiszen a cége az nem felelős semmiért. Hát ezt nehéz feldolgozni, hogy a cég, ami egy elvont fogalom, nyilván nem felelős, mert nem a cég lopott, csalt, sikkasztott, adott kenőpénzt, stb., hanem a tulajdonosa, a tulajdonos vádlott, a cég meg működhet, és termel is szépen. Igen, hát ezt a gombócot le kell nyelni, most úgy tűnik. Vagy békát. Hát
2: igen, van az embernek egy igazságérzete, más a jog és más az igazság ezek szerint.
0: Teljesen, de ezt mondják is. Hogy itt nem igazságot szolgáltatnak, hanem legfeljebb jogot, ha.
2: A harmadik, ami szerintem...
0: Egy mondatunk van, Tamás, már mint időnk, egy mondatra, bocsánat.
2: Fel vannak háborodva, hogy bekerülnek előzetesbe, és hogy ott csótányok, meg poloskák, meg mit tudom, hogy mik vannak. De könyörgöm, 16 évük volt arra, hogy a börtönviszonyokon változtassanak, mert azt mondják a fideszesek, hogy emberhez méltatlan körülmények közé kerültek. Hát akár bűnös valaki, akár csak a bűncselekmény gyanúja miatt kerül előzetesbe, vagy őrizetbe.
0: Igen, valóban.
2: Ugyanazokat az embertelen dolgokat kapják azok is, és lehet, hogy ártatlanul, mint ahogy...
0: Mint bárki más. Köszönöm szépen, Tamás, hogy hívott. Sajnos lejárt az időnk. Egyébként vannak azért enyhébb, meg egész jó állapotú ilyen BV intézetek. Például a kecskeméti börtönt parkettásnak hívják, mert állítólag parkettázva vannak bizonyos helyiségei, meg enyhébb a fogvatartási körülményrendszer. Ez van. Köszönöm szépen, kedves nézők, az eddigi figyelmet. A Deles híradó után jövünk legközelebb. Viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Alza a cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
2: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
4: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolitgyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentése reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Vagyona 1786 milliárdra gyarapodott tavaly óta, derül ki a Forbes legújabb 100 fősre bővített listájából. A második helyen Csányi Sándor található, csaknem 650 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az első 10-ben van Szíj László, akinek vagyona tavaly 27,5%-kal lett több, és neve összefonódott a Duna aszfalt üggyel. Valamint Jelinek Dániel, akit a Volánbusz ügyben állítottak elő. Habony Árpád idén először került fel a Forbes listájára, amelyen szerepel Schmidt Mária és Szalai Bobrovnicki Kristóf volt honvédelmi miniszter is. A 100 leggazdagabb magyar összvagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Lakóházakba, energetikai és távközlési központokba, valamint ipari épületekbe csapódtak orosz drónok és rakéták éjjel Kijevben és környékén. Legkevesebb 3-an meghaltak, 7-en megsérültek. Becsapódásokat jelentettek Zsitomír megyéből, valamint a Fekete-tengeri Izmail kikötő városból is. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Déli Fórum minden kedves nézőjét. Őrizetbe vették, majd éjjel Kecskemétre szállították Hankó Balást, azóta ki is hallgatták, panasszal élt a gyanúsítás ellen, és tagadja a terhére rót bűncselekményeket, nevezetesen, hogy 17 milliárd forintnyi állami pénzt osztott el ő és munkatársai a választási kampányban, gyakorlatilag a Fidesz kampányát támogatandó. Sezták Miklós szintén tegnap besételt az ügyészségre, őt is őrizetbe vették. Mindeközben este Orbán Viktor Belfastban tekintette meg a magyar labdarúgó válogatott mérkőzését, de a Facebook oldalán közvetítették, amint Hankó Balázs este 7:30 körül kisétál a parlamentből, hogy eleget tegyen a hatósági idézésnek. Úgy tűnhetett, mintha a miniszterelnök itthonról figyelni, követni az eseményeket, de valaki kiszúrta a reptéren, aztán kiderült, hogy elment futballmeccset nézni Észak-Írországba. A harmadik hír pedig, hogy Bill Gates arra figyelmeztet, hogy a mesterséges intelligencia akár 1 milliárd ember halálát is okozhatja. És van egy hír, amit nem írtunk ki, Fürst Pál, a korábbi főügyész, magasrangú főügyész, most is az ügyészség állományában dolgozik, nyílt levelében azt állítja, hogy a nyomozók már májusban megállapították az ügyészségen belül, hogy az aranykonvoj elleni hatósági akciót Orbán Viktor rendelt el március 3-án. Egyelőre ebben az ügyben csak Hajdú János, a TEK korábbi főigazgatója jelent meg gyanúsítottként. Noha már olyan ügyészségi feljegyzés is napvilágot látott, amiben javasolják meghallgatni Orbán Viktort, az akkori titkos szolgálatokat felügyelő államtitkárt, illetve egy NAV vezetőt. Ezekről nem tudunk, azt tudjuk, hogy Hajdú János gyanúsított, de az ügyvédje útján üzent finoman, hogy ne próbálják rákenni az egész ügyet, ő nem tervezett el semmit, hanem megcsinálta azt, amivel megbízták. Ehhez képest most újdonság, hogy egy ügyész, aki tehát rálát az ügyre, és az adott időben még főügyész volt, azt állítja, hogy az ügyészség, a vádhatóság nyomozói már május óta tudják, hogy mi történt a valóságban, úgyhogy rendkívül izgalmas szerintem legalábbis ez a fejlemény. Sándorral kezdünk, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Üdvözlöm az ATV valamennyi nézőjét!
3: Parancsoljon, üdvözlöm én is!
6: Én azt szeretném mondani, hogy a Hankó Balázsról annyit mondanék, hogy remélem kicsit kiózanodik, és váddal küt a hatósággal. Mert ezt a 17 milliárdot, ez éppen olyan, mint a aranykonvojnak a utonállása. Orbán Viktor tudta nélkül nem költhetett el 17 milliárd forintot, főleg választások előtt. Neki nem volt annyi hatalma, hogy ezt önhatalmulag megtegye, hogy szétszűjön 17 milliárd forintot.
3: Igen, ezen a részen, Sándor, ezen a részen már túl vagyunk, hiszen Hankó Balázs elmondta, hogy ő egy kormánydöntés értelmében cselekedett, nem volt más választása, mint sem végrehajtani a kormány döntését. Ezt már hónapokkal ezelőtt elmondta nyilvánosan. Más kérdés, hogy magával a kormány döntéssel ő egyetért. Ő azt mondja, hogy ez egy korrekt döntés volt, hogy ki kell utalni 17 milliárd forintot 1000 fölötti kedvezményezett számára, de azt, tehát ebben már nem kell vádalkut kötni, ez már nyilvános, ezt elmondta.
6: Hát a cselebeknek. Szóval nyilvánvaló, hogy utasítás kapott.
3: És igen, ezt nem tagadja, sőt, tehát erre hivatkozik, hogy ő már csak azért sem lehet őt felelősségre vonni. Egyrészt, mert jó dolgokat támogattak, kettő, mert a kormány döntött el, hogy ezt kell csinálni, ő csak megtette, amit mondtak neki.
6: Szóval úgy nézik, a kormány döntötte el, és a kormányfő az Orbán Viktor volt. Szóval
3: igen, ezt a nevet nem mondta ki Hankó Balázs, de valóban nem annyira bonyolult eljutni odáig, hogy akkor ki az a kormányban, aki egy minisztert utasíthat. Vagy ki hoz döntést a kormányban, ami érvényes egy miniszterre.
6: Itt nagyon egyszerű az egyenlet. Hankó Balázst, én megmondom őszintén, kicsit sajnálom, mert nagyon sok választása nem volt neki. Abban bízott, hogy a Fidesz nyer, és mennek tovább a lopások, hogy ilyen egyszerűen.
3: Az a helyzet, hogy egy nagyon súlyos morális problémára világít rá ezzel ön, Sándor, amit mondta, hogy nem volt választása. Mert lehetett volna választása, ha nem annyira naív, mint beállítja magát, és nem hitt el ténylegesen, hogy ezek tisztességes dolgok, akkor mondhatta volna, akár bízik a kormány maradásban, akár nem, hogy tisztelt hölgyeim, uraim, én ehhez nem adom a nevemet, mégpedig azért nem, nem értek ezzel egyet, mert ez tiltott kampányfinanszírozás. A viszontlátásra itt a felmondólevelem, visszamegyek a polgári szakmámhoz, gyógyszerész, tehát egy magasan képzett jó szakemberről beszélünk, egyetemi oktató is volt, úgyhogy azzal nem értek egyet, hogy nem tehetett mást. Feláll, és nem vállalja ezt a feladatot.
6: Szerkesztő úr, a Hankó kicsit naív volt, és féltette az egzisztenciáját. Remélem, ebben egyetértünk.
3: Hát épp ezt mondom, hogy szerintem nem kellett volna, hogy féltse, hiszen gyógyszerész az egy nagyon komoly képesítés, szakma, jól meg is lehet belőle élni, de még ha nem is, ha bajba is kerülne átmenetileg, anyagilag, de ennyi politizálás után bizonyára van annyi tartalék, hogy ez a veszély nem áll fenn. De erkölcsi okokból. Tehát ha bajba jutok, hanem nem adom a nevemet, meg az aláírásomat olyan dolgokhoz, ami a törvénytelenség határát súrolja, vagy bőven átlépi.
6: Elnézést, közben szóltam. Ön biztos emlékszik az Illés Zoltánra, aki a Orbán kormány idején környezetvédelmi miniszter volt.
3: Emlékszem, hogy nem.
6: És szemet mondott az Orbán Viktornak, és karaktergyilkosság áldozata lett. ezt is nagyon jól tudja. Szóval a Fideszben van olyan robot, hierolja, hogy aki Orbán Viktornak nemet mondott, azon egész egyszerűen bosszút állt. El lehet értelmítette.
3: Szerintem attól függ, hogy milyen értelemben mondott nemet, voltak, akik nemet mondtak, és semmilyen, tehát még olyanokat sem hagytak az út szélén, amit tudom, hogy Vaxler Tamás elindult egyszer Orbán Viktor ellen, hogy ő lenne a Fidesz elnöke. Nem ő lett, kicsit parkolópályára tették, de aztán visszatért, valamilyen kormánybiztos volt, például a Kossuth téri átalakításokat ő vezényelte le. Tehát én nem mondanám, hogy aki csak félreáll az útból, azt mondja, hogy gyerekek, én ebben nem tudok részt venni, az bosszú állt, bosszú érte volna. De lehet, hogy nem vagyok elég jól tájékozott. Mert ez még nem lázadás, ez nem ártó szándék, tehát nem azt mondja, hogy ebben nem veszek részt, és mindent kiteregetek a sajtónak, csak egyszerűen mond egy indokot, lemond, távozik, és kész. És akkor ő saját magát mentesítette a problémáktól.
6: Nézze, szerkesztő úr, Orbán Viktor egy bukott választás után is fenyegetőzik. Az MDDH van, aki dolgozni fog, azokat nyitta, megfenyegette. Szóval nem az az ember, aki lenyeli, hogy valaki nemet mond neki. Remélem, ebben egyetértünk.
3: Hát akkor meg mérlegelni kell, hogy melyik a rosszabb verzió, hogy nemet mondok a főnökömnek, és valamiféle retorzió érhet, vagy nem mondok nemet, és nem húzzuk be a választást, és elvisznek a rendőrök, és beülök a börtönbe. Hát akkor beszéljünk ilyen nyersen. Akkor az ember mérlegelre teszi, annyira súlyos a retorzió, bizonyára nem érte volna a korábbi miniszterelnöktől ezt a korábbi minisztert, mint ami most várhat rá a sajtóhírek szerint 5-től 10 év. Hát az brutál.
6: Hát az, igen, az brutál. A Cseszták Miklós meg nem tettett mást, besétált az ügyészségre, ahogy kiírták.
3: Igen, mondták, most már ne is, milyen jó helyen jár Cseszták, hogy ne is menjen messzire, sehova inkább.
6: Szerintem az ügyészség alapos munkát végez, és bizonyítékok nélkül senkit nem gyanúsít meg. Ez szerintem 100%.
3: Bízzunk benne.
6: Az új bizonyítékai.
3: Hát igen, egyébként alapos bizonyíték nélkül nem lehet ott tartani valakit, mert ilyen alapon akkor rám is rámutatnak, hogy biztos te is benne voltál a Volánbusz botrányban, akkor most hozz egy fogkefét, meg egy pizsamát, és itt maradsz. Tehát, hogy ennél azért több kell. Természetesen, tehát nyilván nyomoztak és feltárták a hátteret.
6: És megmondom önnek, én a Bóka Jánost, a Fidesz frakció vezetőjét se értem meg. Ő is elkezdett fenyegetőzni, viszi a Orbán vonalát tovább, ami sehová se vezet. Én attól félek, hogy a következő választásig megint a gyűlölködés lesz.
3: Szerencsére egy picit más ennek a kommunikációnak a megjelenítésének a lehetősége, hogy így mondjam, vagy ezek tárháza. Tehát nem mindegy, hogy 0-24-ben óriás plakátok ezreiről öntik ránk, hogy háború, háború, háború, Soros, háború, Tisza, Zelenszky, vagy ez nincs, meg az állami médiában se ezt sugározzák 0-24-ben, meg a meccsek közötti szünetekben, az egyperces hírekben, hanem csak egy középpártá gyengült politikai formáció saját média felületein. Tehát lehet, hogy ez lesz, de nem fog annyira hatni ránk, mert sokkal gyengébb lesz az egész, meg kisebb a felület, meg a lehetőség a kommunikációra.
6: Nézze, szerkesztő úr, én nem vagyok rossz indulatú, abszolút, de nem, de Orbán Viktor szerintem biztos elő fogják állítani, őrizetbe veszik az aranykonvoj ügy miatt.
3: Én nem látok a jövőbe, de hallottam ezt hasonló vélekedést ügyészségi forrásból is. Szóval ennyit tudok ezt hozzátenni.
6: Nemzetközi útvonal engedélye volt az aranykonvojnak, már többször volt, akit Magyarországon itt.
3: Évek óta jártak így heti szinten.
6: Nagyon sokszor voltak, igen, és soha nem volt semmi probléma. Hát a Hajdú János, az nem tudom, hogy gondolkodik, hogy neki mit ér meg a szabadsága, de ha van egy csöpp esze, akkor Orbán Viktor ellen fog varrani.
3: Ezzel kapcsolatban is ellentétes álláspontokat hallottam. Egy ügyvéd, aki azt mondja, hogy régóta ismeri, úgy fogalmazott mégpedig itt az egyik műsorunkban, hogy szerinte Hajdú János van annyira fegyelmezett, és Orbán Viktor az lojális katona, így fogalmazott, hogy vállalni fogja akár helyette is a következményeket. Ugyanakkor Hajdú János ügyvédje közzétette nyilatkozatot, amikor Orbán Viktor Tusnádfürdőn megdicsérte Hajdú Jánost, mint akit ki kellene tüntetni, más országban ki is tüntetnék, mert eltervez és végrehajt egy ilyen akciót, az eltervez szóra felszisszent Hajdú ügyvédje, és tulajdonképpen azt üzente, hogy ez nem igaz. Az ő védence vagy ügyfele, inkább így mondom, nem tervezett el semmit. Ez volt az üzenete lényege, tehát nem tudom. Két ellentétes álláspont, azért az utóbbit erősebbnek tartom, amikor maga az érintett ügyvédje mondja, hogy nem igaz ez az eltervezés.
6: Én már többször beszéltem önnel, és ön is megerősítette, hogy 16 év alatt a Fideszben egy pisztenés nem történetett, úgy, hogy Orbán Viktor ne tudott volna róla. Teljes hierarchiát épített ki. Ő mindenről tudott, és minden az ő utasításai szerint ment folyamatba.
3: Ezt hát én nem ezt erősítettem meg, de az biztos, hogy nagy befolyása volt nyilván egy pártelnök. Az, hogy szinte mindenről tud, az szerintem még normális. Azt nem állítom én, hogy mindenről ő kellett volna, hogy döntsön, de fajsúlyos ügyekről nyilván. Hát nyilván nem egy 26. párt elnökségi tag. Kérdés, hogy azon ügyek, amelyekből büntető ügyek kerekedtek utóbb, na, hogy ezekben mennyire igaz ez a vélekedés, hogy minden fontos dologban Orbán Viktor mondta ki a végső szót. Tehát ezt majd megállapítják a hatóságok, én nem szaladnék ennyire előre. Meg jogom sincs hozzá ilyet előre kijelenteni.
6: Az a több millió ember, aki leváltotta a Fideszt.
3: Bízunk, ebben egyetértek.
6: Bízunk benne meg Unger Annába, az MVH elnökébe.
3: Rendben. Sándor, köszönöm szépen, hogy hívott.
6: Ennyi időt rám szánt.
3: Köszönöm a hívást, további szép napot önnek, kedves nézők, ennyi fért az első részbe. Jön egy rövid reklámszünet, aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Margit körúton, a Szél Kálmán tér felé a Megvárt liget után a belső sávban. Egy sáv járható torlódásra kell készülni. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Teréz. Egy sáv járható torlódásra kell készülni.

0: pályát a második kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is. Itt a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Zoltánnal folytatjuk. Parancsoljon!
3: Zoltán vagyok, jó napot kívánok!
2: Jó napot!
3: Én rövid lennék, csak délelőtt az Orbán Viktorról volt szó, a katona idejével kapcsolatban, és nekem érdekes, hogy én soha nem hallottam arról, hogy Tátőfi laktanyában volt annak idején, egy beszélt olyanról is, hogy ő tudja, mi a katona élet, meg az éjszakai szolgálat, őt soha nem volt szolgálatban, épp hogy nem civilben volt.
2: Ezt ön honnan tudja?
3: Az lényegtelen, az 100% biztos, mert talán az országban egyedüli, ő neki volt testőre, közkatonaként.
2: Kicsit kételkedem a szavaiban, remélem nem veszi sértésnek, főleg, hogy nem mondja meg, hogy honnan gondolja ezeket, mert furcsa lenne.
3: Én sem hittem először, csak leinformáltam egy fogalmazott alázredes. Mondta, hogy ez így volt, meg még többet is mondott nekem, csak... Neki annyi volt a dolga, úgy volt testőre, hogy azt hitte, hogy a polesban van, aztán úgy viselkedett, aztán a társai megfegyelmezték, utána állítottak hozzá testőrt, hát nem testőrnek volt nevezve. Az volt a dolga, hogy figyeljen arra, illetve parancs ott tapott, hogy a Viktornak jelsen a kaszárnya kerítését belül személyen bántódása.
2: Értem, hát ezek olyan legendák, amire nincs igazolás ezekkel, ez a probléma. Meg egyébként szerintem ez a rész lényegtelen, főleg így 40 év távlatából, vagy még annál is hosszabb idő távlatából.
3: Neki annyi volt a dolga, hogy naponta ment ki a kisiskolára, vitte a jelentéseket. Na meg az, aki a testőre volt, jó ki is volt szúrva vele, mert előbb kezdődött a szolgálata, meg akkor fejeződött be, hogyha a Orbán úr fölment a körletre.
2: Értem, jó, szerintem nem érdemes ezt tovább boncolgatnunk, mert nem nevezi meg a forrást, ez igazából egy mese is lehet. Úgyhogy...
3: Mindegy, ez nem más, és én nem akarok neveket mondani, tudnék meg
2: hát ez az
3: embereket, hanem alázredes, meg ázredes.
2: Nem tudom, mennyire nagy rang egy alezredes, meg egy ezredes, de ha nem áll ki valaki arccal...
3: A laktanyában azon a téren nagy volt.
2: Értem. Hát akkor érdemes volna kiállnia, hogyha ez az állítás, bár...
3: Nincs jelentősége ennek, csak...
2: Jó, hát ha nincs, akkor miért beszélünk róla? Szerintem sincs egyébként.
3: Az így volt, megtörtént.
2: Rendben. Köszönöm akkor, hogy tovább színesítette a képet. Ami vagy igaz, vagy nem. Más miatt még szeretne, vagy más ügyben hozzászólni? Más nincs.
3: Figyelem, a többiek elég jó beszélgetnek meg, hát az eredményeknek örülök, amik születgettek.
2: Értem, rendben. Köszönöm Zoltán, hogy hívott. További szép napot önnek viszont hallása. Igen, egyébként egyetértek, ma olyan telefonálókkal hozott össze a sors, az élet, akik nagyon értékes hozzászólásokkal emelték a műsor színvonalát, és tették érdekessé ezt a műsort. Ez alapvetően a kedves nézőkön múlik. Még legalább egy telefonáló befér, és Gábor az, ha minden igaz. Jó,
3: jó

0: napot kívánok,
1: szerkesztő úr.
0: Üdvözlöm.
1: Egy 80 éves öreg Gábor vagyok. Én is folytatnám tovább az Orbán Viktornak a dolgait, ha nem baj.
0: Nem, hogyha főleg, hogyha nem az alaptalan, vagy
1: nem,
0: forrás persze. Nélküli hát, történeteket
1: persze.
0: Gyarapítjuk.
1: Hát csak figyelni kellett a Fidesz kormány hatalmakor, hogy itt más nem történhetett, csak az, amit az Orbán Viktor majd megparancsolt, vagy engedélyezett. És csak azt nem értem, hogy minket lássuk, más nem látja, hiszen máma nagyon sokan ehhez szóltak hozzá. Én nekem is ugyanez a véleményem, aki előttem egy-kettővel beszélt 100%-ig, hogy itt más nem történhetett, csak az, amit ő vagy megparancsolt, vagy engedélyezett. Tehát az az érdekes, leszik tudni, hogy ezeket a piciket most elkapkodják, mikor kerül ő sorba, hiszen ő felelős mindenért. Ami Magyarországon történt, az én véleményem szerint mindenért ő a felelős.
0: Hát ön így gondolja, de ez az, amit nem tudhatunk. Egyrészt szerintem mindenért nem lehet egyetlen embert, még ha miniszterelnök is felelőssé tenni, van kormánya, miniszterei, számos állami hivatal, egy komplett államigazgatási rendszer.
1: Szerkesztő úr, hogy a millióktól valamelyikek meg akarnának szabadulni? Egy, kettő. Ők azt hitték, hogy örökké hatalmon lesznek, csak az Orbán királynak a parancsát kell végrehajtani.
0: Én ennél árnyaltabb beszámolókat hallottam. Fideszes politikus mondta, hogy higgyük el, lehet, hogy meglepő, de például a frakcióban igenis lehetett érdemben vitatkozni. A Fidesz frakción belül lehetett Orbán Viktorral ellentétes álláspontot is képviselni, mindenki elmondhatta, amit akart. Aztán, hogy született a döntés, azt már nem tudom, én sosem voltam ott. De nem ennyire fekete-fehér a kép. Ettől még születhetett számos nagyon rossz döntés, születhetett számos törvénytelenségbe torkoló döntés, ezt nem vitatom. Csak azt, hogy konkrétan egy ember mondott meg mindent, és mindenki, akár 133 ember is szó nélkül engedelmeskedett. Szerintem ennél összetettebb a politika. Én úgy tudom, hogy azért a politika ennél árnyaltabb, különféle erőközpontok alakulhatnak ki, vannak akik, vannak olyan befolyással bírók, hogy mondhatnak ellent, vannak akik persze nem, de ez a mindent egy ember mindig mindenhol, ez nekem nagyon leegyszerűsítő.
1: Pedig ez így van.
0: Rendben, így van. Akkor nem tudtam ön meggyőzni, de semmi gond.
1: Nem sikerült. Na most egy pár szót, ha még volna idő, arról a telefontémáról teszik tudni.
0: Igen, a Magyar Péter féle. Igen.
1: Na most én nézze, 30 évig a Duna tetején voltam, nagyon sokat, nem mindig, de nagyon sokat, mert kishalász voltam 30 évig, most már megvénültem, most már csak horgászok, de ha valamit beledob a Dunába, azt olyan búvár nincs, aki azt megtalálja. Hát számtalan esetben, én velem szerencsére nem, de számtalan esetben barátaimmal fordult elő olyan, hogy beleejtette a vízimat a Dunába, soha életben nem találták meg. Nem egy picike telefont, az nem esett a Dunába, esetleg félébe.
0: Hát mégis megtalálták, ezt állítják, hogy hát, előkerült, hogy sőt működik is.
1: Megtalálják. Hát oda nem kell búvára szélibe esik, azt én is megtalálom, meg ön is.
0: Értem, de mégis ezt mondják, és ez nem tagadta senki, hát, hogy búvárok...
1: Hát mondani könnyű, hát mondani lehet itt bármi.
0: Rendben, úgy látom, hogy önt semmiről nem lehet meggyőzni. Nem gondolnám, hogy a búvár történet sem igaz, senki nem tagadta, hogy bementek a búvárok, és megtalálták a telefont. Ebben nem
1: azt
0: látok
1: nem
0: most.
1: Nem tudják megtalálni a Dunába, higgyenek.
0: Tehát akkor bementek a búvárok a Dunába, lemerültek, de a telefon a parton volt, vagy önnek akkor...
1: Az a parton hogy... lehetett a szélén, esetleg a szélén egy 50-60 centivel beljebb. Úgy elhiszem, hogy megtalálták. De különben a folyós Dunába kis telefont olyan búvár erre a földre nem született.
0: Értem, hát akkor valahogy nyilván nem
1: ezt a... Ezt teszíteni olyan, mint a tűzakazalban a tűkérdése.
0: Értem. Jó, hát ez talán másodlagos az ügy egésze szempontjából. Én sem gondolom, hogy a Duna közepéig behajította volna Magyar Péter, lehet, hogy a hídról, vagy nem tudom honnan, a rakpartról dobott egyet, és tényleg nem merült el nagyon súlyos mélységekbe ez a telefon. De mégis jöttek búvárok. Hát majd elmondják a bíróságon, ha eljutunk odáig, hogy a búvárok beugrottak a vízbe békalábakkal, vagy csak legugoltak a rakpart lépcsőjére.
1: Ez itt történt az utóbbi, higgyel nekem. Én sokat voltam a Dunán, kisszer számos salász voltam. Értem. 30 évig sokat voltam a Duna tetején, de hát abba belejteni és megtalálni az nagyon nagy szó.
0: Igen, ki fognak derülni, reméljük ezek a részletek. Köszönöm,
1: hát reméljük,
0: szépen.
1: Reméljük.
0: Köszönöm, hogy hívott, további szép napot, viszont hallásra. Terézzel folytatjuk, kezi csokorom.
2: Jó napot kívánok, szerkesztő úr. Na, már nagyon rövid időm van, látom.
0: 5 perc, nem olyan rövid, az 5 perc.
2: Jó, igyekszem. Hát én is nagyon-nagyon örülök, hogy itt elindultak a dolgok, és hát ha sok vélemény szerint ugye sajnálkoznak meg, mit tudom én, hogy a kis halakat fogják, de hát majd reméljük, hogy följebb-följebb kerül az összes vizsgálat, és ki fognak itt valóban derülni a dolgok. És mi, már egyszer telefonáltam, akkor az ATV Extrára jutottam, de önnel beszéltem akkor is, és mint ahogy most is megismétlem azt, hogy ezek az ügyek, ezek tisztára egy hatalmas, nagy pókhálóhoz hasonlítanak, annyi körrel, annyi elágazással, és ezt nem értik meg az emberek, hogy türelmesek legyenek, látják, hogy dolgoznak, csinálják, teszik a dolgukat, és reméljük, hogy Orbántól a Szijjártóig, a Rogántól kezdve mindenhova el fognak jutni a szálak, mert gyakorlatilag erre várnak az emberek, mert nyilvánvaló, hogy ezek a kisebb dolgokat most halljuk csak, a többit azt már, mit tudom én, az elmúlt 10 évben is hallottuk, és mégse történt semmi sem, tehát ezt nagyon-nagyon kellene odafigyelni, és a parlamentben a torockai, hát egyszerűen mérsékelni azt az undorító indulatait, ahogy, minthogyha nem is ebbe az országba élne, minthogyha a legnagyobb ellenségének tekinteni az összes parlamenti képviselőket ott mellette. Ez nem egy stílus, és ez valamelyes rombolja is az egész parlamentnek a tekintélyét is, az ő magáit, hát nem beszélve ugye hogy hívják, a Fideszest, Bóka János.
0: Van, igen, ő a frakcióvezető.
2: Na, a frakcióvezető, hát az is. Hát miről beszél? Hát azt se tudja, hát még a fenekén csörömpöl a tojáshéj. Tehát olyan dolgokat hoz föl, hogy egyszerűen döbbenete, semmi irányú tapasztalata nincsen. Hát azért
0: miniszter volt Bóka János, európai ügyekért felelős miniszter az Orbán kormányban, meg az Európai Unióban dolgozott sokáig, tehát aztán mondanám, jó, hogy hát nincs tapasztalata, sőt, Torockai Lászlóhoz képest 2 osztályjal magasabb ligában játszott korábban.
2: Jó, rendben van, most ez csak néha úgy tűnik tényleg, hogy olyan és olyan támadóan, pláne neki akkor tisztában kellene lenni egyáltalán a tárgyalási stílusa. Jó, az is igaz, hogy a Magyar Péter is néha fricska, meg amikor megrágatják az ő bajuszát, ugye akkor azért válaszol. De az biztos, hogy a Magyar Péternek olyan agya van, mindenre tud rögtön reflektálni, nem papírból olvassa, és ugyan néha furcsának tűnik az egész expozéja, amikor ezt előadja a parlament, de teljesen igaz. És neki nincsen félnivalója, mint ahogy elmondja százszor is, hogy ugye őt számon kérjék, lecsukják. Nagyon tisztességes volt különben az is, hogy megszavaztatta, hogy a mentelmi jogát ugye függesszék föl. Hát nem tudom, hogy mi lesz, nagyon izgulok sokszor, és nagyon fölidegesítenek ugye ezek a beszólások, hozzászólások, úgyhogy de reméljük, hogy eljutunk egyszer a végére ennek, és majd bebizonyosodik az, hogy mi is történt itt 16 vagy 20 igen, év alatt.
0: Úgyhogy. Ez a feltett szándék az új kormánynak.
2: Hát igen, igen. Nem irigylem őket. Iszonyú munka lehet, amit csinálnak. Akár egy-egy ügybe, aki ezzel egy kicsit tisztában van, a papírokkal, a könyvelésekkel, a jegyzőkönyvekkel, hogy mennyit nem csak egy oldalt olvasunk el.
0: Persze, több ezer, oldalt. Vagy több tízezer, igen. Hát akik erre vállalkoztak, nyilván szeretik valahol ezt a munkát, ezt a tevékenységet, különben nem vállalkoztak hát, volna.
2: Nem nagyon volt ilyen, de majd reméljük,
0: reméljük nem csalódnak.
2: Meg fogják szeretni.
0: Igen.
2: És mondjuk ezzel kapcsolatban itt az előző, hogy miért nem állnak föl, vagy mit tudom én, a hangú is, hogy higgy el, hogy a parlamenti képviselőknek, akinek nem, én mindig úgy hívtam, nem, most nem is mondom, akinek nincsen a becsülethez gerince, annak epoxival van oda ragasztva a padhoz a fenekük.
0: Ez
2: tessék?
0: Csak mondom, hogy rendben, mert próbálok elköszönni, elnézést kérve egyben, mert hogy lejárt a műsoridő. Köszönöm szépen, Teréz, tehát, hogy hívott, és minden kedves nézőnek az eddigi telefonokat. Este találkozhatunk az Aktuálban, nagyon érdekes, izgalmas lesz. Ügynöktörvény, katonai elhárítás, Hankó Balázs, Seszták Miklós, Fürst Pál, Aranykonvoly, ezek látszanak eddig, és még van legalább 8 órán kezdésig, úgyhogy mindenképp kapcsoljanak majd oda. Legyen szép napjuk addig is, a viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
2: Vizes falak, máló vakolat, penész. Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
4: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolitgyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentése reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. A pilóták közötti veszekedés miatt vészjelzést adott le egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító. A repülőgép végül Szaúd-Arábiában szállt le, fedélzetén csaknem 180 izraeli utassal. A vészjelzések miatt az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre, és összehívtak egy kormányzati biztonsági konzultációt is. Az izraeli katonai rádió értesülése szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós, a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
3: Tiszteltel köszöntöm Önöket, ez a húzós legfrissebb adása, a családról fogunk beszélgetni. Egészen pontosan talán a család pszichéjéről, ha van neki ilyen módon olyanja, meg mindarról, ami hat egy család működésére. Itt akár a családi tradícióktól kezdve a hétköznapi benyomásokig, amik érnek minket, sok minden szóba kerülhet, mert olyan vendégem van, aki ezzel foglalkozik. Lássuk is a névjegyét.
6: Kozma Vízkeleti Dániel, családterapeuta, párterapeuta és klinikai szakpszichológus. Családokkal és párokkal foglalkozik, a családi mintákat tárja fel párkapcsolati, familiáris működésük alapján. Azt vallja, hogy nem az a kérdés, hogy jó párt választottunk-e, hanem hogy mit teszünk és mit nem azután. Szívesen beszél transzgenerációs traumákról és feloldásuk lehetőségeiről, illetve a gyermekkori élmények egész életen átívelő hatásairól.
3: Kozma Vízkeleti Dániel, örülök, hogy itt vagy. Szia, Dani.
7: Szervusz, Egon. Neved rossz néven, a Dánielt használom. Ha benne van Elohim a nevemben, akkor ne hagyjuk ki belőle.
3: Oké, okay. Legyen ez. És akkor legyen az, hogy indítsuk el onnan a dolgot, hogy a családot egy evidenciaként kezeljük olyan módon, hogy hát ez egy ilyen működő egység. Tehát ott papa, mama, gyerekek, csupa szívszeretet, benne volt a Mézga család című sorozatban is. Aztán láttuk, hogy az sem volt olyan egyszerű. Emlékezünk csak Paulára. És hát szerintem nagyjából ez mindig ennyire bonyolult is, csak jobban rosszabbul kezeljük. Azt mi dönti el, hogy hogyan tud és működőképes-e egy család?
7: Hú, van 3 hónapot, hogy ezt megválaszoljam.
3: Parancsolj, mert hogy hátradőlünk és csináljuk.
7: Rendkívül összetett, de hogy röviden összefoglaljam, a családnak két alapvető funkciója van, lélektani értelemben természetesen. Az egyik a biztonságérzet megalapozása, hogy a családban élőknek kiszámítható és stabil legyen az élete. Ez nagyon fontos a családban, ezt igyekszünk megteremteni. A másik legfontosabb funkció, hogy a rugalmas alkalmazkodással segítse a családot, meg minden családtagot a fejlődésben, meg hát, hogy élményekhez juttassa a családtagokat közösen, és hát ez a két alapvető feladat, ez finoman szólva ellentmondásban van egymással. A biztonságérzethez állandóságra van szükség, a rugalmassághoz meg mindig megújulásra. És tulajdonképpen az dönti el, hogy egy család jól működik-e, hogy eltalálja-e ezt a ritmust, áldoz-e a biztonságérzetre, az állandó dolgokra, szokások, rítusok, hagyományok révén, és áldoz-e a rugalmas alkalmazkodásra, mert a rugalmasság ugye nem csak a tornász családokban fontos érték, szóval áldoz-e arra, hogy kipróbálunk új dolgokat, új válaszokat keresünk, új megoldásokat, ha a régiek nem működnek.
3: Viszont hát a régieket meg hozzuk. Legalábbis egy jelentős részét elhozzuk magunkkal otthonról, meg így a különféle tradíciók által, más részét meg megtanuljuk másoktól, és azt szépen beépítjük ebbe. De mégiscsak valami készlettel érkezünk egy kapcsolatba. Honnan tudható az, hogy a másikhoz illik-e az én készletem?
7: Erről nagyon szeretünk meggyőződni az ismerkedéskor. Nagyon sok fiatal kérdezi tőlem, hogy honnan fogom tudni, hogy mi illeszkedünk, hogy összeillünk-e, hogy az értékeink, a bioritmusunk, stb. Azonos-e. És az a tapasztalatom, hogy a házasság vagy a családi élet sikere nem azon fog múlni, hogy a megismerkedés, az összejövés, a kapcsolat kialakulásának pillanatában tényleg úgy jól összeillesztettük ezek a sok közöttünk a hasonlóság. Persze ez megkönnyíti az ismerkedést meg az összecsiszolódást, de sokkal izgalmasabb lesz, hogy mit kezdünk egymással a kapcsolat második hónapjában, második évében, második évtizedében, vagy akár azon bőven túl. Szóval nem a választáskor dől el, nem a párválasztáskor dől el, hogy jól választunk-e, sikerül-e.
3: Pedig erre törekszünk mindig. Abszolút. És mi szülők mindig tudjuk, hogy a gyerekeink jól választanak-e, vagy sem.
7: Így van, méltó-e hozzád, ugye, engedjük útjára a gyermeket. Szóval ez egy közkeletű vélekedés, hogy mintha ott tényleg így minden eldőlne, de ez körülbelül olyan, mintha a karrierünk eldőlne az állásinterjúnk pillanatában. Azt hiszem, hogy sokkal lényegesebb, hogy utána mit kezdünk egymással, mit hozunk ki egymásból, meg hát van egy csomó, szóval mindketten változni fogunk. Van egy ilyen közkeletű mondás, ugye, hogy amikor házasságra készül egy pár, akkor a nő bízik abban, a férfi majd megváltozik, illetve hát ő meg tudja majd változtatni.
3: Megváltoztatom.
7: Így van, a férfi meg abban bízik, hogy a nő nem fog változni. Na most mind a kettejük csalatkozni fognak, mert hogy mindenki változni fog, és nem abba az irányba feltétlenül, ahogy mi azt esetleg kívánatosnak tartjuk, és egy kapcsolat tényleg a harmadik évtizedben az lesz a lényeges, hogy például mit kezdünk egymás változásaival. Megváltozott a másik érdeklődése, elkezdett korán kelni, életközépi válságra adott nagyon adekvát válaszként hobbit vált, bioritmust vált, elkezd sportolni, és hogy tudok-e ebben társa maradni. És hát van egy csomó olyan életfeladat, amit egyszerűen nem tudjuk előre, hogy a másik hogyan fog reagálni. Azt, hogy milyen nagyszülők leszünk, az nem derül ki, mert nem tudjuk. Az majd akkor, de már csak a szülőség sem. Ugye, az majd akkor derül ki, amikor vállalunk legkisebb közös többszöröst, és együtt elkezdünk tanakodni, hogy ajjajjaj, eleget evett, eleget aludt, hétkor fürdetés, stb. De ez akkor fog
3: ki kell felé éjszaka, és melyik éjszaka ki kell fel, és hány éjszakát vállal az hány apa, és mennyit az anya. Pontosan. És akkor itt egy fontos dologhoz el is jutottunk, ami apa-anya kérdés, én úgy vezettem fel a Mézga családtól kiindulva, hogy papa-mama a gyerekek. Van egy társadalmi vita, és én akkor ezt most itt szóba is hozom. Van különbség egynemű párok működése és különnemű heteropárok működése között?
7: Engedd meg, hogy elsősorban a tapasztalataim és nem a szakirodalmi ismereteim alapján válaszoljak, hiszen dolgozom meleg párokkal, néha leszbikus párokkal is, bár ők inkább női kollégát keresnek, és természetesen a heteroszexuális kapcsolatra épülő számtalan családmodellel is, mert hogy az sem egységes, nagyon sokféle családmodellel találkozunk ugye manapság, mozaik családok, egyszülős család, stb. Különbözőek. Szóval, hogy az a tapasztalatom, hogy a meleg párok, és akik gyermeket nevelnek, az erre épülő családok nehézségei, kérdései, kételjei és erőforrásai döntő részt analógok a heteroszexuális kapcsolatokéval. Specialitás náluk nyilván mondjuk a coming out szintje, hogyha az egyikőjük szülei felé nem történhet meg ez a feltárás, akkor ott van egy nagy kiegyensúlyozottság, ami nyilván feszültségkel
3: lesz. Kiegyensúlyozatlanság.
7: Kiegyensúlyozatlanság, köszönöm a pontosítást. De ez nyilván nagyon bosszantó lesz, de hát mondhatjuk, hogy ilyen heteroszexuális családokban is van, hogy mondjuk a párom szüleivel jóba vagyunk, közel laknak, sokat segítenek valamiért, az én szüleimmel nem annyira
3: jönnek az agyok, stb.
7: Igen, szóval, hogy ez sem annyira különleges, hogy ilyen nem volt, úgyhogy úgy tudok röviden válaszolni, hogy sokkal-sokkal több a hasonlóság, és ráadásul nagyon sokat vitatkozunk azon, és a klienseim is gyakran kérdezik, melyik családmodellben leszünk boldogok. Mi az a családi konstelláció, az a forma, ami a boldogságot segíti, nem a formán múlik. Sokkal lényegesebb, hogy mit kezdünk egymással.
3: Én ezt a kérdést sem teljesen értem. Tehát szeretek valakit, nem azon gondolkozom, hogy milyen családmodellben leszek vele boldog, hanem hogy vele akarok boldog lenni. Mi a modellek közt ilyen módon a különbség? Mik között választhatok?
7: Párhuzamosan most 16 kapcsolat és családforma van a mi kultúránkban. Ugye a dédszüleinknél még egyet ismertek, ez a, amit te is említettél, papa, mama és a kettejüktől származó jelenleg azt hiszem 1,27 gyermek. Ez a nukleáris vagy magcsalád, de ugye van a többgenerációs család, a nagy család, az új egyszülős család, a mozaik családok különböző verziói. Ők már egyébként számosságban majdnem annyian vannak, mint a nukleáris családok.
3: De ezeket én nem választom, ez az élet maga. Tehát ez történik velem, és benne vagyok valamiben. Tehát az, hogy én egy mozaik családot választok, hát ilyen döntés nincs.
7: Érdekes, hogy így látod, nekem az segít, és az a tapasztalatom, hogy a klienseimnek is az segít, ha úgy tekintünk magunkra, hogy mi vagyunk az életünk aktív alakítói. Mi hozunk döntéseket, mi hozunk döntéseket egy válásról, és utána mi hozunk döntést arról is, hogy az optimizmus győz a tapasztalat felett, és alapítunk egy mozaik családot, mert bízunk abban, hogy majd a második sokkal jobban sikerül. Nyilván, ha ugyanazokkal a mintákkal megyünk bele, akkor önmagában még nincs rá garancia, hogy majd ez jobb lesz. Szóval, hogy és a sort
3: jó, csak nem úgy, nem úgy kezdjük. Tehát nem onnan indul a dolog, hogy majd egyszer szeretnék én egy mozaik családban élni.
7: Igen, általában valóban a biztos, hogy az első elköteleződésünkre nem így készülünk. Bár, hadd mondjak önmagamnak is ellent, képzeld el, találkozom azzal, hogy vannak családok, ahol az a minta, és a, mondjuk a magam nemzedéke, az ifjú nemzedéknek azt adja tovább, hogy á, gyerekek, úgyis a második házasság sikerül. Vannak családok, ahol nemzedékekre visszamenőleg mindig a második vált be, és ezt továbbadjuk a gyerekeknek. Van olyan család, ahol ezt így ki is mondják, hogy úgyis majd a második sikerül, és találkoztam olyannal, hogy a ifjú nemzedék az első házasságát gyorsan letudja, gimi után, egyetem alatt gyorsan összeházasodnak, mert tudják, hogy ez az első nem, úgyis pár év alatt megy a lecsóba, sőt volt, akik fél év után elváltak, mert a másodikra érdemes koncentrálni. Szóval azt hiszem, hogy néhányan még olyanok is vagyunk, akik már eleve arra készülünk, hogy majd
3: ez lehet,
7: az ennedik.
3: Mondd.
7: De ritkán ezzel a szándékkal indulunk
3: persze.
7: el.
3: De az jutott eszembe erről, hogy persze mi ezeket mondogatjuk az utánunk jövőknek, hát a gyerekeinket felkészítjük az életre. De egyúttal beléjük is kódoljuk?
7: Ez a belé kódolás, ez a magam tapasztalat szerint úgy működik, hogy a felcseperedő gyerekek sokkal jobban hisznek annak, amit látnak. Vagyis látnak maguk körül egy csomó kapcsolatot. A miénket, a nagymamáikét, a családbarátaiét, nagynénikét, nagybácsikét, ha van idősebb testvérük esetleg azét. És ha ez összhangban van azzal, amit mi ezzel időben egyszerre közvetítünk szavak által, akkor könnyű dolguk van, jó, nagyjából a világ ilyen harmonikus, apa kb. Azt mondja, amit látunk rajta. Mondjuk mondom a fiamnak, hogy édes fiam, a nőkkel tisztelettel kell beszélni, köszöni szépen, árgus szemmel fogja figyelni, hogy én hogyan beszélek nőkkel. Az édesanyjával, a nővérével, a boltos nénivel, a szomszédasszonnyal, a főnöknővel, a tanárnénivel, a pszichológus nénivel, stb. És sokkal inkább azt fogja magába építeni, ahogy te fogalmaztál, magába kódolni, amit megtapasztal, amit lát. A szavaink azok inkább csak árnyalják ezt, ugyanis érzelemtelített helyzetben, ahol tétje lesz, döntést kell hoznia, lesz egy kapcsolati vita, ott sokkal inkább ahhoz fér hozzá, ami belé kódolódott, amit megtapasztalt, a szavak által közvetített ismereteknek csak a 10-20%-ához férünk hozzá ilyen stresszteli vagy érzelemteli helyzetben. Vagyis azt fog nála bekapcsolni, amit megtapasztalt. Az a szerencse egyébként, hogy néhányan így aggódunk, hogy mi nem mutatunk jó mintát a gyerekeinknek, érdemes abba bízni, hogy ez a gyermek is a kép egy nehéz csomagot kap, mert mondjuk vitatkozunk, ő nem csak a mi házasságunkat látja, hanem nagynénikét, nagybácsikét, nagyszülőkét, stb. Szóval lesz több lehetősége ezt összevetni. Szóval, hogy igen, adunk útmutatást a fiataloknak, de leginkább azzal közvetítjük, hogy mi hogyan működünk egy házasságban, hogyan fejezzük ki az érzelmeinket egymás felé. Mondjuk, amikor dolgozni indulunk, megpuszíljuk egymást, és akkor a gyerek látja, hogy jé, hát a kapcsolat az olyas valami, ahol így puszilódznak. Neki is ez lesz a természetes, felcseperedvén. Még egy mondat erejéig vissza kapcsolódva az előző témához, ha megengeded, tényleg azt tapasztalom, hogy az elköteleződésre készülő fiatal nemzedék, és hát manapság olyan bátrak a fiatalok, hogy a 30-as éveik második felében akár már készen állnak erre.
3: Igen, hosszan gondolkozva.
7: 40-es éveik elején.
3: Alaposak.
7: Abszolút, megérlelik a döntést, nem hebehúgyáskodnak, nem hamariak, ahogy a entek mondják a Gyűrűk urában. Szóval, hogy a fiatalok nagyon gyakran azt kérdezik, hogy szóval tényleg tapasztalják ezt a sokszínűséget, a sokféle családmodellt, és mivel hisznek abban, hogy a forma lesz a meghatározó, tényleg keresik, hogy most ez lesz, melyik a jobb? Nagyon hasonló kérdéseket tesznek föl, mint amit te korábban, hogy mi a különbség mondjuk a meleg párok meg a heteroszexuális orientációjú párok között, hogy mi a különbség a különböző formák között, és azt hiszem, hogy a hivatásom egyik megérleltebb üzenete, hogy nem a formán múlik. Nem azon múlik, hogy hányan élünk együtt, hogy mekkora alapterületen élünk együtt, sokkal inkább az, hogy tudunk-e érdeklődni egymás iránt, mert az érdeklődés visz közel a másikhoz, az ítélkezés biztos nem. Hogy tudunk-e jó hiszeműek lenni a másik iránt, hogy kifejezzük-e nyíltan az érzéseinket, meg a szükségleteinket. Ezt azért hangsúlyozom, mert az elvárásainkat manapság azt nagyon kifejezzük. A mögötte lévő szükségletet azt ritkában már pedig a társunk vagy a családtagunk abból fogja érteni, hogy nekem miért fontos az, amit nap mint nap szajkózok neki.
3: Pedig ez így, ahogy most elmondtad, elég bonyolult, mert a kettőt gyakran össze is mossuk. Tehát az én elvárásom és az én szükségletem az nem feltétlenül két különböző fogalom. Én azt ezt akarom.
7: Ja, ez legyen.
3: És akkor megoldottam az egészet. Aha.
7: Hadd mondjak egy konkrét példát, mondjuk nekem elvárásom, hogy mindig minden edény, meg tányér, meg pohár ugyanoda kerüljön a helyére. Nekem ez fontos. És ha családtagjaim máshova pakolják ki, akkor azt mondom, hogy rosszul raktátok ki a mosogatógépet, vagy akár egyenesen letolom őket, hogy már megint rendetlenség van, ez borzalom.
3: Hányszor elmondtam,
7: nem igaz, nem bírjátok megjegyezni, uh-huh. hogy a nagy poharak a második polcra, a kisebbek meg ide lejjebb, mert így. Ugye emögött valószínűleg az a szükséglet van, és ha egy picit önreflektíve tanakodok, akkor hozzáférek, hogy nekem a biztonságérzetemhez, a fizikai környezetemnek a rendezettsége hozzátartozik. Én akkor érzem magam biztonságban, amikor reggel kibotorkálok a konyhába, még ilyen félig nyílt szemhéjjal, és nem kell tanakodnom, hogy a nagy pohár az így fölnyúl, és ott van, és ha nincs ott, akkor az nagyon indulatkeltő lesz, mert az a biztonságérzetem elszáll. De nem ezt közvetítem, amiből lehet, hogy értenék a családtagok, hogy ez miért fontos, hanem azt szajkózom, hogy tessék rendesen kipakolni a mosogatógépet, amiből nem fogják érteni, hogy nekem ez miért fontos, azt fogják látni, hogy apa egy ilyen rigid persona.
3: De viszont a kettő között van egy alapvető különbség. Ha én nem mondom el, hogy miért kell, hanem csak veszekszem, én egy ilyen erős ember, én megmondtam, hogy kell. Ha elmondom, az a gyengeségem. Mert hogy rámutatok valamire, ami nekem probléma. És ezt a legtöbb ember félbeismerni.
7: Ezzel csak egyetérteni tudok, valóban a tradicionális nemi szereposztásban nem nagyon van benne, hogy ezt fölvállaljuk. Sőt, a klasszikus szereposztásban ugye pontosan így van, hogyha kimutatod az érzéseidet, vagy így a szükségleteidet, akkor az gyenge vagy, segítséget kérni, ugye az eleve annak a beismerése, hogy te segítségre szorulsz, az milyen dolog már. Pont azt gondolom, hogy a családi működés egyik mércéje, hogy megengedjük-e magunknak, hogy otthon ez vállalható, és megteremtjük-e otthon például az elismerés kultúráját, ahol szívesen visszajelzem, ha valami tetszik, vagy valamit megköszönök. Ez azért izgalmas, mert elterjedt vélekedés. Ugye a jót nem kell megköszönni, az természetes, teljesen természetes. Hát az a tapasztalatom, hogy de igen, és a családi kapcsolatok egyik nagyon erős építője, hogyha tudok köszönetet mondani, ha vállalom, hogy fú, ebben most tévedtem, ez nem így, vagy engedek, vagy odafordulok a másik felé.
3: Hát a szeretet kifejezése, abszolút, hogy az az első hetekben nagyon erős, aztán az el tud kopni. Van erre egy klasszikus, a Hegedűs a háztetőmben, ugye, amikor Jentje? Igen. Azt kérdezi tőle a férje, hogy, hogy szeretsz-e?
7: Szeretném.
3: És erre elsorolja, hogy hát mosok rád, főzök rád. Miért kérdezel hülyeségeket?
7: Mi ez, ha nem szeretem?
3: Hát ellátlak.
7: Igen. Igen.
3: És ezzel egy csomószor elfedjük azt, hogy érzéseket kéne kimutatni, és nem csak teljesítményt.
7: Így van. És ráadásul az, hogy főzök rád, mosok rád, mi ez, ha nem szerelem? Szóval, hogy ezekre kapok-e visszaigazolást, és kapok-e érte köszönetet, vagy ez így tényleg így bekerül, hogy jó, hát asszony, akkor főzött, meg meleg vacsora, ha férfi, akkor talicskával hordja haza a pénzt, mert a gyerekeknek mindenre szükségük lesz, meg biztos fölfúrja szépen a polcot, ugye, ha megígérte, mégpedig 3 éven belül.
3: És akkor az elvárásoknak meg is feleltünk. De akkor utána jössz te általában. Mert hogy az elvárásoknak megfeleltünk ezen a szinten, de érzelmi szinten meg nem.
7: Pontosan így van, és akkor ott lesz jelentősége annak, hogy ne csak az elvárásainkat közvetítsük, hanem a mögötte lévő szükségleteinket. Tudjunk szólni, hogy ez nekünk miért fontos. Engedjük magunkat meglátni a másik által. Ez megint egy, ha tetszik, sebezhető pozíció. És hát igen, az a tapasztalatom, főleg egyébként a Covid óta, hogy a kollégáimnak meg jó magamnak nagyon nagy forgalma van. Ez részben egyébként köszönhető neked és a munkatársaidnak, mert jó erős sajtója van a családterápiának hazánkban, de nem csak ezen múlik. Tehát, hogy tényleg az a tapasztalatom, hogy sok családnak szüksége van segítségre, kapcsolatterápiára, és a kollégák is felfedezték ezt, hogy érdemes ilyen irányú tanulmányokat folytatni, mert nagy igény van rá.
3: Mert hogy én rengeteget foglalkozom közélettel, politikával, óvatatlanul nekem eszembe jut, majd te helyre rakod, hogyha ez egy beleerőszakolt gondolat, hogy a közélet izgalmai, a politikai különbözőségek, a gondolkodásmódbeli eltérések ezügyben, azok nyilván megjelennek, ha nem is két ember között egy párban, bár ott ugye akkor rögtön felvül a kérdés, két különböző értékrend él együtt, hanem a család, a tág családban, ami megrontja a viszonyokat, amik feszülté teszi a kapcsolatokat, anyóssal, apóssal, ki tudja, milyen lesz a viszony. Ezek mennyire szülemkednek be a hétköznapi családi működésbe?
7: Ha röviden akarok válaszolni, akkor nagyon erősen, de valószínűleg ennél több részletet vársz tőlem. Szóval, hogy több szinten. Az egyik, hadd kezdjem onnan, hogy az utóbbi néhány évben néhány a családi élettel egészen szorosan összefüggő kérdés átpolitizálódott. Ez például abból érezhető, akár a korábban említett LMBTQ együttélés vagy az örökbefogadás lehetősége, de sok más a családon belüli szereposztás, a gyermekek oktatása, nevelésének a feladatköre. Szóval ez nagyon sok téma átpolitizálódott, és innentől, hogy ez kapott egy ilyen politikai töbletet, nagyon megnehezült az, hogy ilyen teljesen neutrális, higgadt, teljesen lecsupaszított szakmai párbeszéd folyjon ezekről. Mert rögtön társul bármelyik véleményhez, hogy na, ezt te biztos azért mondod, hogy. Tehát, hogy van egy ilyen irányú beszüremkedése, hogy családi életet érintő kérdések, azok megterhelődtek politikai témával. A másik az, hogy nem csak azoknál a családoknál, akiknek a megélhetése mondjuk szorosan kötődik a politikához, hanem a közélet eseményei minden család életébe megjelennek, foglalkoztatja őket, a családterápiás üléseken szóba jön.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyilvánosságra hozták az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Nyilvánosságra hozták az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Köreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán

0: Száma 11, a vendég éjszakánké pedig csak nem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kék lámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát. A vér- és szervtranszplantáció szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani, kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Minden 5. esetben szabálytalanságot találtak a NAV munkatársai a nyári ellenőrzések során a Balatonnál. A pénzügyőrök 2300 esetet vizsgáltak. Gyakran előfordult, hogy a vállalkozók és a szolgáltatók nem adtak számlát, szabálytalanul használták az online pénztárgépet, vagy nem volt rendben az alkalmazottak jogviszonya.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
1: Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
3: Családban élve nagyon szorosan törekszünk arra, hogy egyetértsünk egymással. És nagyon-nagyon meglepődünk azon, hogyha valaki más véleményen van, és rögtön bekapcsol, hogy általában ostobának, vagy erkölcstelennek, vagy mind a kettőnek egyszerre tartjuk azt, aki mondjuk más szabályok, más hiedelmek, vagy más értékek szerint
4: él. Sőt, sokszor nekem volt ilyen érzésem egy-két párt látva, olyan érzés, mintha megcsalnák egymást. Mert hogy te hogy őt, amikor én meg őt?
3: Köszönöm, hogy ezt behozod. Lélektani értelemben ugyanazt a kifejezést használjuk rá, ez az illojalitás, hogy a lojalitás egyik formája nyilván a szexuális hűség, a másik, hogy a párom értékeit akkor is tiszteletben tartom, ha ő nincs jelen, nem mondok róla rosszat, képviselem, vagy legalábbis nem teszek ellenében. Nos, nyilván egy nagyon markáns és egy ilyen felfokozott időszakban, mint amit mostanában élünk hazánkban, egy nagyon markánsan eltérő közéleti állásfoglalás az ilyen illojalitásnak számít, azt tényleg ilyen metaforával nevezhetjük annak olyan, mintha megcsaltál. Járt a rendelőmben olyan pár, ahol az egyikőjük, ráadásul nem feltétlenül azon nemű, akit gondolnánk, elsírta magát, amikor megtapasztalta, hogy a párja nem ért egyet vele valamilyen meghatározó kérdésben. Vagy hát, ha egy akár tágabb családon belül, ugye nagyon sok család kérdezte tőlem tavasszal, a választások közeletével, meg rögtön utána, hogy húsvétkor lesz családi összejövetel, a nagypapa erre hajlik.
4: Hogy éljük fia... túl?
3: Igen, hogy hogyan ne essünk egymás torkának a közéleti kérdések, mert föl fog jönni, mert nem tudunk egy napot úgy tölteni, mintha ugye ilyen burokban lennénk, és akkor, hogy erre milyen lehetőségek vannak. Szóval, hogy ezer szálon beszűrődik.
4: Na de ilyenkor mit mondasz? Azt, hogy próbálj nem belemenni mélyebben, vagy próbálj nem értéket választva reagálni, vagy hogy?
3: Hát tudod, a hivatásomnak az a kényelmes része, hogy én nem mondok konkrétumot, hanem addig kérdezek, amíg a kliens megszüli a saját megoldását. De mondok konkrét példát, mert nem akarom megkerülni a választ természetesen. A legtöbbször az segít, hogyha van egy számomra fontos személy, akivel egy bizonyos dologban nem egyezünk, az egy nem egyezés olyan lesz, mintha ez lenne az ő egyetlen tulajdonsága. Így észlelem őt. És ha teszek szellemi erőfeszítést, hogy igen, de van neki 87 másik tulajdonsága, vonása, véleménye, hozzáállása, abból a 87-ből elképzelhető, hogy 32 még nekem rokon szenves is, és lehet, hogy 16-ban még tökre egyezünk is, akkor tegyek erőfeszítést, hogy

0: Ez az egy nagyon markáns különbség, ami most így előre van tolva, ez ne írja fölül azt a 32-t vagy 16-ot, meg a többi, tudja kíváncsi lenni a többi 87-re. És amikor együtt vagyunk egy légtérben, akkor merjek kérdezni például a többiről is. Igen, ezt most megállapítottam.
1: De ez egyfajta terelés. Ami nem feltétlenül baj, félre ne értsd.
0: Konfliktus kerülés, kétségkívül. Ugye a konfliktus kezelésre alkalmazott technikáknak az egyik érvényes lehetősége ez az elkerülés, amikor úgy érezzük, hogy nincs eszközünk feloldani egy konfliktust, vagy nincs rá kellő időnk, hogy asszertíven tényleg körüljárjuk. Na most ugye országunk közéleti eseményére egy családi étkező asztalnál, ha ez nem a hazánk legfelső vezetőinek étkező asztala, akkor nincs befolyásunk, hogy ott eldöntsük.
1: Meggyőzni meg úgy sem tudom a leves fölött.
0: Racionális meggyőzésnek teljesen ellenállnak az ilyen értékítéletből fakadó elképzelések és vélemények. És hát az tulajdonképpen egyféle csapda, hogyha belemegyek abba, hogy racionálisan meg akarok győzni, nem csak politikai kérdésekben, mondjuk egy húsevőt a vegán életmódról, vagy fordítva, nyilván föl vagyok vértezve 100 000 racionális érvel, de ez nem így dől el, hogy kapok egy csomó támpontot, és akkor majd így ezt mérlegelem. Szóval az egyik lehetőség például, ha a kíváncsiságomat fel tudom csiholni, és tudok érdeklődni azon másik tulajdonságai iránt, amiben még lehet, hogy egyezünk is.
1: Ami a legkisebb dolog is lehet, honnan van ez a recept, remek az étel, ja, és akkor innentől már másról beszélünk.
0: Abszolút, Klassinget hol vetted, lehet, hogy ugyanoda jár. Tehát, hogy így keressük meg azt, ami összeköt. A mesterem néhai Rátai Csaba mindig azt hangsúlyozta, hogy Dániel, azt látod meg, amit feltételezel. Ezt, ha leegyszerűsítjük, akkor azt találod meg, amit keresel. Ha azt keresjük egymásban, ami szétválaszt pillanatok alatt, lehet, hogy mi is itt most hip-hop találnánk olyan dolgokat, hogy na hát ebben nem egyezünk, és akkor fejezzük is be a beszélgetést, ki fog veled itt egy asztalán ülni, de ugyanennyi szellemi energiával azt is tudjuk keresni, mi az, ami összeköt, mi az, amiben egyezni tudunk, és ha találunk ilyet, az pedig meg fogja könnyíteni azt, hogy előremutatóan és gördülékenyen társalogjunk.
1: És akkor visszakérhetünk a párterápiára.
0: Abszolút.
1: Mert hogy ez valójában az. Tehát, hogy ugyanígy kell meglátnunk a másikban 20-30 évvel később is azt, amiért egykor szerettük, vagy amiért egykor vonzódtunk hozzá.
0: Annyira jó dolgokat mondasz, engedd meg, hogy egy-két kifejezésedbe belekapaszkodjak. Az egyik, kiejtetted a szádon a kell szót, és ez például hivatásomban egy ilyen nagyon meghatározó szemléleti elem, hogy kerüljük a kellt. Az a tapasztalatom, hogy ezek a kelljeink, tudod, egy derék asszonynak így kell viselkednie, egy igazi apa így mesél a gyerek, stb. Ezek a kelljeink, ezek inkább bekorlátoznak, feszülté tesznek. Törekszünk arra, hogy a beszélgetésekben a klienseink kelljeit inkább kicseréljük, lehet érdemes ajánlott, javasolt, szükséges szinonimák, vagy hát széles kör valamelyikére, ami talán egy picit megengedő.
1: Lágyít, igen.
0: Mert hogy talán jobban felszabadítja a gondolkodásunkat, hogyha ezt nem így kell, hanem így lehet, de lehet máshogy is, akkor merek tanakodni. Ez egy fontos vonatkozás, ami tényleg közel tud hozni. És nagyon örülök, hogy arra is utaltál, hogy meglátni azt, ami annó közel hozott bennünket. Nagyon gyakori tapasztalatom, hogy mondjuk 23 év házasság után eljön egy házaspár egy házassági krízissel, és azt mondják, hogy eszköztelenek vagyunk, hogy mi erősíthetné a kapcsolatunkat. Szeretnénk, tehát a szándék tényleg megvan bennük, hitelesnek érzem a szándékot, nem csak úgy mondják, tényleg, de azt mondják, hogy eszköztelenek. És ilyenkor, amikor visszaemlékszünk együtt arra velük, hogy mi hozta őket össze, és hogy mit gondolnak vajon most, mire volna szükség, általában arra jutnak a párok, hogy lehet, hogy ugyanaz erősíti a kapcsolatunkat, mint annó, egymásra figyelés, elismerés, gesztusok egymás felé, néhány bók, virág, együttes élmény, közös élmény, és aztán annak az érzelmi megosztása. Lehet, hogyha most itt kimennénk a térre, és megkérdeznénk csellengő fiatalokat, hogy mi kell ahhoz, hogy egy pár összejöjjön, ezt mind elmondanák, és az a jó hír, hogy ugyanezt tudja erősíteni egy kapcsolatot a 23. évben, vagy a 32. évben. Vagy
1: de mondod, a 23. meg 32. évet, az mondjuk egy életközepi válságnak a kellős közepe is lehet. Ott rendkívül sok csúnya dolog is szokott történni. Mert hogy azt gondoljuk, hogy a fiatalabbtól megfiatalodunk. Azt gondoljuk, hogy egy másik az sokkal egyszerűbb, sokkal kellemesebb. Hát meg ráadásul nem rak rám terheket. És így tovább, és így tovább. Ezek ilyen teljesen közhelyes megállapítások. Na de mégis így működik.
0: Így van, ráadásul az egyéni életút, a párkapcsolati életút és a családi életút ugye párhuzamosan fut, és kölcsönösen befolyásolják egymást. Az egyéni életúton bekövetkező életközépi válság ráadásul általában egybeesik azzal, hogy a párkapcsolatunk már olyan 2-3 évtizedes mainstream esetben, ugye, hogyha 20-as éveinkben jöttünk össze, na hát 2-3 évtizedes kapcsolatnak valószínűleg tényleg az érzelmi ereje, a szövetség része már nem olyan erős, mint az első 3 hónapban, tehát kihívások fogják érni a kapcsolatot, és akkor a családunk, ha így fejszámolunk mondjuk 21 néhány éves kapcsolatból, hát olyan 11 néhány, annak a vége gyermekek születtek, mesélik, hogy ez sem egy ilyen laza, lezser, lebegős időszak. És az egyéni életúton bekövetkező életközépi válság, meg ezzel időben egybeeső párkapcsolati krízis, meg a családi élet nehézségei, ezek kölcsönösen rá tudnak erősíteni egymásra. Feszült vagyok a kamasz gyerekeim kapcsán, az életemben éppen fölteszem a kérdéseket, tényleg így akarok élni, vagy változtatnék? Summa summarum, a klienseim döntő többsége az a magam nemzedékéből kerül ki, vagyis igen, éppen az életközépi válsággal küzd.
1: Meg van egy olyan érzése most, hogy így hallgatlak, hogy nem jó otthon valamiért, ugye? Tehát, hogy feszült vagyok otthon, ugyanazokat a nyűgöket hurcolom minden alkalommal, és ugyanazokat viszem haza minden alkalommal.
0: Ebben nagyon könnyű valóban belecsúszni, és a figyelmünk tudatos irányításával erőfeszítéseket követel tőlünk, hogy ne így legyen. Akkor nem jó otthon, hogyha egész nap kecsölök miattuk, és hazaérek. Ez most nem a magam szava.
1: És mi vár engem ott?
0: És mi vár? Belépek az ajtón, és így, és olyan terméket hoztál, puf, beletrafálnak, hogy 63 dolgot hoztam, azt az egyet nem, püf neki, azért kikapok, a többiért nem kapok elismerést, vagy itthon egész nap tettem az erőfeszítéseket, és akkor előkerül a gyerek, leülnék vele beszélgetni, húzza a száját, telefonnyomkod, stb. Tehát, hogy valóban nagyon könnyű ebbe belecsúszni, jön a hétvége, de az is csak gyomorgörcs, mert stb. Tehát, hogy ilyenkor, és tényleg könnyű belemenni abba a csapdába, amire te utaltál, hadd legyek még konkrétabb, nem csak az, hogy egy fiatalabb, izgalmasabb, stb., hanem esetleg alakulóban van egy párhuzamos kapcsolat. És összehasonlítok, elkezdek ismerkedni egy kolléganővel, egy netes ismerettséggel, vagy ugyanígy férfival természetesen, asszonyok is keresnek megerősítéseket, visszaigazolásokat. Szóval elkezdek valakivel ismerkedni, és hát izgalmas, és pesgünk,
1: és csupa kedveset.
0: Összehasonlítunk, pontosan, összehasonlítunk egy 3 hete alakuló kapcsolatot egy 23 évessel. Nem lehet összevetni. Természetes, hogy hát ez olyan, mintha lehet, hogy mindketten férfiak vagyunk, és mindkettőnk érdeklődésében az autók azok megjelennek, mint amikor kijön egy új modell, elmegyünk a szalomba be, fú, de jó lenne, úgy haza, tettere, és akkor kimegyünk és beülünk a 11 néhány éves
1: kommersz
0: át. Igen, ami persze már minden mozdulatát ismerjük, meg a hangjából tudjuk, hogy mi van vele, de hogy nem lehet összevetni, nem ugyanazt képes nyújtani. Egy ilyen új kapcsolat, 23 év múlva nagyjából ugyanott lennénk vele.
1: Szoktak azzal menni hozzád, hogy ebben se, tehát hogy nem eső után köpenyek, hogy baj történt, és valahogy helyreállítanám a kapcsolatot, hanem hogy érzem, hogy kicsit meg vagyok hűlve. Aha. Most kéne a segítség. Szoktak így menni, vagy már mindig
0: ritkább,
1: akkor megyünk a bajba?
0: Ritkább, de előfordul. előfordul, ugyanakkor tényleg nagyon emberi jelenség, a hivatásomban úgy mondjuk, hogy ahhoz, hogy segítséget kérjünk, szenvedés, nyomás kell, tehát tényleg akkor megyünk fogorvoshoz is, akkor mentem, amikor már nagy volt a baj, amíg csak úgy, tudod, ez a majd jó elmúlik. Lesz még, majd, vagy hát így még lehet élni, évtizedekig nem lehetett, de hogy, szóval, hogy azt hiszem, hogy párterápiában is akkor fordulunk, nagyon-nagyon sok pár akkor ír, tényleg a bemutatkozó e-mailben az van, hogy ez az utolsó előtti pillanat, vagy már tanakodunk, hogy beadjuk-e a vállópert. Nyilván olyankor tudunk segíteni, de kisebb a mozgástér. Viszont nem erre kérdeztél, hanem arra, és ez tényleg örömteli, hogy vannak, akik a első probléma jelekre azt mondják, hogy hát van erre egy professzió, keressünk professzionális segítséget, és eljönnek életközépi válságokkal, vagy így érzem a kihívást, és fontosabb nekem az eredeti kapcsolatom, hogy azt megőrizzem, mert értékes, mert becsüljük egymást, mert szeretet van egymás iránt, mert van közös házunk, közös gyerekeink, közös vállalkozás, stb. Hajlandó vagyok erőfeszítésekre a kapcsolat érdekében. Egyébként azt hiszem, hogy hivatásom másik legfontosabb tapasztalata, hogy akkor lehet egy kapcsolaton javítani, ha mind a két fél, vagy hát családi kapcsolatok esetén, ha minden fél azt mondja, hogy hajlandó vagyok erőfeszítésekre. Ha ez hiányzik, akkor a legfurmányosabb kérdéseim, vagy a legkimódoltabb feladatok sem fognak tudni segíteni, mert üzemanyag nem lesz.
1: Helyettük nem tudod megoldani.
0: Nem. Abszolút nem.
1: Tudod segíteni őket, de neki kell megoldani. És előjutott eszembe, lehet, hogy 19-re hívok lapot, hogy az van, hogy azt mondod, hogy engedjük el.
0: Ilyen nincs, hogy ezt én mondom, de olyan van, és az lehet eredményes párterápia, vagy eredményes terápia, hogy a benne élők azt mondják, hogy úgy döntöttünk, hogy elválunk, befejezzük. Ez eredmény például mondjuk egy olyan kapcsolatban, Adiléd, a héjanász a zavaron. Tépjük, marcangoljuk egymást, sérüléseket adunk és kapunk, tönkretesszük egymást. Persze mondjuk nyilván ennek hiány miből lennének a versek, szóval, hogy hozadéka is van, meg jó, költsége
1: de nem mindenki
0: is.
1: Adik.
0: De így van, nem mindenki fordítja ezt művészi alkotókészséggé. Szóval, hogy mondjuk egy hétköznapi esetben, ahol tényleg ez sérülésekkel jár, bántással jár, és azt mondjuk, hogy befejezzük ezt. És tényleg szeparálódni tudunk, tényleg véget vetünk a kapcsolatunknak, akkor ez lehet eredményes. Felelős kollega, szóval, hogy nekünk, a munkatársaimnak és nekem nincs feljogosítottságunk arra, hogy kívülről megmondjuk, hogy szerintem maguk váljanak el, maguk olyan cukik, hogy még vállaljanak 4 gyermeket, stb. Erre semmi, a 3 szakvizsgám nem jogosít föl, de kérdezni mindig lehet, és a kérdéseink azt a célt szolgálják, hogy a klienseink magasabb fokú tudatos rálátást nyerjenek a kapcsolatukra, és erre építve felelősebb döntéseket hozhatnak, például a kapcsolatukról, vagy a kapcsolaton kívüli eseményekről.
1: Ilyenkor megteheted, hogy rábólintasz, hogy te is úgy gondolod, hogy ez a jó döntés?
0: Ha ők meghozzák, akkor mondhatom, hogy ez jól hangzik. Együtt gondoljuk át, hogy mi lesz a hozadéka, és hogy tényleg legyünk megfontoltak, gondoljuk előre végig, hogy milyen buktatói lehetnek. Mert a törpök élete nem csak játék és mese. A legfelelősebb, legelőremutatóbb döntésnél is lehet, hogy lesz még egy-két kívül. Nem annyira könnyű lesz ezt keresztül vinni, és azt hiszem, hogy a szakmai lelkiismeretem arra vesz rá, hogy ilyenkor gondoljuk végig előre, mert az egy felkészültség, hogy igen, nagyon sok hozadéka lesz, de figyelni lesz szükséges arra, meg arra, meg arra. Például olyan párnál, ahol eldöntik, hogy elválnak, ott felelősségen végig kérdezni, hogy tök oké. Abszolút, elfogadom, rendben. Gratulálok a felelős döntéshez. Hogy lesz 2 hónap múlva, 2 év múlva, mondjuk megy középiskolába a gyermekük, hogy fognak meghozni egy döntést arról, hogy melyik középiskolába menjen. Hogy lesznek ott mindannyian a bankettjén, a diplomaosztóján, az esküvőjén, úgyhogy most még tele vannak indulatokkal, meg nehéz érzésekkel. Tehát, hogy készüljünk föl az előttünk álló döntésünknek a folyamányaira.
1: Hát az úgyis nehéz lesz, nagy valószínűséggel.
0: Lesznek benne nehézségek.
1: Aszimmetrikusan alakul az életük, egyiknek van már párja, másiknak nincs, ez rengeteg újabb konfliktus. Azt szokták mondani, hogy nagyobbak a generációs különbségek ma, mint valaha a történelemben, mert élesebbek a technológiai szakadékok generáció között. Hát ezt állandóan emlegetjük. De közben szerintem az emberiség története az arról szól, hogy az utánunk következő generáció az mindig neveletlen, modortalan, tanulatlan, és nem tudom mi minden. Közben van emiatt most egy valódi feszültség generációk között? Kapsz erre panaszokat?
0: Feszültség tényleg mindig van. Én magam úgy tudom, először Hésziodosz időszámításunk előtt 7. században írta le, hogy volt egy aranykor, ugye, amikor mi, és akkor ez a mostani fiatalok, hát ez borzasztó, sárkány fogadta.
1: Talán a huligán szót nem használtam.
0: Igen. Legalábbis Trencsényi Valda Felimre fordításában nem ez szerepel. Szóval, hogy és azóta valóban minden nemzedék, és sanszos, hogy előtte is minden nemzedék elmondja, hogy a én időmben, és akkor ezek a mai fiatalok, hát a sárkány fogvetemény elkorcsosult emberfajzat. Az viszont tény, hogy most ez az érdeklődésünk középpontjába került, talán a felgyorsulás miatt. A mi civilizációnkban, a kultúránkban a markáns életmódváltások mondjuk ilyen néhány száz évente köszöntöttek be, egy-egy komolyabb fordulat, ugye az iparosodás előtte a gazdasági fordulat, stb. Tehát, hogy úgy persze a akkor élő nemzedékeket mindig kibillentették az egyensúlyából. Szóval, hogy ez a felpörgetettség, ez biztos, hogy nem kedvez annak, hogy a egyes nemzedékek könnyebben megtalálják azt, ami összeköti őket. Vannak nagyon előremutató próbálkozások, Benelux államokban, meg Skandináviában például az idős otthonokat az ovikkal egy épületbe helyezik el, és ott a élet két vége, megtanulnak egy picit együttműködni, meg kontaktálni, és mindenki arról számol be, hogy neki ez jó, mert a hétköznapokban olyan életstílust alakítottunk ki, ahol az egyes nemzedékek nem annyira találkoznak egymással, tehát hogy ez a vasárnap nagyinál pörkölt nokedlivel, uborka salátával ízű chips, és akkor ez mindenkinek kiszámítható, már ez is inkább ritka.
1: Miközben tehát, még 50 évvel ezelőtt a családok éltek együtt, szülők, nagyszülők, gyerekek.
0: Igen, meghatározó volt, tehát hogy az biztos, hogy lesz ezzel dolgunk, meg hogy nagyon más a egyes nemzedékek nyelve, meg a élet fontos dolgaihoz való hozzáállása, például az, hogy egy munkahelyhez hogyan áll a különböző nemzedék, és mondjuk akkor a magam generációjába tartozó HR vezetőknek nagyon meggyűlik a baja azzal a nemzedékkel, aki a munkahelyét az élete egyik kiteljesítése eszközének tartja, nem pedig az alkalmazkodás fő célja.
1: Meg életcél.
0: Meg így ugye. Van.
1: Viszont nekem most eszembe jutott még valami erről, hogy a mesterséges intelligenciát ezer mindenre használjuk, van, aki a szerelmi életét is azon keresztül éli, meg a pszichológiai életét
0: abszolút
1: is. Ami hát szerintem elég veszedelmes, másrészt lehet, hogy kikapcsol benneteket hosszú távon a körforgásból, mert hát majd én ezt megbeszélem az asszisztensemmel, aki egy AI igen, karakter, igen, és nem veled. Erről mit gondolsz?
0: Tapasztalom. Nagyon sok kliens mondja, hogy mielőtt akár eljött, vagy amit velem megbeszélnek együtt, arról megkérdezik az AI-t is. Bizakodó vagyok a tekintetben, hogy most persze még piedesztára emeljük a technikai újdonságot, azt hiszem még bőven tanuljuk a használatát, még inkább rácsodálkozunk. De ez mindig így volt, amikor a világháló elterjedt. Oh, milyen csodálatos dolog ez az internet. Aztán rájöttünk, hogy meg veszélyei is vannak. Tehát bizakodó vagyok, hogy néhány év alatt kialakul egy ilyen jó használat, hogy erre való, arra használom. Például mondjuk nagy adatbázisokat az AI pillanatok alatt összehasonlít nekem, és kinyeri a lényegét. Ezzel nagyon megkönnyíti az életemet. De azt hiszem, hogy a magam hivatásában egy nagyon lényeges dolgot nem tud az AI, ezt mentalizációnak hívjuk. Nagy nyelvi adatbázisokból kinyeri a gyakori választ, de az nem a tiéd lesz.
1: Általában ez szokott lenni.
0: Így van. Tehát, hogy ezer emberből, aki hasonló kérdést tesz föl, általában erre jut, de az nem a tiéd, nem lesz. Ez a személyesség hiányzik belőle. Persze az AI nagyon ügyes, én is szoktam vele játszani, néha jókat mosolygok, mert nagyon bravúrosan elhiteti, hogy ő nagyon rád van szabva, ugye a nyelvi megfogalmazásait azonnal illeszti, hogyha ilyen udvarias nyelven kérdezek tőle, ő is úgy válaszol, ha megkérdezem, figyi, vágod, lőjél már némi infot, ő is rögtön átveszi ezt a habitust, de nem lesz személyes, és hát szóval, hogy ezt az érzelmi ráhangolódásra nem képes, mert olyan nincs neki.
1: Kozma Vízkeleti Dániel, köszönöm. Rengeteg mindenről beszéltünk, és hát rengeteg mindenről kellett volna még, vagy ezekről bővebben.
0: Mert hogy szerte
1: majd egy másik alkalommal.
0: Köszönöm.
1: Örülök, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt már a húzós, viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolitgyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentése reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. A pilóták közötti veszekedés miatt vészjelzést adott le egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító. A repülőgép végül Szaúd-Arábiában szállt le, fedélzetén csaknem 180 izraeli utassal. A vészjelzések miatt az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre, és összehívtak egy kormányzati biztonsági konzultációt is. Az izraeli katonai rádió értesülése szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 000 felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján.
2: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta többfelé gyengén fagyhat is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on vagy bárhol, ahol belefutnak ebbe a műsorba, és köszöntöm a stúdióban Zöldi Zsoltot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutató Központjának, Információs Társadalom Kutatóintézetének kutatóprofesszorát. Köszönöm, professzor úr.
4: Jó napot kívánok, üdvözlök minden hallgatót, örülök, hogy itt lehetek.
3: Én is örülök, hogy itt van. Az apropóját az attól, hogy olvastam egy beszámolóját, egy kvázi úti beszámolót egy japán robot kiállításról, és nagyon izgalmas dolgokat írt. Úgyhogy szerintem kezdjük innen. Ja. Milyen Japánban egy robot kiállítás?
4: Ez nem kiállítás, hanem konferencia, de volt kiállítás is egyébként, tehát ezt helyesen mondja, csak nem csak kiállítás volt, hanem elsősorban ez egy konferencia volt, és volt kísérő rendezvény. Kiállítás is. Ezt a konferenciát 91 óta rendezik meg, tehát ez egy nagyon nagy múltra tekint vissza, ami azért érdekes, mert azért 91-ben ez a robotikai téma nem volt ennyire napirenden.
3: Hát inkább a filmfesztiválokon.
4: Igen, valóban. Akkor a hollywoodi, ilyen disztópikus hollywoodi történetek formájában volt inkább jelen, de ők, a japánok mindig is nagyon erősek voltak robotikába, és ezt a 90-es évek elejétől megrendezték, és ez már 35. alkalom volt, és általában rengetegen jelentkeznek rá, és most is volt majdnem 500, csak nem 500 előadás, 9 szekcióba, és ez kísérte valóban közben egy kiállítás. És hát úgy kell elképzelni, hogy minden nap elkezdődik egy ilyen bevezető nagy előadással, és aztán utána 9 vagy 10 helységbe, ezek váltam, hogy 30-40 fős termek, ott zajlanak ezek az előadások, 20 percesek különben a prezentációk, és ennek a konferenciának a címe az kifejezetten ember-robot interakció, tehát az ember-robot, ez nem egy hardcore robotikai konferencia, ahol nem tudom én ennek az egésznek a technológiai részét tárgyalják, hanem ez kifejezetten az ember és a robot kapcsolatáról szól, és az előadások is ebben a tematikában hangzottak el.
3: És hogyan nézik, kezdjük azon, amikor a japánok az ember és a robot kapcsolatát?
4: Kicsit másképp, mint mi. Ezzel kapcsolatban már a 90-es évektől kezdődően jelentek meg olyan cikkek, amelyek ennek a kulturális hátterét próbálták feltárni, és azok arra jutottak, hogy valószínűleg a sintoista vallás miatt, amelyben a dolgoknak is lehet lelkük, vagy valami hasonló, szóval ebben nem merültem el olyan nagyon mélyen, de hogy a sintoista vallásnak is köszönhetően, meg a japánoknak a populáris kultúrájában is már régebb óta a robotok azok kifejezetten pozitív szereplőként jelennek meg. Az 50-es években volt több ilyen sorozat, például rajzfilm sorozatok is, amelyben megjelentek. Ez az egész Transformer világ, akinek ilyen gyermeke van.
3: Transformert mindenki látott.
4: Igen, igen, de azt akarom mondani, hogy igen, ez is onnét jön egyébként, és emiatt a japánok percepció a robotokkal kapcsolatban teljesen más, van egy pozitív percepciók, nem csak nekik, hanem általában a távol-keletieknek is, és emiatt ez az egész antropomorfizációs kérdés, tehát akkor most, hogy szabad-e emberként tekintenünk rá, vagy baj-e, hogyha emberként tekintünk a robotokra, baj-e, hogyha érzelmeket mutatunk feléjük, vagy kötődünk hozzájuk érzelmileg, ez egyszerűen nem annyira erősen érzelmileg túlfűtött kérdés, mint Európában. Európában számtalan egyébként dokumentum is, például az Európai Parlamentnek van egy ilyen 17-es állásfoglalása, ahol ezt a kérdést úgy tekinti, hogy ez egy problematikus. Tehát az ember-robot viszonyban például az érzelmek, érzelmi viszony, vagy az érzelmi függőség kialakulása, vagy bármilyen érzelem a robot és az ember között, az egy problematikus dolog. Ez náluk kevésbé van így.
3: De ahogy láttam, a cikkében is szerepel mondjuk egy olyan köbel ekkora kicsi, pingvinszerű kis robot. Nyilván ahhoz másképpen viszonyul az ember, mint a, nem tudom, a Toyota gyárakban van-e nagy robot, de a Kia-ban meg a Hyundai-ban ott van, mondjuk az nem japán, de a szomszédban van, tehát meg a kínai gyárakban, tehát ott azért ilyen ember vagy két ember méretű robotok dolgoznak, azért azokhoz másképpen viszonyulunk, gondolom.
4: Persze, de egyrészt van egy ilyen osztályozás, úgy, mint az autonóm járműveknél is van, ez az 5 kategóriába sorolás, plusz ugye a nullás, ami 6 kategória. Tehát, hogy az mennyire hasonlít az emberre. Igen. Tehát, hogy vannak a porszívó, ami ugye egyáltalán nem, és akkor van a végén a teljesen humanoid robot, és a kettő közt vannak átmenetek, ez az amelyek, mit tudom én, emberszerű, de mondjuk még kerekeken gurul, meg hasonló. Tehát ez az antropomorfizációnak a kérdése, de egyébként a robotikának két ilyen központi problémája van. Az egyik ez az antropomorfizáció, tehát az ember alakúságnak a kérdése, és az, hogy mennyire tekintünk emberként rá. A másik maga a megtestesülésnek a problematikája, és ez azért nagyon érdekes, mert a nagy nyelvi modellek, amelyek bejöttek 22-be, ugye berobbantak 22 novemberében a ChatGPT-vel, és hát azóta is itt vannak velünk, és a hétköznapi emberek többsége az a mesterséges intelligenciát lényben azonosítja ezekkel a nagy nyelvi modellekkel. Ezeknek nincs megtestesülésük, és a konferencián például rengeteg előadás szólt arról, hogy mondjuk egy tanulási kontextusban, vagy egy ügyfélszolgálati kontextusban, vagy egy bármilyen más ember-robot interakciós helyzetben, mennyit segít a megtestesültség. Tehát például a gyerekeknek konkrétan volt előadás, amelyik arról szólt, hogy a gyerekek könnyebben tudnak-e egy olyan mesterséges intelligencia tutor, vagy ne nevezzük tanárnak, nem tudom én, vezetése alatt megtanulni dolgokat, akinek van konkrét fizikai valamilyen megtestesülése, ez lehet egyébként akár egy játékszerű valami, vagy egy tárgy formájában, vagy elég csak az, hogyha a képernyőről, vagy a hangszóróból hallják a hangot, vagy a képernyőn látják a feliratokat, és akkor egyébként általában az a konzekvencia, hogy segíti a kapcsolódás miatt, az, hogy lehet valamihez kapcsolódni, segíti a megtestesültség. Tehát eznek ilyen két fázisa van, a megtestesültség, ugye az és akkor a másik az pedig, hogy az ember emberszerű alak, vagy valamilyen állatra, tehát valamilyen ismerős, de élőlényre utaló alak, és mi volt a kérdés?
3: Hát az,
4: elkezdtem ezt fejtegetni.
3: De nem, ez teljesen jó volt. Egyébként mindjárt elmondom, mi volt a kérdés, csak közben vágom. Ugye volt itt a stúdióban, ahol most ön ül, ott állt egyszer Éva robot, aki egy oktató robot, és tulajdonképpen nem akarom megbántani most, hogy pláne, hogy nincs itt, és nem tud válaszolni, de amit ő elmondott, azt egyébként egy monitor is el tudná mondani. Igen. Valóban, de egyetemi oktatásban azt mondták, hogy sokkal jobb, hogy ott van maga. Igen. Éva, aki egyébként kerekeken gurul, és igen, hát tud válaszolni, tud előadást tartani, meg tud, nem tudom, egyszerre 50 nyelven kommunikálni.
4: Így van, de hogy olyan helyzetekben, ahol mondjuk sérülékeny csoportok vannak, gyerekek vannak, vagy ugye ezek a figyelemzavaros gyerekekkel folytak például ilyen kísérletek, ott teljesen egyértelműen ez a megtestesültség, vagy a humanoid kinézet, vagy a humanoid jelleg, az egyértelműen segítséget jelent ahhoz, hogy tudjanak kapcsolódni például a gyerekekhez, vagy fent tudják tartani a figyelmüket egyáltalán mondjuk ADHD-s gyerekek esetén. Igen.
3: Egyébként a kérdés valami olyasmi volt, hogy ez a kis játékszerű robotokhoz, illetve a nagy ipari robotokhoz is ugyanolyan barátságosan viszonyulunk?
4: Nem, természetesen nem. Hát nagyon számít az emberi külalak. Tehát az emberi külalak az amikor emberszerű kezd lenni egy robot, illetve hát egyáltalán az élőlénynek a jegyeit mutatja, az egy eléggé kritikus pont. Tehát abban a pillanatban az attitűdjeink elég erősen meg tudnak változni, például érzelmileg tudunk viszonyulni hozzájuk. De egyébként még ehhez, mert ez szerintem nagyon szorosan kapcsolódik az a téma, hogy ugye az ipari robotoknak a témája is egy picit átalakult, mert ott most a kóbotok lettek a sláger, tehát hogy a gyárakban nem teljesen lekapcsolt villannyal működő gyárak, úgy is hívják őket, hogy lights out gyárak, tehát nem ilyen gyárakat terveznek ma már, hanem nagyon úgy tűnik, hogy sokkal jobban lehet sokkal hatékonyabban tudnak azok a gyárak működni, ahol az emberek és a robotok együtt működnek egymással, és ez egy teljesen új ága, például ez a robot munkatárs, a kóbot, ugye, ez egy új kutatási irány, hogy annak hogy kell kinéznie, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie, hogyan reagálnak rájuk az emberek, hogy kell megszervezni a kettejük közt a munkát, ez külön kutatási, komoly kutatások folynak azzal kapcsolatban, hogy ezeket a kóbotokat, ezeket hogyan kell megtervezni, és mondjuk az a rész is egyébként, hogy mondjuk mennyit segít a bármilyen humanoid vagy emberi tulajdonságra jellemző, vagy ahhoz hasonló jegyek, azok mennyire segítenek. Ugye van egy ilyen nevezetes eset, hogy addig, amíg ezek a kis dobozok, amelyek ilyen autonóm ételkiszállító dobozok, amik most már Amerika számtalan helyén, most Los Angeles voltam tavaly, ott is mentek, ott az utcán jöttek, mentek ezek, hogy addig, amíg amíg csak ilyen kis doboz formájuk volt, addig gyakran elakadtak, és az emberek nem adtak nekik utat, meg nem segítettek, és akkor, amikor elkezdtek rájuk festeni szájat, meg szemet, akkor hirtelen elkezdtek nekik segíteni. Igen. Tehát elég ennyi. Hát, de azért, mert így vagyunk, ahogy szokták mondani, húzalozva, hogy a 100 000 éven keresztül ugye ez nem volt, egyszerűen nem volt megszokott az, vagy nem létezett az a helyzet, hogy tárgyaknak emberi külalakja legyen, tehát aki embernek látszott, az ember is volt.
3: Hát igen, meg mondjuk egy esztergapaddal nem beszélget a gyárban a dolgozó. Egy ilyen robottal meg simán lehet, hogy akár beszélgetnie kell, vagy együtt dolgozni, és nem tudom hogyan, de mondjuk nyilván a robot az erősebb, meg ő a nagyobb, igen. meg a talán a gyorsabb. És erre nyilván azt gondolom, hogy erősen fel kell készülni az embernek is.
4: Így van. Az megint egy külön kutatásság, hogy lehet biztonságos robotokat tervezni, mondjuk egy ilyen kóbot konstellációban, tehát egy ember és egy robot dolgozik együtt, végeznek valamilyen munkafolyamatokat, és valóban a robot, hogyha elromlik, akkor ugyanúgy, mint bármilyen más gép, akkor nagyon komoly sérüléseket tud okozni, és hogyha ennyire össze vannak gyógyulva így a munkába, akkor meg még inkább, tehát az még egy még kockázatosabb helyzetet tud előállítani.
3: Hát igen, meg a dolgozónak, hogy eddig nem tudom, a Ferivel meg a Bélával dolgozott együtt, most meg egy robottal dolgozik együtt, ne adj Isten, vagy adj Isten, nem tudom, és mondjuk nyilván ő nem fog kimenni utána velük a sörözőbe dumálni egy jót a családról, tehát hogy, de mégiscsak együtt kell dolgozni nap, mint nap.
4: Igen, ez egy sajátos helyzet, hát pont ezekről szóltak az előadások, és ugye az érdekes, hogy az előadások többsége egyébként empirikus, valamilyen empíria volt, vagy interjúkat készítettek olyan helyzetekben emberekkel, akik robotokkal együtt olyan helyzetekbe kerültek, vagy közösen a robotokkal végeztek valamilyen munkát, vagy valamilyen tevékenységet, vagy pedig kísérleteket folytattak le, tehát nem utólagos interjúk voltak, de az a lényeg, hogy empíria, uh-huh. rengeteg empíria volt, nagyon sokféle embercsoport, demográfiailag, életkor szerint, ugye az öreg gondozással kapcsolatban rengeteg előadás volt, hogy a különböző olyan helyzetekben, ahol az időseket kell gondozni, akkor ott milyen interakciók vannak, általában kisebb, meg nagyobb mintákon is megvizsgálták kontrollcsoportokkal, hogyha változtatnak a robot külemén, akkor mi fog történni, hogy mit kell, milyennek kell lennie egyébként egy ilyen, igen. nagyon sok a szoft olyan volt, amelyik a robotok például tanítására vonatkozott, hogy akkor ugye ezek a robotok is ezekben a társadalmi helyzetekben tanulják meg, de hogy akkor ez a tanítás ez mennyiben más, hogy mikor a robotokat tanítjuk, mintha ember tanít, teljesen nyilvánvalóan másképp kell a robotokat tanítani, mint másképp szerzik meg a tapasztalatot mondjuk egy ilyen munkakörnyezetben, mint az emberek. Erről is rengeteg előadás volt.
3: Van olyan robot, ami másolással tud tanulni, nem?
4: Hát persze, olyanok is vannak, meg hát attól függően, hogy milyen feladatról beszélünk.
3: Igen, és még a háztartási robot, az legalábbis egy másik műsor alapján, az iszonyú bonyolult. Hát sztori, sokkal bonyolultabb, mint a gyárban, nem tudom felrakni mindig ugyanazt a dobozt ugyanoda.
4: Igen, ez volt, a második nap volt egy előadás, amelyik a Svájci Kutatóintézetnek a professzora beszélt ennek a területnek, ami egyébként az emberi kéznek az imitációját végzi, annak egy nagyon nagy szakértője, és ott csak egy ilyen kis rövid 3-4 órában felvillantotta azokat a problémákat, hogy ami nekünk annyira triviális, hogy a kezünkkel annyi mindent tudunk csinálni ehhez képest ez egy elképesztően komplikált feladat. Tehát, hogyha ezt robotokkal akarja az ember elvégeztetni, tehát imitálni az emberi kéznek a tevékenységet, akkor az nagyon nehéz. Érdekes, hogy ha speciális emberi tevékenységekre próbáljuk a robotot optimalizálni, annál könnyebb, minél szűkebb az a domén, vagy az a terület, amire optimalizálni. Tehát, hogyha csak arra van, hogy megemeljen dolgokat, vagy csak arra van, hogy nem tudom, mit csináljon, a poharat megemelje és kiöntse, akkor ezekre nagyon viszonylag könnyen lehet programokat írni, de hogyha mindazt a komplexitást akarjuk valahogy rekonstruálni, amit az emberi kéz mindenféle helyzetben képes véghez vinni, akkor az egy borzalmasan komplex feladat.
3: Igen, egy otthoni robotra gondolok, tehát meg kéne tudnia fogni egy pohár vizet.
4: Igen.
3: Nem kéne ráönteni az idős emberre, akivel igen. együtt dolgozik. Nem baj, ha egy papírszalvétát is meg tud fogni, amit nyilván mi kézzel nem gondolunk bele, hogy másként fogunk meg, de a igen. robotnak valahogy meg kell tanulni.
4: Igen, így van. Igen, pontosan. És csomó ilyen hétköznapi tevékenység van, amelynél nem, mi nem látjuk, tehát annyira triviális számunkra, hogy elvégezzük, és annyira nem gondolkodunk azon, hogy eközben mennyiféle mikromozdulat van, mennyiféle előismeret szükséges, hogy ránézzünk egy asztalra, hogy belépünk egy helyiségbe, és hogy navigálunk egy helyiségbe a bútorok között, vagy egy bármilyen helyzetben mondjuk az utcán, hogy ezek olyan tanult magatartások, amely egy ember számára annyira természetes, miközben egy robot számára egyáltalán nem, neki egyáltalán nem természetes, az, hogy belép egy szobába, és csak pusztán az, hogy mondjuk navigáljon a bútorok között. Ezt az egészen egyszerű feladatot is hihetetlenül komplex dolog, mert ugye gépi látása van szükség, fel kell ismerni a berendezési tárgyakat, meg kell tudni a távolságokat, a tárgyak anyagával is tisztába kell lenni, a tárgyak funkciójával, egy székre le lehet ülni, hogy nem tudom mire, mondjuk egy kameraállványra, meg nem. Tehát, hogy...
3: Igen. És mi volt a konklúzió egyébként?
4: Az egész konferencián?
3: Igen, tehát hogy ez például milyen távol van tőlünk?
4: Vegyes volt, mert egyébként volt olyan, aki azt mondta, hogy 10 éven belül egészen életű humanoid robotok lesznek, meg olyan előadások is voltak, amelyek arra futottak ki, hogy valójában a humanoid robotokra semmi szükség nincsen, mert valószínűleg a különböző ágazatok szerint, vagy a különböző életterületeken specializált robotok lesznek, amelyeknél nem lesz feltétlenül fontos a legtöbb esetben, ugyanúgy egy ipari robotnál nem szükséges ez, vagy egy nem tudom én, egy gondozó robotnál sem feltétlenül szükséges, hogy kifejezetten humanoid kinézete Igen. legyen, illetve olyan tulajdonságokkal is rendelkezhet, amivel egyébként egy ember nem rendelkezik, de az a tulajdonság egyébként nagyon hasznos mondjuk az adott területhez. Tehát olyan is volt, aki ezt mondta, és olyanok is voltak, akik azt mondták, hogy a humanoid robotok azok még nagyon távol vannak tőlünk. Tehát ez nem 10 év, hanem az élethű és az emberi tevékenységeknek a többségét problémamentesen elvégezni képes humanoid robotok, azok jóval messzebb vannak még, mint 10 év. Pont azért, mert ugye a nagynyelvi modellek azok, ugye azért nagy az optimizmus most, és ez kicsit félrevezető a jelenlegi helyzet, mert a nagynyelvi modellek azok egy hatalmas lépés voltak az emberi nyelvnek a meghódításában. De a robotika nem tart még itt. Tehát ez a nagy ugrás, ez a robotikában nem feltétlenül látszik. Szépen fejlődnek, mert hogyha vannak is egyébként filmek fenn a YouTube-on is egyébként a Boston Dynamics-nak a robotjai, hogy fejlődtek, akik a kutya, meg van egyébként humanoid robotuk is van. És valóban például a mozgás az sokkal differenciáltabb lett, ez valószínűleg egyébként összefügg a számítási teljesítménnyel is, mert ehhez azért brutális számítási teljesítmény kell, hogy az emberi mozdulatokat ilyen élethűen tudják utánozni, de mondjuk a gépi látás, tehát az, amit mondtam, probléma, hogy egy teljesen random környezetben mondjuk felismerni a tárgyakat, a tárgyak funkcióját, ahhoz kell egy csomó olyan előismeret, egy olyan előzetes tudás, világmodellek, meg nem tudom, olyan dolgok, amik egyébként nem a nagy nyelvi modellek mentén, vagy nem azzal a technológiával valósíthatók meg, hanem teljesen másfajta gondolkodásmóddal. Ugye Jan LeCun, aki az egyik ilyen atya ennek a mesterséges intelligenciának, mondja azt, hogy például általános mesterséges intelligencia szerintem nem érhető el a nagy nyelvi modellek segítségével, hanem például ő azt mondja, hogy a világmodelleket kell majd mozgósítani ehhez, tehát egy teljesen másik módszer, amelyik most háttérbe szorul, de például a robotikában valószínűleg sokkal nagyobb jelentőséget fog kapni.
3: Tehát akkor mondjuk valószínűleg, ezt nem ebből mondtam le feltétlenül, de valószínűleg előbb lesz mondjuk orvosi robot, amelyik műteni tud, mint olyan robot, amelyik a háztartásunkban megcsinálja azt, amit ma mi megcsinálunk.
4: Simán előfordulhat. Ez simán előfordulhat. Ez, sőt, azt mondanám, hogy ez a valószínű forgatókönyv. Tehát az, hogy olyan autonóm, mert ugye már jelenleg is vannak olyan eszközök, amelyekkel az emberi képességeket lehet fokozni, ugye ezek a sebészrobotok, amik van valódi robotok, mert nem autonómak, de amennyire én tudom, például ez a Neuralink projektben a Elon Musknak ez az agyi implantátumokat, abban például autonóm az a robot, amelyik ezeket a szenzorokat, ezeket a hajszálvékony szenzorokat az agyba leereszti, vagy ledugja, vagy beszúrja, vagy hogy mondjam. Szóval, de az autonóm már, tehát gyakorlatilag ez ugye megvan, általános háztartási robot meg, hát én nem tudom, de szerintem a láthatáron sincsen.
3: Igen. Ha már robotoknál tartunk, és ennek a szabályozás az egyik nagy kulcsterülete. A robotok szabályozására milyen jogszabályok vonatkoznak ma, úgy általában? Vagy még mindig érvényes az Asimovi robotika 3-4 alaptörvénye?
4: Hát igen, az Asimovi alaptörvény, ami ugye arról szól, hogyha lehet, akkor a robotok ne öljenek már meg bennünket. Az abban szempontból érvényes, hogy hát ez, hogy mondjam, a józanésznek, vagy a nem tudom én, az a legalapvetőbb erkölcsi parancsnak megfelel, vagy nem tudom, hát ezt nem hinném, hogy ez bármikor hatályon kívül fogjuk helyezni. Ami a robotikát szabályozza, az ugye alapvetően két dolog van. A robotokat egyrészt fel lehet fogni gépekként, és az Európai Unióban például vannak termékmegfelelőségi szabályok, igen, különböző területen, tehát a gépeket, az általános gépeket, az orvosi műszereket, meg nem tudom, 20-valány területen ezeket a fizikai tárgyakat, meg gépeket, azokat már jelenleg is szabályozzák termékmegfelelőségi szabályok. És ezek a biztonságra futnak ki. Tehát a fő ér, az a poénjuk, meg a fő szabályozási céljuk, hogy biztonságosak legyenek ezek a gépek. Ezek robotokra is vonatkoznak. Tehát abban nincs benne az, hogy és egyébként az autonóm működésű gépekre ez nem vonatkozik, tehát mindaz, ami egyébként a nem autonóm jellegű gépekre vonatkozik, az ezekre is vonatkozik. Ami érdekes, hogy mikor most megszületett a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, akkor az kifejezetten utal az első számú mellékletében arra, hogy különböző termékcsoportok vannak, amelyekre a mesterséges intelligencia rendelet is vonatkozni fog. Ami azt jelenti, hogy ezek a termékmegfelelőségi szabályok, ezek kiegészülnek a mesterséges intelligencia rendeletnek a rendelkezéseivel. A helyzet nagyon bonyolult, és nem megyek bele, alapvetően kétfajta termékcsoport van, az egyikre közvetlenül és direktben vonatkozik a mesterséges intelligencia rendelet, de ezen belül is elsősorban a biztonsági alkatrészeire, tehát mindez, ami a biztonságot szolgálja, és van egy másik rész, amelyeket meg kivett, ezek ki vannak véve a mesterséges intelligencia rendelet hatája alól. Itt valójában arról van szó, ilyenek például az autók meg a repülőgépek, azt mondta az európai jogalkotó, hogy ebbe ő nem akar belemenni, illetve maguk az iparágak mondták azt, hogy egy ilyen általános, mindenre kiterjedő AI szabályozást ők nem tartanak célszerűnek. Tehát itt is ezt az ágazati logikát lehet sejteni, hogy egyszerűen ezek az ágazatok, ezek annyira speciális problémákkal, kockázatokkal rendelkeznek, annyira specifikus az az élethelyzet, amiben őket használják, hogy ők azt mondták magukról, hogy nekik nem kell egy ilyen általános jogszabály, hanem ők majd kiegészítik a saját termék megfelelőségi szabályaikat olyan szabályokkal, amelyek az autonóm működésű gépekre vonatkoznak. Az Egyesült Államokban ugyanegyébként nagyon hasonló ebből a szempontból a helyzet, tehát ott is ágazati szabályok vannak, és a különböző területeken használt különböző gépeknek még különböző szabályzó hatóságai is vannak. Tehát mondjuk az orvosi műszerekre vonatkozóan, vagy az orvosi gondozó robotokra, vagy ilyen funkciókat ellátó robotokra teljesen más szabályzó hatóságnak teljesen más jellegű szabályai tehát vonatkoznak.
3: Ez végül is logikus.
4: Persze, ez abszolút logikus. Az a nem logikus egyébként bizonyos szempontból, amit az Európai Unió csinált, hogy alkotott egy ilyen nagy átfogó mesterséges intelligencia a rendeletet, de hát igen, majd erről esetleg lehet beszélni, hogy ez miért egy kicsit problematikus, meg szerintem egy picit elsietett, de jelenleg a robotikára vagy a robotokra vonatkozóan ez a helyzet. Ez a...
3: Jó, akkor beszéljünk róla, hogy miért elsietett a európai szabályozás. Tudom, minden vendég ezt mondja, tehát nem, vagy nagyjából, vagy nagyon sok mondjuk. Hogy? Nagyon sokan nem boldogok tőle. Hát, szóval hogy visszafog a fejlesztésekben, csomó korlát van. Nekem mások szerint meg jó, hogy van, igen, legalább van.
4: Hát én is azt mondom, hogy a semminél biztos, hogy jobb, hogy van, de nekem azért van egy olyan érzésem, hogy egy kicsit túlaggódás és egy picit megalapozatlan félelem volt nagyon erősen, ami motiválta ennek a megszületését, és emiatt egy picit korán is jött. 21-ben kezdték el ezt a rendeletet, az első szövege akkor keletkezett, és akkor az a döntés született, alapvetően két nagyon fontos döntés ezzel megszületett. Az egyik az, hogy egy ilyen termék megfelelőségi logika mentén akarják megcsinálni, ami azt jelenti, hogy a bármilyen mesterséges intelligenciát, mielőtt piacra helyeznek, előtte egy termék megfelelőségi eljáráson, megfelelőségértékelési eljáráson keresztül kell, hogy menjen. Tehát eleve, mikor a már a piacra kerül, akkor már meg kell, hogy feleljen bizonyos kritériumoknak. Ez volt az egyik döntés. A másik döntés pedig az volt, hogy általános EMI rendeletet szeretnének, ami kiterjed az EMI mindenféle formájára. Ugye ez bizonyos szempontból már az elején léket kapott, mert mint mondtam, ugye kilobbizták alól az autókat, meg a repülőket, meg nem tudom, de másrészt pedig azért is, mert miközben 21-ben már szövegszerű javaslat volt, tehát a szöveg megismerhető volt, ekközben berobbantak 22 novemberében az elemek, és az elemeknek az a jellegzetességük, hogy ők nem, mert a mesterséges intelligencia rendelt logikája az az, hogy a kockázatos területen használnak EMI-t, akkor előzetesen meg kell felelni bizonyos kritériumoknak. A probléma az elemekkel az az, hogy a kockázatos terület az lehet bármi. Tehát ugye van a EMI rendeletnek egy melléklet, és akkor fel vannak sorolva, hogy a rendészetbe használják, ha a bíróságon használják, ha a gyógyításba használják, ha a munkaerő piacon vagy a munka világában bizonyos funkciókra használják, akkor ez meg ez van. Egyébként a többi meg nem érdekel bennünket, mert azok nem kockázatos területek. Ugye az a baj, hogy az elemeket mindenhol lehet használni. Tehát ez eleve ez megbicsaklott ez a logika.
3: Mert gondolom ezeken a területeken is használják.
4: Hát például igen, és akkor ugye azt mondta, hogy jó, hát akkor megkülönböztetem a modellgyártókat, és megkülönböztetem a downstream providereket, tehát akik a végfelhasználói szoftvereket, vagy erre a modellekre építve valamit, és nekik kell megfelelni. Na, itt jön egy olyan probléma, hogy olyan erős dokumentációs kényszer van azokon, akik szoftvereket csinálnak, amelyetnek képtelenség megfelelni, az ember nem ismeri a belsejét a rendszernek. Most, hogyha én egy modellre, egy általános nagy nyelvi modellre építem a saját kis szoftveremet, meg szolgáltatásomat, akkor az azt feltételezi, hogy a nagy modellgyártónak mindenféle dolgot el kéne mondani, nyilvánosságra kellene hozni, gyakorlatilag nyíltá kéne tenni az egész rendszert, ezt nem akarják a modellgyártók. Tehát van egy padhelyzet, hogy miközben akik erre akarnak építeni szolgáltatásokat, meg kéne felelni nagyon-nagyon szigorú szabályoknak, ekközben a modellgyártók meg hát nyilván nem akarják az üzleti titkaikat, meg az egész dolgot nyilvánosságra hozni, és akkor megy egy ilyen birkózás, hogy de akkor mit hozzanak nyilvánosságra, mit tartalmazzon ez az alapcsomag, amelyik a transzparenciát biztosítja. Szóval ez egy, és most egy kicsit ilyen, ebből a szempontból kicsit padhelyzet is van.
3: Hát igen, de ugyanakkor mondjuk ez az EU-s előre győződjünk meg róla, hogy valami biztonságos-e, ez nem rímel egy kicsit arra, amit most a Anthropic vezér, Amodei írt az eszéjében, hogy kicsit lassítani kéne, és előzetesen meg kéne győződni, mielőtt kikerül egy termék a piacra, hogy...
4: Sőt, egy kicsit ő messzebb ment, mert az előzetes, tehát az a jellegzetessége a szabályozásnak, hogy bármi, ami előtt kikerülne a piacra, ezelőtt nézzük meg és vizsgáljuk meg, ez igaz, tehát itt a gondolkodásmód hasonló, de bizonyos szempontból ő tovább megy, mert ő ezt a, mit tudom, az atomenergiára vonatkozó szabályozást tartotta tulajdonképpen szem előtt, mert ő nem azt mondja, hogy a gyártó gyártogatja a terméket, majd egy megfelelőségértékelési eljáráson valaki ráüti a kóserpecsétet, hanem azt mondja, hogy eleve engedjük már be, mint az atomenergia ügynökségnek a tisztviselőit, engedjük be a modell magába a címt az atomenergia ügynökségnek a tisztviselőit.

0: amit az EMI rendelet mond.
1: Ez egyébként egy PR, ön szerint?
0: Igen, egy része szerint, az.
1: Ez megmutatjuk, hogy mi nagyon nagyok vagyunk, nagyon sokat tudunk, és nagyon átláthatóan szeretnénk működni.
0: Igen, egy része az. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem a jelenlegi pániknak a fele az valódi ijedelem, ami valószínűleg abból származik. Ők szerintem egy ilyen nagyon kis zárt világban élnek ezek az emberek. Tehát az éjjel-nappal ezzel foglalkoznak, és néha maguk is meglepődnek ezeknek a modelleknek a képességein. Tehát el tudom képzelni, hogyha ebbe a világban él az ember, és látja, hogy mi van, akkor olykor pánikba tud ettől esni. Tehát egy része szerintem őszinte megijedés. De azért a másik része meg az, hogy azért milyen menő már azt mondani, nem? Hogy csináltam egy olyat, ami lehet, hogy mindjártunkat meg fog ölni. Szintén olyan tett egyébként közé 2 vagy 3 napja a LinkedIn-en egy ilyen posztot, ahol azt írja, hogy oké, hogy ezek a nagy modellgyártóknak a vezérigazgatói most kórusban keltik a pánikot, de azt mondja, egyébként meg az AI-ipar nem csak ezekből az emberekből áll, hanem dolgozik benne több ezer nagyon komoly szakértő, sokak évtizedek óta, mint ő is foglalkozik ezzel, és ez a csendes többség meg egyáltalán nem mondja, hogy mindjárt meg fogunk halni, hanem más a véleménye, csak nem ennyire hangos. Tehát, hogy az ő hangjuk nem hallatszik. Szóval szerint az a bejegyzésnek a címe, hogy a csendes többség, vagy azoknak nem hallatszik a hangja, akik meg azt mondják, hogy nincs azért ekkora veszély.
1: Végül is az sem nagyon hallatszott, amikor 1400 szakértő mondta ezelőtt pár hónappal, nagyjából ugyanazt, mint most a nagy emberek, csak hát azért a modell, meg a Musk, meg egyebek mondják, úgy az úgy elég erős. De egyébként mi vonatkozik ebből ön szerint ránk? Tehát ugye most nálunk is az van, hogy kinyitom bármelyik vezető internetes újságot, vagy nyomtatottat, ha még van olyan, és azt látom, hogy holnap vége, kész.
0: Hát ugye...
1: A másikat nyitom ki, bocsánat, hogy szavába vágtam, ott meg azt látom, hogy tanulni kell az AI-t, meg használni kell, mert különben végzetesen lemaradok.
0: Hát hogyne, meg ugye van ez a, itt Magyarországon is van ez a nagy konferencia, az AI Summit, és akkor ott is van, vagy nem tudom, 500 ilyen prezentáció, és az 500-ból 480 az arról szól, hogy a vállalatok olyan lassan vezetik be, meg vonakodva, meg így kell, meg úgy kell, meg ezt kell csinálni, hogy még gyorsabban menjen. Ez egy fura, nagyon-nagyon fura paradoxon. Szerintem abból kell kiindulni, hogy tudnak beölni bennünket az AI, hogy tud megölni. Hát alapvetően szerintem nagyjából kétféle módja van, vagy talán három. Ugye az egyik módja az, hogy rosszhiszemű aktorok ezeket a nagyon komoly képességeket kihasználják, és rendszereket tölnek fel, vírusokat terveznek, amelyek olyan új tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek képesek járványokat kirobbantani. Tehát ez az egyik módszer. Ez ellen azért lehet tenni, mert tehát otthon a hátsó, ott a fészerben nincsenek ilyen nagy nyelvi modellek, hanem ezek hatalmas számítóközpontokba futnak irdatlan mennyiségű áram felhasználásával meg. Úgy, hogy közben egyébként azok a modell szolgáltatók, akiknek ezek a rendszerei, azok rálátnak erre, és tudják, bizonyos szempontból azért látják, és tudják kontrollálni, hogy fel is ismerték, az OpenAI közé is tette, hogy igen, az ő rendszerén megpróbálkoztak ilyennel, az Anthropic is mondta ezt, hogy azt látták, hogy így, meg ez, meg az történik, meg letöltenek adatokat olyan helyekről, látják az IP címeket, nem tudom én, tehát hogy azért látják, hogy van-e olyan aktivitás, ugye ez az egyik.
1: A másik... Ugye itt azért tegyük hozzá, hogy itt az ember.
0: Igen, tehát hogy itt nem az esetséges intelligencia igen. Fog kiirtani bennünket, hanem a másik hülye ember, vagy az a rossz, nem tudom én, autoriter diktatúra, amelyik. A másik az, hogy ami most ez az elszabadult ügynökökkel kapcsolatban történt. Tehát, hogy egyszerűen valamilyen, ott azért nagyon sokan azt mondják, hogy persze mondhatja azt az Anthropic, hogy vagy az, bocsánat, az OpenAI-é volt, hogy mondhatja azt az OpenAI, hogy hát ezek annyira ügyesek voltak az ügynökök, hogy hát izé. De ott ez egy kiberbiztonsági incidens volt. Tehát nem figyeltek oda bizonyos dolgokra, ott egyszerűen nyitva hagytak egy olyan, ott egy erőforrásokat töltögettek le ezek egy szerverről, amiről hát azt gondolták, hogy csak letöltenek, aztán közben kiderült, hogy nem csak letöltenek, hanem magukat is feltöltették, de hogy ez egy kiberbiztonsági, nem figyeltek oda kellő.

0: egyszerűen csináltak egy szoftvert, amire nem figyeltek normálisan oda. Ilyen kiberbiztonsági incidensek, ezek előfordulhatnak, de ráadásul egyébként az AI, ezek az OpenAI modelljei, ezek viszont olyan ügynökök voltak, akik kiberbiztonsági incidensek előidézésére lettek kifejlesztve. Tehát az a kísérletezett az OpenAI, hogy mire képesek ezek, és hát kiderült, hogy egy kicsit többek képesek, mint amennyire ők ezt körbekerítették őket.
1: De ahogy az előző heti vendégem mondta, azért ugye itt van egy felelősség kérdése.
0: Persze, hát ez
1: és pont azok az urak.
0: Teljesen egyértelmű.
1: És pont azok az urak a felelősek érte, akik aláírták a múlt héten a lassító levelet.
0: Szerintem egy biztonságosabb tesztkörnyezetet kellett volna létrehozni. Tehát itt kezdődik a dolog. Tehát most mondhatom azt, hogy úristen, az agentjeim milyen okosak voltak, és akkor egy kicsit ilyen átfordítom ilyen PR kampányba az egészt, hogy hát én se gondoltam volna, ennyire okosak, de hogy ez a másik probléma. Itt én azt gondolom, hogy ez is azért nem jut el addig a szintig, hogy ez kiírtson bennünket, tehát az emberiségnek a teljes egészére vonatkozóan szerintem nem komoly veszély. És van a harmadik, amikor valóban ez az öntudatra ébredt robotok, vagy a saját céljaikat követő mesterséges intelligenciák, és akkor az Amode is elkezd ilyeneket irkálni a blogbejegyzésébe, vagy ebbe a nem tudom, eszébe, hogy akkor elképzelhető, hogy a robotok erőforrásokat lefoglalnak, és ők elkezdenek, a mesterséges intelligenciák elkezdenek robotokat is gyártani, és kilépnek a fizikai világba, mert ők nem tudom, így fogjulejtenek egy, nem tudom, gyártósort, és ott elkezdenek gyártani. Szóval azért az ember elkezdi olvasni, és akkor úgy arra gondol, hogy hát azért, szóval ez azért úgy nem annyira nagyon valószínű. Sajnos én az egyes variációt tartom a legproblematikusabbnak, hogy rossz, konkrétan emberek használják rossz célokra. Ez sajnos benne van a pakliba, de ez abból a szempontból, hogy mondjam, ezzel együtt élünk hosszabb ideje, hogy hát Észak-Koreának is van atomja, tehát hogy...
1: Igen. Ezt nyilván szabályozással nem lehet korlátozva, vagy korlátozni hát lehet, mondani, de megtiltani nem.
0: Nem tehát, szabad,
1: igen,
0: de...
1: Igen, ezt...
0: Ott mondanám úgy, hogy lehet szabályozni, csak nem túl hatékony, igen.
1: Igen, de hogy mit lehet azon szabályozni viszont, hogy nekünk jobb legyen? Akik nem akarjuk kiirtani az emberiséget, meg nem akarjuk, hogy minket kiirtsanak, csak használni szeretnénk.
0: Hát azt, ami egyébként az Európai Uniónak a célja volt, és mint cél, ez egy teljesen jó cél. Most az, hogy milyen eszközzel próbálják megvalósítani, ez másik kérdés, de az a cél. Tehát az, hogy ez a technológia, ez legyen minden körülmények között biztonságos. Legyen olyan, ez azért nagyon érdekes, mert szoftverek nagyon régóta vezérelnek kritikus folyamatokat, és okoztak is nagyon nagy bajokat. Elég csak emlékeztetni mondjuk a néhány évvel ezelőtti reptérleállásokra, amikor ugye egy szoftverfrissítésnek sikerült gyakorlatilag gajravágnia, nem tudom én, a repülőterek 20%-a, ugye több ezer, 10 000 járat maradt földön, milliárdos károk keletkeztek, vagy a Boeing 737 Max repülőgépeknek a szintén egyébként egy szenzor per szoftverhiba, amelyiktől leesett két gép, vadonatúj gép, ugye két afrikai légitársaságnak a gépe. Tehát ezek a problémák régebb óta velünk vannak, mint szoftver problémák. A mesterséges intelligencia ebből a szempontból csak annyiban más, jó lehet, ez fokozza nyilván a kockázatot, hogy ráadásul a mesterséges intelligenciák nagyon leegyszerűsítve kiszámíthatatlanabbak, mint egy sima szoftver. Ugye egy determinisztikusan működő szoftver, az egy meghatározott inputra mindig ugyanazt az outputot adja, egy mesterséges intelligenciában nem, pont ez a lényege, hogy legyen kreatív, meg legyen, tudjon úgymond gondolkodni, meg következtetni. És emiatt ez a probléma, de ez a probléma minőségileg nem jelent akkora ugrás, mint amivel egyébként is együtt élünk hosszú évtizedek óta. Egyébként az a nagyon fura ebbe az egész helyzetbe, hogyha az ember jól belegondol, elolvassa a mesterséges intelligencia rendeletet, akkor azt látja, hogy valójában olyan problémákat kezel, amely problémák a szoftverek esetén is fennálltak, csak eddig ezeket egyáltalán nem kezeltük. Részben azért egyébként, mert a szoftveripar nagyon hatékonyan kizárta a saját felelősségét a szoftverekkel kapcsolatban.
1: Hát akkor bízunk benne azért, hogy az AI-iparnak nem sikerül ennyire, nem? Tehát azért az lenne a jó.
0: Nem sok.
1: Az lenne jó, hogyha az AI iparnak nem sikerülne ennyire ez pontosan eltolni magát.
0: Nem csak bíznunk kell benne, hanem nem is fog neki sikerülni ez a helyzet, mert már azon túl vagyunk. Tehát itt a jogalkotók azok sikerült annyira ugyan belelovalniuk magukat, meg a közvélemény is, nek is van egy nagyon erős elvárása, hogy ami még a szoftveriparba elment, az a mesterséges intelligencia rendszerek kapcsán már nem fog elmenni. Fog beleférni.
1: Uh-huh. És ebben ugye van a másik probléma most, hogy szeretjük az európai szabályozást, vagy nem, az egy dolog, meg hogy túl gyors volt, vagy túl le van maradva a fejleményekhez képest, de hogy közben ott van mellette az amerikai, illetve hát leginkább, hogy nincs. Van a kínai, ami azt hiszem, hogy ilyen nagyon pontszerűen kezel dolgokat. Igen. És akkor, ha már keretesen Japánról beszéltünk, ugye van a Japán, ami meg egy teljesen más szemléletmód az egész AI-jal kapcsolatban, tehát hogy ők inkább a megoldásokat keresik.
0: Hát meg nekik, egyébként a 70-es évektől kezdődően ők ilyen holisztikusan gondolkodnak, tehát hogy a teljes társadalom, hogy lehet a társadalmat megjavítani ezekkel az új technológiákkal. Ők nagyon hisznek abban, hogy ezekkel meg lehet javítani a társadalmat, és a mesterséges intelligenciát is tulajdonképpen társadalmi, illetve fejlesztési kérdésként kezelik. Egyébként ebből a szempontból hasonlít minden távol-keleti kultúra, meg távol-keleti ország hasonlít egymásra, hogy nem kockázati problémaként, meg termék megfelelőségi problémaként kezeli ezeket, hanem társadalmi problémaként kezeli, és ebbe benne van az is, hogy egyszerre kell olyan szabályokat alkotnunk, amelyek biztonságossá teszik a rendszereket, meg olyanokat, amelyektől egyébként még versenyképesek maradunk, tehát hogy amelyek ösztönzik azt, hogy ezek az iparágak, ezek a fejlesztések, ezek megvalósulhassanak. Erőforrásokat biztosítani rá, ösztönözni, tesztkörnyezeteket létrehozni, amelyekbe ezeket lehet tesztelni. Tehát ez egy teljesen másfajta hozzáállás. És picit különböznek valóban, ez is igaz, hogy mondjuk Kína egy picit különbözik Japántól, de egyébként jobban hasonlít Kínára, mint egyébként mondjuk az Egyesült Államokra.
1: De az, hogy ez egy társadalmi kérdés, erre már azért kezdünk mi is eljönni, nem?
0: Persze, tehát,
1: hát... Nem lehet elválasztani az oktatást mondjuk az AI-tól, nem lehet a vállalatoknál nem lehet csak úgy IT kérdésként kezelni tisztán, nem az... És ezek így azért is szivárognak át, nem?
0: Ez így van, csak még nincsenek kész megoldásaink. Tehát az baj, hogy annyira gyorsan változik a technológia, amit mondjuk 20-ba képzeltünk, vagy 21-ben, amikor mondjuk elkezdték írni a mesterséges intelligencia rendeletet, arról, hogy mi is az a mesterséges intelligencia, csak felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a 10-es évek végén mindenki az önvezető autókról beszélt. Állandóan az volt, az feljött ez, hogy ez a téma feljött, akkor az önvezető autó, és akkor mentek ezek a hülyeségek, hogy akkor most ő majd nem tudja az önvezető autó, hogy kitüssön el a nagymamát, vagy a kisgyereket, vagy nem tudom. De ehhez képest kiderült, hogy ez egy teljesen művileg generált, vagy művileg előállított probléma volt valójában. Valójában a nagynyelvi modellek olyan helyzetet teremtettek, amit előtte egy évvel senki nem tudott volna elképzelni. És ezért ez egyrészt problémája a szabályozásnak is, meg a társadalmi kérdésekben való gondolkodásnak, az egy nagyon szigorú korlátja, hogy az ember nem a technológiának a közvetlen hatásaival tud számolni, de a tovagyűrűző társadalmi hatásokkal nagyon nehéz számolni. Csak elmondanám, hogy ha még van rá egy perc, van egy David Collingridge nevű figura, aki 86-ban írt egy könyvet, az a címe, hogy The Social Control of Technology, tehát a technológia társadalmi ellenőrzése, ez a címe a könyvnek, és akkor azt írja, példaként hozza fel az automobilt, a robbanómotor feltalálását, hogy megkérdezték a brit királyi automobil társaságot 1910 előtt valami 6 vagy 7 környékén, hogy milyen problémákat látnak arra vonatkozóan, hogy a automobil milyen problémákat fog okozni, milyen kockázatai vannak, és akkor a királyi automobil társaság pedig azt válaszolta, hogy a burkolatlan utakon felszálló por, amit felvernek ezek az autók, ez lesz a legnagyobb probléma, amit majd kezelni kell. Hogyha ugye végig gondoljuk azt, hogy a robbanómotornak milyen tovagyűrűző társadalmi hatással, illetve kezdve attól, hogy ugye nem tudom én, az alvóvárosok kialakulásától kezdve a közlekedés, a vasútnak az eltűnése, a teljes iparágak tűntek el, a petrokémiai iparnak igen. a felvirágzása, utak.
1: Olajtanker, katasztrófája, az
0: mind. Igen, tehát, hogy, tehát igen. Szóval ezt senki nem tudta 1906-ban, ugye most hát persze rögünk rajta, de hogyha minket most megkérdeznek, akkor valójában mi ugyanilyen béna válaszokat adunk arra, hogy hogy lehet azokat a társadalmi hatásokat kezelni, amikről igazán még nem tudunk semmit.
1: És amik ráadásul az autóipar is gyorsan terjedt el, de hát nem összehasonlítható az AI terjedési sebességével.
0: Igen, igen. Hát nem, mert ugye az AI sokkal gyorsabban
1: terjed. Igen, erre gondoltam.
0: Igen, igen. Igen tehát,
1: hogy itt 1-2-3 év alatt változik, hát 2022 novembere előtt szerintem az emberek 85%-a maximum regényekben olvasott, vagy hát filmekben.
0: Igen, Terminátor, meg ilyesmiket, meg ezeket a hollywoodi igen. filmeket látta. Ehhez képest ugye megjelent. És milyen társadalmi? Tehát az AI, maga a mesterséges intelligencia rendelet, az európai rendelet is olyan kockázatokat próbál kezelni, amelyek 21-ben látszottak kockázatoknak. Igen. Most azt mondanék két dolgot, amit új kockázatként felhozott a nagy nyelvi, és amelyeket kezelni kéne a nagy nyelvi modellek. Az egyik, ez az a tökéletes válság, ami beállt a felsőoktatásba, és különösen azokon a területeken, ahol az eszéíratás volt a fő számonkérési módszer, vagy a tudás mérésének a módszere, ugye a legtöbb helyen. Szakdolgozatot írtak, meg évfolyam dolgozatot írtak, meg az angolszász egyetemeken a vizsgák is otthon kidolgozott szövegekkel történtek nagyon sok. Hát ezt gyakorlatilag kikukázta. Tehát ezzel nem lehet lemérni a tudást, tehát az biztos. Ez egy teljes... A másik, ugye a generatív mesterséges intelligenciának a szerzői jogi iparágra, a kreatív iparágakra gyakorolt hatása. Tehát katasztrofális, abból a szempontból katasztrofális hatásuk van, hogy ugye megetették a szerzőjogi művekkel, a művészek műveivel ezeket a gépeket, és ezek darabokra bontják és újra összerakják. Tehát nem plágiumról beszélünk, de gyakorlatilag teljes iparágokat igen. löktek a csőd szérére. Ugye halljuk ezeket a történeteket, hogy tiltakozik a zeneipar, tiltakoznak a színészek, ugye a japán Ghibli stúdió kikéri magának, hogy milyen alapon lehet rajzoltatni Ghibli stúdió stílusba, ugye ilyen manga stílusba, mert hogy ez az ő szellemi terméke, de közben egyébként ez nem plágium, hiszen nem konkrét műveket és konkrét figurát, tehát nem Mickey Mouse-t, meg nem tudom mit, igen. meg a konkrét figurát, hanem csak abban a stílusban.
1: Igen. De ez hát egy, ez a Ghibli-nél elég konkrét.
0: Ez volt, egy teljesen igen. új probléma. Igen. Tehát igen. amiket el se tudtunk képzelni. Hát valakire 21-ben megkérdezték volna, mint ahogy egyébként látjuk is a mesterséges intelligencia rendelte, hogy miket láttak problémának, egyáltalán nem azok a problémák jelentkeztek 3-4-5 év múlva, amelyeket akkor képzeltek onnak.
1: Hát igen. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem még van ebben bőven beszélgetni, valahogy mondjuk egy év, másfél év múlva megbeszéljük abszolút. Újra, hogy mik azok a problémák, amiket most nem láttunk, de addigra már beütött.
0: Lefogadom, hogy legalább 3-4 ilyet fogok tudni mondani.
1: Jó, egy év akkor múlva. Erre visszatérünk. Önöktől nem búcsúzom ennyi időre. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ha gondolják és megosztják ezt a beszélgetést, lájkolják valamit, csinálnak vele. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon köszönöm Ződi Zsoltnak, hogy itt volt. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Amikor eléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az árté.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap is marad a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst. Csalókháza annak a Máltai Szeretett Szolgálat nevében. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Bak András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. A szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében keresnek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, illetve felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz.
2: Sörös sztorik a 30 éves belga sörözőtől. A mikrofonnál Somoti Sajmos Eszter. A Bemrak parton megtalálható belga söröző 30 éves múltra tekint vissza, ennek apropóján osztunk meg egy következő történetet, vagy hát inkább egy következő gondolatot, mert én azt gondolom, amikor a belga sörfogyasztásról beszélgetünk, akkor mindig az a legnagyobb kérdés, hogy oké, vannak a belga sörök, de vajon a magyarok belga sörfogyasztása milyen, hogyan lehet őket valahogy kategorizálni? Hát nyilván kell készülni mennyiségekre, nyilván kell készülni különböző fajtákra, és ennek kapcsán fogom kérdezni Görömbéi Cintiát, operatív vezetőt, hogy hogy képzeljük el a belga sörfogyasztás idehaza? Milyen ívet ír le, és mondhatjuk-e azt, hogy ismerjük az igazi belga söröket, vagy pedig érdemes azért a repertoárt szélesebb spektrumon megismerni?
3: Mindenképpen érdemes széles spektrumon megismerni a repertoárt, főleg azért, mert folyamatosan változik nálunk is. Tehát van a sörlapunknak egy elég nagy gerince, de mindig hagyunk benne 10-20-30 féle olyan sört, amit változtatunk, hogy fenntartsuk az érdeklődést, és hogy mindig legyen valamiféle újdonság, legyen ez akár a csapat, vagy az üveges változatok közül. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor 2005-ben kerültem bele a belga sörök világában, és emlékszem arra, amikor még tanítgattuk a vendégeinket, hogy hogyan kell a belga sört fogyasztani. Én is nagyon sokáig tanultam, hogy hogyan kell a belga sört fogyasztani, mert mi magyarok, akik a Lagerpils vonalon szocializálódtunk, mi azt gondoltuk, hogy ebből lehet mennyiséget fogyasztani. Az óriási különbség a belga sörök és az egyéb más sörök között az az, hogy itt nem mennyiséget kell fogyasztani, hanem érdeklődéssel kell lenni a sörök iránt. Akár meghatározhatjuk a színét, a karakterét, az ízét, hogy az trippel legyen, dübbel, apátsági vagy trapista sör legyen, és nagyon sokáig próbáltuk tanítgatni a vendégeinket. Emlékszem egy olyan sztorira, amikor két fiatalember megérkezett az étterembe, és határozott céllal jöttek, ők szeretnének kérni két olyan sört, ami a legerősebb sörünk volt. Akkor ez 12%-os volt, hogyha jobban belegondolunk, egy testes bor is 12%-os. Na most ez azért szénsavval kombinálva akár elég ütős is lehet. És próbáltuk mondani nekik, hogy építsenek fel egy sörsort, hadd ajánljunk egy gyengébet, és úgy haladjanak az erősebb felé. De gyorsan kiderült, nagyon aranyosak voltak, hogy nincsen ennyi pénzük, és engedtünk nekik, elfogyasztották a két legerősebb sörünket, és hát az étteremben lépcső van. Úgyhogy mi a lépcső aljáról figyeltük, és próbáltunk vigyázni rájuk, hogy hogyan fognak tudni fölmenni a lépcsőn, úgyhogy biztonsággal felérjenek. Nyilván azóta már nagyon sokat tanult a magyar közönség a belga sörökről, és határozottan elértük szerintem azt a célt, hogy nem mennyiségi fogyasztásról, hanem minőségi fogyasztásról beszélünk.
4: Ez nagyon fontos, mindig elmondjuk az alkoholfogyasztás tekintetében, hogy a minőség a sokkal fontosabb tényező, mint a mennyiség. Tartsanak velünk a következő alkalommal is, hiszen még tartogatunk sztorit a belga söröző életéből. A belga söröző történetét hallották. Aki pedig kíváncsi, irány a Bemrakpart.
0: Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Én Katkics Attila vagyok, mai témánk pedig szintén nem kevésbé izgalmas, ki tanítja meg dolgozni a juniorokat, ha az AI egyébként elvégzi a munkájukat. Nos, hát igen, mit jelent pályakezdőnek lenni a generatív AI korában, amikor nagyon sok feladatra mindenki használja már a mesterséges intelligenciát, és azok a junior belépő feladatok, amiken keresztül egyébként a fiatalok megtanulják a szakmát, azok talán kikopnak, eltűnnek, de hogy lesz ebből majdan döntésképes vezető? Erről beszélgetünk Koltai Verával, az IFOA horvát partnerével, illetve a Szervezet és Működés Kompetencia Központ vezetőjével. Szervusz Vera, és köszöntelek az Álláspontban. Segíts egy picit. Valójában tényleg a juniorok vannak most a legnagyobb veszélyben a mesterséges intelligencia miatt?
2: Szervusz Attila, én is köszöntöm a hallgatókat. Ez egy szuper izgalmas kérdés. Nagyon sok olyan munkakört látunk, ahol az AI hatékonyan tud segíteni a munkavállalóknak, illetve a cégeknek. Tipikusan olyan munkaköröknél tudja az AI a jelenlegi tudása alapján át munkavállalóknak, illetve a cégeknek. Tipikusan olyan munkaköröknél

0: esélyek száma.
1: Ez egy borzasztóan magas szám. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen ennyivel kevesebb munkaerővel oldják meg a vállalkozások, vagy szerep átalakulás van a háttérben. Tehát kell az a junior, még akkor is, hogyha drágább felvenni, tehát hogy vagy mi van a háttérben? Ez egy óriási szám, 36%.
0: Ez egy óriási szám, és azért fontos megemlíteni, hogy nem csak az AI miatt 36%-kal csökkentek a álláshelyek, hanem egyéb hatások, gazdasági visszaesés is van a háttérben. De a kérdésedre visszatérve, itt azért egy nagy átalakulási folyamat van, és rövid távú gondolkodás van a cégeknél, ezt viszonylag egyszerűen meg tudják lépni, és ténylegesen rövid távon azt látjuk, hogy csökken a meghirdetett álláshelyeknek a száma.
1: Oké. Hogy nézett ki a régi klasszikus junior modell? Hogyan működött? Tehát ha mondjuk egy frissen végzett pályakezdő belépett egy vállalathoz, akkor mik voltak ezek a klasszikus lépések? Nyilván kössük majd utána össze az AI-jal.
0: Ugye, amikor belépett a munkavállaló, sőt egyébként tehát a legtöbb cégnél, ha ma belép egy munkavállaló, akkor egy nagyon világos karrierutat vázolunk fel neki, hogy hogyan kerül junior pozícióból majd egy idő után át medior pozícióban, hogyan lesz senior vagy akár direktor egy vállalatnál. Ennek volt egy nagyon intenzív betanulási időszaka, ahol a vállalatok többsége azt az utat választotta, hogy rutinszerű feladatokon keresztül egyre komplexebb témákba beavatva a fiatalt, eljutatta oda, hogy értse a vállalat működését, értse az üzleti összefüggéseket, és nagyon komplex feladatokat is fokozatosan el tudott látni. Ez az, amit az AI most egy kicsit megfordít.
1: Miért voltak egyébként ezek a rutin feladatok, amiket ugye te is említettél, rendkívül fontosak egy szervezet életében, illetve az egyén életében is?
0: Szerintem nagyon jól leírja a junior szót a pályakezdő magyar kifejezés, mert amikor valaki az iskolapadból kikerül, akkor nagyon sok új kompetenciát, skillt kell megtanulnia. És ennek egy része az a munkával kapcsolatos, és itt a rutin feladatoknál fokozatosan tanult be egyszerű feladatoknál, megértette az alapösszefüggéseket, megértette az üzleti gondolkodást, azt, hogy az adott vállalatnak mi a kultúrája az adott vállalatban, hogyan kell akár generációknak együttműködni, együtt dolgoznia, és ezért tulajdonképpen ezek a rutin feladatok voltak azok, amelyek hozzájárultak a gyors betanuláshoz.
1: Ugye ez az adatgyűjtés, ez a riportkészítés, különböző kevésbé izgalmas adminisztratív feladatok, amiken keresztül ugye ezek a képességek kifejlődtek. Na de ugye pont ezek kezdenek el elhalványulni, vagy akár el is tűnni itt az AI világában. Ezt jól látom?
0: Jól látod, egyébként ennél komplexebb feladatok is eltűnnek, tehát hogyha nézed mondjuk akár csak a HR világát, akkor mondjuk egy HR ügyfélszolgálat is olyan, ahol nagyon sok rutinszerű feladat van, egyszerűen be lehet tanulni, látod azt, hogy milyen problémákkal jelentkeznek a munkatársak, ezek eltűnnek, ezeket ki tudja váltani az AI, és ugye egyel komplexebb szint az, amivel majd a junioroknak kell foglalkoznia, már ezeket a megoldásokat kell tudnia értelmezni, illetve jól kell tudnia promptolni az ügynököket ahhoz, hogy el tudja látni a feladatát.
1: Azért két olyan dolgot mondtál, ami talán nem minden hallgató számára teljesen világos, hogy a promptolás, illetve az ügynökök, ugye az ügynök szó hallatán mindenki sok mindenre gondol, segíts egy picit, ezek mit jelentenek, illetve ezeket a képességeket, ezeket hol szerzi meg a pályakezdő? Erre fel kell készülni munkáltatóként, hogy ezeket meg kell tanítanunk nekik, tehát ez lesz majd az új junior lépcső, vagy az új onboarding része kell, hogy legyen, vagy ezeket valakinek, illetve a pályakezdőnek előre meg kell szereznie, mielőtt munkába lép.
0: Tehát az ügynökök azok, akik tulajdonképpen az AI alapú munkatársaink lesznek, és ők a segítőink.
1: Oké. Promptolás?
0: Alapvetően ez a feladat delegálás, tehát amikor kérdezek az AI-tól komplexebb módon, ezt hívjuk promptolásnak.
1: Oké. És akkor a második része a kérdésemnek ugye az volt, hogy erre fel kell készülni már előre, mint pályakezdő, valahonnan ezt a tudást meg kell szereznem, vagy ez a teher a munkáltatóra hárul, és igazából része kell, hogy legyen egy klasszikus onboardingnak a jövőben, hogy én erre felkészítsem a

0: jövő munkatársait?
1: Szerintem is. Tehát azt látjuk, hogy már nagyon fiatal korban elkezdik használni ezeket a túlokat. Én, hogyha csak a saját gyerekeimre gondolok, akik 11 és 14 évesek, ők már natív módon használják ezeket a technológiákat, de biztos, hogy a munkáltatónak is ez egy feladatkör lesz, hogy aki még ezeket az eszközöket nem tudja használni, azokat oktassa, és ez egy kulcskompetencia lesz a jövőben.
0: Oké, ez nagyon fontos. Visszakanyarodva a beszélgetés elejére, ugye említetted a 36%-ot, ami egész egyszerűen itt van a fejembe is, és nem fog eltűnni egy ideig. Mi a helyzet a szervezetekkel? Ugye, hogyha kevesebb juniorom van, akkor ez a szervezeti piramis is változik. Hogy változik ez az AI korában?
1: Talán ez az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy hogyan alakul át a szervezet. Ugye azt látjuk, hogy most rövid távon a juniorok száma nagyon jelenül teljesen csökken, de már Magyarországon is vannak olyan vállalatok, akik az ügyfélszolgálatot agentik módon oldják meg, vagy akár teljes tevékenységet. Például most láttam egy biztosító társaságot, ahol a teljes kárrendezési folyamatot átadja az AI-nak. Ezekben a szervezetekben ugye a szervezeti piramis teljes egészében újra gondolásra kerül. Egy sokkal laposabb szervezeteket fogunk látni a jövőben, kevesebb vezetői pozícióval, illetve hát ezek a hagyományos vezetői pozíciók is át fognak alakulni. Hát aki most egy vállalatban dolgozik, az sajnos nem tud hátradőlni és azt mondani, hogy majd innen megyek nyugdíjba, és ez a pozíció lesz a végleges, hanem ebben az átalakulásban biztos, hogy az ő szerepe is változni fog. Gondoljunk csak bele, ugye már említettük az ügynököket, hogy a vállalati hierarchiában jelenleg azért a vezetői szinteket azt szerint határozzuk meg, hogy hány direkt riportja van, hány beosztottja van egy vezetőnek. Egyre inkább az lesz a trend, hogy azt fogjuk nézni, hogy hány ügynöke van, és hány segítője, aki robot.
0: Wow! Ez mennyire jövő? Tehát ezt mennyire látjátok, hogy ez Magyarországon az elkövetkezendő 6 hónapnak lesz mondjuk a témája, vagy az elkövetkezendő 3 évnek? Tudom, ez kristálygömb kérdés, mert nyilván ahogy amilyen ütemben fejlődik a mesterséges intelligencia, nyilván nehéz lesz megbecsülni, de mégis azért kíváncsi vagyok.
1: Nagyon gyors az átalakulás, de én azt gondolom, hogy azért Magyarországon is ez a trend még várat magára, meg a technológia fejlettsége is még gyerekcipőben jár. Tehát nem tudjuk azt, hogy 6 hónap múlva milyen technológiákkal fogunk tudni együtt működni, együtt dolgozni, és attól függ, hogy hosszú távon ez mennyire gyors ez a trend, hogy tényleg a technológiát az hogyan tudjuk lekövetni. De azért a technológiai változást általában a szervezetek lassabban követik le. Tehát én azért óvaintenék attól, hogy 6 hónap múlva Armageddont vázoljunk föl. Ez egy lassabb folyamat lesz, de azért néhány éven belül minden vállalat számára gondolkodás lesz, hogy hogyan kell átalakítani a munkaköröket, a kompetenciákat, és hogyan változik az egész szervezeti hierarchia, szervezeti struktúra.
0: Ugye a munkavilága egy nagy társasjáték, van munkáltató, van munkavállaló, és egy picit a munkavállalói oldalra kanyarodva, elsősorban a pályakezdőkre koncentrálva, ugye említetted, hogy az ügynökökkel való bánásmód, vagy az AI agentekkel való bánásmód, illetve a promptolás, az mindenképpen egy kulcskompetencia így a jövőre vonatkozóan, akár időkorlát nélkül, de mégis mik azok a további kulcskompetenciák, amikkel egy modern pályakezdőnek rendelkeznie kell, pontosan azért, hogy ne a klasszikus junior szintet várja, amikor belép egy munkáltatóhoz, és abban gondolkozzon, hogy hát az évek meg a rutin majd megment, és eljutok ugye a nyugdíjas korig, mert ha jól értettem egyébként, akkor tényleg élethosszig való tanulásra van szükség. Visszatérve, mik azok a kulcskompetenciák egyébként?
1: Te is említetted ezt a tanulási képességet, ez nagyon fontos lesz, tehát egy folyamatos transformációban vagyunk, ahol a technológia is folyamatosan változik, és amilyen kompetenciára ma szükségem van, mint munkáltató, lehet, hogy 2 év múlva már másra lesz, tehát folyamatosan kell tudni tanulni, és folyamatosan kell tudni a változáshoz alkalmazkodni. Szerintem ez a 2 olyan kulcskompetencia, ami az elkövetkezendő időszakban nagyon hangsúlyosan jelen lesz.
0: És életkortól függetlenül, meg akár egyébként pályaszakasztól függetlenül is fontos
1: Igen,
0: lesz.
1: Igen, abszolút.
0: Okay. Ugye nagyon sok interjúban elhangzik az a kérdés, hogy komfortosan érzi-e magát, ugye akár egy pályakezdő, akár egy már tapasztalt szakember, ugye az AI használatával kapcsolatban. Erre sokszor az a válasz szokott ugye érkezni, hogy igen, használom, akár napi szinten. Na de mégis mit jelent az, hogy a munkavilágában használni az AI-t? Tehát nem csak bepötyögni egy kérdést, vagy nem csak promptolni, tudni, hanem egyébként mit kell tudni egy AI-jal kezdeni általánosságban egy munkahelyen? Összefüggéseket keresni? Kontextusba tenni valamit? Mi az a képesség, ami mégis azt mondatja, hogy az AI mellett igenis szükséges az a humán kontroll, és kell az a munkaerő?
1: Alapvetően ugye a munkahelyi környezetben, ugyanúgy egyébként, mint a mindennapi világban, azért kell, hogy legyen egy kritikai gondolkodás, és kell, hogy legyen egy üzletértésünk. Tehát anélkül, hogy érteném, hogy milyen összefüggésekről beszél az AI, nem tudom kontrollálni azokat az eredményeket, amiket kapok, és erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy értően dolgozzuk fel ezeket az eredményeket, hogy lássuk, hogyha hibázik az AI, és ez nem csak halucináció, tehát ugye tudjuk azt, hogy az AI hajlamos arra, hogy konfabulál, kitalál történeteket, hanem az is lehet, hogy rávilágít egy összefüggésre, ami első ránézésre igaz, de aztán kiderül, hogy mégsem az. Van egy kedvenc példám, és tegnap kipróbáltam direkt, hogy még mindig igaz-e a példa. Ha megkérdezzük most az AI-t, hogy 5 percre van tőlem az autómosó, és gyalog vagy autóval menjek, akkor biztos, hogy egy magabiztos választ fogunk kapni, hogy érdemes gyalog menni. Meg se kérdezi, hogy az-e a célom, hogy lemosassam az autómat, vagy az a célom, hogy sétáljak, hanem ő már adja a választ, és ezt az összefüggést nekem kell értelmeznem. Ez most egy nagyon egyszerű példa, de ugye egy munkahelyi környezetben nagyon komplex problémáknál is segít az AI, és hogyha ezt rosszul értelmezem, akkor akár egy nagyon fontos üzleti döntés is félre mehet.
0: Ez az üzletértés, amit ugye említettél, ez talán egy mentorálási kérdés is lehet, vagy egy tanulási, onboarding kérdés. Ugye régen hogy nézett ki, hogyha valaki jött egy munkahelyre, akkor volt mindig a rangidős, aki elkezdte betanítani különböző munkafolyamatokra. Na ez az AI világában hogyan működik? Tehát azok a cégek, akik ügyesek, ők hogy használják az AI-t mondjuk onboardinghoz, illetve hol jelenik meg a mentor szerepe? Tehát hol jelenik meg a humán erő azon túl, hogy ugye beszéltünk az üzletértésről?
1: Azt látjuk, hogy a betanulási folyamat az átalakul, és el kell fogadni a cégeknek azt, hogy erőforrást kell erre allokálni. Tehát adott esetben lehet, hogy sokkal költségigényesebb lesz a betanítási folyamat, hiszen sokkal nagyobb fókusza lesz a mentor szerepének, és a személyes együtt dolgozásnak is nagyon nagy szerepe lesz. Tehát itt lehet az, hogy a mentor több időt fog a mentoráltjának a betanulásába beletenni, fókuszáltabb lesz a betanulás, és ugye kérdezted az AI szerepét, az AI maga is a betanításba át tud venni, amint már említettem, rutinszerű feladatokat, tehát tudok az AI-jal is betanulni, de amikor tényleg komplexebb üzletértéssel kapcsolatos kérdésekről van szó, akkor ott a mentornak lesz nagyobb szerepe.
0: Szerintem ettől Magyarországon nagyon távol vagyunk, jól látom én ezt? Tehát nagyon sok munkáltató továbbra is egy nagyon egyszerű mesdjén használja az onboardingot, főleg pályakezdőknél, és kevésbé nyitottak az AI használatára. Sokan talán félnek is, mert ugye nincs meg a megfelelő jogszabályi környezet sem hozzá. Te hogy látod?
1: Ugye vannak cégek, és szerintem vannak iparágak, ahol azért előszeretettel használják az AI-t, és így az onboardingnak is része az, hogy az AI támogatja. Sőt, egyébként egyre több olyan céget látunk, ahol a felvételi kiválasztási folyamatba is alkalmazzák az AI-t, akár úgy, mint feladat, tehát nézik azt, hogy a jelölt mennyire használja jól az AI technológiát, akár egyébként a szíviknek az elemzésére, értelmezésére. Az biztos, hogy még nagyon hosszú az út, mert vannak szektorok, meg vannak vállalatok, amelyek kevésbé használják az AI-t, és a HR folyamatoknál pedig még kevésbé.
0: Mi az a top 3-as egy ilyen képzeletbeli rangsor, amit egy mai modern magyar vállalatnak mindenképpen, vagy Magyarországon működő vállalatnak be kellene tartani ahhoz, hogy ne maradjon le az AI korszakából? Tehát hol kellene az AI-t elsőként bevetni, mondjuk akár egy HR szempontból, ha nézem, akkor nyilván a kiválasztásban ugye tud segíteni, tud támpontokat adni, de mégis mi az a képzeletbeli 3-as?
1: Ez egy jó kérdés. Alapvetően egyébként az AI használat az egy pilot keretében próbálható ki a legegyszerűbben. És akkor mondok egy másik számot, ami azért egy kicsit visszaveti a lelkesedésünket, hogy az elmúlt időszakban az MIT publikált pont egy évvel ezelőtt egy kutatást, amely azt mutatta, hogy a vállalatoknál, amelyeket Amerikában vizsgáltak, az AI projektek 95%-a bukott el. Tehát van egy nagy lelkesedés az AI iránt, de az, hogy hogyan használjuk, és hogyan lesz ebből tényleg megtérülő beruházás, azt még keresik a vállalatok. Tehát óvaintenék most mindenkit attól, hogy általánosan bevezessenek, vagy egy vagy két területre használják, meg kell vizsgálni az adott vállalatot, az adott vállalati környezetet, és kell találni olyan területeket, ahol hatékonyan tud segíteni. Ilyen lehet tényleg az operációs területen azon feladatok, amelyek rutinszerűen gyakran előjönnek. Ez lehet, hogyha HR-nél maradunk, mondjuk a HR ügyfélszolgálat, bérszámfejtés, vagy akár toborzás kiválasztás is, de ugyanígy lehetnek egyéb területek, nagyon gyakran egyébként mid-office ügyfélszolgálat jellegű területeken kezdenek, mert ott azért vannak nagyon standard kérdések, amiket ki tud váltani az AI.
0: Ha megnézem a pályázói oldalt, tehát a fiatalokat, ugye említetted, hogy vállalati oldalon komplexebb feladatokba vonják be őket. Nyilván akár már a tanulmányaik során végeztek komolyabb projektmunkákat. Hogyan tudja ezt egy fiatal, mondjuk akár egy interjú sorozatban nyomatékosítani, hogy ő nem csak ismeri az AI-t, tehát tudja, hogy milyen modellek léteznek, hanem valóban tudja értően használni. Mit tanácsolná neki?
1: Ugye egy interjú során azért nagyon nehéz ezeket a kompetenciákat kiemelni. Szerintem tényleg a korábbi projekttapasztalatokat érdemes megmutatni, és minél több konkrétumot mondani, hogy ő a gyakorlatban hogyan használta. Vagy egyébként egy egyszerű kereséssel azért sok mindenre rájöhet, hogy az adott vállalat hol használja, mit használ, és erre rá tud csatlakozni, rá tud erősíteni, és az szerintem nagyon meggyőző tud lenni.
0: Látható, hogy akkor ez egy munkaerőpiaci előny, hogyha valaki rendelkezik ilyen képességgel, jól látom, ugye?
1: Abszolút.
0: Oké. Okay. Viszont a felelősség, és akkor egy picit lekerekítve a mai témát, illetve lezárva, az oktatásban, a munkáltatónál, illetve a munkavállalónál is rejlik. Legalábbis a mai beszélgetésből számomra ez derül ki, hiszen van egy oktatási oldal, ahol ezeknek a képességeknek egyébként a kifejlesztésére szükség van. Van a munkavállalói oldal, ahol ennek az adaptivitását kell egyébként megteremteni, illetve az üzleti értést kell ugye hozzátenni munkáltatói oldalon. Jól gondolom?
1: Abszolút, tehát ez a hármas, ez együtt kell, hogy működjön. Ugye az oktatási irányról kevésbé beszéltünk. Alapvetően azért a hazai gyakorlat ebben is elmaradt, tehát biztos, hogy az egyetemeknek is nagyobb fókusz kell helyezni arra, hogy ebben segítsék a hallgatókat. Én a saját gyerekeimre visszautalnék még egyszer, hogy azért náluk az iskolában egyre inkább előjön az, hogy hogyan lehet jól használni ezeket az eszközöket, De ez egy hosszú távú kérdés, és nagyon gyökeres átalakítást igényel. A munkavállalói oldalról szerintem sokat beszéltünk, és látható az, hogy én, mint jelölt, én, mint munkavállaló nagyon sokat tudok tenni azért, hogy technológiai affin legyek, hogy sokat tanuljak, és hogy készüljek arra, hogy egy folyamatos változásban kell nagyon gyorsan nekem is reagálnom. És hát a munkáltatói oldal az, amelyik ezt a terepet biztosítani tudja a fiataloknak. Szerintem az nagyon fontos, hogy el kell fogadni, hogy lehet, hogy annak ellenére, hogy kevesebb juniorra foglalkoztatok, magának a junior programnak az összköltsége, az lehet, hogy az első időszakban magasabb lesz. Tehát ez nem egy költségmegtakarítás, hanem ez egy befektetés, de egy újfajta működésbe való beruházás.
0: Közös befektetés bizonyos szempontból oktatási, vállalati, illetve munkavállalói oldalon egyaránt. Egy rendkívül pezsgő téma, amit mindenképpen radaron kell tartani. Én nagyon köszönöm vele az idődet, illetve az inspiratív gondolatokat. Önöknek pedig nagyon köszönöm, hogy velünk voltak. Egy hét múlva újra álláspont, itt folytatódik a Spirit FM délutánja. További jó rádiózást kívánok, köszönjük!

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Média piac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 3 világkép, 3 mikrofon és egy forró vélemény. 1 perc provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Alza cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Holnap is marad a napos száraz idő, letartóztatták Sesták Miklóst, Csalókházalnak a Máltai Szeretett Szolgálat nevében. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. A szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében keresnek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, illetve felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: A gazdasági magazint hallják itt a Spirit FM-en, Rónai Egon vagyok. Jó napot kívánok! Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és az első vendég az adásban Gémesi György, a MÖSZ, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere, és azért hívjuk, mert voltak éppen ünnepelni kellene az önkormányzatokat, az ott dolgozókat, meg az önkormányzatiságot. Ma van a helyi önkormányzatok napja. Mit ünneplünk ma igazából? Ezt kérdezem először Gémesi Györgytől. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat. Hát az ünnep akkor is ünnep, hogyha nincs mit ünnepelni. A ünnepelni van mit, mert a dolgozókat, a munkatársakat, a polgármestereket, akik az önkormányzatokban dolgoznak, azokat azért mégis ünnepelni kell, én azt gondolom, és megérdemlik azt, hogy köszöntsük ezen a napon. Tehát a dolognak ez az egyik része, hogy maga az önkormányzatiság Magyarországon hogy áll, ott már azért felmerülnek komoly kérdések. Ott azért azt nem mondanám, hogy van minek örülni. Van már minek örülni, de azért még messze vagyunk attól, hogy azt mondjuk, hogy ez minden tekintetben rendben van. Ennek kapcsán tartottunk ugye egy konferenciát tegnap, és ennek a konferenciának a témája az a javaslatcsomag volt, amit átadtak a önkormányzati szövetségek együttesen a kormányzatnak, hogy miként gondoljuk el az ez év önkormányzati finanszírozási nehézségek rendezését, és miként gondolkodunk a jövőről, akár a jövő évi költségvetésről. Ezt a javaslatcsomagot megkapta a kormányzat, ennek az a lényeg, hogy mind a 8 országos önkormányzati szövetség nagyságrendtől függetlenül aláírta, és hát ez a kiindulási alap lenne a tárgyalásokra. 2026-os esztendőre nem kaptunk biztató válaszokat, igazán nem erősítettek meg minket abban, hogy lesz esetleg módosítás a költségvetésben, egyedileg kívánják rendezni a gazdasági pénzügyi problémákat. Azért a hét hétfőjén reggel történt tárgyalások után talán lehet elmozdulás ebben a témában, ugyanis a minisztériumban Hochmann István államtitkár úr vezette a találkozót, és nem zárkózott el teljes mértékben attól, nyilván ez függ a pénzügyminisztériumi tárgyalásoktól, de nem zárkózott el attól, hogy ezt akár támogatható is lehet. A főváros kérdését mindenképpen rendezni kell.
4: Hát az egy másik történet, ott ugye a folyamatos csőd közeli helyzet az, ami szorító, de hát jó néhány ilyen település van, mégis pont erre kérdeznék rá, mert hogy igen, azt remélték az önkormányzati vezetők, hogy egy új kormánnyal megváltozik minden, és más lesz a helyzet, akár pénzügyileg is. Szinte azonnal, nyilván nem habzsidőzsi és derékig gázolunk a bankokban, de talán némi könnyebbség. Most ehhez képest az emberek van egy olyan érzése, hogy úgy van az új kormány is vele, hogy jó, hát ez így kialakult, tulajdonképpen jól van ez így.
5: Hát tulajdonképpen 5 hónapon keresztül igazán nem szóltak hozzánk, ugye azért tudjuk, hogy levették 24%-kal a fizetésünket, hallottunk megyék megszüntetéséről, és egyéb más bejelentésekről, mindenféle egyeztetés nélkül, Szent István programról például 10 járásban 1 milliárd forint befektetéséről, amihez a polgármesternek semmi köze. Tehát ezek azért nem voltak barátságos bejelentések, de Pécsen a múlt héten a miniszterelnök úrnak volt néhány barátságos mondata az önkormányzatok irányába is, ez azért reménnyel tölthet el bennünket. Azt mondta, hogy meg kell erősíteni az önkormányzatokat, fontosak a települések, és rendezni kell a pénzügyi problémákat is. Tehát itt most van egy olyan üzenet, aminek kapcsán hétfőn találkoztunk a miniszterasszonnyal, sajnos módon nem volt végig ott, de legalábbis találkoztunk vele, és államtitkár úr vezette ezeket a megbeszéléseket, amiben kapcsán ugye jeleztük azt, hogy az alkotmánybírósági döntés után egy új helyzet van, a év második felében befizetendő szolidaritási hozzájárulással kapcsolatosan, és ezt kell rendezni anélkül, hogy tömeges perek indulnának meg a pénzügyi finanszírozóval szemben, vagy az állammal szemben, mert az a pénz az jogtalanul volt beszedve, legalábbis ugye a bíróság, az alkotmánybíróság, amit mi már korábban tudtunk, ezt most már írásba is foglalta. Erről is tárgyalni kell, ebben is szeretnénk megállapodni, hogy ezzel a forrással akkor hogy tudunk számolni és gazdálkodni. Ennek kapcsán egy héten belül lesz újabb találkozó, és akkor tudjuk majd a kormányzati álláspontot e tekintetben. Amúgy meg október 15-ig kell befizetni a részletet, az utolsó részletet, tehát akkor az a kérdés, hogyha nem tudunk megállapodni, akkor milyen megoldás van annak érdekében, hogy ezt a pénzt az önkormányzatok megkapják, ami jogtalanul lett beszedve, és hát itt lesznek majd akkor ezzel kapcsolatban olyan állásfoglalások, hogy jellegésszerű vannak érdekében, hogy ne vádolhasson senki bennünket hűtlen kezeléssel, mert ha valami jár, és mi ezt nem szedjük be, akkor természetesen hűtlen kezeléssel vagyunk vádolhatók.
4: Viszont ha meg valami jár, de hogy megpróbálják beszedni, de az államnak nincsen erre pénze, akkor meg azt fogják mondani, hogy az önkormányzatok megpróbálják tönkretenni a kormányzást. Úgyhogy ez egy nehéz helyzet. Mennyi pénz ez összesen?
5: Ez az első dolog az egy ilyen 100 milliárdos összeg, 110-120 milliárd forint körüli összeg, amit most október 15-én befizetnek a települések, vagy be kell fizetniük.
4: Én azt gondolom, ez már most sem járna az államnak?
5: Ez már most sem járna az alkotmánybírósági döntés értelmében, tehát ennek a befizetését, akkor majd többen mondták egyébként települések, hogy ők nem fizetik be. Mi Gödöllőn is gondolkodunk ezen, de megvárom azt, hogy mi lesz az állásfoglalása a vidék és településfejlesztési minisztériumnak, illetve a pénzügyminisztériumnak.
4: Ugye milyen furcsa, hogy lett ennek minisztériuma, és nem a belügyminisztériummal kell tárgyalni?
5: Én is elrontottam.
4: Viszont még az jutott eszembe mindenről, amit most elmondott, amit hallottam öntől, hogy ennek lehet könnyen egy hosszú-hosszú elnyúló pereskedés a vége, ami senkinek nem jó nyilván.
5: Ez is elképzelhető, nem ez a szándék. Megállapodni szeretnénk, tudva, hogy a költségvetés nehéz helyzetben van, tudva, hogy üres az államkassa, elképzelhető az is, hogy ez a forrás, ha megállapodunk, nem most lesz kifizetve, tehát be kell fizetnünk, hanem a jövő évi költségvetésben írják jóvá. Tehát számos megoldás van, egy biztos, szó nélkül nem lehet elmenni mellette. Tudtuk ezt, hogy így van, alkotmánybíróság ezt világosan, határozatban el is mondta, tehát ennek értelmében kell cselekedni.
4: Köszönöm szépen. Gémesi Györgyöt hallották, Gödöllő polgármesterét, a helyi önkormányzatok napja alkalmából, és miután a MÖSZ elnöke így aztán jó néhány önkormányzat nevében is meg tudta fogalmazni azt, hogy mi a helyzet az állam és az önkormányzatok viszonyában. Köszönöm még egyszer.
5: Köszönöm szépen.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Szociális tűzifa program, hogyha ezt halljuk, akkor bólintunk rám, mondván, hogy ez persze, ez jár, ez kell azoknak, akik erre rászorulnak, és hát nagyon is sokan rászorulnak, úgyhogy az nagyon helyes, hogyha az állam ezzel foglalkozik, és erről gondoskodik. A természetvédő szervezetek ellenben az aggodalmukat is megfogalmazzák, de nem önmagában a program miatt, hanem a programhoz szükséges fa eredete miatt. Új Zsuzsanna, természetvédelmi programfelelőse a Magyar Természetvédők Szövetségének. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ugye, tehát önmagában nyilván nem a szociális tűzifa programmal van bajuk, hanem azt a kérdést teszik fel, hogy honnan lesz ehhez a fa?
2: Igen, pontosan ez a problémánk, ugyanis Magyarországon nagyon sokféle olyan terület van, amit erdőnek hívunk, de ezeket mi nem mind tartjuk erdőnek, hanem csak azokat, amik nagy természetességűek, amikben sok az idős fa, hát mint amilyen mondjuk a Bükkinek nemzeti parkban található. És van rengeteg faültetvényünk is, és azt gondoljuk, hogy inkább innen kéne kitermelni a tűzifát.
1: Hogyha a faültetvényeket nézzük, az elegendő ahhoz, hogy a kívánt fa mennyiséget szolgáltassa? Azt szokták mondani, hogy azért kell az erdő, mert egyrészt felfrissül, másrészt nincs elég fánk.
2: Igen, teljes mértékben elegendő faültetvényünk, vagy kultúrerdőnk van. Hogy csak néhány példát mondjak, az akácból van 460 ezer hektár, és az akác egy rendkívül jó fűtőértékű fa, de vannak más fenyő vagy nyarasok, ezek jellemzően faültetvények, kultúrerdők, úgyhogy ezek bőven elegendőek arra, körülbelül 1,1 millió köbméter lakossági tűzifára, és ennek egy része a szociális tűzifa, ami összesen 300 ezer köbméter.
1: Az, hogy szociális tűzifára mennyi szükség van, azt azért meg lehet becsülni. Nyilván a nem védett területekről érdemes gondolkodni, és érdemes a fát kitermelni. De önöknek van megjegyzésük arra is, hogy végre valahára lett egy minisztérium, ami ezzel foglalkozna már magával a természettel, és volt egy ígéret is arra nézve, hogy az erdőgazdálkodást egészen új alapokra helyezik. És a kettőt együtt lehetne most megtenni, mert hogy itt az alkalom, ugye?
2: Igen, pontosan így van. Ez egy nagy előrelépés, hogy a természetvédelemnek az élőkörnyezetért felelős minisztérium létrehozása által lett ilyen magas szintű képviselete. Azt azonban látni kell, hogy a gazdasági nyomás, az a mindenfajta természeti erőforrás, tehát így a fára vonatkoztatva is, ott van. És a minisztériumnak is meg kell küzdenie ezekkel a problémákkal, tehát önmagában a minisztérium nem elegendő, még ehhez a gazdasági nyomást is le kell venni az erdőkről.
1: Azt mondják, hogy nem készült egyelőre tiszta, transzparens ütemterv, ezt most szó szerint idézem a közleményükből, a védett és a Natura 2000-es területeken kitermelt fatömeg csökkentésére sem. Korábban itt még olyan is előfordult, hogy tarvágással oldották meg a fahiányt. Gondolom ez azért ma már nem elképzelhető.
2: Itt van egy ilyen dolog, hogy egy ilyen félreértés, hogy tarvágásnak hívják jellemzően ezt a hétköznapi beszédben, de az erdészek úgy gondolják, hogy ez nem tarvágás, mert most maradnak hagyásfák, vagy lehet, hogy ez fokozatosan lett letervelve mondjuk 10-20 év alatt. Igazából a végeredményét tekintve ez megtörténhet, bár nem így hívják az erdészeti szakkifejezésben, hogy tarvágás, hanem fokozatos felújítóvágásnak hívják. Ettől még ökológiailag ez rosszat tesz az erdőnek, és nagyon káros hosszú távon.
1: És ha jól értem, akkor nem azt mondta az imént, hogy ez már nem fordulhat elő, mert erre szabályok vannak, hanem igazából azt mondta, hogy az erdészek meg is tudják magyarázni.
2: Igen, ez történik.
1: Világos. Hogyha meghallják az önök szavát, akkor minek kell történnie a fagazdálkodásban a közeljövőben? Mi az, ami hiányzik ma?
2: Igen, nagyon fontos lenne az állami erdőgazdaságok non-profittá alakítása. Ezáltal róluk is lekerül egy nyomás, hogy feltétlenül itt fakitermelésből kelljen mindent megoldaniuk, illetve az abból származó bevételből. El lehet gondolkozni rövid távon szerintem az exportkorlátozásban is, illetve ami nagyon fontos, az a biomassa erőművek ennek az átgondolása, mert oda jelen pillanatban 2,5 millió köbméter erdei biomassza kerül, és ezek nagyon rossz hatékonysággal működnek, ezeket ki kell váltani más energiaforrásokból.
1: Van kapcsolatuk az alakuló minisztériummal, vagy magával a miniszterrel? Ugye azt lehet tudni, hogy ott egyelőre még a szervezési nehézségekkel küzdenek, de nyilván ettől még valamiféle munkának is kell lennie. Tehát lehet, hogy nem döngetik hiába az ajtót.
2: Vannak egyeztetések a minisztériummal, és ez nagyon örömteli, hogy oda tudunk menni, és tudunk rendszeresen egyeztetni, igen.
1: Köszönöm, hogy ezeket elmondta, itt akkor most ott tartunk, hogy jó, hogy lesz szociális tűzifa, de nem jó, hogyha nem olyan helyekről, ami a kevésbé értékes, az ezért telepített erdőkből származik, és magából a természetből ne vegyünk ki erdőből szociális tűzifát. Új Zsuzsanna, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint Kutasi Gáborral, aki az NKE Gazdasági Versenyképesség és Kutató Intézetének intézetvezetője. Igazgató, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Az euró bevezetéséről fogunk szólni egy érdekes szempont alapján. Ennek ugye alapvetően a legtöbben örülnek, és úgy hangzik ez, mint hogyha egy újabb lépés lenne az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta, amit beteljesítünk a rengeteg ígéret közül. Ugyanakkor az exportőrök van mitől féljenek, mert hogy azért ők tudtak játszani eddig az árfolyammal, ez az esélyük, ez a lehetőségük elveszhet. Mekkora félelem ez az exportőr vállalatok, vállalkozások körében?
2: A felvezető elejére mondanám azt, hogy nyilván a lakosságnak ez egy biztonságosabb, kiszámítható környezet, és a pénzügyi befektetők is örülnek. Az exportőrök esetében ez viszont egy versenyképességi kérdés, hiszen az eddig leértékelésre játszott forint politika az mindig segítette őket rövid távon ahhoz, hogy fent tudják tartani az olcsóságukat, a forintban meghatározott béreiket euróban vagy dollárban mindig egy kicsit olcsóban tudják tartani. És amire egyébként egy november 13-ai konferenciát is szervezünk, pont vállalkozók és vállalkozói képviseletek részvételével, az is arra fókuszál, hogy az exportőröknek ez rövid távon egyfajta bérdrágulást jelent, hogyha euróba számítjuk át a bérköltségeiket. Na most egyébként már csak arra a hírre, hogy az új kormány megígérte az euró átható időn belüli bevezetését, illetve az ehhez kapcsoló

0: Ez mennyire lesz áttekinthető, vagy mennyire kell, hogy az legyen előre, évekre előre akár, hogy hova várhatják ezt az árfolyamot?
1: Hát valószínűleg magát az árfolyam rögzítést azt körülbelül egy évvel előtte fogják megtenni. Ugye ennek van egy mechanizmusa, amin végig kell esni, végig kell mennie a csatlakozó országnak egy év alatt. De valószínűleg sejthető az, hogy ez amennyi gazdasági, legalább annyira politikai döntés is, hiszen egy leértékelt vagy gyenge forinttal való csatlakozás az le fogja értékelni a háztartások forint megtakarításait, béreit, tehát ez politikailag nem jön neki jól, és valószínűleg ez lesz a végső érv, amikor azt látjuk a múltbeli tapasztalatoknál, hogy szeretnek viszonylag erős árfolyam rögzítéssel csatlakozni az euróhoz az országok. Ami viszont az exportőröknek ugye már most igazából egy sejthető dolog, tehát ezt ellentételezni mondjuk 3-4 éves időtávlatban lehetséges, mindenképpen a termelékenység javulásával, innovációval, a munkaerő képzésével, a költség megtakarítási lehetőségek keresésével. Tehát van felkészülési idő erre, és hát azt lehet mondani, hogy az elmúlt fél év árfolyam erősödése az már egy nyomást helyezett az exportőrökre. Szerencsére történt ilyen szempontból valami fajta visszakorrigálás, hogy bizony ezeket a lépéseket meg kell tenniük következő 3-4 évben, még hogyha nem is biztos, hogy 2030-ban lesz euró, hanem 1-2 évvel később. De most ez egy kitűzött gazdaságpolitikai cél, és ehhez a gazdaságpolitika meg fogja tenni sejtéseim szerint fiskális oldalról is, és jegybanki oldalról is azokat a lépéseket, szigorításokat, fegyelmezett gazdaságpolitikát, hiszen ez adja meg ennek a célkitűzésnek a hitelességét, és ez bizony nem is fogja már hagyni nagyon gyengíteni a forintot a következő években.
0: Viszont az egy... mondhatni közhely szintű megállapítás, hogy a magyar gazdaság versenyképességét a nyugati gazdaságokkal szemben nem a termelékenysége adja sajnos, hanem az alacsony jövedelmek, amelyeket ki kell fizetni a munkavállalók számára. Hogyha megtörténik az euróra való átváltás, egyrészt nyilván egészen feketén-fehéren látszik majd, hogy mit ér a pénzünk, amivel kapcsolatban lehetnek még illúzióink adott esetben, amíg forintról számolgatunk át. Másrészt viszont nyilván lesz egy nyomás is a munkavállalók felől, hogy ezek a bérek, ezek emelkedjenek, a nyugat-európai bérekhez közelítsenek, amiket euróban könnyebb is összevetni, kifejezni. Mennyire kell ezzel foglalkozni, mennyire kell erre számítani egy munkáltatónak?
1: Én arra helyezném a hangsúlyt, hogy itt hogy az elmúlt időszakban, tehát egy-két évtizedben, vagy inkább másfél évtizedben történt egy extenzív növekedés, ami azt jelenti, hogy bővítettük a kapacitásokat, bővítettük a foglalkoztatást, és hát 3-4 éves időtáv az még talán elég lehet arra, hogy átálljon a gazdaság egy úgynevezett intenzív növekedésre, ami azt jelenti, hogy most már nincsen túl sok felesleges munkaerő, nincsen szükség igazából még több gyárra, hanem ezek a gyárak termeljenek magasabb technológiai szinten, magasabb termelékenységgel, szokták azt mondani, magasabb hozzáadott értékkel. Ez a béreket is megemelné, hiszen aki dolgozik, az értékesebb tevékenységet végezne, tehát a bére is ezt tükrözné többé-kevésbé. És akkor egy ilyen eurócsatlakozás 3-4 év múlva, vagy 4-5 év múlva az nem okozna csalódást a lakosságban. És természetesen láthatunk sok, vagy legalábbis néhány rossz példát, főleg a dél-európai országoknál, és főleg Görögország esetében, ahol ugye az a veszély következett be, nem csak hogy létezett, mint veszély, hanem mint meg is valósult probléma, hogy a béreket kellett csökkenteni 30-40%-kal a 2010-es gazdasági válság utáni években, tehát ezt hívják reál leértékelésnek, amikor nem az árfolyammal tudok játszani, mert már eurózóna tag vagyok, hanem egyszerűen bércsökkenést kell bevezetni, és hát az nyilván nem kellett csetelnem, milyen beláthatatlan társadalmi feszültségekkel járna.
0: És nyilván ne erre készüljünk, amikor az eurócsatlakozásról, az euróövezeti csatlakozásról beszélünk. Egyébként ott van egy viszonylag frissnek mondható dátum, a 2033, amikor a valóban átállhat

0: magyar gazdaság az euróval való fizetése, ugye a 2030-as dátum.
1: Még jobban hangzik, mert akkor még több év van.
0: No, igen, az a 2030-as dátum ugye az a készrejelentésünk dátuma, ha úgy tetszik, tehát igen, onnantól igen. Készen állunk, és akkor igen, van egy két éves időszak.
1: Két éves átfutás, amikor nézik az inflációt, nézik azt, hogy tudják-e tartani a forint rögzítést az euróhoz. Így van.
0: Reméljük, hogy így lesz. Kutasi Gábor, köszönöm szépen, az NKL gazdasági versenyképességi és kutatóintézetének vezetőjét hallották.
1: Köszönöm a lehetőséget.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ingatlan ügyekkel folytatjuk. Balogh László, ingatlankom vezető gazdasági szakértője a telefon végén, és 5 éves csúcson a hírek szerint az új építésű lakások kínálata. Miután a hír tőletek származik, úgyhogy persze, hogy hozzátok fordulunk, mesélj erről nekünk. Szervusz László!
2: Szia, Egon, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Valóban megugrott, mondhatni, vagy folyamatosan följebb kúszik az eladó építési lakások kínálata, de ez jó hír lehetne alapvetően annak, aki most fejébe venné, hogy új lakást vásárol. A nagyobb probléma az az, hogy a megfizethető új lakások árai azok szintén egyre följebb kúsznak, és gyakorlatilag még a legolcsóbb, tehát a kínálat legolcsóbb 10%-a is sokszor horrorisztikus áron érhető el a vásárlók számára. Röviden így lehetne összefoglalni.
1: A horrorisztikus ár az mennyire válik el a használt ingatlanok árától? Volt egy időszak, amikor az otthonstartnak köszönhetően ezek szinte összeértek bizonyos területeken és ingatlanfajtáknál. Ismét nyílt az olló?
2: Hát van, ahol ez már gyakorlatilag összeért, van, ahol pedig még mindig óriási a különbség. Mondok neked egy konkrét példát. Például Budapesten belül a 10. kerületben már kapsz újépítési lakást 62 millió forintért, a 19. kerületben pedig 50 millió forintért. Ez lehet, hogy aki mondjuk nem aktívan keres, és elsőre hallja ezt a számot, beleborzunk, hogy milyen sokba kerül, de aki mondjuk így napi szinten azzal tölti az idejét, hogy keres megfizethető és normális állapotú ingatlanokat, annak ez akár egész barátinak is tűnhet. De hogyha hát mondjuk Budapesten a Duna túlpartjára, és ott azt látjuk, hogy a második kerületi eladó építésű lakások közül még a legolcsóbb tized is 236 millió forintnál kezdődik, a 12. kerületben 210 milliónél, akkor ez hát egy ötszörös különbséget jelent. Tehát itt óriási nagy a differencia. Miközben egyébként vannak olyan használt lakások, amik önmagukban ugyanezt az árszintet tudják képviselni, mint amennyire új lakást lehet vásárolni, és ez nem csak Budapest sajátja, ez jellemzően az ipari beruházásokon keresztül ment nagyvárosoknak a sajátja.
1: Lehet kérdezni, miért ezen az ingatlanon ennyit, hogy ötször annyi az ára, mint egy kőbányainak, és mondjuk lehet, hogy teljesen ugyanolyan az ingatlan, csak más a fekvése, a hely, a lokáció, ahogy azt mondani szokták, de közben meg azért ez azt is jelenti, hogy ki a pénztárcájának megfelelően végül is tud válogatni.
2: Igen, tehát hogyha általában azért azt el kell mondani, hogy az újépítésű ingatlanok azok mindig az ingatlan és lakáspiac prémium termékeinek számítottak, és ez abból a szempontból ad egyfajta rugalmasságot is a beruházóknak, meg az eladóknak, mert így pontosan tudják, hogy bár most már lassan egy átlagos lakásvásárlás is luxustriknek számít, mert például most megint a budapesti példánál maradva, egy átlagos használt lakásokat is ideértve, egy átlagos lakásérték az már inkább 95-100 millió forint. Még akkor is, hogyha a legolcsóbbakat megkapjuk 45-50 millió forintért, de hogyha viszont a teljes keresői sokaságot szeleteljük, szalámízzuk, nem szó szerint, hanem átvitt értelemben, akkor akik a prémium termékek iránt érdeklődnek, azok nyilván képesek többet is fizetni ezekért a prémium termékekért. Van egyébként egy nagyon érdekes ördögi kör ebben az egész folyamatban, mégpedig az, hogy alapvetően kevés új lakás épül. Na most, hogyha kevés új lakás épül, akkor a kereset kínálat szabályai szerint azt a keveset magasabb áron tudom piacra dobni, de mivel magasabb az ára, ezért sosem lesz erre iránt őrületes tömeg, hogy sorban álljanak értük, viszont ha tartósan nem tapossák egymás sarkát a vevők, hogy új lakást szeretnének vásárolni, akkor a verseny sem lesz túl nagy a kínálati oldalon, hiszen senki, egy beruházó sem szeretné azt kockáztatni, hogy megépít több tonna lakás, több tízezer lakást, és aztán nem tudja eladni, rajta ragad, ezért igazából ez egy ördögi körként kevés lakás építésére ösztönzi a beruházókat, és hát főleg ebben a megfizethető árkategóriában.
1: Na és akkor a kulcskérdés, tolonganak a vevők? Szóval ezek az árak és ezek a lehetőségek megmozdították a piacot?
2: Alapvetően itt szerintem eléggé kétosztatúvá vált az újépítési lakásoknak a piaca. Egyrészt nyilván itt azt is el kell mondani, hogy az elmúlt bő másfél évben, vagy hát lassan már két évben egy ilyen macska-egér játékot játszik egymással a kereset és a kínálat. Emlékezhetünk, hogy az első nagy kereseti hullám az utóbbi egy-két évben az még 2024 végén, 2025 elején jelentkezett, amikor nagyon sok állampapírból kiszálló befektető visszatért az ingatlanpiacra, és mivel ők befektetők voltak, a befektetők pedig előszeretettel vásároltak új lakásokat, az okozott egy nagyobb keresletet. Erre a nagyobb keresletre a beruházói szektor, tehát a lakásépítetők is megmozdultak, és elindították, elkezdték piacra dobni a projektjeiket. Elkezdett nőni a kínálat, erre rátett még egy lapáttal az otthonstartós keresleti hullám, bár ők tipikusan nem ezeket a luxus ingatlanokat keresték, amik bár átlagosnak számítanak, négyzetméter árakat tekintve mondjuk 1,7-1,8 millió forintos négyzetméter áron Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Székesfehérváron pedig ilyen 1,3-1,4 milliós négyzetméter áron voltak elérhetőek ezek, de utána a kereslet elkezdett lankadni, viszont a kínálat meg magas szinten ragadt. Tehát nem igazán mozgott együtt a kereslet a kínálattal, ez is okozza a piaci feszültséget, és összességében ugye a nagy probléma ez a kétosztatúságban abban mutatkozik meg, hogy a megfizethető kategóriában viszonylag kevés lakás került piacra. Bár ugye itt az elmúlt időszakban voltak arra törekvések, hogy akár az otthonstartnak megfelelő feltételeket is teljesítő új lakások kerüljenek piacra. Most ezek túlnyomó rész felülvizsgálat alá kerültek kormányzati oldalról. Szerintem nagyon sok vevő reménykedik, hogy bizonyos projektek azért zöld lámpát kapnak, tehát megépülhetnek, hogyha ez műszakilag meg a jogszabályi környezet is lehetővé teszi, de alapvetően a megfizethető kategóriában kevés ingatlan került a piacra. És ennek az egésznek az eredményeként azt látjuk, hogy a társasházi űrlakások iránti kereslet az negyedével csökkent az idei évben, mint az előző év azonos időszakában, viszont a kettes új házaké, új építésű házaké pedig stagnál, tehát ott nem azt mondom, hogy viszik, mint a cukrot, de ott nem érezhető ez a fajta visszaesés. És ennek van egy másik nagyon érdekes háttere, és ez azzal függ össze, amit te is felvetettél, hogy bizonyos helyeken már olyan szinten összeért a használt és az új lakások kínálata, az árakat tekintve, hogy aki például kettes házba költözne, az sok esetben arra a felismerésre jut, hogy én olcsóbban meg tudom építeni álmaim otthonát, mint hogy megvegyem használt ház formájában a piacról, mert azoknak az ára is nagyon elszállt.
1: Világos, hát bonyolult a helyzet annak, aki vásárolni akar, és nem duskál a pénzben, mert nagyon, nagyon nehéz itt valami okosságot kitalálni. Hát leginkább a pénz az okosság az ingatlan vásárlásnál nyilván, és a körültekintés elsősorban. Lehet, hogy helyszíneket kell beáldozni egy másikért, hogy jobban megéri azt az ingatlan megvenni. Na erre valók vagytok ti például az ingatlan.com-nál, hogy az ember tájékozódjon. Balogh László, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: És köszönöm az önök figyelmét is, ez volt a Gazdasági Magazin, örülök, hogy velünk tartottak ma is, és tegyék ezt holnap ugyanebben az időben, mert mi jövünk. Minden jót, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bem Rapparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Az ATV Önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén Önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is Önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Folytatódik a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst, elbúcsúztatták Deák Bill Gyulát. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától a kőbányai új köztemetőben. A többi között Artisziusz és Máté Péter díjjal kitüntetett blúzénekest, a családtagjai mellett zenésztársak, barátok és rajongók kísérték utolsó útjára. Pályája a 60-as évek végén indult a Sztár együttessel, a népszerűségét a Hobo Blues Band hozta meg számára, majd sikeres szóló karrierbe kezdett. Számos musicalben és rockoperában is fellépett, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda Áltos volt. Deák Bill Gyula szeptember 17-én 78 évesen hunyt el. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúrát hallják Cserdi Zsolt szerkesztésében, a műsorvezető pedig Rónai Egon. Jó napot kívánok! Ötödik lépés, ez egy bemutató címe, a Centrál Színház viszi színre a darabot még ezen a héten pénteken. Puskás Dávid a rendező pedig a vonalban, és két szereplője van csak csupán a darabnak, Vecsei Jál Miklós és Marton Robert. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen igazi kamaradarab, de majd mesél róla Dávid maga. Szervusz!
6: Szép, jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Kis színpadon kamaradarab, vagy ne így képzeljük?
6: De, abszolút, ez egy kis színpadi kamaradarabnak is tekinthető, aminek szerintem egyébként nagyon jól is áll ez a szűkebb tér. Pláne, hogy a mi kis színpadunk szerencsére itt a Centrálban nagyon-nagyon jó kialakítású, és ezért a leghátsó sorból is nagyon-nagyon jól lehet rálátni, és ebben a szűkebb térben, ebben a koncentrált légkörben formálják meg Vecsei Jál Miklós és Marton Robert elképesztő, számomra elképesztő tehetséggel Mike és James karakterét, akik a két főszereplője az ötödik lépésnek.
1: Itt generációs viták és különbségek jelennek meg, ahogy azt feltételezem, a két férfiú életkorából, vagy egész másról szól a darab?
6: Itt ez is megjelenik természetesen, de nagyon sok témával operál. David Ireland egy elképesztően tehetséges író, és azt hiszem, kimerem jelenteni, hogy a legjobb darabja eddig az ötödik lépés. Még nagyon remélem sok remek darabbal és művel fog minket megajándékozni. De David Irelandnek ez az egyébként legújabb darabja is. Ez nem csak egy generációs dráma, és nem csak egy felnövés történet tulajdonképpen, hanem nagyon-nagyon komolyan beszél az alkoholizmusról, ami egyébként Magyarországon kiváltképp egy nagyon prominens probléma és téma, azt hiszem. De ezen felül más, nyilvánvalóan más addikciókat, más problémákat is érint, miközben az egészben bújtatva persze ott van egy tulajdonképpen egy apa-fiú kapcsolat is. A bizalomról is nagyon-nagyon komolyan szól, hogy egy apa mit adhat át, és mit nem képes átadni a tapasztalatából, hogy meddig kredibilis, hogy meddig tud a fiú menni azzal, amit ő mond, és mikor hullik aztán le a lepel, hogy a felnőtt is, hogy az apa is csak egy halandó ember, és ő is tud hibázni.
1: Ahogy itt hallgatlak, nézem közben a színlapot, ahonnan egy fájó hiány néz vissza, amennyire egy hiány vissza tud nézni, mert hogy Scherer Péter mosolyogos arca néz vissza arra, aki rákattint a Centrál Színháznál az ötödik lépés színlapjára. Ha jól sejtem, ennek az az oka magyarázata, hogy James szerepét Barton Robert előtt ő kezdte el próbálni az utolsó heteiben, hónapjaiban.
6: Pontosan, így van. Mi Pepével kezdtük el ezt a darabot bepróbálni, és egyébként ő is volt az, aki tulajdonképpen az én gondolatomat azzal kapcsolatban, hogy ez lehet elég erős, esetleg ez az anyag lehet elég erős arra, hogy valóban küszködő, valóban esetleg alkohol problémákkal küzdködő, vagy bármilyen más problémával küzdködő embereknek segítséget nyújtson. Pepe volt az, aki ezt a hitet valahogy egy új szintre emelte, ő betonozta ezt be, és ő volt az, aki saját maga leszervezte azt, hogy én, Hasi és ő lemehessünk Noszlopra, ahol is egy addikciós intézetben, egy rehabilitációs intézetben föl tudták ők olvasni, ott volt lehetőség beszélgetni az ott lévő segítőkkel, úgy értem, szponzorokkal, ahogy ezt a magyar AA-kban hívják, az ottani vezetőkkel, és természetesen Pepe, ahogy próbáltunk vele, talán 5 vagy 6 vagy 7 próbánk volt összesen, de ez alatt az elképesztő rövid idő alatt is azokra, akikkel akkor találkozott, azokra is hatalmas benyomást tett nyilvánvalóan az ő csodálatos humorérzékével, elképesztő életigenlő lényével, az anekdótáival, a sztorikkal, amiket mesélt, és nem is tudom, talán azt lehet mondani, hogy valahogy az ő lénye és szelleme járja át most is szerintem ezt az egész produkciót, és talán hozzápróbálunk felnőni ezzel az egész feladattal.
1: Milyen nehéz lehet erről beszélni, de nehéz lehet folytatni is egy próbaidőszakot, úgyhogy elvesztesz egy főszereplőt, és akkor most beszélünk a nyers színházi valóságról, és kell találnod egy másik főszereplőt, ahhoz a partnerhez, aki az előzővel kezdett el dolgozni. Tehát ez Hasi számára sem egyszerű, hogy egyszer csak más néz vissza rá, miközben még ott a fájdalom.
6: Pontosan, és ott vannak azok a pillanatok, amik már addig beülhettek, ugye az elkezdett próba folyamatból. És természetesen Pepe nem pótolható semmilyen módon. És Scherer Péter szerintem az egész magyar kultúra számára egy hatalmas veszteség és hatalmas űr maradt az ő helyén. De ugyanakkor Marton Robertet legmélyebben meg kell hajolnom Marton Robert profizmusa, szakmaisága előtt, ugyanis az, ahogy ő átvette ezt a súlyt az ő vállaira, mindannak konkrét és mindannak inkonkrét terhével, amivel egy ilyenfajta szerepátvétel jár, az mérhetetlen tiszteletet ébresztett bennem, tényleg csak szuperlatívuszokban tudnék beszélni arról, hogy ő nem csak mint színész milyen remek, de mint ember is, mint kolléga, tényleg le a kalappal előtte, csodálatosan könnyűvé tette ezt az egyébként elképesztően nehéz helyzetet.
1: Hát fiatal rendezőként kaptál a nyakadba itt egy terhet, ez kétségtelen. Ehhez képest ez egy bemutató olyan, mint az összes többi, tehát pár nappal előtte nyilván izgalom, utolsó próbák, utolsó fotók, És aztán jön az ötödik lépés pénteken. Ha azt kérdi az ember ilyenkor a rendezőtől, hogy kész van-e, akkor nyilván az a válasz, hogy sosincs kész. Igazából nem is ezt kérdezem, hanem hogy megvan-e minden abban a darabban, amit látni akartál? Te fordítottad, igen. Tehát nyilván már fordítás igen. Közben ott volt a fejedben, hogy milyen legyen ez.
6: Igen, én azt hiszem örömmel jelenthetem ezt egy kicsit így a kulisszák mögül talán, de örömmel jelenthetem, hogy én tegnap este talán a legnagyobb dicséretet adhattam Hasinak és Robinak, amit csak lehet ilyen közel már a premierhez. Én tegnap azt tudtam mondani nekik, hogy fiúk, ti ma lejátszottátok ezt az előadást. Annak minden terhével és minden egyszerűségével, ahogy ezt el lehet mondani nekik. Nyilvánvalóan ilyenkor, ahogy beül rá a néző, akkor az azonnal már ad negatívat, pozitívat, hiszen ad egy energiát, ami remek, ugyanakkor a nézők jelenléte hirtelen az természetesen mindig ad egyfajta nehézséget, egy drukkot, egyfajta görcsöt akár, de ezzel semmi baj nincs, ez ki fog oldódni, és azt hiszem, hogy ez a darab mindent tartalmaz tényleg, amit én akartam, hogy ki tudjunk domborítani. Legyen az dráma, legyen az rengeteg humor, ami elképesztően parázslik kettejük között, és mindenki tud rajta nevetni, ahogy ezt ma is a fotós próbán bizonyosodott. Lesznek nagyon váratlan és nagyon nagy csavarok, majd a végén, ha jól végeztem én is a munkámat, és a csapat többi tagja is, akkor még akár egy kis katarzis is belefér.
1: James és Mike története az anonim alkoholisták gyűléséről, ahogy azonnan elindul és aztán kavarodik mindenfelé, nézzék meg. Ez az ötödik lépés a Centrálban, Puskás Dávid a rendezője és a fordítója. Dávid, köszönöm szépen.
6: Nagyon köszönöm a lehetőséget.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Én őszintén szólva nem tudom, hogy lehet elolvasni 100 millió oldalnyi újságszöveget. Szerintem sehogy ez képtelenség. Mégis, hát valójában ezt kínálja az Arcanum újságok szolgáltatás. Most, hogy a 12 év alatt elérték a 100 milliós oldalszámot, hát hihetetlen, elképesztő. Biszak Sándor van a vonalban, aki az Arcanum vezetője, megálmodója, kitalálója, fejlesztője, mindenese. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mennyit olvasott ebből a 100 millió oldalból?
2: 5000-et, 10000-et, 100000-et.
1: Hát ugye, az se kevés, de ki tudja ezt?
2: De ugye a legfontosabb itt nem az olvasás, hanem a keresés. Ugye az adatbázis azért készült, hogy minden egyes szóra, minden egyes névre keresni lehessen, és így mindenki megtalálja az őt érdeklő és az őt foglalkoztató nevet, helyet, családtörténetet.
1: Hát Sándor, nem így megy az. Tehát én is előfizetője vagyok az oldalának.
2: Igen.
1: És hát én tudom tanúsítani, hogy az ember keres valamit, megnyílik egy, most mondok valamit, 1912-es újságoldal, és hát ott ragadok, és olvasok tovább, és aztán lapozok, és akkor megnézem még azt, hogy az 1911-esben ugyanerről már kellett, hogy írjanak, mert ez a, mit tudom én, színésznő, akkor már színpadon volt, de mit írtak akkor, és az ember belegabajodik.
2: Hát igen, igen, ezt akartam mondani, hogy amikor viszont megtalálnak egy adott oldalon a mellette lévő cég, az alatta lévő cég, a következő oldal, tehát a régi újságok annyira meghogják az embereket, annyira varázslatos hát aurájuk van ezeknek a régi újságoknak, amit például meglepő módon mondják az írók, tehát a Száraz Juditól kezdve a Szálinger Balázsig, vagy mások is, hogy azért olvassák, azért nézik, nézegetik ezek az újságokat, mert kell a feeling a könyvbe, és kell azt érezni az újságokból, viszont nagyon jól lehet érzékelni ezt a világot.
1: De hát borzasztó, hát olyan szinten lopja az életemet, komolyan mondom. Tehát kikérem magamnak. Nem
2: örüljünk,
1: hogy fizetni, tartoznak nekem. Hát kikérem magamnak.
2: Értem.
1: Fantasztikus. És pont az jutott eszembe, hogy most itt mi beszélgetünk, hogy vajon 100 év múlva újabb 100 millió oldalt miből fognak csinálni? Hogyan fognak tudni?
2: Igen, tehát azt hiszem, hogy el fog veszni, az e-mailjeink el fognak veszni, és nagyon-nagyon sok honlap el fog veszni. Mi most azt mondtuk, hogy a mi célunk a papíron valaha megjelent dokumentumoknak a reprodukálása, megőrzése, és még egyszer hangsúlyozom, a kereshetővé tétele. Ennyit tudunk felajánlani a világnak.
1: Itt ráadásul az a korlát, hogy csak magyar nyelvű, az már nem is igaz, mert hogy terjeszkedtek és a csápokat kinyitották másfelé is. Az is úgy kezdődött, hogy mondjuk az erdélyi magyar nyelvű sajtó?
2: Pontosan. Marosvásárhelyen digitalizáltunk, és akkor befejeztük a marosvásárhelyi lapoknak a feldolgozását, akkor a román igazgatóasszony megkérdezte, hogy nem kéne a románokkal folytatni. Hát mondom, hogy ez nekem nem jutott eddig eszembe, és akkor elkezdtük a román lapoknak, ennek 3-4 éve, és hát nagy büszke jelentem, hogy a legnagyobb román folytat adatbázisa vagyunk, 30 milliónál több oldalunk van. Román, hát azért nem nagy dolog, mert a második helyezett nem ír el az 1 millió oldalt.
1: Nem ugyanaz a színvonal. Képzelj el, most ahogy beszélünk, megnyitottam, itt ötletszerűen valamit. A Famunkás, volt ilyen újság, képzeljék el, 1961. május 30-i számát, amely arról tudósít, hogy műszaki ankétot tartottak a hárosi falemezműveknél. Na most ez ugye tipikusan az, hogy hát ki keres erre rá, könyörgöm, ha valaki nem a hárosi falemez művek történetét kutatja. De ha már itt vagyok, akkor elkezdem olvasni, és nézem, hogy mik voltak, miket írtak meg, milyen.
2: És a Fémmunkást is megnyithattuk volna, a Fémmunkásoknak, vagy az Aranyművesek lapját is. Mert
1: hát én a Fémmunkásoknál most leragadtam, megmondom, ahogy van.
2: Értem, de a Bőrdiszművesek is. Én is azt mondtam, hogy soha senki nem fogja meg. Nézni, kedves jó barátom Benjamin Miklós, aki 25 évig volt a Szabadalmi Hivatal elnöke, bejött repesve, hogy hát a nagypapa a bőrdiszműves volt, és egyszerű segédből ő lett a Bőrdiszművesek céhének a vezetője, és az egész életét végig tudta követni a Bőrdiszművesek lapjában.
1: Itt én most egy pillanatra megálltam, mert van egy beszámoló egy az Országos Rendezőiroda által rendezett kultúrestről, és hát ott néztem a névsort, hogy ki mindenki lépett fel a gyárban magában, és itt leragadtam. Tehát, hogy
2: japán ezek, munkásoknál?
1: Aha, ezek elképesztőek. Szóval, hogy igen, ha igen. Semmi másért nem, akkor ezért érdemes olvasni, ha meg nyilván valaki keres valamit, akkor teljesen adja magát, hogy ez a történelmünk lenyomata az elmúlt 150 évből. Mondja Sándor...
2: Sőt, 250 évből, mert 1780 óta vannak digitalizálva az anyagaink, tehát most már mondhatjuk, hogy több mint 2,5 évszázad, és hogyha fellapozzuk a 48-as március 17-i pesti hírlapot, akkor tudósítanak Petőfi Sándor verséről, meg hát az egész eseményekről, igen.
1: Na tudták egészen. Volna, hogy másnap mi történik, de mi tudjuk.
2: Nem, a 17-én, bocsánat, 17-én akartam mondani. Igen, akkor tudósított a pesti hírlap, hogy na mi történt itt tegnap előtt gyerekek. Igen.
1: Jó, hát úgy könnyű, hogy már ugyanazt gondoljuk. Na, viszont azt akartam felvetni, hogy arra van kutatásuk, hogy mit kutatunk a leggyakrabban?
2: Mindent tudunk mindenkiről, tehát a keresések 90% a névre helyre történik, tehát azért a legtipikusabb a család történetét tárják fel az emberek, a nagypapát, a nagymamát, saját magukat, ez természetesen a leggyakoribb a saját magunkra való keresés, újságírók imádják, szerzők imádják a kutatást, mert ők sem emlékeznek természetesen, hogy hol, mit, merre írtak, úgyhogy követelik is, hogyha most még a fa munkások lapja nem lenne meg, akkor aki odaírt, ott az újságírók a legnagyobb követelői annak, hogy digitalizáljak. Természetesen professzionális kutatók, egyetemi dolgozat, doktori disszertáció ma már nem születhet az árkánum használata nélkül, sőt most már megfordul a dolog, hogy többen, sokan jogosan azt hát vették fel, hogy gyerekek, tanulók, professzorok nem csak az árkánumot kell kutatni, be kell menni a levéltárba, és hát amik hiányoznak, azokat is kutatni kell, és ez nagyon helyes, tehát ez nem egy kizárólagos forrás.
1: Odáig el fogunk jutni az árkánummal, hogy mondjuk ha ráküldjük a mesterséges intelligenciát, akkor az elmúlt 250 évet kiválogatja nekünk, akár névre?
2: Hát igen, ez a legnagyobb kérdés, amire egyelőre védekezünk az AI ellen, tehát egyelőre azt nem szeretnénk, hogy ellopnák, és az előfizetők anélkül tudnák használni. Hát gonoszok vagyunk egy kicsit, de hát mi termeljük meg az adatokat, és hogyha az AI, a ChatGPT megmondja mindenre a választ, akkor mi nem tudjuk tovább folytatni ezt a munkát. Tehát most nagy harcban állunk tulajdonképpen, miközben természetesen mi is használjuk, főleg a feldolgozásnál, hogy minél tökéletesebb szöveget állítsunk elő, az AI-t használjuk, lefotózzuk az üzbég lapot, ami üzbég betűkkel történik, mert nem tudjuk elolvasni, mi a címe a lapnak, és egyből megmondja nekünk, hogy mikor jelent meg, és ki volt a főszerkesztője. Tehát természetesen használjuk, jelenleg abban a fázisban vagyunk, hogy hát még szeretnénk exkluzívan mi szolgáltatni ezeket az
1: anyagokat. Úgy érzik, hogy az elkerülhetetlen, hogyha ráengedjük, mi felhasználók az AI-t, akkor egyúttal az el is ropja a végén?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez a verstárral már megtörtént. Tehát, hogy a verstár évek óta fenn van és a leglátottabb oldalunk volt, most meg már kiköpi a Google a verset, hogyha egy idézetet keresek, és jó esetben, hát hogy úgy mondjam azt, hogy és egyébként elmehetsz az árkánumhoz, de hát már ott van a vers a Google keresőben, tehát már ezt már megértük egyszer ezt a dolgot. Hát ilyen a világ, egy kicsit sajnáljuk, hogy már csak egy link lettünk, de maga a vers, vagy a bibliaidézet az ott van.
1: Link, de az egyetlen olyan link, ahol megtaláljuk a fa munkások számát 1961. május 30-áról. Úgyhogy ezért én gratulálok, és hális vagyok, mint használója az Arcanumnak. És hát gratulálok a 100 millió oldalhoz. Köszönöm
2: szépen
1: Sándor. Viszak Sándorral beszélgettem az Arcanum vezetőjével. Minden jót kívánok Önöknek.
2: Viszontlátásra.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Következő témánk itt a Kultúrában a Múzeumok őszi fesztiválja. Karály Gabriella, Múzeumok őszi fesztiválját szervező Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa, rendezvény szervezője a vonalban. Jó napot kívánok, Gabi!
3: Üdvözlöm!
2: Mivel készülnek, hogyan készülnek, mennyi múzeum csatlakozott ehhez az őszi fesztiválhoz? Egyáltalán kötelező-e nekik ebben részt venni?
3: Hát nem kötelező, önerőből is önként csatlakoztak a program szervezők.
2: Nem kötelező, de ajánlott. Igaz?
3: Hát ez a 21. Múzeumok őszi fesztiválja, tehát van hagyománya és tradíciója a programnak, és nagy kedvel csatlakoztak a múzeumok és tájházak a legkisebb intézményektől a legnagyobbakig, és idén határon túli résztvevő is van néhány esetben. Közel 150 programszervezőnk van, és több mint 500, hát inkább 550 féle program. Ugye ez szeptember 28-ától egészen november 15-ig, tehát így jó pár héten keresztül zajlik ez a fesztivál, és minden évben van egy fókusz témája a fesztiválnak. Idén úgy gondoltuk, hogy itt a mesterséges intelligencia korában, amikor már mindenkit ez utol ért, akkor a múzeumokat is, és jó lenne ezt átgondolni, hogy mi a múzeumoknak az érték,

0: értékelődik ebben a korban, amikor annyi féle téves vagy fél információ kering. Szóval így lehet alapozni a múzeumokra, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet, illetve arra, hogy a múzeum az egy kicsit a belassulásnak a helye, ahol lehet fókuszálni dolgokra. Vannak egyébként olyan fit múzeum tematikához kapcsolódó programok, amikor nem csak a testi jólét, tehát mondjuk túrázás, bringatúra, mindez ilyen kultúrával nyakon öntve képezi a programok részét, hanem akár belassulás, meditáció, múzeumi környezetbe, akár műtárgyakhoz kapcsolva. Tehát nagyon sok oldalúak a múzeumok is, meg maga a fesztivál is, úgyhogy arra jutottunk, hogy van milyen keresnivalója még a mai világban is a múzeumoknak.
1: 150 helyszín, vagy hát program szervező jelentkezett ebben az évben, 500 program, vagy valamivel több is a múzeumok őszi fesztiváljának kínálata. Itt igazából hol tudunk válogatni, vagy van egy területi értelemben érdemes ez, vagy irányokat érdemes keresni, és akár Igen. Itt végigjárhatunk egy csomó mindent.
0: Ugye van egy fesztivál honlapunk, oszifesztivál.hu, ezen lehet keresni a program leírások között, akár időpont szerint, akár település szerint, megye szerint, napszak szerint, vagy hogy milyen tematika érdekel minket, mondjuk őszi szünetre keresünk a gyerekünknek valamilyen múzeumi napközit programot, vagy szeretnénk valami gasztronómiai, akár Mártonnaphoz, borokhoz kapcsolódó programot, akár szeretnénk olyan programot, ami pedagógusoknak szól, vagy kimondottan szakembereknek, vagy kimondottan a fiataloknak, ezek különböző programtematikák, amiket így javasoltunk a múzeumoknak, hogy ezek mentén találjanak ki innovatív programokat, és szervezzék is meg őket.
1: Hát ez így egy elég általános lehetőség, tehát nyilván mindenkinek a saját világa és a saját lehetőségei, képességei adják a keretet, hogy mit tud egy ilyen fesztiválra előállítani. Van olyan, amire különösen büszkék a mostani kínálatból, hogy hopp, ez most jött be, hogy ez igazán méltó.
0: Hát ugye a központi tematika, van egy ilyen kiemelt téma, hogy tárgyi bizonyíték, és itt olyan programok vannak, amik tényleg elgondolkoztatók, hogy mit kezd az AI-jal a múzeum, a kreatív ipar, vagy a képzőművészek, meg ugye idén 200 éves a fotográfia, tehát hogy ez is ugye az valóság is az illúzióval való játék, majd már annak idején is manipulálták azért a képeket, retusálták, de hogy a mai korban ez hatványozottan van jelen, tehát vannak ehhez kapcsolódó programok is, ahol ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő előadás, vagy akár kipróbálhatunk mesterfogásokat, benézhetünk olyan kulisszák mögé, amik máskor zárva vannak a múzeumoknak a szakembereinek, ismerhetjük meg a munkáját, hogyan kutatnak, mitől lesz mondjuk eredeti egy kiállítás, milyen egy műtárgy másolat, ami majdnem olyan, mint az igazi, de mégsem az. Tehát nagyon, nagyon sokféle tartalom van.
1: Közben, hogy hallgatom, el is szégyeltem magamat, hogy emelne ki a többiek rovására egy valamit. Így ez nagyon jó volt, hogy ezeket így elsorolta nekünk. Mert hogy akkor igen, föl kell menni a múzeumok őszi fesztiváljának honlapjára, és válogatni kedvünkre. Kajári Gabi, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, és jó fesztivál programot mindenkinek.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Megkezdte a szezont a Karinthy Színház is, erről hallhattak már a műsorunkban is, mert Dobra Marával beszélgettünk az Anyám hangja című előadásról, ami hát önmagában különlegesség, mert hát egy kortárs darab, amit ő maga írt, és amihez egy kortárs zene született a darab céljából és okán, és hát voltak éppen ez egy ilyen, nem is tudom, dráma opera, amit láthatunk, próza, tánc, mozgás egybe. Szóval erről hallhattak a kedves hallgatók már itt az Anyám hangja című darabról ebben a műsorsorozatban, de hát nem csak ez az ősbemutató lesz ám a Karinthy Színházban, úgyhogy lássuk, hogy mivel készülnek és hogyan készülnek. Váradi R. Szabolcs, drámapedagógus, művészeti munkatársa a színháznak a vonalban. Szervusz, Szabolcs!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, hát most egy nagyon-nagyon izgalmas évad elé nézünk egyébként, mert itt az Old Tamás vezetésével alapvetően mindig igyekszünk egy ilyen nagyon friss, ha lehet, ha megtehető, akkor ősbemutatókkal tarkított évadot összeállítani, és ez úgy tűnik, hogy ez az idén most az eddigiekhez képest is kicsikét különlegesebbre sikerült. Rögtön ugye ott volt az elején ez a kameraopera, amivel magam is valamennyire részt vettem a szöveg írásában, a libretto írásában, aztán utána a rendezésben, de hát hamarosan elkövetkezik majd az Óhorváth Sárinak a Nőzavar című új, teljesen új vadonatúj a színház, szintén a színház számára írt előadása. Az Óhorváth Sáriról annyit érdemes tudni egyébként a hallgatóknak, hogy ő alapvetően a független szférában dolgozik és dolgozott, ő is a saját darabjait írja, rendezi, és ezt kifejezetten három nőre íródott, illetve íródik. Én a librettót, illetve hát a szinopszist már olvastam tőle, nagyon izgalmasnak tűnik ez.
1: De hát neked is tartalmas évadod lesz, hogyha most bemutatón túl is vagy, de hát ugye ez is még majd októberben, novemberben színpadra kerül újra, és hát egy izgalmas darab volt.
2: Igen,
1: gyerekekre is gondolva írtál egy elvarázsolt királykisasszonyt.
2: Azt pedig hamarosan kezdjük, igen, hát jövő héten lesz az olvasópróbánk, az is gyakorlatilag egy teljesen új ősbemutató, és annyiban is különleges, hogy jelen pillanatban pont már küldözgetik a zeneakadémista srácok a zenéket, tehát hogy velük is van egy fúzió. Tamás erre mindig nagyon odafigyel, hogy lehetőleg azon túl, hogy tényleg ősbemutatók legyenek, és hogy dolgozzon minél inkább, és minél újabb dolgokat csináljon a színház, lehetőleg legyenek ilyen fúziók, mutassunk olyan embereket meg, akik nem annyira vannak előtérben, például tényleg visszakanyarodva itt az Ákosnak, az Arándi Ákosnak a zenéje, akinek gyakorlatilag ez az első nagy színpadi, írt ő már operákat, kameraoperákat, de hát számára ez az első, amikor konkrétan előadás formája színpadra is került, és akkor most jönnek ugye majd a zeneakadémisták szintén, akik hát azért ennek megfelelő minőségben készítik a zenét, de én nagyon bízom benne, hogy a végére ez is már, mint a gyerek előadás, az Elvarázsolt király kisasszony, ami ugye a virágszálomról szól, így hívják a kisasszonyt, majd mind a színészeinknek, kollégáinknak, és mind a közönségnek, a apróknak és cseprőknek majd egy izgalmas feladat lesz.
1: Ezt úgy írtad meg, mert hogy ugye a címből akár még Benedekelekig, vagy valamelyik népmeség is eljuthatnánk. Hogy hát ugye összegyúrtad azt a tudáskincset, amivel mi a régi mesevilággal szemben állunk?
2: Hát ugye az van, akárhogyan is nézzük, hogy nagyon sok vándortörténet van, és alapvetően a meséknek az volt a lényege, azért is mesélték tűz körül öregek maguknak, gyermekeknek este, mert egy csomó olyan nagyon fontos hát, hogy mondjam, tanulság és olyan fontos életutakat lehetett megtanulni belőle, amik építették a közösséget alapvetően közösségépítő szándékkal és megtartó szándékkal, és plusz nyilván átadtak információkat a következő generációknak. Tehát ennek nyomán indult el ez az egész, és igen, tehát, hogy ez nem Benedekelek története, de hogy megtalálható nem csak a mi kultúránkban, de alapvetően igen, és én, nekem volt már korábban 2 mesém, a Hol nem volt fa és a tovább is van, amelyik mindegyik 3-3 népnek a meséjét írta össze egybe, illetve írtam össze egybe. Volt mindegyiknek valami nagyon fontos vezérfonala, aminek az ürügyén elkezdtük ezt mesélni. A Hol nem volt fának általában az együttműködés fontossága, hogy ez a 3 nép hogyan tud egymással végül is együttműködni. A tovább is van az az adakozás fontosságáról szólt. Ez a mese most ez alapvetően egy mese vonulaton van, de ez pedig a mai szóval élve valahogy a bullying, vagyis hogy a csúfolódás az egymás és önmagunk elfogadásáról szól. Annak az ürügyén kezdi el mesélni ezt az egyébként megregulázott királykisasszonynak a történetét.
1: Ez lesz november 7-én a bemutatója a Karinthy Színháznak. És hát ugye az Anyám hangja az meg már színpadon volt. Hogy érezted, a közönség mennyire volt vevő erre a különleges világra, amit megalkottatok Dobra Marával?
2: Hát ugye ez az első előadásunk volt eddig még csak, most majd 7-én lesz a következő, ajánlom a nézőknek, hogy jöjjenek el. Ez egy nagyon különleges utazás egyébként, egy összművészeti alkotás lett a végéből, köszönhető ez ugye az élő, ott ülnek fönn a színpadon a zenészek, nagyszerűen játsszák az egyébként meglehetősen, most kicsit a kortárs opera, mint olyan elriasztható lehet, mert diszonáns hangok jelennek meg az emberek fejében, de az Ákos nagyon-nagyon szép és fogyasztható zenét írt. Most a fogyaszthatót azt értsék nem pejoratív értelemben.
1: Világos, persze.
2: És a Cvikli Fanni nevű táncos lány, aki benne is van az előadásban, és koreografálta is az előadást, egy ilyen nagyon csodálatos női történetet pakolt, vagy segített nekünk összepakolni ebben, és közben ott van a látványvilág, amit a Bati Nikoletta készített. Szóval, hogy így nagyon sok nő, tulajdonképpen ez nagyon sok nő körül, az Ákos és én voltam a két férfi, olyan érzés ez, mint hogyha így betévedtünk volna a női öltözőbe, és akkor megosztanak velünk olyan élményeket önmagukról, amikről mi általában nem nagyon tudunk, vagy nem nagyon érzékelünk. És ami az igazán különlegesebben, hogy valahol nyomaiban a saját, a Horváth Mária ugye a Marának az édesanyja, aki az ének szólamot viszi, ők egyébként anyalánya az életben is, és valahogy így ez az utazás, hogy a saját traumájukat hogyan dolgozzák fel, és jutnak el arra, hogy a legvégén képesek legyenek leülni egy asztalhoz, az mindenféleképpen tanulságos lehet. És ami a legfontosabb, ami szerintem ma már igazából a színháznak a feladata kellene, hogy legyen, hogy beszélgetéseket generáljon a nézők között, családok között, hogy kinyisson olyan kimondjanak olyan el nem mondott mondatokat, és kinyissanak olyan fiókot, mélyre elrakott dobozokba elrakott történeteket, amik segítenek abban, hogy együtt tudjunk élni, hogy minél több trauma dolgozódjon föl, hogy ne vigyük tovább. Én szerintem alapvetően valahol minden egyes előadásnak idáig kéne eljutni.
1: Anyám hangja, most erről meséltél előtte, az elvarázsolt király kisasszonyról beszéltél, ezek a Karinthy Színházban láthatók. Váradi R. Szabolcs, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm. Minden jót mindenkinek.
1: Köszönöm a lehetőséget, hogy önökkel tölthetük ezt a majd egy órát. Holnap ismét nekirugaszkodunk, remélem számíthatunk a figyelmükre. Ez volt a Kultúra, a Spirit FM-en. Róna Jegon vagyok. Viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz.
1: Sörös sztorik a 30 éves belga sörözőtől. A mikrofonnál Somoti Sajmos Eszter. A BEM rakparton megtalálható belga söröző 30 éves múltra tekint vissza, ennek apropóján osztunk meg egy következő történetet, vagy hát inkább egy következő gondolatot, mert én azt gondolom, amikor a belga sörfogyasztásról beszélgetünk, akkor mindig az a legnagyobb kérdés, hogy oké, vannak a belga sörök, de vajon a magyarok belga sörfogyasztása milyen, hogyan lehet őket valahogy kategorizálni? Hát nyilván kell készülni mennyiségekre, nyilván kell készülni különböző fajtákra, és ennek kapcsán fogom kérdezni Görömbéi Cintiát, operatív vezetőt, hogy hogy képzeljük el a belga sörfogyasztás idehaza? Milyen ívet ír le, és mondhatjuk-e azt, hogy ismerjük az igazi belga söröket, vagy pedig érdemes azért a repertoárt szélesebb spektrumon megismerni?
2: Mindenképpen érdemes széles spektrumon megismerni a repertoárt, főleg azért, mert folyamatosan változik nálunk is. Tehát van a sörlapunknak egy elég nagy gerince, de mindig hagyunk benne 10-20-30 féle olyan sört, amit változtatunk, hogy fenntartsuk az érdeklődést, és hogy mindig legyen valamiféle újdonság, legyen ez akár a csapolt, vagy az üveges változatok közül. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor 2005-ben kerültem bele a belga sörök világában, és emlékszem arra, amikor még tanítgattuk a vendégeinket, hogy hogyan kell a belga sört fogyasztani. Én is nagyon sokáig tanultam, hogy hogyan kell a belga sört fogyasztani. Mert mi magyarok, akik a Lagerpils vonalon szocializálódtunk, mi azt gondoltuk, hogy ebből lehet mennyiséget fogyasztani. Az óriási különbség a belga sörök és az egyéb más sörök között az, hogy itt nem mennyiséget kell fogyasztani, hanem érdeklődéssel kell lenni a sörök iránt. Akár meghatározhatjuk a színét, a karakterét, az ízét, hogy az triple legyen, dübbel, apátsági vagy trapista sör legyen, és nagyon sokáig próbáltuk tanítgatni a vendégeinket. Emlékszem egy olyan sztorira, amikor két fiatalember megérkezett az étterembe, és határozott céllal jöttek, ők szeretnének kérni két olyan sört, ami a legerősebb sörünk volt akkor, ez 12%-os volt, hogyha jobban belegondolunk, egy testes bor is 12%-os. Na most ez azért szénsavval kombinálva akár elég ütős is lehet, és próbáltuk mondani nekik, hogy építsenek fel egy sörsort, hadd ajánljunk egy gyengébet, és úgy haladjanak az erősebb felé. De gyorsan kiderült, nagyon aranyosak voltak, hogy nincsen ennyi pénzük, és engedtünk nekik, elfogyasztották a két legerősebb sörünket, és hát az étteremben lépcső van. Úgyhogy mi a lépcső aljáról figyeltük, és próbáltunk vigyázni rájuk, hogy hogyan fognak tudni fölmenni a lépcsőn, úgyhogy biztonsággal felérjenek. Nyilván azóta már nagyon sokat tanult a magyar közönség a belga sörökről, és határozottan elértük szerintem azt a célt, hogy nem mennyiségi fogyasztásról, hanem minőségi fogyasztásról beszélünk.
1: Ez nagyon fontos, mindig elmondjuk az alkoholfogyasztás tekintetében, hogy a minőség a sokkal fontosabb tényező, mint a mennyiség. Tartsanak velünk a következő alkalommal is, hiszen még tartogatunk sztorit a belga söröző életéből. A belga söröző történetét hallották. Aki pedig kíváncsi, irány a BEM rakpart.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos száraz idő, letartóztatták Sesták Miklóst, a nyári negatív rekordot is megdöntheti a Duna vízállása Budapestnél. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számvevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott párt finanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számvevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatására is kiterjed. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Nagyon szép napot kívánunk mindenkinek. Ez itt a Provokatőr, akik YouTube-on követik az adásunkat, azok már türelmetlenek voltak egy pici csúszással, de itt vagyunk. Elképesztő dugó van a városban, és ugye, urak, hihetetlen nehéz
3: nem
2: most közlekedni.
3: Nem kifejezés, nem kérdés. Ne is tépkedd a sebeinket.
2: Lehet, hogy sokakat nem is érdekel, akik mondjuk felvételről látják ezt, de hát mindegy, megugrottuk ezt a kis akadályt, és itt vagyunk, Fekete Győr András, a Momentum alapítója. Szervusz!
3: Szervusztok, sziasztok!
2: Szia, Dévény István!
4: Üdvözletem, Boros Tamás.
2: Boros Tamás! Várjuk a kommenteket, tényleg, most be fogok olvasni, ígérem.
4: Kinek?
2: Ígérem, beolvasok mindenkinek, és felolvasom a kommenteket, és reagálunk is rá, mert érkezett is néhány. Fegyőr, nem ár, akkor a provokatőr is romba dönti. Mi? Jó volt veletek, mint annó a Momentumban, amíg Bandi nem került előtérbe. Jó. Hagyjuk. És azt hittem, hogy valami vicces.
3: Az lenne. Alaphangot megadták a kommentelők nekünk.
4: De ez mindig teljesen mindegy, hogy ki a vendég, a első ilyen hozzászól, és mindig benne vagy, akkor nem nézem.
3: Akkor nem.
4: Eddig kitartottam, de most már biztos, hogy nem.
2: Amúgy eskü egy hont is jó lenne, túl alacsony a vérnyomásom. A provokálhatóbb vendégeket.
4: Csatlakozom a hozzászólóhoz.
2: Hívjuk majd Hont Andrást, aztán meglátjuk, hogy eljön eddig. Eddig nem fogadta el a meghívásunkat. Ti most jó haverságban vagytok, nem?
4: Amit nem mindig is, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy egyenes irányú, egyenletes mozgás.
2: Jó, Sesták a börtönben. Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság Sesták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását, a hírhet Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetbe szállították, ezek voltak a kevéssé fontos részletek. 11 milliárd forintnyi kenőpénzt vettek át vád szerint a Volánbusz jármű beszerzéseihez kapcsolódóan 2015 és 2018 között. Vagyonnyilatkozataiban folyamatos látványos gyarapodást mutatott fel, 2026-ra már átlépve az 1 milliárd forintos határt. Legalább őszinte volt, nem? Tehát azt mondja, hogy 16 millióról indult, és akkor 1 milliárdra megérkezett elég hamar. Régóta cégtemetők, offshore szálak és kisvárdai látványberuházások kísérik az ő munkásságát, és akkor a provokatív állításunk pedig a következő. Mondjam?
4: Sesták Miklós ártatlan. Ennél rövidebben.
2: A napnál is világosabb.
4: De ezt nem én mondom, ezt Rogán Antal. Ugye mindig hozzuk ezeket a provokatív állításokat, vagy akár egy hozzászólás, akár egy olyan vélemény, amivel nem feltétlenül értünk egyet, és hát Rogán Antal, aki váratlanul előkerült, a napba hunyorogva ugye azt mondta, hogy a mindkét minisztertársa ártatlan, és ezt be is fogják bizonyítani. Uh-huh. És ezt már kifejezetten izgatottam már ezt a bizonyítást.
3: Hát magáról is azért nyilván ártatlanként nyilatkozik, de ez mondjuk érdekes is lenne ennek az ellentétje, meg az ügyvédje hasonlóan. Pont beszéltem a napokban egy még a Neres államigazgatásban dolgozó ismerősömmel, és ő mondta, hogy a Sesták még fideszes mércével is egyébként nagyon gátlástalanul korrupt volt. Tehát amit ő leművelt miniszterként és utána, az már Fideszen belül is így kinyitotta a bicskát a zsebekben.
2: De ez ugye ezért van ott, ahol?
3: És hát ezért van ott, hogy egyedül kellett besétálni a mindenféle KDNP-s kíséret, meg könnyek, meg stb. Nélkül ugye az ügyészségnek az épületébe.
4: És nem számította arra, szent hogy misét,
3: Katalin fogja ott
4: és
3: várni.
4: És ezért támogató szent misét se kapott.
3: Szent misét se kapott, pedig keresztény.
2: Igen, nem nagyon beszéltek róla, hanem ők sem.
4: Nem.
3: Van egy olyan, hát Mende mondanál azért jóval több, mert több forrás is tett erre állításokat, hogy évekkel ezelőtt Kisvárdán a villájában megjelent a TEK, még akkor Orbán Viktort hívták Magyarország miniszterelnökének, és valószínűleg ez a maffia családon belüli üzenet volt a Sesták irányába, hogy túl sokat loptál, haver. És ugye vele az volt a problémája a Fidesznek, hogy tehát ő rossz káder, tehát ő meglopta a családot kvázi, hogy hívják, a Hankó az a jó káder. Tehát ő a Fidesznek lopott, és ugye a Fidesz érdekében osztogató. Tehát ez a különbség a hétfőn előállított két parlamenti képviselő.
2: Én ezt mindig vitatom, és hozzá kell tennünk, hiszen újságírók vagyunk, hogy ezek egyelőre csak vádak, hogy lopott volna a Hankó, de ha így tett, az egy félreértés, hogy ő a pártnak tett. Tehát az saját magának. Tehát ha ő ezt nem teszi meg, akkor őjától lecserélik. Nem értesz egyet?
4: Nem, az, hogy ő szerintem...
2: Vagy
4: nem,
2: a saját jövője miatt is, és a pozíciója.
4: Ilyet nem lehet kijelenteni, de én azt gondolom, hogy Hankó nem is lopott magának. Lehet, hogy valami csúran cseppent.
2: De így, érted, ahogy mondom.
4: Igen, de ő nem is még csak magának se lopott. Tehát, hogy neki meg, én azt gondolom, neki ki volt adva a pártutasítás. Egyébként erre hivatkozik is most, ugye az ügyvédje bemutatta ezt a 20x oldalas dokumentumot, és abban azt írja, hogy hát minden törvényes volt, és a jogszabályoknak, illetve a kormány határozatoknak megfelelően történt a pénzosztás. Ezt most ugye a fideszes nyilvánosságban úgy fordítják, hogy íme az ártatlanság bizonyítéka, de hát én ezt meg úgy fordítom, hogy hát akkor tulajdonképpen egyre már így kezdi feljebb passzolni a labdát, mert azt mondja, hogy hát én csak azt tettem, amire a kormány határozat, a kormány döntés utasított.
2: Most Hankó, ugye?
4: Hankó, hát ne, abszolút
2: tudom, még beszélünk róla. Maradjunk a Sesztáknál.
4: Ja, a Sesztáknál.
2: Mit tudunk Sesztáknál?
4: Sesztákról azt tudjuk, hogy egy ügyet idehoztam, mert az még Piti Áner, mert csak 1,3 milliárd forint volt ugye a veszteség.
2: Le se hajolott.
4: De hogy ez annyira jellemzi azt, hogy mi is történt, és ezt most nagyon tényleg röviden, mert jól összetömörítettem a sztorit, hogy ezt a Nemzeti Nyomozóiroda ezt így felderítette. Tehát ezt most nem, hogy nem most ez így kipattant, hanem ezek így az van. Összes ügy az utolsó milliméterig kinyomozva ott hevert, hát nem valakinek az asztán, és nem valakinek a fiókjában, hanem szépen félretéve, hogy hát most akkor ezt hagyjuk. Aztán...
2: Ezt megerősíti azt, amit András...
4: Abszolút, mond. Abszolút. És ugye ez az ügy, ez a Volánbusz ügyben volt, mondom, potom 1,3 milliárd. Ugye a Volánbusz ZRT az 2006-ban 85 buszra kötött leasing szerződést 10 évre. Ez lejárt ugye 2016-ban, és akkor megállapították, hogy 2,8 millió forint a maradvány érték. Annyin megvehette volna a Volánbusznak a leányvállalata a buszokat. Hát nem ez történt természetesen, hanem eladták egy külső cégnek 2,8 millió forintért darabját. Na most ez a külső cég 3 nap múlva továbbadta mindegyiket 18,8 millió forintért, 85-ször 16 millió forint kárít már keletkezett. És nem itt van a történet vége, hanem aztán a Volánbusz ettől a harmadik cégtől visszabérelte azokat a buszokat, amiket nem a saját leányvállalatnak adott oda, és utána is ezzel hordta az utasokat, sőt, miközben ment a biznisz, ez egy hét alatt lepörgették egyébként, akkor is ezek a buszok jártak, ugyanúgy is vitték az utasokat. Ez 1,3 milliárd forint volt. És a másik kedvencem, az nagyon-nagyon tetszett, hogy vettek Kecskemét mellett egy telephelyet, azzal a célra, hogy bővíteni kell a karbantartó kapacitást. Ugye felküldték Szíveknek, meg láttam azt, hogy kiváló, persze kell. Na most megvették ezt a telephelyet 540 millió forintos túlárazással, hogy itt fogják a buszokat javítani. A nyomozás során derült ki, hogy egy olyan pici csarnok van a telephelyen, ahova egy busz se fér be. Tehát vettek egy garást. Tehát egészen elképesztő.
2: Túl nagy a pofánk, de nem a zsömbével van abban, egyébként kisebb buszokat kell gyártani.
3: Bocsa, a Szívekről jut eszembe, hogy ezt is talán megírták és felgöngyölítették, hogy amikor a Szívek ugye Nemzeti Vagyonkezelőnek volt a vezetője, akkor jött valami fószer, valami vállalkozó 120 millió forinttal, kenőpénzzel, és a Szívek nem tudta, hogy ez most milyen ügyhez kötődik, és elküldte. Aha. És akkor Sesztek telefonált idegesen, hogy te hülye vagy te? Tehát miért küldted el? És hát nem tudtam, hogy most mit fogsz mondani, hogy oké, akkor visszaszólsz neki, hogy most már 150 millióba kerül.
4: Aha.
3: Tudod, tehát, hogy így
4: miért nem tud bemutatkozni rendesen?
3: Igen. Ugye a Szívek is tartóztatásban van, ugye jelenleg Dániellel közösen állították őket.
4: Azt hittem, hogy az lesz a sztori, hogy kevés. Tehát, hogy tudod, mint amikor a főorvosnak akarsz adni 5000-et, és megsértődik.
3: Az lett végül 120-ból 150 keletkezett után. Úgyhogy én nagyon nagy elégtételt érzek, hogy ez az ember, ez Rács mögött van, és ott is marad.
2: Hát csak elég, de nem akarok ebben az irányba elmenni, hiába esett ki a számon, de majd erre is térjünk ki, hogy ő ugye már egy volt politikus, lehet, hogy beáldozzák, ha tényleg volt már a vaj a füle mögött, és tudtak róla, és már nyomoztak, és voltak eredmények, nyilvánvaló volt, hogyha bukni fog a rendszer, akkor őt be fogják áldozni, sőt, én élek a gyanúperre, lehet, hogy akkor is beáldozták volna már, csak nem így, ha egyébként nem bukik a rendszer. Hanem akkor...
4: jó lett volna egy ilyen minőségi Bódog Istvánnak, nem?
2: Hanem akkor visszaküldik a kisvárdai hűbér birtokára, és akkor ott lehet tudom, gerebjézni a leveleket, de szálljon ki a lehető legtöbb bizniszből, lehet, hogy ezt csinálták volna. Így viszont ugye nincsen kecmec, és egy remek lehetőség az ügyészség számára is, hogy akkor itt villancson valamit, hogy itt innentől
4: tudjátok,
2: kezdve
4: mind nem értek.
2: Demokrácia van. Na mindegy, akkor nem mondom el, hogy mit akartam, de mondd el, hogy mit nem értesz.
4: Csak közben, ahogy elkezdtem mondani, hogy eszembe jutott valami, és hát, hogyha már is egy volt képviselő a vendégünk, hogy mi a bánatért vitték be a parlamentbe? Tehát egy kétharmadnál a mentelmi joga lópikulát nem ér. És arra jutott eszembe, hogy mondtad, hogy hazaküldték volna gerebézni a hűbérbirtokra. Van ott egy jégtörő, meg műrozmárok is, azt láttátok, az most van a Telexen egy cikk, hogy milyen fejlesztések voltak. Akkor mit a jégtörőt tisztogatni, meg rozmárfogakat élesíteni, és hogy de akkor miért rakták be a parlamentbe? Hiszen berakták a reflektorfénybe, tehát így még kínosabb a dolog, mint hogyha valahonnan Kisvárdán így előállították volna.
3: Hát vagy nem volt más. Tehát azért...
2: Én nem hiszem, hogy nem volt más.
3: Tehát amikor a bókák, meg a pócsok, meg ezek kerültek be a Fidesz frakcióba is, tehát hogy ennyire elfogytak a káderek, hát akkor valaki, ezek maradtak, de
4: valakire rábőknek, nem?
3: Persze. Nem, ez egy jó kérdés.
2: Ők üzleti köröknek az összekötői. Tehát azért a Fidesz nem úgy nézett ki, hogy volt Orbán Viktor, hogy van Orbán Viktor, és akkor utána a frakcióban pedig, nem tudom, 100-valahány kulás doboz éppen, hanem ott azért voltak hatalmi körök, még ha Orbánon keresztül szűrve is úgy tűnt, mintha ez egy ilyen egyeduralom lett volna, azért mégiscsak voltak bizonyos szakpolitikai témákban egymásnak ellenható mozgások, és ezek főként gazdaságiak voltak. És hát egy ilyen gazdasági tótumfaktum lehetett az ember, és hogy ismerte őt, meg őt. Tehát ha mondjuk mozgósítani kellett azokban régiókban, akkor ő volt az, aki fölemelte a telefont, és akkor ezt el tudta intézni. Lehet, hogy őt ezzel fizették ki, mert azon túl, hogy ott ült a parlamentben, hát most kit érdekel, hogy egy várántás.
3: És Molnár Zsolt is érted, az MSZP színében bent volt a parlamentben, pedig már zajlott ellene a parkolással kapcsolatos büntető eljárás, amikor a táskát cserélt 50 millió forint valahol ott a Ogyé hivatal körül. És még úgy tartott az MSZP, mert merő volt Budapestnek a vezetője, tehát megerősítem a
4: vagy lehet, hogy
3: elmondottakat, hogy... valószínűleg ez van, hogy fogják egymást, aztán zsarolási potenciál.
4: Na pont ezt akartam mondani, hogyha ugye mostanában sokszor úgy beszélnek Sesztákról, azt hiszem Magyar Péter is így említette, hogy a KDNP simicskája. Na most akkor, hogyha ő ugye mindenkiről kvázi, ha rajta mennek át a pénzek, akkor mindenkiről nagyjából tud mindent, mert hogy honnan jött is, mekkora összeg is, merre ment, és akkor ezzel ő is tudja fogni a tört. Na mindegy, szóval, hogy de ez az egész milyen, nem? Tehát, hogy így belegondoltak, hogy most mi a témánk, miről beszélgetünk arra, hogy nézett ki a Fidesznek, meg a KDNP-nek a maffia működése, és azért a KDNP-nél ez a kereszténydemokrata részhez nálam azért emeli a gyakorlat pont értékét.
3: Igen. Jó, hát ugye ezeket nyilván eddig is tudtuk, láttuk, olvastuk, csak most látjuk most már a bizonyítékok szintjén is, meglátjuk a bilincs, meg az elvezetések szintjén is. Nyilván felélegzett egy ország, tehát azért hétfői napon azért sok olyan ismerős barát, meg ember volt ebben az országban, aki úgy érezte, hogy erre szavaztam.
4: Hát Kisvárdán nem csodálkoztam volna, hogyha tűzijátékot tartanak spontán.
2: A francia abszolutizmusban, most olvasok egy tök jó könyvet, ilyen történelmét, amit összevet jelenkori politikai mozgásokat, azzal, hogy mi történt régen, mondjuk az Oszmán Birodalomban, ott is megvoltak ezek a hűbérbirtokosok, Timár rendszerben. Ugye a periférián alakítottak ki Teil hatalmat, és a járadékok elosztásában, ha ezek a kiskirályok megbízhatóak voltak, akkor a központ őket jutalmazta, és valószínűleg Sesztelk is ilyen módon kerülhetett föl, tehát a vidéki klienshálózat, a választókerületi betonbiztonság, tehát abban nagyon erős volt, akkor ő egy ilyen szürkezónás technokrata volt, hogy nem volt annyira reflektorfényben, de a háttérben mindent el tudott intézni, és hát a zsarolhatóság az meg mindig azért a feltétlen hűségnek a garanciája. Tehát ha valakinek már volt egyébként valamilyen bűne, és ezt tudta, hogy tudják a többiek is, tehát Sesztelk nem most lepődött meg, hogy nyomoztak az ő ügyében, és hogy ezeket az aktákat nem ásták el 60 méter mélyre, vagy egy betonbunkerben nem égették el, mint tudom én. Tehát ez azt jelentette a számára, hogy továbbra is hűségesnek kell lennie, és meg kell csinálnia azt, amit kérnek. Tehát én nem gondolom, hogy ő egyébként saját maga számára lopott, Mészáros Lőrinc sem saját maga számára halmozott fel vagyont, hanem lehet, hogy ő egy ilyen elosztó ember volt. Hogy ja, ő az,
4: és,
2: aki,
4: és hát figyelj, öt és félszerese lett a vagyona az elmúlt 9 évben. Ott azért kellett egy kis... Az alkotmányos költségre is alkotmányos költséget rakott emberünk valószínűleg.
2: Igen, de tök mindegy, hogy neki mennyi van a bankszámláján, ha tudja, hogy tartozik, akár csak szóban is azért lehet, hogy vannak veszélyes emberek. Szóval azt akartam, hogy, hogy mindig a periférián teremts meg hatalmat, és ezért alakulhat ki az, hogy ilyen, ilyen uradalmak alakulnak ki, gombamód nőnek ki, Kisvárdon, itt van, és ezért is volt az, hogy Orbán Viktorék is, még a TAU támogatással olyan kluboknak is adtak pénzt, a periférián, amit az ember nem értett, hogy ennek mi az oka. Hát ez, hogy a lovagi tornában megjutalmazzák azokat a hercegeket, akik abban a régióban majd biztosítják az ő hatalmukat, mert hát a centrumot azt elengedték úgy, ahogy van Budapestet. De ha a periférián megvagyunk, és ott megvannak ezek a hálózatok, akkor, akkor még nyerhetünk, csak hát ez
3: nagyon is szépen adaptáltad az olvasmány élményeidet itt a feudális Magyarországra 2026-ban.
4: Az a baj, hogy nagyon egyszerű, nem?
3: Ötös.
2: Nem is volt nehéz.
4: Az a baj, nagyon, igen, de hát hogy ez nem egy nagy kihívás. Sajnos.
2: Ja, ugorjunk át Hankóra? Hát már így ideje korán?
4: Ha már.
2: Szerintem igen. Jó. Hankó ugye azért az más. Én beszéltem egy-két benfentes ügyvéddel, és azért az ő esetében azt mondják, hogy amivel őt vádolják, azért azzal nehéz lesz őt megfogni. Csak ennyi. Most így provokatíve ledobom, hogy egyrészt ártatlan, másrészt koncepciós pert folytatnak ellene, harmadrészt lesz ő még Magyarország miniszterelnöke. Akárhogy is. Na, választhatok ki egyet ebből.
4: Hát, én átadom a szót a vendégre.
3: Hát szóval Hankó esetében, ugye Szijjártónak volt az a mondása, hogy a Fidesz olyan, mint egy multinacionális cég, és akkor belépsz alul, és végigjárod a szamár létrát, és hogy ha ügyesen tudsz lopni, akkor felkerülsz osztályvezetőnek, ha még ügyesebben, akkor főosztályvezető, ha már nagyon sokat tudsz lopni a Fidesznek, akkor államtitkár, és a többi, és a többi. És Hankó már ott volt a Szócska miniszter körül 2011 környékén, és onnan mászott szépen fel egyébként a Fidesz ranglétráján, míg nem már mindenki elfogyott szinte, és akkor miniszter válhatott belőle. És szerintem említsük meg azt, hogy Molnár Áron meg az ő neki információt szolgáltató informátorok, neked is vannak ügyvédinformátorai, hogy az Áronnak is voltak a ugye, kulturális életben.
2: Hát ők is léptek a fényre.
3: Ki is léptek a fényre végül, és nyilván ez egy óriási tett volt a részükről, mert be tudták borítani ezt az irgalmatlan mértékű 17 milliárdos csalást tulajdonképpen, és hűtlen kezelést. Úgyhogy nem, Hankóval szemben megalapozott gyanú van, Hankót szerintem mi van ma? Csütörtök van?
4: Szerda.
3: Meg csak szerda van.
4: Holnap.
3: Tehát, hogy 24 órán belül körülbelül róla. A nyomozati bíró eldönti, hogy ő is előzetes letartóztatásba kerül minimum 30 napra. Megdöbbentő és szomorú volt számomra egyébként, amit a családjával, meg a gyermekeivel ő csinált. Az, hogy oda vitték őket, és a könnyeik mögé próbált bújni, kvázi biodisztentként maga elé tolta. Én is apuka vagyok, és ennyire méltatlan és megalázó szituációba rakni a saját gyerekeidet, amikor de tudod magadról, hogy büntető eljárás hatály alatt fogsz állni, nyilván tudod magadról, hogy amit te tettél, ahogy szétosztották azokat a pénzeket, ugye kampányfinanszírozási célokból, az bűncselekményt valósított meg, de mégis kihasználod ezt és kvázi könyörögsz ezen keresztül az embereknek, hogy bocsássanak meg neked.
2: Izgalmas téma. Kötözködhetek egy kicsit?
3: Persze.
2: Néhány évvel ezelőtt, még nem ebben a műsorban, hanem hárommal ezelőttiben, emlékszem, hogy amikor te gyerekhordozóban fotóztattad magad, vagy fotóztad le magad, jól emlékszem? Talán a konyhádban.
3: Konyhában gyerekhordozóban lefotózott a párom.
2: Igen, szerintem már az is egy határátlépés volt nálam.
3: Szerintem nem. Okay. De akkor nyilván mindenkinek megvan egyéni véleménye.
2: Nem, én azt gondolom, hogy tehát egy politikusnak...
3: Főleg, hogy arca nem is lehetett látni az akkor
2: tény, csak ha a politikus ebből politikai tőkét kovácsol, már pedig azt kovácsol belőle, akkor ez sajnos nem megengedhető. Ez egy szomorú helyzet a te esetedben, mert hogy én azt gondolom, hogy a politikus bármilyen helyzetben a gyermekével fotózkodik, és ott ráutaló, nagyon hülye hangzik, nem magatartás, ráutaló narratívát ír, vagy rajzol fel abból, hogy ő mint felelős szülő jó ember, és ezt át tudja konvertálni politikai eredményességé. Hú, de nehezen jövök ki ebből a mondatból. Nem tudom, ennyire érthető. Tehát, hogy ha valaki azt mutatja, hogy én jó szülő vagyok, én törődöm a gyermekemmel, én odafigyelek rá, én lekövetem az ő igényeit, és felelős vagyok, az úgy jelenik meg a választó fejében, hogy politikusként is rábízhatom magam. Nagyon sok olyan példa is van, amikor direkt politikai üzenetben jelentkeznek a gyermekek. Ilyet csinált egyébként Magyar Péter is csinált ilyet, de nekem most hirtelen a tatai polgármester jut eszembe, ha már Tatáról jöttem, aki a gyermekét féltve, unokáját féltve indult el aláírásokat gyűjteni, és akkor mondta, hogy unokám, ne félj, mert megyek, és akkor aláíratom, és akkor ide nem fognak betörni a nem tudom kik, oroszok vagy ukránok. Tehát, hogy van ez is, de én azt gondolom, hogy a politikusok esetében én egyébként törvényileg tiltanám meg azt, hogy ők a családtagjaikkal mutatkozzanak. Mert van ennek egy pszichológiai, tehát megjelenik a választó fejében a politikus, aki gyerekkel van, és bekapcsol egy olyan ösztön, hogy nekem nem kell arra figyelnem, hogy ő hitelese vagy sem, mert gyermekkel mutatkozik, tehát ösztönösen meg akarok benne bízni. És ez egy kijátszása annak a védelmi vonalnak, amivel egyébként meg rendelkeznie kéne a választópolgárnak.
3: Ez egy érdekes kérdés egyébként angol szász világban, vagy akár Kanadában, Nagy-Britanniában, az USA-ban. Ott nagyon bevett az, hogy a család az gyakorlatilag a politikai vagy a közszereplők életének, közéletének a részei. És szerintem van különbség a között, hogy egy politikus védőpajsként tartja el mondjuk a saját családtagjait maga elé, vagy például egy hétköznapi helyzetben mutatkozik velük, vagy egy bizonyos értéket közvetít a te hivatkozott példád velem kapcsolatban. Ugye ez egy babahordozós kép volt, amivel én például azt az értéket igyekeztem közvetíteni egy feudális Magyarországon, hogy egyébként az apáknak a helye, az nem csak a munkahelyen van, hanem bizony ott van a gyerekük mellett, és amikor pici a gyerek, akkor igenis fontos az, hogy az édesapa kivegye a részét. Ugye ott jött Rákai Kálmár, Rákai
4: nagyon jó fogadta a NER nyilvánosság.
3: És a NER nyilvánosság az azonnal ezen kiagadt, hogy szép új világ, és hát a férfiak azok kb. Okay. Hozzásérnek a gyerekek.
2: Erre térünk vissza. Nem, szerintem ez még jó téma, csak elmegyünk egy rövid szünetre, és akkor innen folytatjuk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: És ott hagytuk abba, picit elkezdtem piszkálódni, mert akkor a béke honolt itt, ilyen galambok repültek át a stúdió fölött, hogy gondoltam valami kis feszkót behozok. És hát
2: belekötöttem
1: Fekete Győr Andrásba. De sikerült. És ez a gyermekhordozós. Maga az üzenet nekem egyébként rettentő szimpatikus, én magam is az a típusú apa voltam, aki állandóan magán hordozta ezt az alkalmatosságot, és benne volt a gyerek, és akkor így jártunk mindenhova, meg éjszakákat töltöttem ezzel, akkor már falnak neki mentem, mert elaludtam séta közben, szóval nekem is vannak élményeim. Tehát ezt hagyjuk is, hogy Rákai Filipék mivel revolvereztek téged, mert szerintem az nem érdekes, az méltatlan. Az is megér egy vitát, de azt nem itt tudjuk lefolytatni.
2: By the way, beleszembe is eljárás indulhat. Ugye most vagy soha.
3: Megnéztem, hogy milyen filmek készültek hasonló büdzséből az Amerikai Egyesült Államokban az elmúlt években. Van egy-kettő, például a Smile, ami 270 millió dollárt hozott, aztán a 2021-es Oscar
1: díjas. De ez nem ilyen kosztümös film, azért tegyük hozzá, tehát az egy thriller, vagy a horror. Nem kellett díszletet felhúzni.
3: Sőt.
1: Muszáj megvédenem Rákai Filipet.
3: Hát tudom.
1: És az, hogy borzasztó, az a baj, hogy tehát mondjuk mit tudom én ilyen Rotten Tomatoes, vagy IMDb, vagy Metacritic szám alapján miért nem lehet mondjuk eljárást indítani bizonyos filmek ellen? Tehát, ha ráköltettek már 100 milliárdot, teszem azt, de az IMDb, jó, ott tud a nép is sajnos szavazni, de mondjuk ott van a Metacritic, ahol a pontszám az nem a userek által, hanem a filmkritikusok által jön össze, és mit tudom én, mondjuk nem éri el az 5-ös pontszámot, akkor automatikusan már is a rendőrség kopogtat Rákai Filipnél.
3: Szerintem elég, ha csak vissza kell utalni a pénz felét, hogy
1: Jól hangzik.
2: Na, szóval, már megnéztem, mennyit kapott, de 2,3-at.
3: Jó, de ez az izé miatt van. De azért, mert a tisztások, akik nem is látták, lehúzták, pedig van jó film. Az volt a kedvenc része, amikor átkelnek a Dunán, és ahogy boldog arccal énekelnek a forradalmárok, és olyan volt a képi világa is, meg az egésznek az a hangulat, az egy perc, mintha az 50-es években készült volna a film, és majd kerestem a tömegben Sós Imrét. Tehát, hogy hol van ő, aki a leglelkesebben fogja?
2: Hát ezért nem egy csillag a tízből, igen.
1: Na tehát, röviden összefoglalva, van bennünk egy ilyen evolúciós empátia a gyerek felé, a kritikai érzékünk elalszik, ha vele látjuk a felnőttet és a racionális vagy politikai vitákat azonnal kikapcsolja az agyunkból. Ezen kívül a pszichénkben a gyermeknek van egy szimbólum, az ártatlanság, romlatlanság, önzetlenség, és ha vele mutatkozol, akkor már is pluszpontokkal indulsz. Amit te közvetítettél ott, az szuper volt, tök jó volt, csak én még egyszer mondom, ezt politikusnak nem szabadna megtenni. Azt, ha te ezt kiszervezted volna bármelyik influencernek, akkor azt mondom, hogy hajrá, de így, hogy te politikusként tetted azt...
2: Ne közel meg kellett majd, és ez, hogy fogd meg a gyerekem.
3: Vegyem magamra.
1: Nem, sajnos ezt a pályát választottad.
2: Azt mondja, hogy a ne. Hát azt mondta, hogy
1: szavazatokra hajtottál. A NER nyilvánosság
3: hogy elhasalna, hogyha én kötném magamra a fekete győrnek.
4: Kölcsönözni
3: a konyhába, és így csodál.
1: Nem, neked ilyen Orbán unokát kellett volna. Na, arra mit szólnak mondjuk a fideszesek? Ott meglátnak téged.
3: Mit szól hozzá Orbán?
1: Megtudja. Tehát ez érzelmi manipuláció, akárhonnan nézzük, és ezt politikus ne csinálja. És ezt törvényileg szabályozzuk, és le kell csukni 30 évre, aki ilyet csinált, pont. Na, jó, elvicceltem a végét.
3: Akkor vissza Hankóhoz.
1: Visszahangkóz, hívd be Hankót.
3: Hát ugye én, mint a fideszes nyilvánosság egyik legaktívabb nem fideszes követője, kíváncsi voltam, hogy mit fognak erről mondani, erről a családi részről a tetője. Kíváncsi voltam, hogy mit fognak

0: szegény családja oda ment elbúcsúzni tőle, és még a családjába is belerúgnak, még a családját is támadják. Tehát ez ilyen kétfenekű bőrönt, hogy ott volt egyébként ez a manipulatív jelenet, amit nem csak arra használt a Fidesz, hogy könnycseppeket csaljon a választópolgárok szemébe, hanem utólag még, mivel te is elmondod, én is elmondom, sokan elmondják, hogy mit gondolnak erről az egészről, hogy nem kellene a családot is, főleg a gyerekeket bevonni, és főleg egy ilyen helyzetbe. Még aztán még arra is fel tudják használni még egyszer az egészet, hogy akkor elkezdjék rúdosni a tiszás nyilvánosságot, hogy na, ezért meg még a családot is bántják. És nekem az a durva ebbe, hogy amikor megnéztem a Hankó Balázs exkluzív interjút a Hír TV-n, amit ugye úgy harangoztak be, és maga Orbán Viktor is, hát a franc se tudja, hogy ki, mert nem egészen akkor megy a Facebookja, amikor előtte ül ugye a mester. Itt-ott tamad, szóval igen, társadalmi melóban csinálja most már. Jó, helyes. Szóval, hogy Orbán Viktor is ugye azt mondta, hogy reklámozta vagy Orbánik, hogy itt van a nagy igazolása a mi igazunknak is, a bizonyíték, hogy koncepciós eljárás, és őszintén is mindent el fog mondani, és megvédi magát. És ahhoz képest, hogy ez volt a felvezetés, hogy megvédi magát, ez az interjú, ami lement a Hír TV-n, az engem meglepett. Mert nagyon sok része valódi interjú elemeket tartalmazott. Tehát a Marianna, elfejtettem a vezeték nevén. A Robi felesége. A Robi felesége.
1: Milyen Robi?
0: Hát ez a Kovács, nem? Kovács?
2: Aha.
0: Jó, mindegy, hagyjuk, mert a névmemóriám az borzalmas. Hát ez szerintem neked
2: nem kell mondanom
0: Zoltán. Szóval, hogy olyan kérdések
1: volt. Dobos?
0: Igen, köszönöm szépen. Igen.
1: Esküszöm, nem néztem meg, csak beugrott.
0: Hogy olyan kérdéseket tett föl, amelyek valódi kérdések voltak, sőt olyan kérdéseket tett föl, amelyek kérdésnek álcázott manipulatív állítások voltak, és nem a Hankót védték, hanem a Hankót támadták. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként valójában, és ilyen nem történik a Hír TV-ben véletlenül, ott nem az van, hogy beül a bátor műsorvezető, és ami eszébe jut, betyárosan kivágja az asztal, és megszorongatja az interjú alatt, ha méltó rá, hogyha megérdemli. Szóval, hogy olyan kérdések is, olyan volt az egésznek a hangulata, környezete, hogy én azt gondolom, hogy egyébként már régen engedték a Hankót. Tehát a Fideszben pontosan tudják, hogy, hogy mi. Hát mindjárt megbeszéljük persze.
1: Jó.
0: De nekem ez volt az érzésem, és ha nekem van igazam, és egyébként már elengedték Hankót, és már csak arra használják, hogy az önkény elleni harc belépő kapuja legyen tulajdonképpen az ő története, és ezért mindent meg fel fognak áldozni Hankóval kapcsolatban, a családját is akárhányszor be fogják még vonni, mert egy ilyen belépő kapunak nagyon díszesnek, és nagyon pompásnak, és nagyon hatásosnak kell lenni. Szóval, hogyha tényleg elengedték már a Hankót, és közben így felhasználják, és ez a szerencsétlen, és most ezt nem bántásban mondom, hogy szerencsétlen, csak hogy nem veszi észre, és abban bízik, hogy majd valahogy lesz ebből kiút, miközben tudja, hogy mi történt. Tehát, hogy egyetértek veled, András, hogy hiszen őt csinálta. És még mindig azt gondolja, hogy majd őt nem hagyják ott az út szélén. És nem akarok most az autós mémmel jönni, mert az nagyon kedves, meg cuki.
1: Jó, hagyjuk.
0: De hogy
1: játék is született az útra.
0: Komolyan.
1: Nem láttad?
0: Küld már át.
1: Hát beütöd, játék.
0: Hova üssem, itt dolgozom.
1: Hankó autójáték, ott a telefonod. Beütöd.
0: De ez itt egy munkahely, és, nem ütöm be.
1: Üldözi az autót, nincs meg, egyiket se próbálta ki.
0: És nem éri utolsó.
1: Fön van online, igen, nem az a lényeg, hanem ilyen NK-os bankókat kell közben gyűjtenie, de ott vannak az újságírók is, akiket ki kell kerülni. Tehát három sáv van, középen megy az autó, bár azt hiszem, hogy jobbra-balra az is, menned kell az autó után. Én úgy láttam, hogy nem közelít hősünk, én játszottam el egy pár percet, és közben ugye fel kell szedni az NK-os pénzeket, az újságírókat, paparazzikat, meg a kamerákat, azokat meg ki kell kerülgetni, tök jó.
0: A kisebb gyermekem arról értesített ma, hogy ha Hankó Balázs kereszt és vezeték nevében felcseréljük a kezdőbetűket, akkor az jön ki, hogy Bankó Halász. Mondtam, majdnem. Bankó Halász, de jó. Diszlexiásan jó egyébként. Na, visszatérve a komoly részre, hogy szerintem már rég beáldozták igazából, és Orbán Viktor mindent és mindenkit beáldozva, úgyis majd beszélünk erről a AVH figyelőről is, egyszerűen próbál előre menekülni, és Hankónak is simán átmászik a politikai hullája.
2: De én nem néztem meg a teljeset, tehát, hogy őszinte leszek veletek. Ezt, amit mondtál, készséggel elfogadom ezt az értékelést, mert meg is lep azért, mert hogyha a miniszterelnök ennyire felénekli ezt az interjút, akkor meglepő lenne számomra, hogyha az ottani fizetett propagandista az

0: barlangot próbálnak kellemetlen helyzetbe hozni, de mondjuk el tudom fogadni. Engem ez a szófelhő fogott meg igazából utólag.
1: Mémesült jelen.
0: Ugye ez a mémesült szófelhő, amit ilyen, hát, ilyen csapatépítő, szervezetfejlesztő tréningeken ugye szívesen használnak, és akkor ott mindenkinek nagyon tetszik, de azért ez nem egy miniszteri szint, már bocsánat, meg nem egy kormányzati de, szint, figyelj, hogy akkor mutogatom a szófelhőn, hogy mire fordítottuk a pénzeket, de hogyha ez volt a színvonal, akkor ez mindent megmagyaráz azzal kapcsolatban, amilyen állapotban egyébként ők Magyarországot átadták a Tiszának.
1: Átad, és ezeket fogna megnézni az egészet, mert még voltak benne hasonló jó kis momentumok voltak benne, mert...
2: De maradjunk ennél a szófelhőnél, mert ez nagyon...
1: De visszaadom csak, hogy amikor arról volt szó, hogy titkos volt-e ez a pályáztatási rendszer, ez a belső körös, úgymond, ugye, ahol ez az eseti bizottság döntött Hankó vezetésével, azt mondta, hogy dehogy volt titkos, ha beírjuk a Google-be azt, hogy kulturális támogatás, akkor még mindig kiadja találatként, majd felmutatott egy kinyomtatott Google oldalt. Na, szófelhő.
2: Hú, de lehet, hogy nem volt elég ideje felkészülni erre az interjúra. Én megnéztem, olyan kérdések hangoztak el, amik úgy tűnnek, mintha újságíró tenné fel őket, és van minősége is, és olyan, mintha ezzel sarokba lehetne szorítani. Na de, amivel védekezett, tehát amilyen érvelési hibákat, csúsztatásokat követett el utána, mindig elmaradt tudod a visszakérdés, abból derül ki, hogy itt igazából teljességgel mindegy, hogy mit mondasz neki, meg hát a szófelhőre nem hangosan felröhögni. Tehát,
1: azért és, a ma pislogott. Szerintem,
2: igen.
1: A hírtévés műsorvezető fideszes politikussal szemben való pislogása egyenlő röhögés. Csak és tudod, olvasni kell.
2: És nem maga a szófelhő az, ami nonsens, hanem hogy senki nem vitatta, hogy ezt a 12 egész nem tudom hány milliárd forintot, ezt azokra a célokra, azokra a fogalmakra költötték el, amik ott vannak a szófelhőben. Ezt senki nem vitatta, hanem itt ez a pályáztatás nélküliség, a visszacsatolásnak az elmaradása, a pártfinanszírozásnak
0: a
2: gyanúja, hogy olyan helyekre ment, de mindenki tudja, hogy igen, ez egy fellépés volt, ez egy festmény volt, ez egy dokumentumfilm volt, mint Fási Zsülikénél. Tehát, hogy nem ez volt a kérdés. Én akkor kivel kommunikál őszintén, és igazából tudom, hogy kivel, mert azt akarja eladni ebben a helyzetben is Hankó, hogy egyfajta ilyen szalmabábbal, meg hamis dilemmával, hogy itt ez az egész a magyar kultúrának a börtönbe zárásáról.
1: Ezt mondta is szó
2: kell
1: szerint így.
2: Szólnia. Igen, őt idézem. Ha valaki fideszes, az ma bűn, ha fideszes művésznek támogatást adsz, azért börtön jár. Ez nekem már sokkal inkább beszédes, és nem az, hogy fölmutat az államra, hanem ez a fajta érvelés, hogy már ő is számol azzal, hogy esetleg mégis úgy dönthetnek majd, hogy őt lecsukják hosszabb időre, hogy ez a narratíva legalább meglegyen. Ez legyen muníció az influencer hadnak, mert aki mögé teljes erővel beálltak, az itt Hankó Balázs volt ebben az ügyben. Tehát nem az, hogy választottak, ezt lehetett volna félgőzzel is csinálni, de mindenki teritorokból elkezdte üvölteni, hogy már pedig itt tönkény van, és koncepciós eljárás.
0: De bocs, de mikor állsz be valaki mögé ilyen helyzetben teljes messzélességgel? Amikor nem akarod, hogy felfele köpjön. Tehát itt pontosan az történik, hogyha Hankó Balázs úgy dönt az ügyészség előtt, hogy ő feldobja azt, aki a valódi döntéshoz, aki a valódi döntéshozó volt az egész ügyben, ami nyilvánvalóan lehet a kampányfőnöktől kezdve a régi kampányfőnökön át, aki ugye Rogán volt, tehát hogy az Orbán Balázstól a Rogánon át egészen Orbán Viktorig bezárólag, és nyilván feltételezzük, hogy mindenről Orbán Viktor döntött, ezért erről ő tudott, hogy ezeket a titkos forrásokat fel fogják használni kampánycélokra, akkor az egy egészen más helyzet. Hogyha nem állsz be ilyenkor a saját embered mellé, mögé, akkor nyilván azt kockáztatod, hogy ő nem érzi majd a törődést, nem érzi a szolidaritást, és fel fog téged dobni. Úgyhogy én ebben látom ezt a helyzetet, és hogyha ő szeretné minél előbb viszont látni a családtagjait, akkor nyilván akkor jár el bölcsen, és a legjobban, hogyha ő feladja azokat, akik a politikai döntéseket hozták ebben a helyzetben. És ha volt olyan okos, hogy ezeket ő bizonyítékként is összegyűjtötte, akkor meg külön jár neki a taps.
1: Csak ezek politikai döntések, és itt van az, amivel Tomi kezdte ezt a blokkot, hogy nehéz lesz megfogni. Én is ezt gondolom továbbra is, és azért lesz nehéz megfogni. Bár az, hogy a nyomozóhatóság kérte ugye a letartóztatását, és holnap, hogyha úgy dönt a bíróság, akkor valaminek csak kell lennie, tehát akkor valamiféle bizonyítékoknak méghozzá nem kis mennyiségben, mégiscsak rendelkezésre kell állnia, de hogyha Hankút meg is lehet BTK-san, tehát jogilag is csípni, onnan feljebb már még nehezebb lesz lépni egyet, mert ha ő azt mondja, hogy én csak végrehajtottam, és ezt már mondta ugye, ahogy az előbb említettem, én csak végrehajtottam a kormány döntéseit, akkor a kormány, bárki, aki illeték, akár Orbán Viktor, teljesen mindenki volt ebben az ügyben a kormányból úgymond illetékes, de hát mivel Hankó is kormánytag volt, ergo Orbánnak kellett lennie, akkor ő mondhatja azt, hogy hát igen, de a kormány utasítása arról szólt, hogy egyenletes módon szórjuk el ezeket a támogatásokat vidéki településeken, ilyen meg ilyen célokra.
0: Sajnálom, az a kérdés.
1: Sajnálom, hogy nem ez történt. Én ezt az utasítást adtam ki. Hankó meg azt mondja erre, hogy hát kérem, hát a pályázatban az volt, hogy mit tudom én, füzesabonyi vitorlásnapok. És akkor mondják neki, de füzesabonynál nincsen tó. Hát oké, de mégiscsak ez volt a cél, és hát ez a kultúra, az hozzátartozik. Tehát, hogy itt ilyen szempontból nehéz, és ahhoz, hogy meg lehessen fogni, ahhoz valami kézzelfogható kell, amire rá lehet húzni. Mi van, melyik a hűtlen kezelés, és az egyik meg még valami van, mert nem, annyi ügy van, és annyi.
0: Azt is tudom, mi van még, de hűtlen kezelés szóval, az első számú vád vele szemben.
1: De annak kézzelfoghatónak kell lenni. Tehát akkor mi a hűtlen kezelés, hogy adott, tudom én, 100 millió forintot valamire, ami nem készült el, de még nem járt le a pályát. Szóval nem lesz egyszerű.
0: Hát ami nem készült el, meg bizonyítani lehet a forráselosztásnak a módjáról és a céljáról azt, hogy a Fidesz kampányát hivatott szolgálni.
1: De az azt kell látni. És ezt
0: bizonyítani tudják, már pedig elméletek bizonyítani tudják, akkor ez tiltott pártfinanszírozás, vagy egyébként az a másik bűncselekmény, amit elkövettek.
1: Én lennék a legboldogabb, azt tudnák, de ott meg ugye azt kell igazolni, hogy a Fideszhez és a fideszesekhez köthető alapítványok és civil szervezetek valóban kampánycélokra használták azt a pénzt, amit halászléfőző versenyre kaptak.
2: Ugye megjelent a polgármesterhelyi polgármester. Tehát, hogy ez nagyon nehéz.
1: Ezt
0: nehéz.
1: De hajrá! Tehát, hogy mondtam egyszer, nálunk sátorajú helyen, amikor nyilvánosságra hozták az adatokat, hát milyen meglepő kiderült, hogy szinte kizárólag csak a Fideszhez és a fideszes önkormányzathoz köthető civil szervezetek nyertek mindenféle elég komoly összegeket. Mm. És akkor csodálkozott a nép, hogy jé.
2: Egyébként sokan felhoznak példaként az ATV-s interjúját Rónai Egonnál, ami szerintem nem sikerült annyira rosszul, mint amennyire annak tűnt. Tehát ott kapott kérdéseket, nem tudom hány, több száz támogatás ügyében, és akkor belement Egon a részletekbe. És ott még talán takarózhat az, hogy persze miért is emlékezne rá. Mondjuk akkor nem kellett volna megszólalni, hanem azt mondja, hogy bocs, nem tudtam ennyire felkészülni, nincsenek itt a dokumentumaim, legközelebb visszajövök, Orbán is csinált már ilyet ATV-s interjúban. Hanem itt ebben ugye felkészülhetett rá, sejthette, hogy milyen kérdések lesznek, vagy ha nem is sejtette, de arról beszél, amiről akar, egy jó interjú alany ezt megteszi, hogy ilyen elhagyta a száját, hogy tehát a 17 milliárd forintos összeget azzal relativizálja, hogy ez a teljes kultúrafinanszírozásnak csupán 1%-a, illetve azzal érve, hogy a programok döntő többsége vidéki kistelepülésekre ment, és az átlagos támogatás csak 15 millió forint volt. Who cares? Ki a francot érdekel, hogy ez 1%?
0: Hát egyrészt, bocsánat,
2: 17 milliárd
0: forint. Hát a gyermekvédelemben ember. Most ugye 10 milliárd forintos kiegészítő támogatást tudott a Tisza kormány megszavazni.
2: Ha 10 ezer forintot
0: ellopták. Ugye a költségvetési krízis helyzetben, tehát hogy ez már nem kétszer annyi, mint amennyit a gyermekvédelemben nevelkedő magyar gyerekek kaptak most pluszba. Tehát, hogy
2: valaki elmond egy ilyen érvet, hogy egyébként ez csak 1% az nem ráteszi a pecsétet, hogy jó, tudom, hogy ezzel gáz van. Tehát neki most jelenleg úgy kéne csinálnia, hogy itt minden le van papírozva, de ilyet is mondott, és ezzel egyetlen forinttal sincs gond, mert én ártatlan vagyok, és már arról beszél, hogy egyébként ez nem is akkora nagy összeg, csak 1%. Hülye vagy?
1: Nagy volt a ködösítés végig. Ja, már az eleje onnan indult, amikor, amit te is említettél, Tomi, hogy ez a kultúra elleni, a kultúra bebörtönzése, meg jön, ez az SZDSZ lassan izé rosszabb, mint a kommunisták. Mondjuk ez egy jó vita lenne egyébként. Szóval, hogy az SZDSZ rosszabb, mint a kommunisták, mert minden onnan ők lopuckodnak elő, mindent ők irányítanak a magyar belpolitikában az elmúlt egy évben, nem? Tehát, hogy már el is felejtettem, hogy volt ilyen, hogy SZDSZ, még Horn Gáborral vagyok közös műsorban, akkor se jut eszembe, pedig akkor viszonylag közelről érzem a liberalizmus jeges lehelletét, de hogy milyen izé magyarázkodások voltak ez a, és hogy igen, és ami egy ideig bejött, ha egy ideig, hát 16 évig bejött a Fidesznek. Ez a Matyó hímzett vidéket mi nagyon-nagyon szeretjük, és a vidék is nagyon-nagyon uh-huh. szeret minket, és közben majd betettek ők a vidékre, hát aki járta a vidéket, az pontosan tudja, hogy meg hát ott él, hogy milyen viszonyok voltak, például Kisvárda, és akkor tulajdonképpen egy csomó ilyen régi avit, ócska fideszes sablont így előrántott védekezésként. Csak ez nem egy évvel ezelőtti hírtévés műsor, ja. hanem egy mostani volt.
2: Oké. Szünet, aztán innen folytatjuk. Nagyon rövid szünet. Jöttek kérdések, gyorsan ezt még ide szúrom. Köszönöm, felírtam őket, tényleg szuperek, ezekről is beszélünk utolsó blogban.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

kicsi túl a jelen, és megnémul a jövő. Csak üldögélek tétlenül, lekapcsolom magam, bámulok a

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst, holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számbevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott pártfinanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számbevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatására is kiterjed. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta többfelé gyengén fagyhat is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Itt vagyunk a mai utolsó blokkunkkal, szóval érkeztek szuper kérdések, és még érkezzenek is, mert még picit várni kell arra, hogy ezekre reagáljunk. Fekete Győr András feljelentést tett Orbán Viktorral szemben, és provokatív állításom, csúfos vereséget szenvedett Orbán Viktor, csúfos vereséget mért Fekete Győr Andrásra. Ez így jól hangzik?
3: Meglátjuk.
4: Meglátjuk. Ugye minden meccs addig tart, amíg meg nem nyerjük. Szóval én tettem egy feljelentést két héttel ezelőtt a bukott miniszterelnökkel szemben, ugye aki végig partizta ezt a nyarat, meg végig luxusvitorlázta ezt a nyarat, majd hazajött, elment a Bayer Show-ba és nagy nyilvánosság előtt olyanokat talált mondani, hogy a NVVH-nál dolgoz, amit ugye következetesen AVH-nak hív, nyomozókat, ügyészeket, rendőröket listázni fogják, követni fogják őket, meg fogják nézni, hogy ki fia, ki borja, ezek az emberek, és elégtetet fognak rajtuk venni, felelősségre fogják őt vonni pénzügyileg, jogilag, stb. És Magyar Péter miniszterelnök is a parlamentben aznap azt mondta, hogy ez hivatalos személy elleni erőszaknak minősül. Én nyilván ezt azért leszűkítve használtam a feljelentésben, ez a 130. szakasz negyedik bekezdésének minősülő hivatalos személy elleni erőszak elkövetésére való szervező tevékenység, ami egyébként, hogyha te vagy a szervező, és te vagy a vezetője egy ilyen csoportnak, akkor az 3 évig terjedő szabadságvesztése büntethető. Tehát én ebben tettem feljelentést, az ORFK áttette a központi nyomozófőügyészséghez, az áttette a fővárosi nyomozóügyészséghez, ami pedig a feljelentést elutasította. Olyan hivatkozásokkal, amik teljes jogi nonszenszek, tehát valójában meg se vizsgálták az én beadványomat, úgyhogy holnap megyek vissza, és megtámadom megfelelően ezt a döntésüket. És még annyit ide, hogy valójában ők zöld utat adtak ennek az egész történetnek, amiben a Fidesz most van, mert ha visszagondoltok, visszaemlékeztek, hogy nézett ki ez a sorozat, Orbán megszólalt, majd a Fidesz országos elnöksége kiállt, lekápózta a NVVH-nál dolgozókat. Uh-huh. Ugye, hogyha visszaemlékszünk nyilván a náci haláltáborokra, akkor kápók azok a náci haláltáborokban dolgozók örök voltak. Tehát ezt a világot próbálja most visszahozni a Fidesz kommunikációsan, aztán jött a korábbi igazságügyi miniszternek egy megerősítő nyilatkozata az RTL klubon, és aztán pedig Bóka János Fidesz frakcióvezető is elmondta, hogy itt elégtétet fognak venni, és mindenkit felelősségre fognak onnan vonni. És aztán az ügyészség azt mondta, hogy semmi látnivaló nincs itt. Tehát még meg se hallgatjuk az Orbánékat, hogy egyébként ők milyen jellegű adatgyűjtésre, listázásra készülnek. Elutasították a feljelentést, és másnap, vagyis ma reggel, ugye Fidesz honlap újjáélet megjelent, és ott van rajta ugye Unger Anna, Tasnádi Katalinnak a képe, egy-két adat róluk, és nyilván azt üzeni az oldal, hogy itt még jönnek mások is. Tehát kérdezem én az ügyészséget, hogy tehát meddig akar várni azzal, hogy megkérdezze ezeket a jó embereket, hogy mégis mi a fészkes fenéket csinálnak, mert itt a jogállamiság talaján álló törvényben létrehozott bűnöldöző szervekről beszélünk, és a családtagok lesznek a következők. Meg bocsánat, azért éltünk mi olyan években is Magyarországon, amikor belelőttek a Teve utcai rendőrpalotába fegyverrel, amikor molotov koktélt dobtak politikusok lakóhelyre. Tehát amit a Fidesz most csinál, hogy a saját választóit próbálja ugye bevonni ebbe a körbe, hogy kedves választók, titeket is megfigyelhetnek, a ti vagyonotokat is elvehetik, még véletlenül sem csak Mészárosét meg Tiborcét, a tieteket is. Tehát olyan félelmet próbálnak kelteni, hogy ki tudja, milyen reakciókat fog ez szülni egyébként az emberekben. Na, úgyhogy ennek meg át kell parancsolni, szóval megyünk tovább ebben az eljárásban.
2: Én nem vagyok egy jogász.
4: Bocsánat, hogy elhadartam, csak...
2: Semmi, nem. tökéletes volt, sőt, azt hittem, hogy még hosszabb is lesz, hogy, hogy lesznek még benne olyan rejtett részletek. Én ugyanazon ügyvéd ismerősömön keresztül, akivel lefuttattam az első témát, ezt is átfuttattam rajta, ő utána nézett, aztán lehet, hogy a ChatGPT-n pörgette csak el, de nem hiszem, mert alapos. Ő azt írta nekem, hogy a hivatalos személy elleni erőszak tényelési eleme a konkrét közvetlen erőszak alkalmazása, vagy azzal való közvetlen komoly fenyegetés annak érdekében, hogy hivatalos személyét eljárásában megakadályozzák, vagy határozathozatalára kényszerítsék. És egy tévés interjúban megfogalmazott jövőbeli politikai retorzió jogi és anyagi felelősségre vonás, illetve az adatok közzététele nem minősül a BTK szerinti fizikai jellegű erőszakkal való közvetlen fenyegetésnek. Tehát, hogy bármennyire is dermesztő ez a politikai üzenet, önmagában ez a konkrét bűncselekményt nem valósítja meg, mondja ő szerinte. Illetve a köztisztviselők célzott listázása, név szerinti megbélyegzése, ugye ez a másik sztori, ott pedig arról van szó, hogy, hogy az MVVH vezetői és munkatársai döntéshozói minőségükben közfeladatot ellátó személyek nevük és beosztásuk közérdekből nyilvános adat. Más lenne, tehát hogy személyes adattal való visszaélés akkor valósulna meg, ha olyan adatokat is nyilvánosságra hoznának, személyes adatokat, lakcím, családtagok adatai, ami nem kérhető le nyilvánosan, illetve megfélemlítési céllal történik meg. Tehát, hogy...
3: Azt nem mondta, hogy milyen szintig van ez hogy volt ez a... Mert szerintem az egy érdekes dolog. Rájuk
2: majd, csak addig nem jön már.
4: Tehát, hogy bárki, aki dolgozik majd az MVV-n, ugye 200 munkatársról beszélt.
3: Sofőr, biztonsági őr, titkár.
2: Igen, tehát, hogy ezek nyilvánosan lekérhető adatok, közszolgálk, döntéshozói minőségükben közfeladatot ellátó személyek, nevük és beosztásuk hozható le.
4: De nem erről beszélt a miniszterelnök a Bayer Show-ban, vagy nem csak erről, hanem arról is beszélt, hogy megnézzük, hogy ki fia borja. Ja, ami, hát ami ugye nyilván a családtagokat is jelenti.
3: Ezt mondta, tehát itt van.
2: Hát jó, de az, hogy ki fia borja, az, hogy honnan jött, és kinek dolgozik, és ki pénzeli, erre utalt. Tehát most nem vagyok a védőügyvédje, csak hogy próbálom értelmezni azt, hogy az ügyészség miért hozott ilyen döntést.
4: Ha én visszagondolok csak a saját személyes történetemre, hogy amikor én politikai szerepet vállaltam az olimpiával, fél évvel később édesapámat az Országos Betétbiztosítási Alapból kirúgták konkrétan, a Fidesz utasítására, mert ezt is jól tudtuk. Ez nem bizonyított. Ez nem volt bizonyítható, de ez nyilván a ráutaló magatartásokból ez mindenkinek tiszta volt, aki ott édesapám körül dolgozott. Úgyhogy ez megtörtént. Tehát ők a családtagok után is mennek, illetve mentek mindig is.
2: De egyébként igen, csak az a jog ügyvéd, előtt kell megállnia.
4: Az ügyvéd ismerősről szerintem, amit nem vettő figyelembe, hogy pont ezért fejlesztette ki a büntető törvénykönyv ezt a negyedik bekezdést, ami a jövőre utaló célzatot mond ki, hogy aki hivatalos személyi erőszak elkövetésére irányuló csoportban vesz részt, tehát itt még nem valósul meg, de azt már szervezi, az ugyanúgy három évtelő szabadságvesztés.
2: Igen, de fizikai jellegű erőszakkal vagy közvetlen fenyegetésnek minősül ebben az esetben?
4: Ebben a bekezdésben ez nem feltétele. Aha. Ez nem feltétele a tényállásnak.
2: Ezért jó, is ennyire mondtam, meg már nem értek hozzá.
4: Ezért is mondtam azt,
3: igen,
4: hogy
3: ingoványos.
4: Hogy nevetségesnek tartom azt, hogy egy ilyen esetben, amikor előre eltervelten és rendszerszerűen történnek ezek a lépések, bejelentések a Fidesz részéről, akkor az ügyészség nem veszi a fáradtságot, hogy behívja a szervezőt, beírja a pártnak az elnökét, és elbeszélgessen vele, hogy milyen lépésekre szánná még el magát egyébként a következőkben.
3: Hát azt mondaná, hogy ennyi, nem? Volt ez szó szerint, ez a minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzuk, kicsoda, kifia, borja, mit csinál ott, milyen eljárásokban vett részt, milyen jogállamiságon kívüli eljárásnak volt szereplője. Ezeket mind nyilvánosságra fogjuk hozni. Tehát akkor az,
2: de nekem benne a fenyegetés.
3: Nekem se az a baj. Mármint, hogy az nem baj, csak hogy...
2: Isten szeretett volna többet.
3: De hogy tényleg... Hogy az minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzuk, kicsoda, kifia. És akkor mit mondott az ügyvéd, hogy tulajdonképpen minden állami cégnél maga az, hogy a neve és a beosztása, az ki... Na, jó. Tehát akkor ezt nyilvánosságra fogják hozni, hogy mit tudom én, hogy saját nevemmel szórakozok. Dévény István sofőr?
2: De az, hogy milyen eljárásokban dolgozik ő, tehát hogy miben veszélsz, azt már nem tudom. Egyetlen hozzáférhetnek egy adathoz, nem. Ahhoz már nem.
3: Szerintem nem.
2: De névbeosztás az valószínűleg nyilvános lesz. Mint
4: hát, hogyha hozzáférhet és nyilvánosságra hozatja, vagy olyan szájtokon, amik egyébként nem a Fideszhez kötődő, hanem ilyen, hogy hívják, a Bede Zsolt féle.
3: De azt nem tudod a nyakába
4: varni. Ilyen félbűnöző arcok, de hogy hova vezet, érted, az a politikai retorika, meg politikai akció sorozat, ez egy akció sorozat, amiben ők vannak, meg ugye azzal fenyegeti őket, hogy pénzügyi és jogi felelősségre vonással fenyegeti őket gyakorlatilag hosszú igen, távon. Tehát itt az a kérdés, hogy akadályozhatja-e ez a fajta fellépés, meg akciósorozat azoknak az embereknek a munkavállalását, akik ott dolgoznak. Főleg úgy, hogy egyébként az Orbán Viktorhoz kötődő családtag, ugye Orbán Áronnak az ügye is, ugye az egész vízumúgy is ügy, az átkerült az NVVH-hoz. Tehát, hogy konkrétan az a hivatal eljár Orbán családtagjával kapcsolatos ügyben is.
3: Igen, csak...
2: Hogy
3: fogja akadályozni? Mert hogyha, tehát ha a hivatalos személy elleni erőszakra való készülét, hogy előkészülete és felbújtás, vagy valami ilyesmi. És hogyha az erőszakot nem csak fizikai erőszakként értelmezzük, hanem kilép ebből a kategóriát, na azért már olyan jogászkodás, ami szerintem nekem nem fog abszolút jól állni, de hogy amiket mondtok az alapján, tehát hogyha kilépünk ebből az erőszaknak a konkrétan erőszakként értelmezések, ből is azt mondjuk, hogy ez a fenyegetés alkalmas lehet arra, hogy adott esetben valaki mondjuk ne úgy dolgozzon az MVVH-nál, vagy ne hát, úgy nyomozzon, vagy tehát hogy
4: meg bocsánat,
3: és ezt nem tudom, hogy tudod igazolt bizonyítani, nagyon nehéz lehetett.
4: Bocsánat,
3: itt nem ez a... egy cifi most mert per pillanat, amit
2: tudta,
3: így elmondolunk.
2: Tudta, hogy mit beszél Orbán.
4: Itt nem a
2: Kötsei beszélnél is kiderült, ott is elmondta, aztán kivitte a Bayer Show-ba is. És azt is tudta, hogy a Kötsei beszéd is nyilvánosságra kerül. Ez is mind a két, tehát két alkalommal is beszélt róla, mind a kétszer szerintem megállt még ott, azon a ponton, ahol ő nem büntethető ezért.
4: Nem azt tudta, hogy mit beszél, nyilván valószínűleg azt is, azt tudta, hogy a legfőbb ügyészségnél és annak alárendelt központi nyomozó szerveknél egyébként az ő pártkatonai dolgoznak még mindig. És ezt tudjuk. És ez Fürst Pálnak a jelentéséből tudjuk, meg belső levelezéséből tudjuk, és azt is tudjuk, hogy teljes káosz van az ügyészségen, hogy tele vannak Fidesz pártkatonákkal az elmúlt 16-ban, ugye ez egy kvázi félkatonai fegyelmezett társaságként nem üldözte a fideszes bűnt, ugye, hanem pártolta a fideszes bűnt. Tehát igazából ezt tudta Orbán Viktor, amikor ezeket a kijelentéseket tette. És azt ne feledjétek el, hogyha ezt a nem tudom, Kis Tibor, nem tudom, Tasnád Németiben élő lakos írja, vagy mondja, az nyilvánvalóan kit érdekel. De amikor a legnagyobb ellenzéki pártnak az elnöke, aki mellesleg 16 évig Magyarország miniszterelnöke volt, és még elég kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ő állítja ezt, az egészen más minősítésű.
3: Szerintem a kettőt nem zárja ki egymást.
2: Nem, tehát,
3: szerintem Orbán...
2: Itt ügyvédnek kéne itt ülni. Igen. Én élek a gyanúp erre, hogy ez itt jó döntést hozott itt az ügyészség. Azért ügyészség már bizonyította azóta, nem azt, hogy megtisztult, de azt, hogy azért már nem Polt Péter irányítása alatt. Tehát akár a mentelmi jog kiadása, akár az aranykonvoj ügyben történő mozgulódás, tehát azért látszik, hogy
4: az aranykonvoj ügyben ugyebár pont, hogy nem, nincs mozgolódás, fújnak. Mert ugye Orbán gyanúsított kénti meghallgatása nem történt meg, miközben 3 hónapja
2: de ez
4: ott
2: nem
4: van.
2: Tudjuk, de ez még nem tudjuk, hogy indokolt. Ez még mindig
4: 3 hónapja ott van előttük, ugyebár ez az tudom. Ügy.
2: Igen.
4: És arra vonatkozó közvetett bizonyítékok is vannak, hogy Orbán Viktor volt ebben a döntéshozó. Ebben az ügyben.
2: De pont ez az, hogy közvetett.
4: Ez is kikerült ugye a nyilvánosságban. Úgyhogy, és ráadásul olyan helyettes ügyész vezeti most a legfőbb ügyészséget, aki Polt Péter utódjának gyakorlatilag az első embere volt.
3: De az, hogy a Nemzeti Nyomozó Irodától a nyomozó főügyészségig mit műveltek itt, tehát azért azt már most látjuk, hiszen rengeteg olyan ügy, lásd volán busz, ami eddig sehol nem tartott, vagy nem is hallottunk róla, hogy mi történt vele, az most hirtelen beindulnak meg. Mm. Tehát hogy az, hogy a ügyészségi szervezeten belül van egy fideszes rohadási folt, az tutitú. Uh-huh. Az kétségtelen, hiszen minden erre utal. De azért mondom, de ez nem zárja ki azt, hogy Orbán nem lett volna ebbe ügyes, és szerintem is ügyes volt, tehát hogy nem mondott olyat, ami peresíthető, vagy nyomozás tárgya lehetne. Hát meglátjuk, hogy mire jutsz
4: meglátjuk.
3: Holnap. Én is azt gondolom, amit Tomi, hogy ebben így nem. Viszont ellenben az, hogy most kirakták bár arra holnap beszélünk majd, ugye, a ávó figyelő izéről.
2: Holnap.
3: Na mindegy, akkor csak röviden áll annyit, hogy viszont az, hogy mondjuk az én nevem, mint köztisztviselőként, vagy kormány alkalmazottként egy olyan oldalon szerepel, aminek az a neve, hogy AVH figyelő, és minden második az, hogy én AV-s vagyok, és AVH-t vezetek. Hát ott már az
4: és ez egy parlamenti pártnak és tudom, hogy az nem olyan honlapja jelenik meg, és nem pedig Bede
3: tudom, hogy nem egy olyan nagyszabás ügy, mint hogyha milyen jó lenne 60 pusztáért tetten érni, vagy tök mindegy bármiért, de például én ebben így érzek némi, nem is tudom, becsületsértés, hitelrontás, rága, nem tudom, bármi, nem tudom, melyiket lehet ráhúzni erre, mert ugyan Magyarországon a nyilvánosságban a közszereplőknek a tűrési ingerküszöbe az nagyon magasra van rakva, hogy a bíróságok nagyon-nagyon ritkán foglalnak állást úgy, hogy elmarasztanak valakit a véleménye miatt. Ez sajtószabadság szempontjából jó, mert publicistaként el tudod ereszteni magad, és halmozhatod a jelzőket szakmányba. Te ennek gondolom azért többször voltál úgymond az áldozata, hogy ja, bírni kell, tűrni kell, és a többi, és a többi. De nem tudom, hogy például a Tasnádi Katalinnál, vagy az Unger Annánál az, hogy ők a Fidesz honlapján az AV-snak és az AVH vezetőinek vannak titulálva, akik csupa gonosz dolgot fognak cselekedni. Hát szerintem az már necces.
4: Igen, így van. Tehát várjuk meg, hogy milyen következményekhez vezet ez. Én azért tettem feljelentést 2 hete, hogy ezt állítsa meg, ezt előzze meg a magyar bűnüldöző hatóság, kérdezze meg az érintetteket, mert az nyilván visszatart téged, nem? Tehát, hogyha érdeklődik az ügyészség, hogy mégis mire készülsz, az szerintem visszatart téged a jövendőbeli bűnök elkövetésétől. Ha nem érdekli őket, ha zöld utat ad, ha elutasít feljelentéseket, akkor meg úgy érzed, hogy ja, szabad a gazda. Akkor mehet fel mindenki a hivatalos honlapunkra kápóként.
3: Az a baj, szerintem ennyi a Fidesz, meg ennyi is lesz, és nem a felszín a lényeg, hanem amit gerjesztenek ezzel a felszínnel. És hogy ott milyen közhangulat van, azt meg még nehezebb tetten érni, hogy majd ki miért mit tesz, vagy mit cselekszik. Fú, ez nagyon, nagyon nehéz ez az ügy.
2: Igen, és szerintem van egy jogi rés.
3: Miközben borzalmasan színvonaltalan is aljas, amit a Fidesz tesz, tehát azt azért szögezzük le.
2: Bizonyos helyzetekben szeretnénk azt, hogy szigorúbb legyen a jog. Hozzáteszem, hogy Magyar Péternek is vannak olyan megjegyzései, még el nem ítélt politikusokra kimondani azt, hogy na, itt vannak a bűnözők, tehát ez sem helyén való, vagy rendben lévő dolog. De itt ugye a törvény betűje szerint nincs erőszak, emberi pszichében bekapcsol mégis egyfajta egzisztenciális félelem, és ők ezzel éltek vissza a háborús riogatással éveken át, 2015-től, és akkor még nem háborús volt, hanem migrációs válság. Tehát büntető jogilag lehet, hogy nem büntethető, de lélektanilag egy olyan beindító szürke zónában mozog, amivel a jognak igenis foglalkoznia kellene. Én ezzel egyetértek, de neked az a véleményed, hogy már most is foglalkozik a jog, és már ez jog hatája alá esik ez a fajta tett. Én meg azt mondom, hogy ha kinyitjuk ezt a kaput akár jogilag is, akkor nagyon sokan át fognak esni oda, hogy akár egy komment vélemény miatt, vagy akár egy politikai nem fenyegetésnek minősülő, de ilyen kemény odamondás hatását keltő mondat miatt már is eljárást indítanak ellen.
4: Hát ugye vittek be ugye komment miatt embereket egyébként, ugye a Fidesz érában is vittek be komment miatt embereket.
2: Nem sokat.
4: Covid alatt is volt nekem ilyen pártársam, Csóka Szűcs Jánost, meg ugye vitték be a, hogy hívják, milyen propagandista, győri fideszes propagandistát is, ugye ilyen megjegyzések miatt már az új kormány alatt. De egyébként, ami még érdekes volt, hogy az ügyészség ugye tegnapi nap folyamán kiadott egy közleményt, egy ilyen nyílt levelet, hogy már pedig a politikusok őket ugye ne helyezzék nyomás alá. Tehát ugye Magyar Péter ütötte nagyon erősen az ügyészséget az elmúlt napokban, tehát nem csak ő, hanem sokan, és ezt kvázi eltolták magukat, és kikérték maguknak, hogy rájuk politikus nyomást ne helyezzen. Na most, hogyha maguk esetében ezt kikérik, akkor az NVVH esetében, amivel szemben nem csupán nyomást gyakorlás történt, hanem nyílt fenyegetés, felelősségre vonással való fenyegetés, listázás, stb. Értitek? Tehát akkor itt nagyon aránytalannak érzem azt, hogy nincsen semmiféle jogkövetkezmény ennek.
2: Ígértem kommenteket.
4: Részemről lekerekítettem.
2: Úgyhogy egy percünk van, elnézést kívánt a fejemből. Tomi, lenne egy komoly kérdés, milyen törésvonalak mentén fog vajon a Tisza szétesni, majd előbb-utóbb tuti fog, lehet még jobbal egyéb klasszikus értékek mentén pártosodni ma? Rövid válaszunk erre. Nem tudom,
4: ma nem lehet pártosodni. Ma rendszerváltó politikára van szerintem szükség, nem pedig pártpolitikára. Az nyilván 2030-hoz közeledve változni fog.
2: Gyurcsány idejében jobb volt?
3: Igen.
2: Okay. És válasz, igen. Normális jogállamban az állam először polgári jogi úton visszaköveteli a lóvét, és csak utána jön, ha jön, a vezetőszár, ugye ez még a Sesztákék ügyében. Ez inkább vélemény, nem is kérdés, csak a kérdőjem meglepett.
3: Nem tudom, hogy így van-e. Nem tudom, ez a normális jogi állam egyébként, mert nem vagyunk hozzászokva, de ha mondaná példákat a kezdeshez, de mindegy. De ha így is lenne, azt gondolom, hogy 16 évnyi NER után a választópolgárok többség egy picikét elégedetlen lenne, hogyha ilyen hosszú évekig tartó polgári peres eljárásokat kellene a vagyonról figyelnie a helyet, hogy amit most látunk.
2: Oké. Okay. Köszönjük szépen, jövünk holnap is, viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
5: Ez most nem a Gucci Gang Flow. Ez most nem a Gucci Gang Flow.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, kétkerék, vagy épp négykerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: Eljött az évnek az a pillanata, amit mindenki nagyon-nagyon várt. Na nem feltétlen azért, mert hogy nagyon korán kezdődik a napi MotoGP program, hanem tényleg elérkezünk Ázsiába, és jön az a szakasza az évnek, ahol gyakorlatilag eldől a világbajnokság. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 197. adása. Tényleg most már nagyon-nagyon közel van a 200. Amire szerintem semmi ötletünk nincs, hogy mit csináljunk.
2: És nekem sincsen. Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Eldől a világbajnokság itt már Ázsiában, Ausztráliában, te úgy gondolod?
1: Nem, de nagyon sokkal tisztábban láthatunk azzal kapcsolatban, hogy melyik kettő versenyző lesz majd ott tényleg a vége számolásnál.
2: Hát mondtál egy hazug felkonfot magyarul.
1: Egy clickbait felkonfot mondtam. És ezzel nem, nem tudsz vitatkozni.
2: Nem, ezzel egyébként. Nem, ez tökéletes clickbait volt. Igen, egyébként nyilván... Közelebb kerülhetünk a megoldáshoz, bár ahogy az idei év alakul egyébként mindig, amikor azt gondoltuk, hogy valamilyen trend már kiegyenesedik, vagy kialakul, akkor mindig jött az élet, és akkor újraírta. Hát meglátjuk, hogy itt majd Ázsiában, Ausztráliában ez hogyan alakul.
1: Még mielőtt viszont rákanyarodnánk a japán nagydíjra, előtte még beszélünk egy kicsit a múltról, vagy legalábbis múltbéli felvetésekről, amik már a jövőre vonatkoznak. Ugye, amikor még Carlos Espeletával beszéltünk a nyáron az egyik helyszíni közvetítés során, egészen hosszú interjút készített vele a Robi, akkor már Espeleta ugye előrevetítette azt, hogy azért lesznek majd még itt változások a MotoGP házatáján, és hát a legdrasztikusabb változás az valamilyen szinten az lehet, hogy megváltozhat a kvalifikációs rendszere a MotoGP-nek a verseny hétvégén belül. Én ugye erről készítettem egy hosszú anyagot a versenyzőkkel még a Red Bull Ringen, viszont hát a te nagyon értékes véleményedet ezzel kapcsolatban nem ismerjük.
2: Te ha mi egy mocsok vagy, nagyon ilyen pokróc vagy.
1: Nem.
2: Mindenhol. Igen, aki egyébként még erről nem hallott, ugye a motorsport.com szellőztette meg ezt, hogy szeretnének változtatni, és két kvalifikációt szeretnének egy hétvégén, mint ugye a Forma 1-es sprintes hétvégéken, ott is külön van kvalia az időmérőnek, igen, tehát külön van kvalia a sprintnek és a nagy díjnak. Hogy ez hogyan kivitelezhető egy MotoGP hétvégén a jelenlegi felállás szerint, azt így nem nagyon látom jönni. Ugye a Forma 1-ben úgy néz ki, hogy van egy darab szabad edzés, utána tehát pénteken van egy, amikor sprint hétvége van, péntek délután van egy darab szabad edzés, vagy kora délután, akár még délelőttbe is átnyúlhat egy picit, és pénteken délután már van sprint időmérő. Szombaton délelőtt van sprint verseny, szombaton, vagyis kora délután mindegy, délelőtt, kora délután van ugye a sprint, és szombaton késő délután van a nagydíj időmérő.
1: Tehát a szombati főesemény az a nagydíj időmérője, és nem a sprint verseny.
2: Igen. És akkor vasárnap meg ugye marad a pilóta parádé, és a nagydíj. ugye, hogy ez MotoGP-ben így is, amikor a csapatok már állandóan, és a csapatok nem, de a versenyzők, egyébként nagyon érdekesen fogalmazott ez a motorsport.com-os cikk, mert ugye abban azt írták, hogy hát a csapatok, gyártók belementek, az, hogy a versenyzők meg mit gondolnak, az kit érdekel igazából, tehát nyilván őket meg se kérdezték, szerintem erről nagy valószínűsége, meg nem is fogják. De hogy a MotoGP-ben ez hogyan nézhetne ki, mert hogy ráadásul, szerintem erről nagy valószínűsége, meg nem is fogják, de hogy a

0: mert ugye nem tudjuk, hogy lesz-e.
1: Muszáj lesz, szerintem nem fognak belemenni. Nem tudom, tehát a versenyzők szerintem ez ellen mindegy.
0: A versenyzők fognak. Az átalakításba sem mennének bele, és akkor majd a különböző javaslatokról beszélhetünk.
1: Igen, és akkor tehát szombaton lemegy a mondjuk egy szabad edzés, utána a nagy díj időmérő, majd sprint, és akkor vasárnap warm-up, pilótaparádé, nagy díj.
0: Igen, kicsit ilyen cikcakos hétvége lineárisan.
1: Tehát ez teljes mértékben érthetetlen, és egyébként fura is. Magát az ötletet én egyébként díjazom, mert hogy nagy valószínűséggel ez azt jelenti, ez már csak az én olvasatom, és ezért általában ugye mi mindig kapjuk az évet, de hogy ez nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy kevesebb pályaidőt kap a Moto3, Moto2 szabad edzésekre, ami az én részemről alapból is egy üdvözölendő dolog. Én alapból is átalakítanám a Moto3, Moto2-es hétvégét sprintesre, mert úgyis mindenkit a versenyek érdekelnek igazából. Tehát ezt láthatjuk, hogy a F3, F2-ben is ugyanígy van, hogy ott is van külön sprint, nagy díj minden hétvégén, tehát hogy ez simán lehetne így a Moto3, Moto2-be is. Tehát hogy ez a pozitív hozadéka. Azt nem látom jönni, hogy mit tudsz csinálni, hogy ne az legyen, hogy óriási... Tehát nyilván a dráma faktort nagyon tudja emelni egy ilyen döntés, de hogy ha pénteken azt nekik mondjuk délelőtt egy órát, akkor is a délután, tehát, hogy most péntekenként van kvázi összességében másfél órányi olyan idejük, amit arra tudnak használni, hogy csak beállításokat tesztelgessenek, mert ugye mindig a Q0-át a utolsó 10-15 percben ejtik meg pénteken délután.
0: Meg ugye azért a pénteki délutáni edzésnek az első 5-10 perce azért még úgy egy
1: és ugye tempó. Ez lenne a másik, amit terveznek elvileg átalakítani, hogy Q1, Q2, Q3 itt is.
0: Tehát nyilván az edzés, mint olyan intézménye megszűnne, mert nem lenne jelentősége igen. annak, hogy ki van mondjuk a legjobb 10-ben, meg ki az a maradék, aki pontosan, ugye küzd a maradék két továbbító helyért. Tehát ezt a részét értem.
1: Csak hogy akkor mit csinálsz? Akkor péntek délőtt adsz nekik másfél órát? Vagy mi a terv?
0: Nekem az a bajom ezzel, hogy gyakorlatilag ez azt jelenteni, a MotoGP is hétvégére lefordítva, hogy van egy szabad edzésed délelőtt, ami semmilyen szinten nem fogja igazából tükrözni azokat a viszonyokat, amik a szombat délutáni sprintet, vagy éppen a vasárnap délutáni igen, futamot.
1: Tehát versenybeállításra nehéz.
0: Tehát versenyszimulációs etapot értékelhetőt nem tudsz futni. Tényleg az lehet egyébként egyedül a megoldás, hogy akkor egy sokkal hosszabb első szabad edzést adsz a MotoGP-seknek, mert akkor legalább eljuthat a pálya egy olyan állapotba a felgumizódásával, meg a hőmérséklet javulásával, meg a pálya körülményeinek a javulásával adott esetben, amivel ha nem is lemásolni tudják a későbbi körülményeket, de legalább egy picit közelebb tudnak kerülni a valósághoz. Arról nem is beszélve, hogy pontosan tudjuk azt, hogy azért az első szabad edzések azok köszönő viszonyban sincsenek azzal, ami a valóság, mert az elején még csak a beállításoknak a megtalálásáról van szó, hogy milyen irányba induljanak el. Azzal még nem tudsz neki menni egy teljes verseny hétvégének két időmérővel, két sprintversennyel, hogy előtte van egy 3-4 órás első szabad edzésed, vagy 1 órás szabad edzésed, ahol mész a közepes-közepes keverékkel. Mert ugye arra sincsen időd igazából, hogy kitapasztalt, hogy akkor melyik gumi milyen kopással fog majd működni, és egyáltalán értékelhető versenyre felhasználható adatmennyiséget nem tudsz kinyerni hát azokból az edzésekből.
1: Egyébként ugye erre szoktak azt mondani, hogy nyilván az ilyen őrületfaktor, meg az ismeretlen faktor, az mindig egy ilyen plusz hozzáadott érték lehet adott esetben.
0: Jó, csak erre a versenyzők azt mondják, hogy így is eléggé a határon mennek, és eléggé ki vannak facsarva azzal, hogy pénteken igazából az első szabad edzésen kell mindent megoldani.
1: Tökéletesen értem egyébként az ő álláspontjukat, és én nem látom egyébként, hogy amit meg pláne nem látok jönni, hogyha még ezt a Q1, Q2, Q3-ot bevezetik, mert akkor az azt jelenti, hogy a 2x15 perc kali helyett, akkor gyakorlatilag ugye van, most már nem emlékszem, hogy a Forma 1-ben hogy van, de ugye ott is ilyen...
0: Figyelj, szerintem maradhatunk annál, hogy 3x15 és akkor az a legegyszerűbb.
1: Érted, és akkor az is 45 perc, de hogy ugye a sprint időmérő is megvan variálva a Forma 1-ben, mert ugye az ott megvan adva, hogy adott szakaszban mivel mehetsz csak ki. Tehát ott azt hiszem, ráadásul úgy is úgy van megadva, hogy megvan adva, hogy csak azzal a keverékkel mehetsz.
0: Megmondom neked őszintén, és Forma egy sprint időmérőt egy darabot
1: én is nagyon keveset láttam, de valamiért ezzel émlik, hogy ez így van, de majd megírjátok kommentbe. Szóval, hogy az is egy ilyen érdekes lenne, hogy akkor megadják, hogy itt most akkor keménnyel kell menni, mert azt hiszem, ráadásul így van, hogy így fordítva haladnak, hogy az elején van a lágy, aztán közepes, kemény, és akkor lehet, hogy itt is nem tudom. Szóval, hogy ez az egész hétvége olyan szintű átalakításokat igényel, tehát mondom, amit én így nem látok egyszerűen,

0: működik.
1: Én azt nem látom benne, hogy ugye egy új pályára gurulási etapot beiktassanak a programba, mert már így is eléggé sűrű és zsúfolt. Az, hogy a meglévőket lehetne módosítani, én azt látom egyébként egy megfelelő útnak, vagy egy olyan útnak, ami járható lehet bármilyen szempontból, anélkül, hogy ne veszítsél el mondjuk betét sorozatot.
0: Igen, azt értem, amit mondasz, igen.
1: Tehát azt nem látom magam előtt, hogy oké, akkor legyen a hagyományosnak mondható hétvégi menetrend, és még pluszban egy kvali, hanem valamit fel kell áldozni azért, hogy legyen egy plusz kvali. És lehetséges, hogy ennek nem a MotoGP-nek kell lenni, sőt, én kultiválnám szintén azt, hogy inkább vegyünk el a kicsiktől. Úgyis minden abba az irányba alakul, és ezzel egyet lehet érteni, egyet is nem lehet érteni, hogyha lehet így fogalmazni, de az a valóság, hogy ebbe az irányba alakul minden. Az, ahogyan jövőre átalakul majd a pedok.
0: Meg hát elég megnézni a kvázi testvérsorozatokat is. Tehát ha megnézed a Superbike-ot, ott is úgy van, hogy a kisebb kategóriáknak már pénteken délután
1: időmérőjük van.
0: És szombat-vasárnap egy-egy futam.
1: Igen, szombaton meg vasárnap van egy-egy warm-upja a két kis kategóriának. Igen, azon kívül meg mennek versenyeket, és kalap-kabát, sziasztok.
0: Tehát, hogy nyilván értem, ez prototípus meg másabb, de hogy itt is szerintem hasonló irányt kell venni, mert ez tökre látszódik, ezt elhihetitek nekünk, ebben dolgozunk jó pár éve, hogy nyilván az igazán a legtöbb embert az érdekli, hogy a versenyeken mi történik.
1: Mert de a elég a képernyőt nézni a közvetítéseken, igen, hogy hogyan alakul a program, és hogyan alakulnak a lelátói nézőszámok adott esetben egyik napról a másikra, meg napon belül is, tehát...
0: Úgyhogy én nekem az lenne szerintem a legideálisabb, hogyha pénteken délelőtt vagy kora délután lenne vége mondjuk egy ilyen másfél órás szabad edzésnek, és akkor pénteken délután mondjuk ilyen 4-től rendeznéd, ha már időmérőt akarsz mindenképpen, akkor ilyen 4-től rendezed mondjuk az időmérőt. Szombaton ugyanígy maradhat 11-től, vagy kicsit későbbre teszed déltől adott esetben a nagy díj időmérő, de így is hülyén jön ki. Tehát,
1: igen, szerint... mert akkor megint el kell tolnod a sprintet, igen, tehát akkor már nem a hármas rajt az,
0: igen,
1: ami
0: de,
1: a
0: sprintre de ha átalakít egyszer, egyébként azt is el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb sikerül azt is megoldani, nyilván ezt most majd beszélünk a naptárról, ezt most jövő évre nem annyira sikerült, hogy teljesen elkerülje egymást a két széria, és akkor ugyanúgy át lehet tenni háromra egyébként a MotoGP-t is vasárnap. Mert egyébként, ha valami még jobban tenne, egyébként a kicsit szellősebb lenne szerintem a vasárnap is, mert így most persze nézői szempontból tök jó, hogy így egymásra van indítgatva. A Forma 1-es hétvége az már kicsit túlzás, hogy ugye a rohadt reggel 8:30-tól, meg mit tudom én, 10-től, mert lemegy az F3, F2, és akkor 3 óráig gyakorlatilag csak a pilóta parádé van ott a helyszínen, meg Porsche Superkupa, meg ilyenek. Szóval, hogy van mit variálni egyébként, és kíváncsi leszek, hogy mi lesz a végső döntés, de mondom, hogyha ugye Bagnaia például azt dobta
1: pont
0: be.
1: Ezt akartam még hozzátenni, hogy ugye versenyzői megközelítések szerint ugye Bagnaia azt az álláspontot képviseli, hogy maradjon minden úgy, ahogy eddig, de a sprinten futott leggyorsabb körök alapján legyen rangsorolva a vasárnapi rajtrács. És akkor ezáltal
0: hát ugye ezt láthatjuk
1: a Superbike-nak a Superpole futamát.
0: Nem, ugye meg a Supersportban, Sportbike-ban,
1: igen,
0: női VB-ben ugye így is van, hogy az első futamon futott leggyorsabb kör alapján kvalifikálsz a másodikra.
1: Mondjuk ott is egyébként kicsit csalóka, mert ugye az első 9-nél van ez, igen, a helyzet, tehát hogy utána viszont a 10 kívül már a rendes kvali sorrendje az, ami meghatározza, igen, a dolgot.
0: Igen, abszolút.
1: Tehát az megint egy csavar, ami aztán egy picit átírhatja a dolgokat.
0: Lehetnének itt.
1: De igen, egyébként ugye Marini mondta el azt, hogy igen, ezzel azoknak a versenyzőknek lesz főként problémája, akik jók, meg akik a győzelemért harcolnak folyamatosan.
0: Igen, tehát nyilván az extra, tehát a rajt ismeretlen az faktor
1: egy,
0: tudod ugye belerakni.
1: A rajt az mindig egy ilyen gyújtópontja az idézőjeles konfliktusnak, meg egy mindig egy jó eseményforrás a rajt. Majd beszélünk Japánnal kapcsolatban is erről.
0: Jó, mondjuk egyébként, amióta meghozták az új szabályokat, azóta egyébként elég kultúrát rajtjaink vannak.
1: Jó, de a rajt az jó. Igen. Meg a rajt az azért fel tudja rázni a mezőnyt rögtön az elején. Nekem a kedvenc ilyen megszólalásom az egyébként még Alex Márquezé volt, aki ugye elmondta, hogy hát nem örül egyáltalán ennek, de hát most nincs mit tenni. Ők döntenek, nekünk meg egyszerűen nincsen semmi.
0: Már
1: erő.
0: Őkre úgy érted, hogy a fejesek,
1: fejesek döntenek, igen. Nekünk meg nincsen eléggé erőteljes fellépésünk ahhoz, hogy ebbe bármilyen szinten beleszóljunk, úgyhogy megyünk.
0: Hát ez egyébként tökre látszik, hogy tényleg rohadt gyenge ebből a szempontból a MotoGP-s rajtrács vagy pilóta brigád, hogy továbbra sincsen egy közös mindig nem tudom, hogy van ez.
1: Versenyzői szakszervezet.
0: Szakszervezet, igen.
1: Mindjárt felrobbanok, mert pont most akartam hozni, hogy nem is lehet elvárni, hogy valakik egységesen fellépjenek, hogyha az a személy, aki itt igazából meghatároz mindent, aki ennek a sorozatnak az arca, az ilyen dolgokat nem kommentálja, és nem áll bele. Mert hogy Marc Márquez így gyakorlatilag elsétált a kérdés elől, amikor ezt neki szegezték.
0: De erről már nagyon sokat beszéltünk, vagy nem tudom, hogy csak... Vagy csak olvastam, vagy beszéltünk is róla.
1: Beszéltünk is szerintem, csak térjünk vissza erre.
0: Hogy ebből a szempontból tökéletesen kitalálták, ugye, tehát Marc Márqueznek, meg szerintem a nagyobb neveknek közvetlen vonala van a főnökséghez, tehát hogy ő neki nincs arra szüksége, hogy most ő a többi pilótával kiálljon, és akkor itt szakszervezet ezzel, mert hogy az van, hogy persze már gyere, beszéljünk, hogy vagy.
1: De nem a szakszervezeti
0: vagy...
1: részt kifogásolom.
0: De igen, de hogy ő azért nem áll bele ilyenekbe, érted? Mert hogy nyilván ő zárt ajtók mögött el tudja mondani a véleményét az eszpelétáiknak, és akkor vagy meghallgatják, vagy nem. Tehát nyilván ebben is, ezzel is kíváncsi leszek, hogyha mondjuk változik a jobban a vezetés, mert ugye most felvettek ugye...
1: Rahedli új embert.
0: Igen, egy csomó új embert van most már, külön pénzügyi vezető, meg médiáért felelős vezető, meg stb. Akik már biztos, hogy előrelépések lesznek a mostaniakhoz képest, vagy korábbiakhoz képest, mert hogy nem ugyanaz a vezeték nevük, mint a... mostani vezetőknek. Tehát hogy nyilván ez már most... egy pozitív előrelépést fog jelenteni. Tehát, hogy ezért nem fog beleállni Marc Márquez, majd nyilván, hogyha már mondjuk a Márquez adott esetben nem lesz.
1: Akkor más
0: de akkor meg akkor is, akkor meg fogják találni ugyanígy ezt a kiskapod, hogy akkor a Quartararónak fognak puncsolni, meg mit tudom én mondjuk, ki lesz a kiemelkedő még attól függően. Akosztálnak, érted? Tehát, hogy
1: nem véletlenül hoztam be egyébként ezt a gondolatot, hogy nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy fellépjünk, meg társai, mert hogy ugyanaz a kérdéskör azért felmerült az osztrák Pirelli teszttel kapcsolatban is, hogy azért ott sem feltétlenül az egyenlő bánásmód, meg az egyenlő versenyfeltételek megteremtése volt itt a fő cél.
0: Akkor most Pirelli tesztezünk, nem naptározunk, jó?
1: Majd akkor naptározunk utána. Legyen. Még maradjunk annál a hétvégénél, és aztán pedig naptár, és végül
0: Japán. Igen, hát ugye a nagyobb nevek közül ugye Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, nem is tudom még ki, aki ilyen nagyobb névnek mondható, mindegyikőjük úgy fog megérkezni a valenciai tesztre.
1: Bastianini, nem tudom mennyire mondod a nagy névnek, de ő volt az, aki egyébként itt a leghangosabb volt.
0: Igen, Bastianini, vagy akadat esetben ugye
1: Alex Márquez.
0: Alex Márquez is.
1: Digen Antonio
0: igen,
1: is.
0: Igen, tehát egy csomó olyan versenyző van, akik úgy fognak megérkezni a valenciai december 1-jei, azt hiszem december 1-jei van talán, december 1-jei évvégig tesztre, ahol először kipróbálhatják majd a Pirelliket, hogy korábban egyetlen egy métert sem mentek ezekkel a labroncsokkal, míg ugye a mezőny többi tagjának, akik nem váltanak gyártót, volt erre lehetőségük, ugye volt, akinek már többször is, hiszen azért évközben itt voltak Pirelli tesztek. Ugye az egész onnan indul, hogy ezek a Pirelli tesztek is ugye elég hülyén jönnek ki, mert hogy ugye azért zárkapusak, meg azért van kvázi ilyen korlátozott többek között, mert hogy ugye nem az van, hogy itt a Michelin belement abba, hogy akkor jó, ő nem szállít innentől kezdve a abroncsot 2027-ben, hanem gyakorlatilag a Dorna megmondta nekik, vagy MSIG, hogy ha maradni szeretnének, akkor minden kategóriát el kell látni, ebbe a Michelin meg nem ment bele. Tehát, hogy kvázi egy kicsit ilyen kiadták a Michelinnek az útját, vagy bemutatták nekik, hogy arra van az ajtó, arra lehet próbálkozni.
1: Igen, tehát nem arról van szó, hogy a Michelin lépett volna hátra, és látta igen volna be azt, hogy nekik ez a sorozat, ez most egy picit más.
0: És ezért van az, hogy ugye emiatt ilyen zárt kapus, meg titkolózós, meg hogy nem jelenhetne meg egyébként alapból semmi sem a tesztről, stb. És ugye ez pedig extra rátesz még egy faktot, hogy a csapatot per gyártót váltó, vagyis inkább gyártót váltó versenyzők pedig teljes mértékben kimaradtak, mert nem sikerült megállapodni az egyébként, ha meg is belegondolsz, nyilván a gyártóknak azt tesz igazán jót, hogyha azokkal az emberekkel tudja most kipróbálni a motorjait, akik biztosan ott lesznek jövőre is, hiszen ha most felültesz olyat, aki nem lesz már ott jövőre, az nyilván elvihet az infót, meg megláthat olyat, amit nem kéne, stb. Stb. De hogy értem, amit mondanak, nyilván, hogy ez óriási hátrány lehet. Ugye volt Paul Espargaró, már talán azt is mondta, hogy Bulegának óriási előnye lesz, és a következő év elejét akár futamgyőzelmekkel is kezdheti majd ennek köszönhetően, hát majd ezt meglátjuk. De hogy értem, amit mondanak a versenyzők, de ez egy kegyetlen világ. Ez egyre inkább ebbe az irányba megy, hogy itt, hál' Istennek, én például rohadt ülök annak, hogy egy ilyen öt versenyzőt cserélünk a rajtrácson, mert sokszor bár úgy ültetgetsz itt versenyzőket, hogy semmi közök nem kellene, hogy már legyen ezekhez a csapatokhoz, meg magához már a MotoGP-hez sem. És hogy ez sajnos ilyen szempontból nyilván szarul jön ki, meg hogy rosszul mutat, de hogy nem tudsz nem mit csinálni, én azt gondolom. Tehát ez benne van. Ez a sport, ez ilyen. Nyilván azoknak a versenyzőknek nagyon rosszul esik, akiknek ez így minuszos, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt jól megfogalmazni, de hogy nem tudok erre tényleg már mit
1: ugye mondani. Itt ezzel főként szerintem az a baja a versenyzőknek,
0: hogy mások megmehetnek, csak ők nem?
1: Nem, hanem hogyha itt a nagyobb képet nézzük, akkor az, hogy lehet, hogy felülhetnek majd a motorra, és mehetnek Pirelli abroncsokkal ugye a valenciai teszten, de inkább itt az üzemóra az, ami hiányzik a versenyzőknek, nem az, hogy igazából most mennek, nem mennek, hanem az, hogy így értékelhető köridő, illetve körszám az, ami így kiesik, mert azért azt tegyük hozzá, hogy Valencia december 1-én nem biztos, hogy az a körülmény csomagot fogja majd rejteni, ahol valós képet tudsz kapni ezeknek a gumiknak a viselkedéséről, a kopásáról, arról, hogy milyen körülmények között mennyire terhelhető, akár a porosabb íven mennyire terhelhető. Tehát, hogy sok olyan apró tényező van, amit nem tudsz egyszerűen reprodukálni, és még csak tesztelni sem tudod azt, hogy meddig lehet elmenni olyan körülmények között azzal az abroncsal, mert teljesen más az, amikor a nyári nagy melegben Brunóban versenyzel vele, meg amikor a Red Bull Ringen mész vele, egy viszonylag korrekt napon, meg aztán a hideg Valenciában fogsz majd menni ott a tengerpart mellett. Tehát ezt a részét én megértem, de inkább ez a része az, ami hiányzik, nem az, hogy jaj, akkor ő most mehetett, hanem az a baj, hogy ő viszont nem mehet ugyanannyi és ugyanolyan körülmények között. És ez az, ami így versenyhátrányként csapódik le a versenyző esetében, szerintem legalábbis így külső szemben.
0: Tökre értem ezt is, de tényleg, ahogy mondtam is, hogy
1: persze, a világ ilyen.
0: Tetszett volna nem csapatot vagy gyártót váltani, és akkor nyilván lehet így mutogatni, meg azt is, tehát, hogy
1: jó, csak erre meg mondja a versenyző azt, hogy tetszett volna jobb motor gyártani, hogy itt tudjak maradni. Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a 44.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót.
0: Sziasztok!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst, holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számbevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott pártfinanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számbevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatására is kiterjed. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta többfelé gyengén fagyhat is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban a generátor, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és amikor a vendégemet hívtam, akkor a geotermikus energiát jelöltem meg fő témánknak, de aztán azóta, hát mondhatjuk úgy, hogy gyarapodtak ezek a témák, meglátjuk, hogy mi minden fér bele ebbe az adásba, mert vendégemben nagyon szeretem azt, hogy oly sok területre el tudunk evezni, úgyhogy szerintem informatív és hasznos óra elé nézünk, de hát akkor nézzük, hogy kivel fogok beszélgetni. Holoda Attilát üdvözölhetem itt a stúdióban, energiapiaci szakértő. Üdvözöllek.
3: Köszönöm szépen a meghívást ismét.
2: És hát, aki nem látta, korábban a geotermikus energia kapcsán egy ilyen általános informatív adást már vettünk föl, hogy mi is pontosan a geotermikus energia és annak a hasznosítási lehetőségeiről beszélgettünk, és emlékszem, hogy annak idején, amikor a választáson túl voltunk, akkor egy olyan adást is vettünk föl, ahol megbeszéltük, hogy a kormány milyen energetikai ügyek, döntések előtt áll és feladatok előtt áll, és hát azóta azért már beindult a nagy üzem, mondhatjuk azt, hogy most már eltelt annyi idő, hogy látnunk kell, hogy a kormány hogyan gondolkodik, és ahogy ígértem, a geotermikus energia lenne az első téma, és nagyon örültem, hogy bár egy-két héttel ezelőtt szerveztük le ezt a mai interjút, de szeptember 18-án találtam egy friss információt, méghozzá Barth István, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium villamosításért és dekarbonizációért felelős helyettes államtitkára a Budapest Geothermal Energy Summiton tartott előadásában azt mondta, hogy a készülő új magyar energiastratégia fontos eleme lesz a hazai geotermikus erőforrások fejlesztése, és a politikus szerint az olaj és a földgáz kiváltásának elsődleges eszköze a villamosítás, amiben az elektromobilitás mellett a kormány véleménye szerint fontos szerep jut a geotermikus energiának is. Hát akkor feldobom a labdát. Geotermikus energia. Kezdetekben erről nem sokat hallottunk, mikor megalakult a kormány, hiszen a legkardinálisabb kérdés közé a Paks 2, Paks 1, nyilván az aszály miatt ugye a Duna került, és keveset hallottunk a geotermikus energiáról, a szélenergiáról, a szélerőmű tenderek kiírása miatt szintén hallottunk, de a geotermikus energiai, mondhatom eddig a Barth István előadásig semmit nem hallottam.
3: Igen, egy nagyon érdekes dolog, mert mi magyarok, ugye azt mindenki szinte tudja, hogy földtani viszonyaink és a földtani lehetőségeink alapján nagyon jó pozícióban vagyunk geotermikus energia tekintetében, és azt is mindenki tudja, hogy de nem használjuk ki eléggé. Gyorsan hozzáteszem, hogy ez sem teljesen igaz, hogyha azt a részét nézzük, hogy a melegvizet azt használjuk, és szeretünk benne fürödni, akkor azt tudom mondani, hogy Magyarország ilyen tekintetben mondjuk úgy, hogy gyógyfürdő nagyhatalom, és ezt a részét ki is használjuk, pont. Amit még használunk viszonylag nagy mennyiségben, azt a mezőgazdasági hasznosítását a geotermiának. Nagyon sok helyen látunk olyan, főleg a déli ország részben olyan mezőgazdasági vállalkozásokat, amelyek a geotermiára alapozva olyan sikeresek, hogy ezek közül leginkább ott a Szentes környéke az, ami nagyon sok mindenkinek ad információt. De valójában az, hogy fűtési céllal, pláne villamosenergia hasznosítási célra a geotermiát használni, hát beszélünk róla sokat, ugye most már egy helyettes államtitkár is beszél róla, de valójában olyan sok minden valóban nem történt, és ugye innentől kezdve megállapíthatjuk azt, hogy bár az nem kérdés, hogy van-e Magyarországon geotermikus lehetőség, de az, hogy ezt rendszer szinten megfelelően kihasználjuk-e vagy se, arra azt tudjuk mondani, hogy nagyon nem. És ugye minden energiastratégia, amikor készül, azt mindig beleírja szépen a geotermiát, ó, nagyon fontos, és ezzel fogunk élni. Az az alapprobléma, hogy nem igazán vannak a döntéshozók sem tisztában azzal, hogy a magyarországi geotermikus készletek valójában mire alkalmasak. Ugye most te említetted ezt a Geothermia Summiton tartott előadását a helyettes államtitkár, ő is mit mondott, majd a villamos energia területén az olajat és a gáz fogjuk kiváltani, amire én azt mondom, hogy a magyarországi geotermikus potenciál alapvetően fűtési célú. és arra kellene használni. Ugyanis nem mindegy, hogy milyen hőmérséklet tartományban van ez a geotermia. Ugye amikor fürcsizünk a gyógyfürdőbe, akkor nagyon örülünk neki, hogy milyen jó meleg víz van. De hát az ilyen 30 és 40 fok közötti hőmérsékletbe szoktak az emberek fürödni, az villamos energia termelése abszolút használhatatlan. De egyébként ezek a gyógyforrások nem is ezt a tartományt érik el, viszont van egy felső határuk, nagyjából olyan 110-120 fokig, és ez meg már nem elegendő a villamos energiához. Tehát amikor egy helyettes államtitkár, aki egyébként alapvetően nem földtani szakember, és nyilván az ő háttér tudása ez nagyon, hogy mondjam, hiányos, arról beszél, hogy majd a geotermiát villamos energiára fogjuk hasznosítani, az alapvetően téve. Tehát oké, van egy nagyon nagy geotermikus potenciál, nézzük meg, hogy mire tudjuk ezt használni. Azon kívül, amire már most is ugye használjuk, amit említettem, és leginkább a fűtési célú. És ha én azt mondom, hogy fűtési célú energia kiváltása tökéletesen alkalmas, akkor nem is esek túlzásba, hiszen majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy ez a Kárpát-medence, vagy ahogy mi szoktuk mondani, föltanilag ezt Pannon-medencének hívjuk. A Pannon-medence szinte teljes területén, beleértve akár még Horvátország, Szerbia, Erdélynek egy jelentős részét, valóban nagyon gazdag geotermikus potenciálban, de ez alapvetően fűtési célú. Ahhoz, hogy villamos energiát tudjunk belőle termelni, jóval magasabb és tartós hőmérséklet kell, nagy vízhozammal. Ez az, ami nálunk nem igazán van. Persze, és ilyenkor szokták a kommentelők, de ott van a Fábián Sebestyén, jól emlékszünk rá, 1984-ben volt egy kitörés, ahol gőzt termeltünk egyenesen. Igen, van ilyen. Ez az egy terület, ami ilyen magas hőmérséklettel bír. Ott meg azt a problémát kellett tudnunk kezelni, nem nagyon sikerült, hogy ugye amikor geotermikus forrásokról beszélünk, akkor azonnal előjön az, hogy de hát ez borzasztóan vízköves, tehát annyira tele van ezekkel az ásványi sókkal, hogy például ez a Fábián Sebestyén kitörésnél, az a, hogy mondjam, körülbelül ekkora átmérőjű termelőcső, amin megtörtént a kitörés, egy fúrócső, az gyakorlatilag másfél óra alatt 20 forintos méretre szűkült, mert olyan erősen rakódik le, hogy a magas hőmérsékletnél nagyon könnyen kirakódik a vízkő, és ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát a kutat is alig tudtuk elfolytani, nem hogy még majd ezzel valamilyen további technológiát, és valóban, hogyha megnézzük, vannak rá nagyon jó példák. Izlandot szokták ugye hozni, ahol nagyon magas a geotermikus hasznosítás, Törökország nagyon magas a geotermikus hasznosítás, én magam is jártam Törökországban ilyen területeken, 250 fokos a hőmérséklet. Nálunk meg ugye 110-120-nál véget ér. Nem mondom, hogy nem lehet ebből is villamos energiát termelni, sőt, meg fogom lepni a nézőket, hallgatókat, Magyarországon most is termelünk, van egy Tura környéki ilyen kis előállító üzem, 3 megawatt. Tehát, hogyha ugye az, aki egy picit járatos az energetikában, tudja, hogy ez semmi. Azért semmi, tehát még a hiba határt sem nagyon éri el. Arra jó, hogy igen, van olyan technológia, amivel lehet, de azért nagy mennyiségben nem lehet, ezért sokkal inkább érdemes úgy megnézni, hogy oké, akkor van egy ilyen nagy potenciálunk, ebből mit tudunk hasznosítani fűtési kiváltásra, nagyon nagy mennyiséget, hiszen a fűtésnél azért egészen más hőmérséklet kell, és mit tudunk villamos energiára. Én azt gondolom, hogy hibás, hogyha valaki abban a illúzióban ringatja magát, hogy Magyarország ebből lesz villamos energia termelő nagyhatalom. Nem lesz. A magyarországi villamos energia termelésnél továbbra is, ha megújulóba gondolkodunk, maradjunk a napnál és a szélnél, ha karbonsemlegesnél, akkor még csatoljuk be a nukleáris energiát, de egyébként a geotermikus energia nem az a potenciál, amire itt alaposan számítani lehet. Viszont a fűtési célnál annál inkább.
2: Igen, de például, hogyha nézem azt a cikket, ami íródott ennél a Budapest Geothermal Energy Summit után a portfólión, akkor ugye abban is lehet olvasni, hogy Magyarország geotermikus energia felhasználása már jelenleg is meghaladja a 2026-ra kitűzött célt, és jó úton halad afelé, hogy 2030-ra elérje a Nemzeti Földhő Stratégiában célul meghatározott 12-13 petazsulos szintet. Tehát akkor rosszul állunk, De mégsem annyira, mert ebből úgy tűnik, mintha hurrá lennénk, miközben ugye azt is kiderül, hogy a 15 aktív fúrási projekttel és 24 kiadott engedéllyel Magyarország Németország után a második legaktívabb uniós ország az új geotermikus távhő és távhűtési projektek fejlesztése terén.
3: Na, ugye itt elhangzott a két kulcs, távhő és távhűtés.
2: Így van.
3: Való igaz, hogy az elmúlt időszakban a geotermikus energia hasznosítása a távhő területen kapott egyfajta lendületet. Gyorsan hozzáteszem, a geotermia éppen úgy, mint a szénhidrogén kutatás, egy kockázatos üzletág. Tehát ez nem úgy van, hogyha akárhol lefúrok, és akkor vizet fogunk találni, és ha nem elég a víz, akkor még jobban
2: nagyon
3: lefúrunk.
2: Sok nagyon sok felesleges fúrás van.
3: Nagyon sok meddőfúrás van, amiben nincsen víz. Ott a hőmérséklet, tehát a hőmérsékleten nincs probléma. Az egy geológiai földtani adottság, hogy Magyarország alatt, tehát a Pannon-medence alatt sokkal vékonyabb a földkéreg vastagsága, mint máshol. Ebből következően nekünk nem is kell olyan mélyre fúrni, hogy a hőmérséklet elkezdjen emelkedni, de ebben azért kockázat van, hogyha én ebből vizet akarok csikarni, akkor annak a víznek is ott kell lenni, és nem biztos, hogy ott lesz. Tehát ott a meleg, ott a hő, de a víz nem biztos, hogy akkora energiát ad. Éppen ezért vannak olyan önkormányzatok, ahol tényleg van geotermikus hasznosítás, és egyre nagyobb mértékben, ugye, amit nagyon sokan ismernek, Miskolc, Győr, Mosonmagyaróvár, Hódmezővásárhely, Veresegyház, mint a kicsik közül az egyetlen, és ugye Szeged például, a szegedieknek nagyon szerencséjük volt, mert 95 fokos a hőmérséklet, tehát még magas is a hőmérséklet, és vannak, ahol valóban lehet sikereket elérni a távhő területén, és például Miskolc esetében meghaladja az 50%-ot a távhőben felhasznált energiában a geotermia. Ez egy nagyon szép eredmény, való igaz. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez nem úgy van, hogy jó, akkor most mindenütt gyorsan geotermiára álljunk át. Mert meg kell vizsgálni, hogy hol milyen lehetőség van. Ahogy az előbb említettem, én magam is voltam már olyan szerencsétlen, hogy olyan fúrást irányítottam, ahol bizony nem volt víz. Ott volt a hőmérséklet, nagyon jó meleg volt. Csak víz nem volt benne. Tehát ezt a kockázatot meg kell futni, és hogyha belegondol bárki, hogy mondjuk egy ilyen kútnak a lefúrása az több 100 millió forint, és nem talál semmit, az azt jelenti, hogy az kidobott pénz. Tehát nagyon erősen meg kell gondolni, hogy ki az, aki kockáztatja az adófizetők pénzét. És ugye itt szokott előjönni, hogy nem véletlen, hogy viszonylag nagy önkormányzatok voltak erre képesek, hiszen ők rendelkeznek azzal a pénzügyi kerettel, amivel mondjuk egy ilyen kockázatos fúrásba bele
2: rendelkeztek.
3: És ugye nagyon sok helyen alapproblémát jelent, hogy az adott önkormányzat egyrészt nem is pályázhatott például ezekre a geotermikus koncesziókra számomra érthetetlen módon. Az önkormányzatokat kizárták ebből. Mondjuk nem véletlen, az előző kormány az önkormányzatokat gyogyósként, vagy legalábbis kisgyerekekként kezelte, és nem adott nekik túl nagy önállóságot, így pénzt sem. Ugyanakkor a kormánynak lenne szerepe abban, hogy például az ilyen fúrásokat, mint korábban ez gyakorlat volt 20-30-40 évvel ezelőtt, világbanki és egyéb fúrások esetén a világbank fölvállalta a kockázatot, és azt mondta, hogy ha sikertelen lesz, de egyébként mindent elkövet szakmailag, hogy az tökéletes legyen, de nem jött össze geológiailag, akkor én azt finanszírozom. Most a kormánynak éppen ez lenne a feladata, és az önkormányzatok jelentős része ezért nem fér hozzá a saját egyébként alatta lévő meleghez, meg melegvízhez, nem tudja megfinanszírozni. A pici önkormányzatoknál el kell képzelni, hogy én tárgyaltam olyan önkormányzati vezetővel, polgármesterrel, akinek mondta, hogy ott van egy gyógyvízkút, van egy pici fürdőjük. Hát tisztítani kéne. És mondtam, hogy mekkora a tisztítás költség. Azt mondta, nincs akkora költségvetése egy egész évre. Tehát, hogy nem tudja megfinanszírozni, ott van a melegvíz alatta, csak éppen ez pénz kell hozzá. És ugye ráadásul nagyon faramúci a helyzet, mert azt szokták mondani, hogy jó, hát egy vízkutat megfúr. Ugyanazt fúrja a vízkutat, ugyanaz a vállalkozás, aki az olajkutat. És az olajipari vállalkozások az árazásban mindig követik az olajárát. Uh-huh. Az olajár fölmegy, akkor fölmegy a szolgáltatás ára is, hiszen ő abból részesedni akar. Na most, akkor úgy gondoljuk el...
2: Nem túl olcsó most, projekt ez.
3: Pontosan, mert ugye a geotermikus kútnál azt fogja mondani a fúrási cégvezetője, hogy én annyiért fogom lefúrni, amennyire egy olajcégnek lefúrnék egy hasonló méretű olajkutat. Meg tudod fizetni? Hát nem. De hogyha mondjuk lemegy az olaj ára, akkor meg az egy kiváló lehetőség, mert most akkor viszonylag olcsó meg lehet fúrni egy ilyet. Tehát hatalmas pénzek szaladgálnak, és ráadásul ez a mérhetetlen kockázat az, amivel nem tudnak mit kezdeni. De hogyha belegondolsz egyébként, nem is venni azt nagyon jól ki magát, hogyha azt mondanák az embereknek, hogy itt egy polgármester, aki kockáztatja a ti pénzeteket.
2: Hát igen, valószínűleg meglincselnék, vagy
3: ezért, ezért ilyen, meg. Ilyen és ilyenkor lenne szerepe egyébként az államnak, az adott államnak, és ilyenkor kéne egy kicsit besegíteni hitelfelvétele, azt mondja, hogy jó, akkor ha kockázatos a fúrás, én finanszírozom ugyan, de ha nem, akkor nem a te bajod lesz, hanem a geológia problémája, mi meg ezt fölvállaljuk, de erre sem az előző kormány esetén, sem a mostaninál olyan nagyon sokat, azon kívül, hogy elmondta a helyettes államtitkár úr, hogy akkor majd itt ennek
2: stratégiai nagyobb szerepe lesz a geotermián.
3: De azért nem látjuk. Tehát, hogy mindig minden, ahogy szokták mondani, a stratégia annyit ér, amennyit abból megvalósítanak. Ha emögé raknak forrásokat, akkor az önkormányzatok is azt mondják, hogy nekünk egyébként vannak kidolgozott lehetőségeink, itt van alattunk a meleg víz. De a kockázat benne van, azt nem tudjuk megfutni, ebben segítsetek nekünk. Az egy konkrét stratégiai lépés lenne a mindenkori magyar kormány részéről, hogy azt mondja, hogy oké, ebben én besegítek.
2: De most akkor nézzük azt a verziót, amikor mondjuk azt feltételezzük, hogy sikeres fúráson esik túl akár egy önkormányzat, mert ugye mindig azt mondják, hogy ha van egy költséges beruházás, de utána egyébként gazdaságilag megéri, akkor az egy win-win helyzet. Hogyha azt feltételezzük, hogy a fúrás sikeres és geotermikus energiát tud valaki hasznosítani távhő szolgáltatásra, akkor hogy képzeljük el a matematikát? Mennyire éri meg tényleg a geotermikus energiát a távhőszolgáltatásra használni? Mennyire tud alacsony lenni aztán mondjuk a lakosságnak a hőszolgáltatásért kiadott pénze?
3: Ugye itt érdemes azon elgondolkodni, hogy alapvetően a távhő esetéről beszélünk. A magyar távhőrendszer az elég sok sebből vérzik, és mondhatnánk azt, hogy nem a 21. századnak megfelelő technológiai színvonalon van. Ugye régen hogy volt a távhőrendszer, volt egy marha nagy energiatermelő, és akkor ő termelte magas hőfokon a hőt, amihez nagyon magas előre menő hőmérsékletet produkált a csövekbe, és akkor az elment valahova, ráadásul egy nagyon rossz hatásfokkal leadta a lakóházaknál, majd visszatért, és akkor azzal vagy kezdtek valamit, vagy elengedték a fenébe ezt a hőt. Általában kezdtek azért valamit, elkezdték forgatni, de a magyar távhőrendszer alapvetően földgáz alapú. És ugye, amíg volt olcsó szovjet gáz, még a szocializmusban, addig ez senkit nem érdekelt. Onnantól kezdve, hogy ez piaci alapra tevődött át, akkor azt látjuk, hogy a magyar távhőrendszer a régi berendezkedéssel alkalmatlan arra, hogy megújuljon. Tehát, ha én a geotermiának a távhőbe való bevonásán gondolkodom, akkor mindenképpen az egész rendszert kell nézni. Ha nem a rendszert nézzük, mindig csak azt nézzük, hogy de legyen itt egy hőtermelő, akkor abban a hibába esünk, hogy de hát itt a forró víz, és akkor gyorsan ki kell használni, stb. És akkor ki fogja lefúrni, van-e akkor annyi forró víz, stb. Ezért mindig érdemes megnézni, hogy oké, akkor az egész távhőrendszerhez hozzányúlok, akkor milyen korszerűsítést hajtok rajta végre, például az előre menő hőmérsékletet, például a rendelkezésre álló csővezetékrendszer, az megfelelő-e, vagy rengeteg hőveszteség van rajta, nagyon sok van, zárójelben jegyzem meg, borzasztó sok, rossz a rendszer kialakítása a házakban, nagyon sokszor átfolyó rendszer van rajta, ami használhatatlan, akkor nagyon jó volt. Tehát amikor volt olcsó szovjet gáz, akkor senkit nem érdekel. Most meg már mindenkit érdekel. Hogyha nem nyúlunk hozzá az egész rendszerhez, akkor az elejéhez nem, önmagában csak az elejéhez nem szabad hozzányúlni. Azzal együtt, hogy nagyon sok helyen elindultak, főleg az önkormányzatok, ott is a nagyok megint ez jön elő, hogy akinek van pénze, az elkezdte ezeket a korszerűsítéseket a távhőrendszeren. Az elejét pedig úgy érdemes megnézni, hogy na, akkor nézzük, hogy nekünk mi van. Most gázzal fűtünk, de itt van a környéken mondjuk elérhető geotermia, azt vonjuk be, ne azt mondjuk, hogy jó, akkor mostantól csak geotermiával fűtünk, hanem nézzük meg, hogy mennyi gáz tudunk kiváltani, nézzük meg, hogy például hulladék égetéssel mennyi hőt tudunk termelni, hulladék hasznosítással, nézzük meg azt, hogy biomasszával mennyit tudunk termelni, és akkor az ember összeszed egy csomó mindent, hogy ó, hát van itt egy csomó lehetőség, akkor ebből rakjak össze egy mixet. De bármelyikkel bármilyen probléma adódik, mondjuk nincs elég hulladék, a biomassa éppen elfogyott, mert az erdészet, vagy nem tudom ki, nem szállít, mondjuk probléma van a geotermikus kúttal, mert azért ez is egy, hogy úgy szoktam mondani, hogy ez egy élő organizmus, tehát időnként elromlik, és kell a karbantartásra odafigyelni. Mi van akkor, ha ezek nincsenek, de éppen tél van, és rohadt hideg van? Akkor legyen ott a gáz, amivel én rásegítek. Tehát, hogy érdemes ott is ugyanúgy mixben gondolkodni, mint amikor az egész energiarendszerről beszélünk. De nem szabad csak és kizárólag a hőtermeléssel foglalkozni, ugye ez az eleje a távhőnek. Utána van maga a távhő elosztó rendszer, szerencsés esetben ez egy céghez tartozik. Nagyon sok esetben ez külön van. Más az elosztó, meg más a hőtermelő, és akkor onnantól kezdve ezeket az érdekeket, hogy nyilván a hőtermelőnek az az érdeke, hogy egyébként ő minél nagyobb mennyiségbe adjon el. Ő meg azt mondja, hogy nekem meg az az érdekem, hogy a lehető legolcsóbban juttassam el ezt a szolgáltatást az én saját lakosságomnak a távhőrendszeren keresztül. Nem biztos, hogy ez mindig ugyanazt az érdeket fogja képviselni. Ezért szerencsés, hogyha egybe van. De ha csak az egyikhez, csak a másikhoz nyúlok hozzá, akkor az hiba. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát, a panel program. Ugye sokat, sokan dicsérték, meg sokan átkozták. Uh-huh. A panel programnak is az volt a hátulütője, és azért volt hibás önmagában, mert csak egy részét akarta megoldani ennek a távfőrendszernek, a házak szigetelését. És mi lett? Ott, ahol egyébként is 28 fok van, és kinyitják az ablakot, mert nem lehetett szabályozni rendesen, ott 40 fok lett, hát marhára örültek neki az ott lakók, hogy de jó, hogy panel program van, még melegebb lett. És nem sok... Tehát az a baj, hogyha nem rendszerszerűen nézzük az egészet, és minden eleméhez elkezdünk hozzányúlni, akkor nem egy korszerű távhűtő rendszert kapunk, miközben azt látjuk, hogy például Nyugat-Európában a távhő rendszerek sokkal népszerűbbek, mint az egyedi gázfűtés. Mert hogy tisztább, nincsen vele probléma, gyorsan hozzáteszem, mielőtt megint valaki odaír a kommentbe, hogy nem a geotermikus vizet forgatjuk, nem a geotermális vizet forgatjuk, mert miért? Az előbb mondtam, borzasztó magas az ásványi só tartalma, állandóan elvízkövesedne valami, hanem lehetőleg a legközelebb a kúthoz, egy hőcserélővel, egy teljesen tiszta, lágyított vizet forgatott rendszerben átadjuk a hőt, és onnantól kezdve már azt visszük el a lakótelepre, és azzal fogunk fűteni, és utána visszajön, és előre melegít, és a többi. De nagyon lényeges az, hogy maga a rendszer az működjön, meg kell nézni, hogy a fűtőműnél mi az, ami gazdaságosan bevethető, ezért nem biztos, hogy minden egyes önkormányzatnál ugyanakkor a mennyiséget tudok kiváltani. Ugye az előbb említettem Miskolcot, 50-55% körül van most a geotermikus, van olyan terület, ahol ezt meg nem lehet megcsinálni. Ráadásul, ugye éppen az előre menő hőmérsékletből adódóan nem mindegy, hogy mikor nézzük. Ugye például a szegedi rendszernél, ugye az előbb azt is mondtam, hogy szerencsések, meg 95 fokos a feljövő víz. Ez azt jelenti, hogy ha 7 fok alá nem süllyed a napi átlag középhőmérséklet, akkor elég hozzá a geotermia. De ha süllyed, akkor bizony kell a gáz is. Tehát nincs olyan, hogy vagy ez, vagy az. Tehát ne játszunk amatőr focit, amikor mindenki ugyanoda szalad mindig, ahol a labda van, ne dobáljuk ki az egyiket vagy a másikat, nézzük meg, hogy milyen egészséges mixer tudjuk ezt a hőt megtermelni, úgyhogy közben szépen hozzányúltunk a rendszerhez is. Zárójeles megjegyzés, nagyon sokszor van olyan, hogy ugye a szerzett jogoktól az emberek nagyon nehezen mondanak le. Én tanulmányoztam sok területen ilyen távhő cégeket, van olyan távhő cég, ahol a távhő cég felel azért, hogyha a radiátoron elromlik a szelep. Akkor telefon, jönnek és kicserélik. Na most, ha neked otthon elromlik a radiátorodon a szelep.
2: Nekem kell megoldanom.
3: Na, erről beszélek. Tehát, hogy ezt is látni kellene, hogy nem egységes. Valamikor, valahol ez kialakult, az emberektől szerzett jogot visszavenni, vagy akár egységesítés legnemesebb szándékával, és borzasztó nehéz. Mert akkor felzúdulás van, egyebek, és politikailag meg egy nagyon érzékeny területet évettünk, mert a távhő borzasztó sok embert érint.
2: Hát és még fog is bennünket érinteni, mert az adás második felébe is még innen visszük tovább a gondolatot, viszont kell egy talpalatnyi szünetet tartanunk, de maradjanak velünk, innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Ahogy megígértem a nézőknek és a hallgatóknak, folytatjuk vendégemmel, Holoda Attilával a beszélgetést. Említettem a felvezetőmbe, ugye, hogy az atomenergiáról és a szélenergiáról sokat hallottunk azért az elmúlt hetekben, és ugye mondhatjuk úgy, hogy az egyik első téma volt, amivel kapitány miniszter úr berobbanhatott, az a szélenergia magasabb fokra való tekerése a 4000 megawatt tervezett beépített kapacitással kapcsolatban, és azóta ugye már látjuk a kiírást, és látjuk azt, hogy jaj, de jó, jön ez a 4000 megawatt, én nagyon örültem, amikor Pakson is hallottuk a miniszterelnök úrtól is, hogy 4000 megawatt, és ez olyan nagyon jól hangzik, amikor valaki mondjuk Pakson mondja ezt, mert fú, hát ugye ott tudjuk, hogy 2000 megawatt, de ez képest 4000 megawatt, de azért majd arról is beszéljünk, hogy azért az nem 100%-ig kinyerhető. Viszont nagyon érdekes, mert a kiírást, amikor én láttam, és mondjuk láttam ezeket a betáplálási pontokat, helyszíneket, Ács, Dunaújváros, Iváncsa, Kisbér, Komárom, Ócsa, Székesfehérvár, Szombathely, és ha csak az ócsai területet nézem, és ott elkezdtem szemezgetni, hogy ott van az ócsai tájvédelmi körzet, oké, hogy nem 12 kilométeres most már a sugár, hanem 700 méter, de hát, hogy ezek a helyszínek vajon hogy lettek kiválasztva, vajon ideálisak-e, és most jó ez a 4000 megawatt?
3: Az, hogy jó-e, és most miért nem 10 000, vagy miért nem 100 000, hát ezen lehet vitatkozni. Én azt gondolom, hogy a magyarországi szélpotenciál az nagyon alul volt kihasználva. Ugye jelenleg Magyarországon 330 megawattnyi szélerőmű potenciál van. Hogyha ehhez hozzáteszem azt, hogy a szélerőművek rendelkezése állása nagyjából 26-29% éves szinten, az azt jelenti, hogy örülünk neki, magas, de mondjuk nem összevethető egy zsinórüzemű erőműnek a rendelkezésre állásával, amelyik, vagy mondjuk egy paksi atomerőmű, amelyik majd, hogy nem 100%-ban, ha csak a víz nem jön, mint probléma, mert ugye ezzel korábban nem nagyon számoltak, de elvileg, tehát hogyha minden egyéb körülmény rendben van, akkor az erőmű nullától, az viszi és leadja azt a 2000 megawattot, amire szükség van. A szélerőmű azért volt érdekes, hogy miért nem használták korábban, hogy Magyarországon nagyon büszke volt rá az előző kormány, hogy hihetetlen mennyiségű naperőmű épült. Igen. 2010 és 2026 között tényleg azt tudom mondani, hogy forradalmi változás volt. Mit tudom, hogy 2010-ben talán 1400 wattnyi volt, tehát 1,4 megawattnyi teljesítmény. Most meg a beépített teljesítmény meghaladja 8600-at. Hát erre is te, mint paksi mondhatott, hogy wow. Úristen, 4 paks. Igen, nem, de mondjuk a naperőműveknek a kihasználtsága 20% alatt van. Tehát gyengébb még a szélnél is. Miért? Mert ugye a szelet, hála jó Istennek, az is időjárás függő, de az nem érdekli, hogy lemegy a nap vagy sem.
2: Igen.
3: Sőt, este még talán egy kicsit jobban is tudod.
2: Rászokott erősíteni, igen.
3: De ugye, amiről sokan szoktak beszélni, hogy azt azért ne felejtsük el, hogy van olyan időszak, amikor se a szél nem fúj, se a nap nem süt. És ez nem kevés. Tehát a 8760 óra, amennyi egy évben van, igen, annak körülbelül a negyede az olyan, hogy egyik sincs. Ez azt jelenti, hogy nem az a jó energetikai rendszer, ami önmagában olcsón előállítható megújuló energiákat tesz be a rendszerbe, és délben mondjuk ontja a napelemet, és fúj a szél, és onnan is jön az áram, hanem az a jól átgondolt energetikai rendszer, ami nekem december közepén, este 7 órakor is ugyanolyan stabil áramot fog tudni adni, mert az emberek folyamatos áram ellátásra vannak berendezkedve. Nincs olyan, hogy valakinek azt mondják, hogy akkor most kapcsolt ki.
2: Most nincs.
3: Most ugye volt egy időszak, igen, és ugye föl is kapták, és nyilván meg is dicsérte a kormány az embereket. Gyorsan hozzáteszem, az igazán nagy hozadék nem az emberektől jött be, hanem sokkal inkább a cégektől ez az önkéntes vállalás, a saját visszafogottság. De ezzel együtt azt gondolom, hogy akik tudatosan álltak ehhez a dologhoz, egy nagyon jó figyelmeztetés volt, talán egy kicsit meg is mutatta azt, hogy mennyire sérülékeny a mi rendszerünk. De a szélerőművek kapcsán, ugye említetted, hogy több mint 24 hely van, vagy 25 hely lett kijelölve, már nem is emlékszem.
2: Hú, mindjárt mondom neked. Hát egyébként a nagy bejelentési 8 település lett megadva, de egyébként igen.
3: De több hely több van. Hely, tehát ahhoz képest, hogy korábban ezt egy helyre szűkítették, igen. Egyszerűsítési okokból. Mert ugye az kevés, hogy mondjuk kiválasztok egy helyszínt, ahol nagyon jól fúj a szél, és akkor mindenki hip-hip hurrá. Igen ám, de meg kell nézni, hogy a szél által megtermelt villamos energiát be tudja elfogadni a rendszer. Nem? Itt sem lehet a rendszertől függetlenül azt mondani, hogy akkor ide rakom, vagy oda rakom. Arról nem is beszélve, hogy a szélerőművek esetén, hát azért az mégiscsak a tájban az egy komoly változást jelent. Annak van környezetvédelmi, természetvédelmi, katonai, biztonságpolitikai és sok egyéb más vonzata, amit bizony figyelembe kell venni. És ugye abból a szempontból nagy előrelépés ez a mostani, hogy azt mondja, hogy hogy ők megvizsgálták, hogy ez az a korábbi egyel szemben az a sokkal több helyszín, ahol alkalmas lehet arra, ha van elegendő szélpotenciál, hogy azt ott befogadja a mi meglévő villamosenergia rendszerünk úgy, hogy közben nem zavar természetet, környezetet és mondjuk a honvédséget. Azaz, ők azt mondták, hogy az hazugság, hogy csak egy ilyen van Magyarországon. De az sem igaz, hogy jó, és akkor csak itt fúj a szél, dehogy is. De Magyarországon én előadásaimban szoktam ezt emlegetni, direkt megnéztem, hogy 1937-ben Magyarországon 687 darab szélmalom működött. Azaz, 37-ben Magyarországon 687

0: Ott most már ilyen 6-7, akár 8 vagy a felettiekről is beszélünk, ami a természetesen még nagyobb lapát jár, még nagyobb magasság jár, más területet ér el, azaz bővült ennek a lehetősége technológiai oldalról, és nézzük meg, hogy ez a szélpotenciál oldal hogy van, és ne felejtsük el, hogy nekünk ezt rendszerbe kell illeszteni. Tehát nem olyan egy szélerőmű, hogy akkor
1: bárhova le lehet
0: dobni. Igen, tehát ez nem olyan, mint az amerikai farmer, aki úgy kutat olajat, hogy szerintem itt van. Nem. Uh-huh. Itt fúj a szél. Jó, akkor a szél megvan. Akkor nézzük meg, hogy milyen erőművet érdemes is tudunk ide rakni, mert azért az nem 2 forint. Nézzük meg, hogy befogadja a rendszer, és a rendszer stabilan képes befogadni azt a mennyiséget, és hogyha mindez összeéja, és nem zavarja ugye az egyéb stakeholdereket, akkor lehet róla szó. Tehát én azt gondolom, hogy ez a mostani 4000 megawattnyi bejelentett teljesítmény azért forradalmi változás, mert azt mondta, hogy nézzük meg ezeket a feltételrendszereket, illesszük bele, és szerintünk több fér bele, mint ami jelenleg van. Hát a 300-nál mindenképpen több. De ha bele gondolsz, akkor ez 10-szeres. A mostaninak több mint 10-szeresét fogják még beépíteni, ez rengeteg pénz. Hál' Istennek a szélerőművek beruházása nem tart olyan sokáig, mint egy atomerőmű beruházása, viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, de a megtérülését azt meg már megint úgy kell kalkulálni, hogy ugye az előbb említettem, hogy az inflációnál azért egy jobb tőke megtérülést tegyen, azzal a kihasználtsága, hogy 26-29%, akkor bizony kell egy tőkeerős finanszírozó hozzá. Azaz, nem úgy van, hogy akkor én most magánszemélyként, akkor én szeretnék egy ilyen szélerőműre menni, nem lesz rá pénzem. Arra nem is beszélve, hogy ugye az üzlet, ott megnézik a megtérülés, stb., és nem csak azt nézik, hogy ez most nekem megtérül-e valaha vagy se, hanem azt nézi, hogy még van 3 megtérülési vagy befektetési lehetőségem, melyik a legjobb. És akkor ő már mérlegeli, mondjuk egy energetikai vállalat. Hogyha ezzel együtt belefér a szél, akkor csinálják. Az előző kormány álláspontja meg az volt, hogy hát én nem akarom olyan rossz helyzetbe hozni a szegény magyarországi szélerőmű működtetőket, hogy ők versenyezzenek az északi tengeren, meg a balti tengeren a német termelőkkel. Na most én még nem találkoztam olyan befektetővel, aki hülye lenne, és ne számolna meg egy ilyen számítást. Rájuk kell bízni. Ha neki ez megéri, akkor ő bead egy koncessziót rá. Ha a koncesszió feltételei adottak minden egyéb szempontból, akkor megtörténik a kivitelezés, és a rendszerünk is képes befogadni, nem véletlen, hogy közben ugye folyamatosan mondják, hogy kell a hálózatunkat bővíteni, akkor ezt szépen fokozatosan el fogunk érni egy sokkal biztosabb, és úgy mondom, hogy az energia mixünkbe egy stabilnak tűnő, kiegészítő megújulót, de ne felejtsük el, 29%, és nem az év minden napján, és nem mindig fog működni. Ráadásul vannak ilyen hosszú időszakok, amikor se szél, se nap, se semmi. Hogyha ez működni fog nálunk, már pedig működni fog nálunk, mert egyébként villamos energia hiányunk van. Nem folyamatosan, de vannak olyan időszakaink, amikor többlet van, meg van, amikor nagyon nagy hiány van. Ugye akik ugye nagyon büszkék voltak rá, hogy ebbe az időszakban, amikor a paksi erőmű az gyakorlatilag 90%-kal csökkentett üzemmódba tudott működni, hogy bezzeg itt voltak a napelemek, és ők mentettek meg minket. Este 5 óráig. Tehát, hogy azt is látni kell, hogy ha nem tudunk egy zsinór üzemben működő erőművet egy másik zsinór üzemmel pótolni, akkor bizony lesz hiány. Ha nem lett volna mondjuk ez az úgynevezett market coupling, tehát a piacok összekötése a környező országokkal, és nem lenne elegendő import mennyiség, akkor bizony sokra mentünk volna este 7 órakor a napközben nagyon sokat termelt napelemekkel. De napközben nagyon jól jártunk vele, tagadhatatlan sokat segített. Viszont, ha úgy nézzük, hogy jó, de akkor van olyan időszak most például, amikor már Paks működik, meg majd jön a Paks 2, és akkor lesz szélerőmű, meg nap, és akkor hogy fogjuk ezt az egészet rendbe rakni, mert hát nem lehet leállítgatni ugye egy atomerőművet. Ez én azt gondolom, hogy ez már rendszerirányítási probléma, és nem az a probléma, hogy akkor kinek mi a kedvence. Tehát én nem vagyok annak híve, hogy elkezd mindenki vitatkozni, hogy kinek milyen szájíze van, hogy én ezt szeretem, én a napot szeretem, én a szelet szeretem, én a geotermiát, én a nukleárist, én meg a szenet. Azt kell megnézni, hogy nekünk az adottságainkat tekintve mi az, ami belefér, be tudja fogadni a rendszer, és mondjuk úgy, hogy az élhető környezet és az élő

0: környezet legkisebb zavarásával és legkisebb környezeti lábnyommal tudjuk ezt működtetni úgy, hogy közben a prioritás azért mégiscsak az legyen, hogy az országot el kell látni villamos energiával. És tagadhatatlan, hogy folyamatosan nő a villamos energia igény. Nem olyan gyorsan, mint mondjuk Kínában, mert aztán lehet liberálni, de Európában is. Persze sokkal kisebb, tehát ilyen ellaposított növekedés, de van benne növekedés, és magunk is azt látjuk, hogy amikor mint a fűtés, korszerűsítés van, akkor egyre inkább előjönnek a villamos energiával működő fűtések, ahhoz mi kell villamos energia. Ugye a helyettes államtitkár is mondta, hogy akkor majd a kőolajat meg a földgáz kiváltjuk geotermiával, vagy legalábbis villamos energiával. Most ad abszurdum, az összes, hirtelen az összes autónkat le tudnánk cserélni elektromosra. 4
1: nagy
0: millió
1: baj lenne.
0: Nem tudnak ellátni áramra, nincs annyi áram. Tehát mindig a fokozatosságot itt is tartani kell. Ehhez a fokozatossághoz föl kell mérni, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ebbe beletartozik az, hogy megnézzük, hogy van napszél, stb. Geotermia egészen a még éppen működő szénerőműig, azt meddig tudjuk bent tartani a rendszerbe, és egyébként, amikor már mindenünk megvan, akkor ne felejtsük el, hogy és ezt el akarjuk látni a lakosságot, az ipart, a fogyasztókat árammal folyamatosan nap 0-24 órájában. Nem délben, nem csak akkor, amikor nagyon süt a nap, hanem mindig. És mivel az energia, a villamos energia sokkal nehezebben tárolható hosszú távra, és a szezonális tárolás nincs megoldva. Tehát nem tudunk úgy, hogy hú, nyáron sokat sütött a nap, és akkor majd télre ezt elrakjuk. Az akkumulátor az gyakorlatilag a napon belüli kiegyensúlyozásra, tartalékolásra jó, hosszú távon nem tudunk tárolni. Azaz, ha hosszú távon akarunk működni, a nap 24 órájában, a hét minden napján, az év minden napján, akkor bizony kell olyan energiatartománynak lenni, ami mindig rendelkezésünkre áll, ami a minimum igényeinket is kielégíti, ha nem, akkor az importhoz fordulunk. De ne felejtsük el, hogy az import sem korlátlan. Van egy ilyen téves elképzelés, hogy jó, majd veszünk itt, ott, amott. Amikor a klímaváltozásról beszélünk, akkor ne gondoljuk már azt, hogy ez csak Magyarországon jelentkezik. A klímaváltozás az például azt eredményezte, hogy mondjuk a Balkán, ahol nagyon sok vízerőmű van, nem tudott vízenergiából származó villamos energiát adni nekünk.
1: Hiszen ott se annyi volt a víz, mint
0: a száj volt. Ott is ugyanúgy a száj volt. Tehát, hogyha lépünk egyet, akkor mindig tudni kell, hogy mibe lépünk. Tehát azért nem át szétnézni, és mondjuk azt mondani, hogy oké, nem baj, majd lesz probléma. Én jól emlékszem rá, amikor a Paks 2 beruházásról döntött az akkori kormány 2014-ben, és ugye mondták, hogy de hát ha ez sokat fog termelni, mondjuk abban az időszakban, amikor Paks 1 is termel,
1: még megy, meg így
0: a Paks 2, akkor azt mondták, hogy nem baj, majd eladjuk a németeknek. A németeknek? Hát ők is tele vannak megújuló energiával. Ki fogja megvenni? Hogy fogunk járni? Negatív energia ár lesz. Azaz, ezeknél a dolgoknál ne gondoljuk azt, hogy mindig egy stacionális rendszerbe ülünk be. A rendszerünk az folyamatosan változik. Ha én most azt mondom neked, hogy 2026-ban ennyi erőművünk működik, az 2035-ben már nem fog annyi erőművünk működni, mert lejár egy csomónak a működési ideje. Nem csak az atomerőműnek jár le ugyanis az üzemideje, hanem a többinek. Azt nekünk pótolni kell, ha nem pótoljuk, nézzük meg, hogy honnan tudunk beszedni. És hogyha mi bajba vagyunk a klímaváltozás miatt, akkor a szomszédok is bajba vannak. Ráadásul még van egy geopolitikai bajban lévő ország, Ukrajna, amelyik azért hatalmas nagy villamos energiatermelő potenciál volt itt a térségben, és kiesett az orosz támadások következtében, és nem hogy kiesett, még ő is jelentkezik energiáért. Azaz egyre inkább egymásra szorul ez a térség, meg úgy általában az európai terület, és persze nagyon jó dolog, talán az egyik legjobb dolog a piac összekötés, de azért azt ne felejtsük el, hogy az, hogy Magyarországon sokszor magasabb árak vannak, jóval magasabbak, mint mondjuk Skandináviában vagy Németországban, az azt jelenti, hogy ez a piac összeköttetés még nem korlátlanul működik. Nincsen oda-vissza áramlás, tehát ha például Paks 2 is nagyon jól fog majd beindulni, és sokat termel, meg süt a nap, meg még a szél is lesz, meg még Paks 1 is működik, és majd el akarjuk adni, nem biztos, hogy egy német vevő meg tudja venni, mert nem fog eljutni. Ha csak az európai hálózatokat is nem kezdjük el ugyanúgy fejleszteni, mint ahogy a magyart.
1: Nagyon érdekes, mert ugye itt beszéltünk arról, hogy milyen hatásmechanizmusok vannak kölcsönösen az országok között. És ugye beszélünk arról, hogy például itt egy háború, ami miatt Ukrajna egészen másképp szerepel az energiapiacon, mint korábban. És pont ezért meglepetés számomra az elmúlt időszakban, hogy hihetetlenül nagy a vita és a konfliktus, hogy talán én még soha nem láttam ennyire kiéleződve, hogy aki, ahogy említetted, nappárti, vagy szélpárti, vagy nukleáris párti, az úgy száll be egy vitába, hogy mintha csak az egyik mellett lehetne letenni a voksot. Pedig pont az elmúlt időszak mutatja azt meg, hogy a több lábon állás az hihetetlenül fontos. De hogy látod ezt, hogy lehet megfékezni, hogy ne egymással versenyezzenek ezek az energiatermelési módok, hanem úgy megértse mindenki, hogy ez egy kölcsönhatás, és mixben kell gondolkodni.
0: Hát,
1: mert ugye megint jön a pénz, a gazdasági érdek, a politika.
0: Most mondhatnám, hogy edukálni kell az embereket. Az a baj, hogy az edukáció, hát aki ezzel foglalkozik, az pontosan tudja, hogy elég sziszifuszi dolog. Tehát 30-szor elmondom ugyanazt, és 31-szer is lesz valaki, aki valami ostobaságokat fog ezzel kapcsolatban terjeszteni, és a legnagyobb magabiztossággal, hiszen az interneten olvasta, tehát ő már szakértő. De abban teljesen igazad van, hogy az emberek nehezen értik meg, hogy miért kell nekünk egy energia mixben gondolkodni.
1: Igen.
0: Hiszen van olyan ország, és akkor jönnek a bezzeg országok, hogy például Norvégiában, ott például alig termelnek meg fosszilis energiából villamos energiát, hát persze, de a norvégok tele vannak gleccserekkel, meg vízesekkel. Tehát meg kell nézni, hogy hol mi van. Ugye ezért szoktam én egyébként mindig haragudni például az osztrákokra, akik annyira atomerőmű ellenesek, hogy mindenütt, ahol Európában véletlen valaki fölmeri az atomerőmű, ők azonnal be is perelik. Na most tele vannak gyors folyású, nagyhozamú hegyi folyókkal. Hát köszi. Tehát akkor én is beleszállnék. Ez pont olyan, mint hogyha mondjuk sokkal magasabb lenne a geotermikus hőmérséklet, és mi meg csak abból állítanánk elő villamos energiát, az ráadásul nem időjárás függő, nem napszak függő, van is alattunk, hát ugye miért ne csináljuk, és akkor innentől kezdve mondanánk, hogy mindenki, aki a felszíni vizeket használja, az hülye, és beperelnénk mondjuk az osztrákokat. Tehát nem szabad egy ilyen ezt a szemellenzős, vaskalapos dolgot nézni, akkor én például, aki olajmérnök vagyok, akkor én meg csak azért kardoskodnék, hogy csak is a fosszilis energia, hiszen az a legmegbízhatóbb, stb. Az nem számít, hogy milyen kibocsátás értéke van, és akkor jönnek a mások, hogy na most ez az elbeszélés. Tehát ez a klasszikus elbeszélés, az a baj, hogy az elmúlt, hát én szerintem még csak nem is azt mondom, hogy 16 év, az elmúlt 30 évben a vita nálunk az nem vita.
1: Igen.
0: A vita nálunk az nem érvek mentén történő ütköztetése a különböző szempontoknak, hanem kinyilatkoztatás. És sajnos a politikusok is ezt csinálják, ezért a köznapi emberek is azt csinálják, mint a politikusok, hogy csak és kizárólag nekem van igazam. Én meg, ugye a mérnökök meg önmagukban az egy érdekes emberfajta, aki minél többet tud, annál inkább kételkedik abban, hogy neki igaza van, mert rájön, hogy hát bizony millió és ezer megoldás lehet valamire, de a politikusok jönnek, akik könnyedén megoldják, csak ez lehet a megoldás. Mégiscsak az arra hogy azt nem mondanám, hogy megoldás, de az eszköz, hogy mondjuk el az embereknek, hogy működik a rendszer. Tehát amikor, és én nagyon örültem például ennek a holodelej.hu oldalnak, és az emberek körében hihetetlenül népszerű lett, elképesztően népszerű lett, ami nem csinált más, csak fehéren-feketén az emberek elé tárta, hogy
1: ez a helyzet.
0: Ez a helyzet. És ráadásul még azt nem is tette hozzá, hogy az, hogyha külföldről jön be, akkor például abban mennyi a fosszilis energiából származó, mennyi a nukleárisból származó, stb. Ha egy kicsit is figyelnek az emberek, akkor megnézik a villamos energia számlájukat. Az éves összesítő számlán ugyanis rajta van, hogy miből származott a villamos energia, és le fognak döbbenni ahhoz képest, amit feltételeztek, hogy például a fosszilis energiából származó villamos energia, ami a magyar rendszerben a magyar fogyasztókhoz oda került, az meghaladja az 50%-ot most is. Miközben mindenki azt mondja, hogy tehát nálunk már nincs is olajos erőmű, alig van gázos erőmű, akkor hogy lehet? Hát mert mondjuk a Szerbiából veszek áramot, vagy mondjuk Lengyelországból, ott szénerőmű adta. Hogyha másonnan veszek, mit tudom én, áramot, akkor lehet, hogy nukleáris jött, mondjuk a franciáktól, hogyha az volt az eredeti. Meg van persze vízerőműből, meg napból, szélből, stb. Származó, de arányait tekintve sokkal kisebb, mint azt feltételezni szeretnék az emberek. Néha nem állt szembesülni ezzel, és ez az oldal, ez ezért volt nagyon szenzációs, egyszerűen szembesítette az embereket, hogy persze lehet itt a vízről, meg a Duna vízszintről, meg a csonkokról, hogy hol van épp a szivattyúcsonk belógatva, stb., és akkor az hol van, és ahhoz képest hol van a Duna, és mi az, hogy mínusz, hát ahhoz ki kéne, hogy száradjon a Duna, és akkor nagy nehezen megértették az emberek. Volt egy alapszint, és ahhoz képest nézzük, ami ja, tényleg, és jöttek ezek a tényleg homlokra csapás. Én azt hiszem, hogy ez vezet előre. Tehát, hogyha érdekesen az emberek számára is érthető módon, nem túl sok számmal és nem túl sok információval, a fizikát meg pláne nem nagyon szerették az emberek általános iskolába, és elég sokan hiányoztak mondjuk úgy órákról, de mégis van egy olyan szint, ahol el lehet az embereknek kezdeném magyarázni, hogy figyelj, ez így működik. És ha látod, amikor Dunáról beszélünk, az így van, ha lemegy a hőmérséklet, az ilyen hatást tesz például a villamos energiafogyasztásra, hogyha a paks nem működik, akkor például honnan kell beszereznünk az áramot, akkor, amikor nem süt a nap, mert este is kell, és akkor az emberek így szépen lassan így rádöbbentek. És hogyha minden területen lennének ilyen edukációs oldalak, persze szuper lenne, hál' Istennek most már a gázra is elkészült ez az oldal, és érdemes mindenkinek böngészni, és egyre bővülő információt ad az embereknek, az, és akkor félve jegyzem meg, az elvezet a tudatos energiafogyasztóhoz. Ugyanis Magyarországon nem tudatos még mindig az energiafogyasztás. Látom az embereken, még amikor mindig megkérdezem, hogy is mennyi energiát fogyaszt, akkor közli, hogy 5000 forint, vagy 8000, vagy 10000 forint. Mondom, én az energiát kérdeztem. Tudja, nem tudja. És akkor jön persze az összes, a rendszerben egyébként benne lévő, tagadhatatlanul benne lévő anomália, hogy de a rendszerhasználati díj mekkora, és akkor az emberek nem tudják például, hogy a rendszerhasználati díjat kikapja, hogy abból nem csak az a bizonyos nerhet közeli kör kap, hanem mondjuk azon a területen, ahol ő van, akkor ott egy egészen más szolgáltató, az átviteli rendszer az, hogy nekünk magas feszültségen Paksról például eljusson Kukutyimba az az áram, annak is kell, hogy működjön a rendszer, és hogyha az emberek szépen lassan információkat jutnak hozzá, akkor előbb-utóbb jönnek ezek a aha effektus, és én ebben hiszek, nem? Nem fogjuk tudni egymást meggyőzni úgy, hogyha mindenki kiáll és elkiabálja a sajátját, az olyan, mint a Hyde Park Londonban, akkor mondhat bárki bármit, de ahogy szokták mondani, és én ezt szerettem, az egyik kedvenc idézetem, Frank Zappától származik, aki azt mondta, hogy az emberi agy abban hasonlít az ejtőernyőhöz, hogy mind a kettő csak nyitott állapotban működik. Na most, hogyha az emberek kinyitják egy picit a fülüket arra is, amit a mellette levő kiabál, akkor az már nem hype. Akkor egy picit elgondolkodik, hogy igen, igazad van, mert ha este lement a nap, akkor tényleg mit csinálunk? De ehhez az is kell, hogy megértsék az emberek, hogy a napközben beadott villamos energiát a rendszer az bizony nem tárolja.
1: Igen.
0: Mert nem tudja hova. Akarunk, fogunk építeni, ez egyébként jó a mostani kormány elképzeléséből, hogy egyre több villamos energiatároló rendszer, de azt azért senki ne képzelje, hogy akkumulátoron fogjuk kihúzni, reggelig nem fogjuk kihúzni, reggelig az abban segít, hogy ne okozzon ilyen hirtelen nagy árváltozást. És ami ebben igazán, hát ismerve az emberek gyarlóságát sokat segít, hogyha egy picit szembesítjük az árakkal. Tehát, hogyha az emberek látnák azt, hogy naponta, és most ennél a Holland elejénél volt lehetőségük, hogy hogyan változnak az árak, akkor így rádöbbentek, hogy oké, hát én 5 forintot fizetek kilovattóránként, plusz a rendszerhasználati díj, tagadhatatlan, az 23 forint, plusz az áfa 80, 36 forint, 5 forint. Miközben van olyan nap, amikor felszalad nem 5 forint, 500 meg afelé. Meg lemegy mínuszba. Nem, hogy 5 forint, hanem... És akkor az emberek most kapták ezt a lehetőséget, hogy dinamikus árazás. Nem nagyon értik. De hogyha azt mondom hozzá, hogy Figyelj, hát világos, hogyha te napközben, amikor nagyon sok megújulóból származó energia van a rendszerben, és marha olcsó, akkor én tudok neked olcsóbban adni. Mit szólsz hozzá? Az jó. De este, amikor meg nagyon drága, akkor én meg drágában fogom neked adni. És akkor azt mondják rá az emberek, hogy amúgy ez logikus. Hát persze, hát a drága, akkor én is kapjam drágán. Most az emberek nem érzik a bőrükön 5 forint kilovattóránként az energiadíj. Mielőtt bárki hozzáérne, tudom, a rendszerhasználati díj sokszorosa.
1: Igen.
0: Igen, és nem ez a probléma. Az a probléma, hogy az 5 forint az valójában nagyon kevés ahhoz, hogy valóban fedezze a villamos energia előállítási költségét. Ugye mindig elő szoktuk hozni, mi a legolcsóbb energiatermelő? Hát nyilván a nap, meg a szél, persze napközben, amikor fúj a szél, meg süt a nap, de este atomenergia. Paks 1-ről sokszor elhangzott, 10-12-13 forint környékén van, és mi 5 forintot fizetünk érte? Emberek. Hát akkor...
1: Valami nem kerek.
0: Valami nem kerek, és akkor jön az, hogy de hát én amúgy sem tudom megfizetni. Való igaz. Tehát ha úgy beszélünk az energia számlákról, hogy nem számolunk az, hogy az embereknek milyen pénzügyi lehetőségei vannak, akkor homokba dugjuk a fejünket. Persze, tudom én. Nagyon sok embernek, ez a mostani számla kifizetés is komoly probléma. Meg nagyon sok ember van, aki mondjuk 5 milliót vagy a felett keres, annak meg nem kéne 5 forintért adni, mert adhatnánk drágában is. Itt valami egyensúlyt kell találni. Senki nem vitatja azt, hogy a magyar lakosságnak, mondjuk úgy, hogy a jövedelem viszonya, az sokkal alacsonyabb, mint amit megengedhet magának energiába. De azt sem kellene abóvó elfogadni mindenkinek, csak úgy, mint járó kedvezmény, hogy 5 forint, amióta eszünket tudjuk, 2013 óta emberek, hát láttuk, hogy mit művelt a világban az energiaára. Ti meg itt ültök a 100 forintos gázzal, meg az 5 forintos villanyjal, és elhiszitek, hogy ez nem kerül valahol valakinek pénzbe. De pénzbe kerül. És ráadásul az államnak nincs pénze. Az államnak azért van pénze.
1: Mert az adófizető befizeti.
0: Azaz, a mi általunk befizetett pénzt használja erre, eltakarja a szemünket, ne is lássátok, ó, itt nagyon olcsó ár van, de azért nem lesz orvosi rendelő, azért nem lesz felújítva az út, azért van rengeteg kátyú és sok egyéb más. Tehát valamiért mindig megfizetjük az árát. Ha az emberek egy picit jobban elkezdik megérteni, akkor már közelebb vagyunk, de hátos magad, sziszifuszi meló lesz.
1: Lesz miről még beszélni, én úgy érzem, mert oly sok területet még nem érintettünk, ami a napi aktuális híreket is foglalkoztatja, a komment szekciót is. Tényleg az energiapiac szotért torzító hatások tömkelegéről beszélhetnénk, de olyan jó, mert legközelebb is el tudlak hívni, és lesz miről beszélni. Holoda Attila energiapiaci szakértőnek nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Ugye milyen érdekes? Hát mi is most egy órát töltöttünk azzal, hogy edukáljuk magunkat, és kicsit közelebb kerüljünk ahhoz, hogy megértsük, hogy mi miért van. Remélem legközelebb is velünk tartanak. Érdemes lesz. Viszont hallásra, látásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Letartóztatták Seszták Miklóst. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Fújtatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekjét. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta többfelé gyengén fagyhat is.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Egy hónapra elrendelte a bíróság Sesták Miklós letartóztatását. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Közben indítványozta az ügyészség Hankó Balázs letartóztatását, Orbán Viktor pedig bejelentette, a Fidesz oldalán elindult az AVH figyelő. Böcskei Balázzsal és Pulai Andrással beszélgetünk. Elutasította az ügyészség Fekete Győr András Orbán Viktor ellen tett feljelentését. A Momentum volt elnöke szeptember közepén jelentette be, hogy a volt miniszterelnök Bájásóban elhangzott mondatai miatt feljelentést tesz, ugyanis szerinte Orbán Viktor megfenyegette a vagyon visszaszerzési hivatal dolgozóit. Fekete Győr Andrást kérdezzük. Újabb 119 milliárd forintot csoportosít át a kormány a rezsivédelem finanszírozására. Az összegből 57,3 milliárd forint jut a villamosenergia, 61,6 milliárd pedig a földgáz szolgáltatóknak. Ezzel az összeggel együtt idén már több mint 500 milliárd forintot költött a kormány a rezsivédelemre. A stúdióban Keresztes Attila. 4 ügyet vont saját hatáskörébe a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Orbán Áron vízumbiznisz ügyét, az óbudai korrupciós botrányt, a 10 milliárdos Volánbusz ügyet és a Szuverenitás Védelmi Hivatal milliárdos költéseit. Mind a 4 ügyben történt már feljelentés korábban, a jövőben azonban az NVVH saját hatáskörben is indíthat vizsgálatot. Vendégünk Unger Anna.
2: Tartalmas lesz, igaz? Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Böcskei Balázs és Pulai András, a két vendég itt rögtön az adás elején, az Idei Intézet és a Publikus Intézet stratégiai igazgatói, hogy a stratégiából jól állunk a mai estére. Egy konferenciáról jöttél, és elújságoltad, hogy a választási eredményeket megjósló különféle kutatásokról is bőségesen szó esett. Azóta sokkal ritkábbak a kutatások, hát persze ilyenkor nem annyira izgalmas, de ami ott történt, arra van már magyarázat? Hogy mi volt ez az irgalmatlan szakadék különféle kutatóintézetek között?
3: Én csak a magam kutatásaért tudok felelősséget vállalni, és én a saját értelmezésünk szerint, meg sok más értelmezés szerint mi lettünk a legpontosabbak. Indítől kezdve hátradőlök, és boldogan
2: nézem. Neked ugye akkor könnyű.
3: Boldogan nézem a mozit magam előtt.
2: Na jó, akkor ezt engedjük el. A letartóztatások és még le nem tartóztatott politikusok uralják szemmel láthatólag a közvéleményt és a különféle vélekedések egyértelműen már ítéletet is akarnak hirdetni, de hát az még nagyon odébb van, és nagyon távol vagyunk attól. Minden esetre az egyik minisztert Sestákot letartóztatták, a másik miniszter sorsáról ez ügyben holnap születik döntés. Van ígéretünk arra, hogy Hankó Balázs ügyvédje jön hozzánk holnap este, úgyhogy ott majd első kézből értesülünk arról, hogy mi történt és hogyan. De mint vélekedtek ti ezekről az ügyekről, illetve erről a gyorsaságról, ami most hirtelen felpörgött?
3: Hát ez nem tudjuk, hogy mennyire nevezhetjük gyorsaságnak, mert ugye abban az ügyben, amit véljük, hogy Sesták Miklós letartóztatták, az 10 éve indult.
2: Na, én arra gondoltam, hogy kiadja az országgyűlés, és fél órával később már.
3: Ja, hát az elrejtőzés veszélye miatt az szerintem az egy valid dolog, mert mindenkét szakember az képes arra, hogy elrejtőzzön, mert úgy értem, hogy megvannak a feltételei ahhoz, hogy elrejtőzzön, gondolom, jelentős anyagi javak mellett gondoskodnak, és van egy komoly segítő bázis mögöttük. Ugye például Hankó Balázs esetében a teljes Fidesz frakcióról beszélhetünk, aki ugyan nem elé állt és kitakarta, hanem mögé állt, de kivéve Sesták Miklóst, aki objektív okokból nem tudott jelenni ezen az eseményen.
2: De hogy Viktor, akinek más dolga.
3: Szintén objektív okok miatt nem tudott, közszolatait látta el Belfastban. Szóval, hogy visszatérve a kérdésre, hogy a sebességen mennyire lepődünk meg, hát ez szerintem itt van az ideje. Amin én meglepődök, ugye az, hogy a rendszerváltás óta igazából aktív, gyakorló politikust, első vonalbeli politikust, minisztert nem igazán vittek el. Hogyha olyattam, 90-ben volt valami, de akkor még nem igazán voltam aktív, de a 94-es, tehát 94 óta nem volt olyan, azon ciklus óta nem volt olyan, hogy valakit, ugye azt a kisgazdapártos minisztert egyszer elvittek valami táskás pénz miatt, Szabadi Béla talán, hogyha
2: olyan Szabadi Béla, de hát az 90-ben volt.
3: Bocsánat, dátumokra.
2: Jóval később.
3: Igen, azóta nem volt arról, tehát nem volt konkrétan az, hogy miniszter vagy államtitkári szintű politikus, ráadásul.
2: Balázs
3: kerüljön a zsások mögé.
4: Ja, rendkívüli módon elemezzük ezeket a dolgokat. Hogyha politikailag nézzük, már én politológus vagyok, tehát ez az ügy ez itt ért véget. Tehát az addig volt érdekes, ami nem jelenik meg a rendőrség. Innentől ez jogi szakaszba fog kerülni, valószínű, és És innentől kezdve persze nyilván ebből majd sok minden levezethető, meg majd zajlik a maffia kormányzás narratíva és minden más, ami a politikának egy része, de hogy valójában érdekes-e az ügy. Szóval ez egy könnyű ügy, a Hankó ügy, ez egy könnyű ügy. Tehát hogyha működik az állam, működnek azok a szervek, akinek kell működni, akkor ez az ügy már rég kigurult. Tehát, hogy egy kicsit olyan Netflixesen van megint ez az egész nézve, átvitték az egyik börtönből a másikba, valóban lehet, hogy holnap a bíróság azt mondja, meglátogatta az autószerelőjének az ismerőse is már a börtönbe, tehát mit kell nézni? Elvisznek egy egyértelmű, validálható, gyanú alapján elvisznek két, amikor a validálás meg a gyanú az nem egyszerűen, mindegy, oké, elvisznek két egykori politikust, oké, működik az állam. Tehát akkor mit tudunk meg, amit eddig nem tudtunk.
2: Ugye, azért én nem értetek ebben annyira egyet.
3: Igen, itt azért van egy show elem, amire szerintem a választók nagyon, nagyon lelkesen rákapnak, mint a kutyatápra a kutya, mert hogy nyilván ugye azt várta a választó, és arra adott nagyon magasan felhatalmazást, hogy legyenek bizony már politikusok vezetőszára elvívés, ezt akarják látni, ezt már hónapok óta, már egy éve, egy-két éve, most megtudtam, hogy visszaemlékeztem a konferencia okán, 24. október óta vezet a Tisza, és azóta már épül ez a narratíva, és nyilvánvalóan Magyar Péter ezt nagyon markánsan megígérte a választóknak, 24. októberétől legkésőbb, de már sokkal hamarabb is, mert az emlékeztes márciusi partizános interjújában is nagyon markánsan beszélt ezekről a problémákról. Szóval ez fontos része a Tisza politikai legitimációjának, és lám történik, mert, és nem azért, mert ő odaszólt, hanem mert csak azért, mert hogy nem tiltotta meg az ügyészségnek, hogy ilyen lépéseket tegyen, és hát ez apró örömök, egy fejlődő, vagy éppen bimbót a demokrácia.
2: A Fidesz megcsinálta az AVH figyelő honlapot. Egy kicsit lefagyott, egy kicsit eltűnt, de aztán visszakerült. Úgy látszik, az óriási igény ezt előhozta újra. De mit figyelnek tulajdonképpen, vagy ez mi?
4: Ha jól értem, akkor a Fidesznek a nem szavazat szerzés, nem szavazat megtartó problémái vannak, és erre az AVH, mint egy ilyen régi, hogy is mondjam, a magszavazók rezonálnak erre a megtámadottság állapotára és az antikommunizmusból ismert toposzra, tehát úgy tűnik, hogy ez ott jobb hián ezt tud kigurulni. Tehát, hogy
2: ez működik?
4: Nem működik, de hogy nem árt, nem használ. Tehát, hogy nem, van olyan politikai helyzet, amikor nem tud jobb kijönni. Tehát szerintem a Fidesz olyan helyzetben van, amikor valakit elvisznek, ráadásul a Hankó ügy szerintem még, aztán még egyszerűbb az egész szituáció, hogy egyébként azt a influencerek dokumentálták, így felhozták tulajdonképpen ezt az ügyet. Nem tud egy politikai párt akkor ennél jobbat adott esetben kitalálni. Szóval az, hogy egyébként az András azt mondta, hogy ebben van sóelem, azt látom. Tehát, hogy most amikor azt mondja Magyar Péter, hogy majd a maffia főnökre mikor fognak rávallani, már csak az a kérdés, halatlanul izgalmas ez a kérdés, nyilván. De hogy nem tudom, mire adtak felhatalmazást.
2: De egyébként izgalmas, ezt én onnan tudom, hogy ez izgalmas, hogy ezt tőlem is egy csomóan kérdezik, hogy mit hallok? Hát mit hallanék ennél az asztalnál?
4: Az izgalmas, csak az, hogy nem fognak rávallani, az annyira nem, tehát ez egyértelműen nem fognak rávallani. Ha van ilyen maffia főnök, akkor ez egy nagy kérdés, hogy ez hogy néz ki. De akkor nézzük meg, hogy mire adtak a választók felhatalmazást.
2: Nem hiszem, hogy
4: Hankó Balázsra. A mai napon jött ki a Forbes-nak a listája, Csontra vezet Mészáros Lőrinc. Mészáros Lőrinc és társai fölalá mozognak ebben az országban. Orbán Viktor, hogy utalt rá szarkasztikusan az András is, ugye közfeladatok ellátása Belfastban van éppenséggel. Rogán Antal egy időben metrózott, Kelenföldön várta a csatlakozást, akkor Matolcsi Ádám beruház, vásárol, elad. Tehát, hogy nem tudom, hogy a választópolgárok erre adtak, ez utóbbira adtak felhatalmazást, vagy a Hankó ügyekre. Én ezt értem, hogy a Hankó ügyekből el lehet indulni, majd mutatnak afelé nyilak, ez kétségkívül így van, de azért a Hankó ügyet meg a tisztító tüzet azért nem tekinteném szinonímának.
2: Na de a tisztító tűz az egy hatalmas, hatalmas nagy tűz, azt meg kell gyújtani. Tehát ez egy kicsit lassabban megy valószínűleg,
4: ez, nem? Ez nyilvánvalóan, főleg, hogy azt mondta az adás, hogy bimbózó demokrácia, nagyon szépen hangzott ez, a bimbózó a demokrácia elé, mint jelzőszerkezet, tehát nyilvánvalóan várni kell, hogy ilyen lefagyott bátran, állapotból beinduljanak az intézmények.
2: Látom, hogy mondanád már, de nem tud.
3: Magammal nem tud vitatkozni, sőt, igazából egyet is értek, hogy a Fidesz szavazat megtartó problémával küzdik, és úgy tűnik, hogy egyébként egyelőre sikerült, tehát a Fidesz nem dölt össze, mint mondjuk az MSZP-SZDSZ akkor, amikor ugye...
2: De ezek az ügyek sem döntik be?
3: Jussunk el odáig, hogy ezt tudjuk mérni, ez be fog következni a közeljövőben, de egyelőre nem dőlt össze, és nyilvánvalóan a Fidesznek a megmaradt 1,2 millió szavazói bázisának kell adni egy sztorit, hogy ők mit mondhatnak akkor, amikor szemben jön a szomszédnéni szomszédbácsi, és megkérdezik, hogy hát mi ez a sesztrák ügy,
2: AVH.
3: És így van, ez a válasz erre, hogy hát az AVH elvitte őket, ami nyilván egy társadalmi csoportban működik, egy megint másik társadalmi csoport ezt nem érti, de a Fidesz bázisa közelebb van ahhoz a társadalmi csoporthoz, aki ezt érti. Tehát, ha úgy tetszik, akkor a Rogán művek nem csak metrózik, hanem újra akcióban van, és találja ki azokat a fordulatokat, amelyekkel ezt a szándékai szerint 1,1-2 milliós bázis meg lehet tartani.
2: Hát volt az több is, hogyha a szándékok nyilván ennél bátrabbak, mert hogy azt ígéri Orbán Viktor, lesz itt elszámoltatás akkor, hogyha visszaveszik a hatalmat.
3: Hát lehet, hogy magára gondolt, hogy őt fogják majd elszámoltatni ebben a történetben, és azzal is egyetértek a Balázzsal, hogy hát persze, nyilván nem feltétlenül erre vágyott a szavazó, de ahogy ezt én látom a kommentmezőben, egyelőre még nincsen elmérésünk, azért ez is tetszik a tisza szavazónak, és nem csak annak a tisza szavazónak tetszik, aki a ma tisza szavazó, és már 24 februárjában is a Tiszára szavazott, hanem annak is tetszik, aki adott esetben a mostani választás után érkezett 1 millió szavazó körül, még egyébként ott van annak a fele.
2: Baka András visszaküldte azt az egészségügyi törvénycsomagot, amely többek közt a kamara működését szabályozza, pontosan a kamarai vezetők kinevezési lehetőségével, gyakorlatával kapcsolatos ellenvéleménye. Okán azt mondta az egészségügyi miniszter, hogy nagyon helyes ez a demokrácia, ti jöttök.
4: Valóban nem akarok ilyen egészségpolitikai vitában állást foglalni, úgyhogy én leszek az unalmas, aki mindig így csillapítja a kedélyeket. Szóval itt se történt semmi rendkívüli. Van egy intézmény, a törvényhozás, van egy köztársasági elnök, és a kettőbennek vannak tartalmi vagy formai vitái egymással, vagy éppenséggel korrekciós igények, vagy megfontolásra vonatkozó igények, tehát hogy ebből van.
2: De ettől elszoktunk egy kicsit.
5: Szerintem persze, hogy elszoktuk, de most visszatért valami, ami egyébként is kívánatos, és egyébként is, hogy és olyan távol nem áll tőlünk azért, hogy valami működjön, tehát hogy értem ezt a poszttraumatikus helyzetet, amit a 16 év okozott. Tehát, hogy kell ennek olyan nagy jelentőséget tulajdonítani, mint sem annyit, hogy megállapítunk, hogy mindenki kezdi belakni a szerepét, kezdi a jog, meg az törvényhozás, a politika felfogását ehhez igazítani, aztán lesznek egyetértések, aztán lesznek visszaküldések, és mi ezeket mindig megpróbáljuk ilyen nagy jelentőséggel elemezni, de valójában ez, amire vártunk.
3: Az van, hogy Bakka szerintem egy ilyen solyomi szerepfelfogást tesz magáével, ami egy ilyen aktív jogász köztársasági elnök, nem független attól az ő hátterétől, bár Súlyoknak is hasonló volt a hátter, és neki ez valamiért nem sikerült, de Bakának úgy tűnik, hogy sikerül, és az a látni való, hogy nincs látnivaló. Tehát az a látnivaló, hogy valójában elkezdett működni az a demokratikus láb, a közjogi rendszernek az egyik lába, amelyiknek működnie kell, és így kell működnie. Most nyilván azon lehet vitatkozni, hogy ez vissza kellett volna küldeni, vagy nem kellett volna visszaküldeni, és nyilván erről valószínűleg más gondol a miniszterem, és más gondol a kamara, és más gondolnak a nagyon okos felkent jogászok. De a mi érdekkörünkben, a politikai elemző érdekkörben, itt szerintem az a releváns dolog, hogy a fékek és ellenségek elkezdtek működni a kormányban, és mindenki tesztelgeti a saját kis határait, a saját kis lehetőségeit, hogy mit lehet csinálni. Very good.
4: Ugye annyival talán még kiegészíteném, hogy a sólyomi éra az a politikának kevésbé a András fordulatában, vagy bimbozó időszakában, hanem egy konszolidál demokráciában. Most egy csomó olyan szerepfelfogás, mert ez a legfőbb ügyész kérdése volt ilyen, hogy mi a fontosabb, az, hogy egy ilyen rezsimváltásban milyen normatív bázisról indítjuk el az elszámoltatást, ezt a személyek hordozzák, vagy pedig maga az, hogy egyáltalán maga az intézmény működjön. Tehát itt az, ami készül, ez az egész tisztítótűz, aminek nyilván van egy szeriós, tehát komolyan vehető része is a só elem mellett, meg az az intézmény leépítés, majd felhúzás, ami a NER helyére érkezik, ez bizonyosan precedens nélküli. Tehát jó lenne azt mondani, hogy hát ezt már láttuk, a 90-es rendszerváltás is egy hasonló átmenet volt, nagyon sok hasonlóság és nagyon sok különbözőség volt. Tehát én a sólyomos szerepfelfogások típusú analógiák, azért vagyok óvatos, mert az a helyzet, amiben a Bakka került, ez nem ugyanaz a helyzet, mint amiben Sólyom László került.
3: Ez egy fontos dolog, és ezt kezdtem el mondani, amikor Szabadi Béláról beszéltem, és ide akartam kifuttatni.
2: Ez azért meglepő fordulat volt, de
4: senki a Szabadi Béláról ez jut eszébe, ez az egész táskaügy.
3: Nem, sose gondoltam volna, hogy Szabadi
2: Béláról. Mit tudnál még mondani?
4: Hát igen.
3: De ide is eljutottunk, hogy Szabadi Béláról beszélek. Szóval, hogy valójában azóta nem történt olyan, hogy vezető politikust elvittek volna a vezetőszáron, és ugye most már előzetes adatozásba is került. Azaz nincsen igazából a mi demokráciánkban ennek egy kiforró gyakorlata, úgyis, mint bírósági gyakorlata, úgyis, mint ügyészségi gyakorlata, úgyis, mint politikai kommunikációs gyakorlata, köztársasági elnöki gyakorlata, és minden egyes arrendszerben a gyakorlata, mert hogy nem történt ilyen, nincsen intézményi emlékezet, még mondjuk egy egyszerű, nem tudom, rablásos ügyben, vagy okrathamisításos ügyben, tudják az emberek, tudják a bíróságok, tudják az ügyészek, hogy mit kell tenni, tudják a nyomozók, hogy mit kell tenniük. Itt egy járt utat, egy járatlan utat kell kitaposniuk, és egy járatlan utat kell járt utá tenniük. Nyilvánvalóan ezért is lesz itt majd Unger Anna, hogy elmondja, hogy ezt hogyan fogja csinálni egy későbbi szakában.
2: Döskei Balázs, Pulai András, köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Elutasította az ügyészség Fekete Győr András Orbán Viktor ellentett feljelentését. A Momentum volt elnöke szeptember közepén jelentette be, hogy a volt miniszterelnök Bájásóban elhangzott mondatai miatt feljelentést tesz, ugyanis szerinte Orbán Viktor megfenyegette a vagyonvisszaszerzési hivatal dolgozóit. Fekete Győr Andrást kérdezzük.
2: Jó estét kívánok! Politikai üldözötteként, alapítvány alapítójaként mutatkozom a Fekete Győr Andrást. Van, akinek még mindig Momentum jut eszébe a személyéről. Ez az alapítvány, ez mi kezdjük akkor ezzel?
3: Politikai üldözöttekért alapítványt azért hoztam létre, mert az Orbán rendszer üldözött tanárokat, üldözött rendőröket, üldözött katonákat, üldözött orvosokat, ki is rugatta őket, és azt szeretnénk, hogy jóvátételben, igazságos jóvátételben legyen részük majd itt ebben az új világban, amit most közösen építünk.
2: Hát az alapítvány képviselni őket, vagy gyűjt nekik a jóvátétel érdekében?
3: Képviselőket, és majd egy jogszabálytervezettel fog előállni a következő hetekben, hónapokban.
2: Most viszont, jól gondolom, feljelentést tett az alapítvány nevében, vagy a saját nevében?
3: Fekete Győr Andrásként tettem. Állampolgárként tettem, politikusként tettem. Ugyanis Orbán Viktor miután az egész nyarat ugye egy luxus vitorlán töltötte, meg itt-ott fesztiválozgatott, hazajött, és a Bayer Show-ban nagy nyilvánosság előtt gyakorlatilag megfenyegette az NVVH-nál dolgozókat, ugye őket ávósoknak beállítva, ugye olyanokat mondott, hogy listázni fogják őket, le fogják követni, hogy mit csinálnak, hogy ki fia, ki borjai ők, és különböző jogi elégtételt, meg felelősségre vonást helyezett kilátásba. Na most ezután én megtettem a feljelentésemet az ORFK-n, majd Orbán Viktor nyilatkozatát követte a Fidesz országos elnökségének a kiállása, akik már egyenesen kápóztak. Ugye a náci koncentrációs táborokban voltak, mint őrök a kápók. Aztán jött Bóka János, Fidesz frakcióvezető, jött Tuzson Bence, korábbi igazságügyi miniszter, tehát itt egy előre eltervezett, csoportban elkövetett hivatalos személy jelentése.
2: Mindenkit feljelentett?
3: Előkészülete van. Orbán Viktort, mint a csoport vezetőjét jelentettem fel a BTK 130. szakasz 4. bekezdésének értelmében, és a tegnapi napon utasították el ezt a feljelentést az ügyészség.
2: Mert ők politikai véleménynyilvánításnak tekintették ezeket a mondatokat, és nem direkt fenyegetésnek. Ha minden igaz, ugye a fenyegetésen hosszan szoktak vitatkozni, mi minden tartozik alá. Általában a fizikai erőszakot szokták ilyen módon valahogyan körbeírni a jogászok.
3: Nyilván a büntetőjog az az egyik legrészletesebben kidolgozott jogág, tehát én magam is jogvégzett ember vagyok, egyébként a miniszterelnökünk Magyar Péter is az. A ide vonatkozó parlamenti felszólalásában ő maga is kimondta, hogy ez egy hivatalos személyelleni erőszak bűncselekmény, amit a miniszterelnök ott elkövetett. Tehát pont ez a negyedik bekezdésen egy olyan árnyaltabb tényállás, egyébként 3 évig terjedő szabadságvesztése büntetendő az, aki egy ilyen csoport szervezésére irányuló tevékenységet végez. Úgyhogy Bárándi Péternek is nagyon örültem, aki csatlakozott ehhez a, mármint olyan szempontból, hogy megérte ezt a fejlentést megtenni. Viszont az ügyészség ugye ezt elutasította, és ez nem meglepő módon történt. Ugye látjuk azt, hogy az ügyészség a fideszes mélyállam része maradt. Várjuk a Bak András köztársasági elnök úrtól tisztelettel ugye az új legfőbb ügyésznek a megjelölését, mert egészen addig nem lesz ez egy megtisztított.
2: Egy ember megváltoztatja az egész ügyészséget?
3: Fejétől bűzlik a hal, úgyhogy nagyon sokat számít az, hogy ki vezeti majd az ügyészséget. Én nyilvánvalóan meg fogom támadni, holnap megyek be egyébként a fővárosi nyomozó ügyészségre, tehát megtámadom ezt a bűnpártoló döntését az ügyészségnek, és érezzék picit a törődést, és utána megy a fellebbviteli fórumok elé, mert azt gondolom, hogy nem adhat zöld lámpát az ügyészség Orbán Viktoréknak, egy bűnszervezetnek, hogy ők fenyegessenek hivatalos személyeket. És bocsánat, még egy dolog, ugye ma reggel a Fidesz honlapján mi jelent meg? Ugye az AVH feliratú történet, amiben ők gyűjteni kezdték arccal, névvel, leírásokkal az NVVH-ban dolgozókat. Tehát hol fognak megállni? Családtagokat is elő fognak szedni. Megéltünk már Magyarországon olyat, hogy molotov koktélt dobtak politikusok házára, megéltünk olyat, hogy a Tebe utcai rendőrpalotába egyébként belelőttek, és a Fidesz úgy keretezi ezt az egész történetet, hogy a szavazói úgy érezzék, hogy őket is fenyegeti ez a történet, az ő vagyonukat, az ő személyi és testi épségüket, hogy őket is megfigyelik. Ez egy nagyon aljas és galád művelet, amit ők csinálnak. Mit művel az ügyészség, hogy meg se kérdezi arról a Fidesz pártelnökét, hogy mi ennek a kifutása? Mert itt egy előre felépített történetet látunk. Úgyhogy a feljelentésem mellett kitartok, és nyilván folytatom ezt a műveletet.
2: Nem feljelentés kiegészítést kértek, hanem elutasító határozatot hoztak, ugye?
3: Hát pont ez az, hogy egy feljelentés kiegészítést is kérhettek volna. A rendőrségen nekem azt mondták, hogy szinte biztosak benne, hogy az ügyészség nem fogja ezt elutasítani nyomban, hanem feljelentés kiegészítéssel fog élni, mert azért mégiscsak ez egy közérdeklődésre számot tartó komoly ügy. Ők ezt elutasították jogi nonsens érveléssel egyébként, úgyhogy én magam is büntetőjogászokkal, meg közjogászokkal együtt dolgozom ezen az ügyön. Úgyhogy hamarosan okosabbak leszünk, de örülnék nyilván annak, hogyha akár az NVVH egyébként magához venni például ezt az ügyet, és nyilván a saját munkatársai védelmében legalább megkérdezni Orbán Viktort, hogy mi merre, hány méter, mi lesz a következő lépés.
2: NVVH elnököt várunk ide, ugye, úgyhogy Unger Annától lesz módon megkérdezni, hogy erről az egészről mint vélekedik, és mit gondol. Azt mondja, hogy az ügyészség még most is a Fidesz kezében van? Annától lesz módon megkérdezni, hogy erről az egészről mint vélekedik, és

0: nélküli országot, ezt nekik is meg kell érteniük. Van kb. 2000 ügyész Magyarországon, nyilván a többségük tisztességes, becsületes, jó szakember, de pont akik ott fent vannak, legfőbb ügyészségen, fővárosi nyomozóügyészségen, ott a vezetők problémások. Ebben az ügyben egy csoportvezető ügyész, tehát egy vezető ügyész hozott döntést, bűnpártoló döntést, úgyhogy ezt nem hagyjuk annyiban.
1: Az alapítványnak mennyi szerepe lesz a folytatásban? Hogy tervezi ezt? Hogy látja az alapítvány feladatát?
0: Én nagyon szeretném azt, hogy tehát 16 év elnyomó rendszer után azokat, akiket kirúgtak, mondjuk Csögör Péter Pest megyei rendőrt, gazdasági nyomozót, van olyan ügyész, akit kirúgtak az ügyészségről azért, mert olyan kommentet tett, ami közéleti irányultságú volt. A bíróság egyébként neki adott igazat, de kirúgták az ügyészségtől. Nekik például azt mondtam, hogy az NVVH-nál majd mindenképpen jelentkezzenek, mert pont, hogy rendőröket, nyomozókat, ügyészeket keresnek. Úgyhogy vannak úgymond parlagon heverő, nagyon jó, tisztességes hazafiak, akik várják a feladatot.
1: Én értem, de ugye az alapítványról kérdeztem. Tehát mondja, hogy az alapítvány...
0: Itt olyan emberekről beszéltem, akiket az alapítvány is úgymond támogatott képvisel, csak mondtam két példát, ami összefüggésbe hozható az elszámoltatás.
1: Mi lesz a folytatás ennek az alapítványnak? Hova fut ez ki?
0: Hogyha ezt a jóvátételi programot elfogadja majd az új törvényhozás, akkor az alapítvány úgy fog érezni, hogy befejezte ezt a küldetését. Nekem az alapítvány az egy rész kvázi munkaidőben végzett tevékenységem, mert politizálok, politikusként dolgozom és tevékenykedem, úgyhogy de hát az ember az társadalmi ügyekben legyen aktív, úgyhogy a politikai üldözöttek képviselete az egy ilyen ügy.
1: Örülök, hogy itt volt, köszönöm szépen, Fekete Győr Andrással beszélgettünk. Köszönöm. Feljelentésről, a politikai üldözöttekről, alapítványról. Jöjjön máskor is.
0: Köszönöm szépen.
1: Híradó, és a híradó után Keresztes Attilával folytatjuk, és a rezsicsökkentés ügyével.

meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhez, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt vénpolon vándormadár. Mi más is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő

megszakadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, hadd kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Újabb 119 milliárd forintot csoportosít át a kormány a rezsivédelem finanszírozására. Az összegből 57,3 milliárd forint jut a villamosenergia, 61,6 milliárd pedig a földgáz szolgáltatóknak. Ezzel az összeggel együtt idén már több mint 500 milliárd forintot költött a kormány a rezsivédelemre. A stúdióban Keresztes Attila.
2: Aki a téma szakértője, energiastratéga, örülök, hogy itt van, jó estét kívánok. Jó estét. 500 milliárd, hogyha ezt elkezdjük szétosztani per fő, akkor kijön belőle, hogy mennyit költöttünk valójában mi mindannyian erre a rezsivédelemre még pluszban. Nyilván kevesebbet, mint a védetlen rezsiára, de mégis ez így szétterülve az egész nemzeten, mindenkinek a zsebében kotorászik ez a dolog. Van értelme ilyen módon fenntartani?
3: Először is a szám az tavaly 902 milliárd volt. Tehát brutálisan nagy összeg. Ez a rezsicsökkentés, ez egy orvosi ló, aminek minden betegsége egyszerre megvan. Ez igazságtalan, rendkívül sokba kerül a társadalomnak, nem segíti azt, hogy fejlesszük az energiatermelésünket, a felhasználásunkat, és ezt lehetne még folytatni. Ez egy olyan ló, amiről le kell szállni. Ezt úgy hívják egyébként a közgazdaságtan, hogy döglött ló, amikor valami nem megy tovább, és ilyenkor kell valami más csinálni. Hát valóban új stratégiát kell kitalálnunk, aminek az eredményeképpen olcsóbban tudjuk mindezt előállítani. Az energiát is, a felhasználását is hatékonyabbá tesszük. Tehát egyszerűen kell előbb-utóbb egy tabula rázát csinálnunk, ami persze nem könnyű, mert nyilván van egy életünk.
2: Hát meg egy érdekcsoportot sértő dolog lesz, sőt többet. Mert hogy ugye a nagy felhasználók teljes joggal mondják azt, hogy miért ők fizetik mindennek az árát, ők vannak megsarcolva durván. Plusz itt van az állam, amelyik támogatja, mert így is kevés a belerakott pénz, és ott van a lakosság, amelyik azt mondja, mert hogy látja a számláján, hogy hát nekem ez jó, mert itt egy csomó pénzt megtakarítok, és nem látja, hogy amikor nem takarít meg, akkor mennyit nem takarít meg éppen, mert hiszen nem mindig volt ez olcsóbb.
3: Hogyne? Hát ezt 2014-ben állapították meg ezeket az árakat. Azóta ez nem infláció követő, tehát most egyébként 70%-kal kellene magasabbnak lennie, ha csak az akkori árakat vittük volna következetesen végig, de ez nem történt meg. Ez az évi 900 milliárd forint, ez annyira sok, hogy mondjuk a felsőoktatásra költünk ennyit, vagy az egészségügyi szakellátásra. Tehát ha ezt a pénzt át lehetne csatornázni más területekre, akkor egészen más lenne az életünk. Ezt persze meg lehet oldani, és nem is olyan nagyon hosszú idő alatt megvan hozzá minden eszközünk.
2: Hogyan?
3: Olyan programokat kell bevezetnünk, amik nem a központi költségvetést terhelik, mert azt tudjuk, hogy most azért eléggé nehéz időszak van, nem csak Magyarországon, hanem Európa szinten. De ez megoldható. Nagyon sok olyan lehetőség van az energiatakarékosságra, amiket különböző egyéb forrásokból, de nem a költségvetésből lehet támogatni. Például, hogyha megtakarítunk energiát, ezzel bizonyos krediteket lehet vásárolni, ezt el lehet adni. Ebből el is indult egy darabig az, hogy a lakásoknak, a kádárkockáknak a padlását szigetelték. Ez egy nagyon jelentős megtakarítás volt. Ilyesmi programokat lehetne csinálni. Igazából bárhova nyúlunk, találunk valami olyan megoldást, ami kevésbe kerül és nagyon hatékony. Az elején, amikor egy nagyon problémás helyzetben vagyunk, akkor mindig könnyű, olcsó és hatékony megoldásokat találni, és ahogy haladunk tovább, hát nyilván onnantól lesz ez egyre összetettebb téma.
2: Azt szokták mondani, akik a szociális oldalról közelítik meg ezt a témát, hogy hát végül is ez egy teljesen egyszerű megoldás kellene, hogy legyen, kizárólag szociális alapon biztosítani a rezsicsökkentést, és mindenki másnak szabadjára engedni a rezsiárat. A napi ár szerint.
3: Én azt gondolom, hogy abban a pillanatban azért sokan meglepődnének, hogy mekkora nagyságrendet ugrik a számláljuk.
2: Mennyit ugrana egyébként?
3: Na ez egy nagyon érdekes dolog, mert sokan azt hiszik, hogy ez a 70 forint, amit a magasabb ársában fizetnek, ez a piaci ára, ennek köze nincs a piachoz. A 70 forint az körülbelül ilyen 86 euró per megawattórás tőzsdei árnál alakul ki, mint fogyasztói ár, csak az átlag az 200 euró, de van, hogy 500 euró este a villamos energia ára. Tehát, hogy sokkal magasabb, még azok is, akik a drágább a magasabb szintet fizetik, ők sem fizetik ki a valós költséget. Úgyhogy ahol pörög a jacuzzi, hogyha itt valóban piaci árat kéne fizetni, hát szerintem jó pár százezer forintra hirtelen fölugrana a számla. Tehát ezt azért nagyon kevesen bírnák el. Ezt okosabban kell lépésről lépésre, el is kell magyarázni az embereknek, hogy tulajdonképpen hogyan néz ki az ő energiafelhasználásuk, milyen pontokon tudnának nem feltétlenül takarékoskodni, de mondjuk máskor elhasználni az energiát, amikor bőségesen rendelkezésre áll, hiszen tudjuk jól, hogy amikor süt a nap, akkor Magyarországon pont az a gond, hogy túl sok az ára.
2: Amikor megy a jacuzzi és pörög az óra, azt a legtöbben már, mert hogy náluk volt pénz jacuzzira, megoldották napelemmel. Ugye legtöbbször a jacuzzi az nem a lakótelepi lakásokban pörög a 10. emeleten.
3: Ez abszolút így van, ez csak egy példa volt.
2: De teljesen jó példa, tehát hogy ezt szokták a szociológusok felhozni, hogy miért őket támogatjuk, tudja, a medencefűtés állandóan ez jön.
3: Hát abszolút bizarr az egész rezsicsökkentés rendszer, hiszen Mészáros Lőrinc is kap támogatást addig a kis keretig, amit mondjuk egy óra alatt, vagy órák alatt elhasznál, de akkor is, tehát ez egy teljesen igazságtalan rendszer, és a szociális szempontot azt valóban meg kell tartani, de a szociális szempontot azt valamilyen jövedelmi alapon kell megállapítani, és nem pedig úgy, ahogy most van, hát gyakorlatilag most megvan egy mennyiség határozva, és ezután áll be a kedvezményes ár. Ez egy teljesen elhibázott, ez egy politikai döntés volt, és ennek a következményeit most nagyon hosszú ideje visszük magunkkal. Sajnos ez konzervált egy teljesen hibás energiamixet, és valóban olyan csoport érdekeket is kiszolgál, amik az ország érdekével ellentétesek.
2: Szokták mondani azt is, hogy akinek több lakása van, jelölje ki, hogy melyikben él. És akkor arra legyen érvényes ez a rezsiárcsökkentés. Az összes többinél meg ne legyen, ami azért lenne fura, mert ott meg mondjuk lakik egy bérlő, akkor igazából vele szúrunk ki onnantól kezdve.
3: Hát ezt lehet annyiban pontosítani, ez is egy olyan stratégia, amit egyszer átgondoltam és kidolgoztam. Hát itt azért van olyan, hogy lakcímkártya, és be lehet jelentkezni egy lakásba, egy ingatlanba, úgyhogy ez azért könnyen kezelhető helyzet lenne. Mindenféle a rövid távú kiadást is át kellene gondolni, nagyon sok módszer van, de valóban, tehát ahol nincsen valaki állandó lakcímmel bejelentkezve, ott teljesen irreális az, hogy mi bármiféle rezsicsökkentésről beszélünk, például a nyaralók esetében, ami mi köze van ennek a szociális kérdésekhez? Hát akinek nyaralója van, már hát azért az nem szociálisan rászorul.
2: Bár nem mindenki gazdag ember, akinek nyaralója van, azt is tegyük hozzá az igazságosság kedvéért. Viszont a legfontosabb szempont ilyenkor mindig az energiatakarékosság, ami még elő szokott kerülni, mint egy olyan tényező, ami ellene hat a rezsicsökkentésnek.
3: A rezsicsökkentéssel az egyik legnagyobb gond, hogy egy fix, statikus állapotot hozott létre. Ilyenkor nem érdemes beruházni energia megtakarító történetekbe, mondjuk egy
2: szigetelés. Többe kerül a megtakarítás, mint amit nyerek vele.
3: Sokkal többe. Hát sok millióba kerül egy szigetelés. Egy ilyen rendszerben ez nem feltétlenül térül meg, és lehetne még sorolni hosszan, tehát egy fűtéscsere is nagyon sok millió forint egy korszerű kazán. Tehát ez nem éri meg. A dinamikus árazás, a piaci árazás ezt a megtérülést segíti. De ilyenkor kell azt csinálni, hogy megjelennek olyan hitelkonstrukciók, amik lehetővé teszik, hogy a megtakarításból legyenek ezek a beruházások kifizetve. Tehát ne a családokat terheljük, hanem egy olyan konstrukció legyen, ami elősegíti ezt a változást. És én azt gondolom, hogy ez minden adott most a társadalom nagyon nyitott a változásra. Ez is fontos. A társadalmi elfogadottsága annak, hogy most cselekedni kell, nyilvánvaló, volt egy olyan nyarunk, ami egyszerűen elképesztő volt, és nem számíthatunk jövőre sem jobbra. És még a térről nem is tudjuk. Én azért nagyon sok helyről hallom, hogy hidegtelünk lesz.
2: Én meg azt hallom, hogy eső, és aztán majd meglátjuk, hogy valójában milyen. Keresztes Attila, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Letartóztatták Sesták Miklóst, vége a fakitermelési moratóriumnak, folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ügylenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották.
5: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: 4 ügyet vont saját hatáskörébe a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Orbán Áron vízumbiznisz ügyét, az óbudai korrupciós botrányt, a 10 milliárdos Volánbusz ügyet és a Szuverenitásvédelmi Hivatal milliárdos költéseit. Mind a 4 ügyben történt már feljelentés korábban, a jövőben azonban az NVVH saját hatáskörben is indíthat vizsgálatot. Vendégünk Unger Anna.
2: Jó estét, elnök asszony, örülök, hogy itt van.
6: Jó estét kívánok, köszönöm.
2: Nem tudom, volt-e ideje figyelni a híreket és hallgatni azt, hogy nyilvánulnak meg mostanában a hivatalról, a hivataláról, meg az ott dolgozókról, de itt van Orbán Viktornak a mai, meg a Fidesz politikusainak a napok óta tartó hadjárata. AVH-nak nevezik a Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, meg úgy fogalmaznak, hogy nyomon követhető, kik irányítják, kik vesznek részt a hivatal munkájában, kommunista módszerek, új kommunista tempó. Mit gondol erről?
6: Hát egyfelől méltatlannak tartom, és nagyon tiszteletlennek tartom az AVH áldozataival szemben azt az összehasonlítást, hogy van egy hivatal, ami a büntetőeljárási jogköreit 3 napja gyakorolhatja, és kapásból a magyar történelem egyik legsötétebb időszakához hasonlítanak egy olyan intézményt, ami alkotmányos megalapozottsággal, jogállami garanciákkal, elég hosszas előzetes egyeztetés és társadalmi egyeztetés beleértve ugye jogvédő szervezeteket, szakmai szervezeteket, ezeknek a rész, nem részvétele, de megjegyzései mentén jött létre. Van mögötte egy elég jelentős társadalmi felhatalmazás, hogyha a választási eredményeket nézzük. Az AVH nem ilyen volt, és én ezt leginkább ebből a szempontból tartom méltatlannak, mert szerintem kevés család van ma Magyarországon, aki elmondhatja, hogy érintetlen az AVH áldozatiságában. Nem a családtagja nem érintett a 20. század borzalmainak az elszenvedésében, és egy újonnan induló, egyébként abszolút jogállami alapokon álló hivatala szemben ez tisztességtelen. Tisztességtelen abból a szempontból is, hogy ez a hivatal minden hatáskörével és feladatával a magyar igazságszolgáltatási rendszer része. Én nagyon tisztességtelennek tartom azt, hogy az igazságszolgáltatás egyik szereplőjét akarják delegitimálni a társadalmi bizalmat ebben az intézményben, és rajta keresztül az egész igazságszolgáltatási rendszerben gyengíteni. Akarok politikai harcokba menni, hogy én most azt kezdjem, hogy ő miért mondja. Szerintem ez tisztességtelen.
2: Ez fenyegetés, vagy politikai véleménynyilvánítás?
6: Rám és az elnök helyettesre nézve annyiban egyelőre nem fenyegetés, hogy azt, hogy ők leírják rólunk, hogy mi a nevünk, és mi a szakmai előéletünk, vagy ők ezt hogy ítélik meg, ezek tudott dolgok, tehát mi ugye vállaltuk, amikor elindultunk ezen a pályázaton, hogy kitesszük az arcunkat. Fenyegetés akkor válik belőle, amikor elhangzik olyan, hogy itt mindenki, aki ebben a hivatalban dolgozik, listázva lesz. Ezt lefordítom, ez olyan, mintha a magyar bíróságokat, vagy az ügyészséget, vagy a rendvédelmi szerveket fenyegetné meg. És nekem ebből a szempontból, hogy mondja, mindegy, hogy politikus, vagy gazdag ember, vagy nem politikus és szegény ember, nem fenyegetünk igazságszolgáltatásiban dolgozó embereket csak azért, mert ellátják azt a munkát, amit a törvény nekik előír.
2: Gondolt arra, hogy feljelentést tesz a hivatal nevében?
6: Megfontoltuk, hogy kell-e feljelentést, hogy van-e értelme egyelőre feljelentést tenni, és mivel úgy ítéltük meg, hogy nem olyan súlyú ez a fenyegetés, még tartalmában nem meríti ki azt, amit a magyar jogalkalmazók ilyenkor a fenyegetés tényleges megtételének gondolnak, ezért úgy gondoltuk, hogy egyelőre még nem kell, de ez nem azt jelenti, hogy mi nem fogjuk megvédeni a munkavállalóinkat, vagy hogyha ez a fenyegetés súlyosbodik, vagy hogyha az a bizonyos listá, amit ugye közzétettek, olyan nevekkel és olyan, hogy mondjam, szövegekkel bővül, akikhez már a hivatalon kívül senkinek nincs köze, hogy ki dolgozik nálunk, akkor biztos, hogy lépni fogunk.
2: Az ügyek. Nagyon sokan úgy érzik, hogy ez a 4 ügy, ez egy könnyű prédának látszó 4 ügy. Tehát, hogy gyorsan olyanhoz nyúltak, amiben könnyen jön az eredmény majd, mert vagy annyira egyértelmű a helyzet, vagy annyira előkészített. Ön hogy látja?
6: Olyan ügyekhez nyúltunk, amelyek részben ügyismerettel, tehát a hozzánk érkező ügyészek, vagy az elnök helyettesasszony ügyismerettel rendelkezik.
2: Tehát dolgoztak velük.
6: Dolgoztak ezeken az ügyeken, pontosan tudják, hogy mihez nyúlnak. Ugye nagyon érdekes volt a fogadtatása a mi négy ügyünknek, mert egyfelől hallottam, hogy piszlicsári, másfelől, hogy már meg is van oldva, ehhez képest azért mégiscsak ma el kellett menni például ugye Sesták Miklós ügyében arra a letartóztatási ülésre, és ott érvelni kellett az elnök helyettesnek, mint ügyésznek, hogy miért lenne fontos Sesták letartóztatása. Tehát azért ezek nem megoldott ügyek, részben feltárt ügyek, amiket többek között azok az ügyészek tártak fel, akik eddig ügyészségen dolgoztak, most az MVVH-ban fognak holnaptól dolgozni, pont ma kaptam meg a papírt, ami a kirendelésükről szól, és értelemszerű, hogy hozzák magukkal, de nem csak ezért választottuk ezeket az ügyeket, hanem azért is választottuk ezeket az ügyeket, és dönten ugye a többe szám, mint a hivatal nevében, de a tényleges döntés Tasnádi Katalin kezében volt. Mert
2: ő a nyomozati elnök helyettes.
6: Ő a nyomozati elnök helyettes, és a törvény szerint ez az ő hatásköre, hogy saját hatáskörbe von már folyamatban lévő nyomozásokat. Ő ugye ezt tette meg hétfőn, mert azt gondolta, hogy mind a négy egy típusos, jellegzetes, mondjuk így NER ügy, vagy nem is csak NER ügy, hanem a magyar politikai korrupciónak egy típusos ügye, mint például a parkfenntartási ügy, parkfenntartás és közéktesztetés, ami ugye a régebben bitankasszáknak, most szimplán csak pénzfelhajtó embereknek ugye a politika finanszírozási gyakorlatát mutatja be nagyon szépen.
2: Ebben a parkfenntartási ügyben éppen szabadon bocsájtottak néhány embert, aki érintett az ügyben többek között polgármestereket. Gyakorlatilag egy nappal azelőtt, hogy önökhöz került az ügy. Ez egy üzenet volt valójában?
6: Nem, ez nem üzenet volt, senki nem tudta, hogy milyen ügyeket. Tehát ugye azért az, hogy mi milyen ügyeket vonunk saját hatáskörbe, azt ugye hétfőn reggel 9-kor jelezte Tasnádi Katalin a központi nyomozó ügyészségen, illetve az NNI felé jelezte, mert egyszerre két helyen nem tudott lenni. Addig nem tudták az érintett szervek, hogy mi milyen ügyeket fogunk elhozni, és erről a döntés már korábban megszületett, hogy nem javasolja az eljáró ügyész, az ügyben eljáró ügyész a letartóztatások meghosszabbítását, mert, és ugye ennek megvannak a maga jogi keretei, hogy meddig és milyen okokkal tartanak bent gyanúsítottakat. Itt maguk az ügyészek gondolták azt, hogy nincs szükség arra, hogy a korábban letartóztatásban lévő emberek továbbiakban ott legyenek, és ezért szinte mindenkit ugye bűnügyi őrizetbe vettek.
2: Azt tudja, hogy most
6: nem miattunk
2: tőle. Mindenki azt várja, hogy Mészáros Lőrinc és az ő ügyei, vagy az Elios ügy és a Tiborhoz kapcsolódó történetek, és akkor ezt tényleg hosszan lehet sorolni. 60 pusztától az Orbán Győző bányaüzleteig rengeteg mindent fognak vizsgálni. Most ehhez képest történt, ami történt, és jelezték ezt a négyet. Ha ezt a kettőt egymás mellé rakjuk, akkor valószínűleg a szemrehányást, vagy a kis értetlenséget könnyebb megérteni.
6: Nyilván mindenkinek, tehát mi arra készültünk, hogy mindenkinek meg lesz a kis listája, és nagyon csalódott lesz, hogyha azon nem talál el egyet se. Tehát kicsit érzékeltük azt, hogy itt most lesz egy nagy MVVH bingo, és mindenki nézi, hogy akkor mit x-elhet. Gondolom azért talán voltak olyanok is, akik legalább egyet-kettőt eltaláltak, de nem megbántva senkit, azért az MVVH munkája nem a három kívánság. Tehát ez nem úgy működik, hogy kiírjuk a Facebookra, hogy akkor most dobjon egy lájkot, aki ezt szeretné, dobjon egy szívecskét, aki azt szeretné. Tasnádi Katalinnak nagyon komoly, több mint két évtizedes szakmai múltja van. Nagyon jó szakmai múltja, ő egy tapasztalt nyomozó ügyész, nem véletlenül nyúlt oda, ahova nyúlt. Van ügyismerete azoknak a szintén 20-25 éves nyomozati ügyészi vagy egyéb ügyészi múlta, a főügyészségi tapasztalattal érkező ügyészeknek is megvan a maguk tudása, hogy miért ide nyúltak. Az első négy ügyet nagyon sok további négy ügy fogja követni.
2: Gyorsan egyébként?
6: Gyorsan, az egy nagyon fontos szempont, és anélkül, hogy információkat árulnék el arról, hogy hogyan, milyen munkában, vagy milyen feladatmegosztásban fog működni a nyomozati munka a hivatalon belül, az egyik fontos szempont a gyorsaság. Tehát pont azért, mert azt is érezzük, és én ezt teljesen jogos elvárásnak tartom, hogy gyorsan jussunk el vádemelésig, gyorsan vigyünk tovább ügyeket.
2: Ezért gondolták sokan, hogy az MNB ügyet például magukhoz veszik, mert hát az szemmel láthatólag áll.
6: Mert ha szemmel láthatólag magunkhoz veszünk most egy ügyet, amiben van 35 000 oldalnyi iratanyag állítólag, amit el kell kezdenünk feldolgozni, akkor az nem biztos, hogy olyan gyorsan tudunk most vele haladni. De ez nem,
2: állna
6: azt
2: tovább,
6: jelenti,
2: értem.
6: Nem azt jelenti, hogy nem gondolkodunk adott esetben majd x idő múlva azon, hogy nézzük meg az MNB ügyet. Nekünk az egy fontos szempont volt, hogy mi tudjunk dolgozni, tudjunk haladni, tudjunk, és nem a közvélemény, nem a hogy mondjam, a politikai elvárások, hanem a társadalmi elvárások felé egyfajta gyorsaságot és teljesítményt felmutatni azzal, hogy nem állnak meg az ügyek. Ugye ez az alapélménye a magyar társadalomnak nagyon régóta, hogy elkezd, aztán megáll. Hát akkor Peru, ez az amaz. Mindenféle történet van, és nem haladnak az ügyek. Én szerintem az egy eredmény, hogyha adott esetben úgynevezett kis ügyel, bár ez egyik sem kicsi ügy, sem a személyi kapcsolódásaiban, sem a tétjében, ezek nagyon komoly, és nagyon szerintem nagy ügyek, ebben tudunk haladni, és adott esetben simán lehet, én abban reménykedem, és szerintem okkal reménykedem abban, hogy jövő első fél évben adott esetben vádemelésig tudunk.
2: Még egy ügyre hadd kérdezzek rá, aztán ezekkel békén hagyom, ígérem, aranykonvoj ügy. Ugye ez tényleg egy olyan történet most, ami izgalomban tartja a közvéleményt. Megszólalt ez ügyben már a köztársasági elnöktől kezdve a miniszterelnökig mindenki, és hát nagyon nehéz tisztán látni. Nem gondolkoztak rajta, hogy ez például egy tipikusan olyan ügy lenne, ami önökre tartozik?
6: Hát, hogyha valaki, ugye a mi fő feladatunk azért mégiscsak ugye a dedikált bűncselekmények, tehát a korrupciós, közhatalmi szereplők által elkövetett korrupciós cselekmények, azért az aranykonvoj ügyet ebbe a közvagyoni korrupciós vonalban nagyon nehéz berakni.
2: Én hát nem igen, az arany sem ottani, a miénk belőle.
6: Én nem látom az ottani kapcsolódást.
2: Tehát ehhez tartják majd magukat, hogy a nem, vagyoni én,
6: hát
2: része
6: a... Nem mi tartjuk magunkat, hanem a jogszabály előír számunkra korlátokat, és azért nem fogom mondani, hogy ehhez tartjuk magunkat, mert nyilvánvalóan tartjuk magunkat a jogszabályi feladatkörökhez, és a jogszabályban nekünk feladatul adott ügyekhez.
2: Világos. Ha hallgatok jogászokat, ők rendre elmondják, hogy nagyon nehéz helyzetben lehet a hivatal, mert nincsen meg a személyi állomány. És ugye látjuk, hogy a főügyész kiválasztása sem egyszerű, pontosan azért, mert mindenkinek van egy elmúlt 16 évben múltja, aki szóba jön. Ön hogy válogat? Hogy talál olyan munkatársakat, akikben nem kell csalódnia később?
6: Hát én is hallottam mindenféle történeteket a mi hivatalunkról, amit olyanok mondtak, akinek lövésük és semmilyen kapcsolódásuk nincs a hivatalhoz. Nyilván pletykák terjednek mindenfelé. Nagyon sok életrajzot kaptunk meg különböző utakon, többek között egyébként, mint kiderült utólag az Országgyűlésnek az Igazságügyi Bizottsága is kapott anyagokat, mikor a pályázat lezajlott, azt is miután megkérdezték az érintetteket, hogy továbbadhatják-e az adatokat és a CV-ket, azokat is mi megkaptuk. Tehát nagyon-nagyon sok életrajz érkezett már be eddig is hozzánk, és aki már küldte, de még nem kapott választat, még egy pici türelmet kérünk, és mindenkinek fogunk értelemszerűen válaszolni. A mondjuk így funkcionális egységekre, tehát az én jogi osztályom, jogi vezetőm, gazdasági osztály, hogy egyáltalán létrejöjjön a hivatal költségvetési szervként, hozzáférjünk a MÁK, tehát az államkincstárban létrejön a számlánk, legyen kifizetőhelyünk, legyen utalványozási szabályzatunk, SMS-ünk, stb. Ehhez volt, hogy mondjam, itt nyilván az én személyes értékítéletem számított, megnéztem életrajzokat, amiket kaptam, vagy kértem, és az alapján találtam alkalmas embereket, ami pedig a nyomozati állományt illeti, mert egyelőre ugye nekünk nyomozóügyészeink, és nyomozóink, és rendőrségi, illetve ügyészségi dolgozóink vannak, meg a NAV-tól érkeznek. Ott egyrészt az elnök helyettesnek volt egy csapat a fejében, akiket ő tudott, hogy kiket akar felkérni, másrészt mindenki küldte még a neveket, és elég hamar összeállt egy nagyjából 30-40 fős pool, aki egyébként holnap jön reggel a hivatalba, és elkezdik a munkát, és aztán ugye azért nyilván mennek tovább nevek, ki fogjuk írni az álláspályázatokat, nem is akarom, és ez egy fontos dolog, hogy van 3 hiányzó elnök helyettes, a várt képviseleti elnök helyettes egyik osztálya, ugye ez egy kvázi főosztályi mennyiségű munka, az egyik osztálya lesz ugye a nyomozati jogorvoslati főosztály. Oda már most lesz egy ügyész, aki az MVVH által végzett nyomozási cselekmények ellen benyújtott panaszokat, mint jogorvoslati osztály el fogja bírálni. Ez ugye egy nagyon fontos, hogy mondjam, ilyen jogi szempont nyilván, hogy kell, hogy legyen fölöttünk is jogorvoslat, vagy a nyomozási cselekmények felett jogorvoslat. A többi osztályt, a többi még hiányzó elnök helyettesnek az állományát én nem szeretném addig feltölteni, amíg ők nincsenek itt. A szervezeti részhez pedig ugye jött egy csomó CV, elkezdtük létrehozni a hivatalt, és ha a jövő héten minden igazság szerint nyilvános lesz a honlapunk, akkor ott megjelennek az álláspályázatok is.
2: Merre felé indulnak a nyomozati tevékenységben? Mi az igazán nagy tétel, hogyha egy politikus neve benne van egy ügyben? Tehát az egy látványos történet, vagy hogyha nagyobb összegek után tudnak elindulni?
6: Nincs egy dedikált szempont, hogy akkor most nevek után menjünk, vagy csak a néhány pénz után menjünk, vagy nem tudom én, időben akkor ezt a korszakot, vagy azt a korszakot nézzük meg. Ugye az én elnöki pályázatomban van egy típusos felsorolás annak, hogy milyen típusú korrupciós cselekmények, vagy vagyon, tehát közpénzvesztési technológiák domináltak a NER-ben, és ez szerencsés módon találkozott az elnök helyettesnek azzal a logikájával, hogy nyomozó csoportok egy-egy jellegzetes ügyet tárjanak fel, és aztán annak a jellegzetes ügynek a hasonló ügyeit akkor már meg tudja a többi hatóság is, mert ott van a megoldó kulcs. Ennél részletesebben azért nem akarok válaszolni, mert nyilván ez azért már olyan titkokat mondaná el, ami adott esetben azoknak is segít, akikre elemi vizsgálatokat fogunk indítani. De egyszerre számít az, hogy vagyonbiztosítási, vagyonvédelmi lehetőségeink még legyenek. Egyszerre számít az, hogy időben minél gyorsabban próbáljuk meg azokat az ügyeket megfogni még, amik az elévülés határán lennének egyébként, és nyilván azért itt is számít az, hogy mi az, aminek adott esetben van, vagy mi már látjuk, hogy milyen jelentős társadalmi tétje van, vagy lehet.
2: A Sesztrák ügy egy olyan első ügy, ami azonnal őrizetbevételt eredményezett, jókor volt jó helyen az helyettese.
6: Igen.
2: De hát ez rögtön felháborodást is keltett, ugye az ügyvéd is azt mondta, hogy honnan tudták előre, hogy ott kell lenni, honnan tudták előre, hogy a parlament majd kiadja a mentelmi jogát, honnan tudta előre a helyettese, hogy ott kell lennie, és akkor most itt meg vagy.
6: Tegyük ezt tisztába?
2: Tegyük.
6: Jó. Azt én ugye elég régen mondogattam, hogy mivel 27-én élesednek a büntetőeljárási jogköreink, vasárnap mégsem fogunk hivatalokba járni, hogy szeretnénk az ügyeket átvenni. Hétfő reggel Tasnádi Katalin elindítja a saját hatáskörbe vonást. Ez ugye úgy történt, hogy mivel 3 ügyet hozott a központi nyomozó főügyészségről, az ő eddigi korábbi munkahelyéről, besétált. Ő nem azért ment oda, hogy biztos ott lesz Sesztrák úr, és akkor majd ő ott őt őrizetbe vesz, hanem hogy bejelentse a központi nyomozó főügyészség vezetőjének, hogy mely 3 ügyet vont hatásköré, saját hatáskörébe ezzel a határozattal. Mint hogy ugye ezt a határozatot ő kiállította, és közben mi már tudtuk, mert ugye a hétvégén jelent meg, vagy a múlt hét vége felé a mentelmi bizottságnak az a napi rendje, hogy amelyben ugye Sesztrák úr mentelmi jogáról tárgyalnak,
2: és aztán 7:30-as
6: volt a bizottság korán kellő bizottságoknak, bizottsági tagoknak, és ugye 9-től kezdődött az ülés, ezért azt a nem szokványos, és nem is fogjuk ezt a gyakorlatot folytatni, megoldást választottuk, hogy Katalin, elnézést, az elnök helyettes asszony az ügyészségen ült a határozatokkal, én pedig ezekkel a határozatokkal a kezemben, illetve a táskámban bementem a parlamentbe, hogy jelezem az országgyűlésnek, hogy amennyiben felfüggesztik itt a mentelmi jogát Sesztrák úrnak, akkor őt már nem a legfőbb ügyészség, nem az ügyészség fogja, hanem mi fogjuk. Tehát ez egy ilyen történet volt, és ugye ott tudom, hogy megjelent a sajtóban ez a félreértés, hogy akkor most a minek a kihirdetése, mivel telefonon egyeztettünk Tasnádi elnök helyettessel, ő az ügyészségein a parlamentben, ugye annyit, hogy megvárta a kihirdetést. Én azt gondoltam, hogy a közlönyben való megjelenésre utalt, ugye ő azt mondta, hogy nem azt a kihirdetést várta meg, amíg maga a parlament elnöke a döntést bejelenti, hiszen onnantól hatályos, onnantól van felfüggesztve a mentelmi jog, amit egyébként a bíróság is így értelmezett ugye most ebben a letartóztatási döntésében. Tehát amit ilyen, hogy mondjam, vélelmezés, vagy ilyen feltételezés, hogy mi előre tudtuk volna, nem tudtuk előre, hogy ki hol lesz az ügyészségen. Sesták úr döntött úgy, hogy bement az ügyészségre, és hát talán.
2: Hogy látják a saját szerepüket? Ugye egészen az ítélethirdetési követhetnek egy ügyet, tehát a vádemelés is lehet az önök, igen, ugye az ügyészi munkát is végezhetik, igen, önök. Például ebben a Sesták ügyben, vagy bármelyik másik ügyben, amit most magukhoz vontak, úgy tervezik, hogy átolt CETIV-i viszik, amolyan prototípusként akár?
6: Én azt gondolom, hogy bár nem akarok itt a még meg nem választott vádképviseleti és fellebbiteli elnök helyettes nevében nyilatkozni, de azt gondolom, hogy akkora munkateher van mindenki ma igazságszolgáltatásban, hogyha minket már egyszer létrehoztak, legalábbis magyarázattal szolgálna, hogyha vannak jogköreink, miért nem mi csináljuk. De nem akarom megelőlegezni azt, hogy innentől kezdve biztos, hogy mindig minden ügyet mi fogunk a nyomozás kezdetétől a fellebbitelig adott esetben végvinni, mert nem akarom megelőlegezni az, a leendő elnök helyetteseknek ezt a döntését. Ez az ő döntésük lesz, de most biztos azért azt gondolom, hogy első körben az tűnik logikusabbnak, hogyha az MVVH maga visz vádemeléseket a bíróságra, és maga csinálja ezeket az ügyeket. Annyi ügy lesz, és annyi ügy van már most, hogy szerintem, hogy mondjam, ez a munkateher enyhítés, amit mi az ügyészség felé ebben meg tudunk csinálni, az...
2: Még az jutott eszembe, hogy ezt felvetem, mert ugye az ellenzéki oldalon látom, hogy ez nagyon nagy figyelmet kapott, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal ügyét magához vette rögtön, hiszen beköltöztek, és látják, hogy mi fogadta önöket, és ott volt egy mondata, hogy ilyen luxust, mint amilyen fürdőszobákkal ott találkozott, még nem látott hivatalban. És hát ehhez képest jelennek meg azok a fotók, amit a Szuverenitásvédelmi Hivatal egykori vezetője készített olyan dokumentumként ezekről, gondolom látta, hogy ez nem. A fürdőszoba, ez úgy néz ki, mint egy lakótelepi fürdőszoba.
6: Na hát akkor fotóin. Lehet, hogy kellene fotóznunk egy pár, amíg még ott vagyunk, nem sokáig, lehet, hogy kéne néhány fotót csinálni a hivatalról. Én jártam már pár hivatalban, dolgoztam közintézményben, nem így szoktak kinézni a közintézmények. Ugye ez egy nagyon kezdeti lévő, mert még sok feljelentés történt a Nemzeti Nyomozóiroda felé. Ezt fogjuk most mi többek között vizsgálni, de én azért nem gondolnám, hogy ez egy szokványos vagy átlagos, hogy mondjam, hivatalnak a munkahelye, ez így néz ki.
2: Személyi védelemmel járja a várost, megváltozott nyilván az élete, érzi ezt a nyomást?
6: Mármint a személyi védelem részt?
2: Akár azt, hogy ők is ott vannak ön mellett, akár azt a társadalmi nyomást, hogy tenni kéne valamit.
6: A társadalmi nyomást érzem, meg értem, és azt gondolom, hogy teljesen jogos az az izgatottsággal, és időnként, hogy mondjam, ilyen nagyon követeléssel teli elvárás halmaz, ami rajtunk van, és nyilván ezzel szemben senkit nem érdekel, és miért is kell, hogy érdekelj, hogy mit jelent egy költségvetési szervet létrehozni, mondjuk 30 nap alatt mennyi apró, de nagyon fontos dolog van abban, amit itt össze kellett rakni, és közben ugye a kezdőstábot toborozni, közben a helyszínt megtalálni, közben egy csomó mindent beszerezni. Érzem a nyomást, és ez emiatt ugye nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy adott esetben ne nyilatkozatokkal töltsem az időmet, hanem azzal, hogy A-tól Z-ig megszervezzem azt, hogy az SMS-től kezdve a fegyverkazettán át a bűnjelkamráig minden meglegyen, hogy amikor itt ténylegesen elindul a munka, vagy elindult a munka, akkor a hivatal abban a még messze nem optimális, de működőképes állapotba kerüljön, hogy ezzel azért már el lehet rajtolni. Én nagyon nagy eredményünknek tartom, hogy ezt elértük, ez nem az én eredményem, hanem ennek a pici csapatnak az eredménye, aki ezt összerakta, de nyilván érzem a nyomást, és ennek megfelelően próbálunk nagyon gyorsan felépülni.
2: Tudom, hogy teher a sok nyilatkozat, de közben meg az is kell, mert az nyugtatja, meg nyilván, informálja a közvéleményt, úgyhogy várjuk vissza.
6: Köszönöm szépen, fogok
2: köszönöm
6: jönni.
2: Én is. Unger Anna volt a vendégünk, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Boros Tamás pedig az önök műsorvezetője lesz a következő egy órában, jön az Aktuál. Szervusz Tamás.
7: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Hát olyan időket élünk, hogy néha egy bűnügyi magazin műsorvezetőjének érzem magam. Azt mondja, hogy Sesták Miklós letartóztatták, Hankó Balázs letartóztathatják, hiába jelentették fel Orbán Viktort, az ügyészség jelenleg nem nyomoz, és itt van a Forbes listája a leggazdagabbakról. Ha már gazdagok, akkor beszélünk természetesen a vagyonadóról is. Virág Andrea, Szakonyi Péter és Szalma Botond lesznek a vendégeim. Várom önöket, izgalmas adás lesz.
2: Hát bizony, gyakorlatilag estéről estére újabb hírek letartóztatásokról, őrizett bevételekről, különböző feljelentésekről van miről beszélni. Holnap este is lesz. Egyenes beszéd 19 óra 25-kor itt leszek, találkozunk. Szép estét, jó éjszakát!
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Néppárt nép nélkül. Megingott a német kancellár széke. A csertes marad a régi. Beszélgetés Csertes Istvánékkal. Gyerekek a Mammon oltárán. A TikTok drámai hatása.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Politikus rácsok mögött letartóztatták Sesztek Miklóst, és hogy ki lesz a következő, ezt majd meglátjuk, megbeszéljük most az Aktuálban. Mindjárt kezdünk.
3: Elrendelték Sesztek Miklós letartóztatását. Az egykori tárcavezetőt több mint 12 milliárd forintnyi jogtalan előny elfogadásával gyanúsítják. A végzés ellen fellebbeztek. Szerdán az ügyészség indítványozta Hankó Balázs letartóztatását. A volt minisztert bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsították meg. A politikus koncepciós eljárásnak tartja a nyomozást. Az ügyészség elutasította Fekete Győr András Orbán Viktor elleni feljelentését. A politikus szerint a volt miniszterelnök megfenyegette a vagyonvisszaszerzési hivatal dolgozóit. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. 2027. január 1-jével életbe lép a vagyonadó. Mai vendégeink Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Szakonyi Péter, újságíró, Szalma Botond, a Mindenki Magyarország a Néppárt alelnöke.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Boros Tamás.
2: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, hát bűnügyi magazinnak álcázott műsorunk fog elkezdődni, ez az Aktuál, tehát olyan ügyeink vannak, hogy tényleg hajmeresztőek, de nézzük meg először, hogy mi volt a nap kérdése, ugyanis ezzel a témával is foglalkozni fogunk. Így hangzott, ön egyetért azzal, hogy a milliárdosok külön adót fizessenek az államnak? Igen, vagy nem 94%, de bevallom, annyira nem lepődtem meg, én 99%-re satszoltam. Igen. Túlnyomó többségben és 6% csupán a nem, viszont mielőtt a gazdagokkal foglalkoznánk, más gazdagokkal is foglalkozunk, akik viszont most úgy tűnik, hogy bajban vannak, ugyanis Sesztek Miklóst letartóztatták.
4: Én azt gondolom, hogy ennek a, mint minden ilyen ügynek, a bíróságon kell eldönteni, nem a parlamentben. Azért vagyok itt.
5: Elrendelte a bíróság Sesztek Miklós letartóztatását. Sesztek Miklós még hétfőn mentelmi jogának felfüggesztése után önként ment be a központi nyomozó főügyészségre, hogy vallomást tegyen. A KDNP országgyűlési képviselőjét hivatali vesztegetés és vesztegetés elfogadásával, valamint más bűncselekményekkel gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A fővárosi törvényszék tájékoztatása szerint a bíróság azért rendelte el a volt miniszter letartóztatását, mert fennáll a veszélye annak, hogy befolyásolhatná a tanúkat, illetve bizonyítékokat rejthetne el, vagy semmisíthetne meg. A KDNP-s politikus korábban úgy fogalmazott, ártatlannak tartja magát. Ügyvédje híradón kérdésére telefonon megerősítette. A végzés ellen fellebbeztek. A jogorvoslatról másodfokon a fővárosi törvényszék dönt majd.
2: 2014-ben Sesták Miklósnak már voltak ügyei, több száz kisvárdai ukrán és orosz állampolgárnak bejegyzett fantom céges sztoriról beszélünk, tehát már nyomoztak utána, viszont mostanra robbant a bomba. Sziasztok, üdvözöllek titeket. Felvezető annak szól, hogy lehetséges, hogy most jött el az idő, hogy beáldozzák Sesták Miklóst. Tehát ő mindenképpen bukott volna adott esetben akkor is, ha a Fidesz nyer április 12-én?
6: Ha a Fidesz nyer április 12-én, senki nem bukott volna le. Uh-huh. Mert utána egy komondorba buktak el, és akkor sem akkorát. De most, hogy fölállt ez az új hivatal, meg hogy az ügyészek újra dolgozhatnak, most mindenkinek van esélye arra, hogy megbukhat, aki esetleg hozzányúlt úgy közpénzek, ez nem kellett volna, de én nem akarok prejudikálni, mert se ügyész, se bíró, se rendőr nem vagyok, de valamiért nyomoztak utána, valamiért felállították csomó vádpontot, és ma a bíró eldöntött azt, hogy le kell, hogy tartóztassák 30 napra, úgyhogy szerintem dolgozik végre az ügyészség meg a bíróság, és azt hiszem ez egy nagyon jó hír a magyaroknak, és mindenkinek, aki nem lop, nem csal, nem hazudik. Aki viszont kicsit csibészebb volt a magyar átlagnál, az most egy kicsit idegesebb, úgy érzem. És ez nagyon rendben van.
2: Igen, olyat is hallottam, nem a Fidesz berkein belülről, de egyes elméletek szerint, hogy ő már egyes kormánypártiaknak is csípte a szemét, mert hogy túlságosan gyorsan gazdagodott, és túl sokat tett zsebre. Ugye 66 millióról vagyonbevallása alapján, nem is olyan rövid idő alatt, 1 milliárd fölé nőtt az ő vagyona, ami azért nem semmi.
7: Ez valóban ezt a forgatókönyvet, vagy ezt a tényvázlatot, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, én 2018-19-ben hallottam. Hiszen nem véletlenül a 14 és 18 közti időszakban volt csak miniszter, utána nem. Én, és ezt mondom, ez egy akkor keletkezett népmese, monda, vagy történet, hogy nagyon csípte már a gátlástalansága a Fidesz akkori vezetőinek a szemét is, és ennek csak egy következő lépése volt az, hogy elmozdították. Azért nem bukott le állítólag, teszem hozzá, azért nem bukott végleg le, nem került az igazságszolgáltatás elé, mert kapott egy ultimátumot. Az ultimátum lényege az volt, hogy te túl sokat kerestél, és túl keveset adtál vissza. És adunk egy bizonyos időszakot, hogy ezt a visszafolyatást ezt megvalósítsd. Mondom, ezek nem megerősített információk, de ezek tanúsíthatom, hogy 18-19-ben közszájon forogtak a gazdasági sajtó újságírói körében.
8: Igen, és azt hiszem, hogy ez érzékelteti a különbséget a Sesták körül kirobbanó ügy és a Hankó Balázs féle ügy között, hogy az egyikben tényleg még a saját közössége szemét is szúrta az, ami történik, és ezért ilyen szempontból már nehéz néha visszagondolni a 14-18 közötti időszakra, de akkor azért még tényleg nem ment annyira gátlástalanul a mindenféle közménzzel való bánás, mint mondjuk már így a NER vége fele 22 és 26 között, hát az tényleg szúrta az ő szemüket is, és nem a közösségért, hanem egy saját öncél, nagyrészt öncélú történet volt, miközben azért a Hankó ügy azért, hanem egy saját öncél, nagyrészt öncélú

0: ügyészségre, a másik ójuk pedig, hát lehet erről még fogunk beszélni később, ugye a hosszú parlamenti bujkálás végén végül csak sikerült beszállni az autóba, de hát egészen máshogy reagált a Fidesz és a KDNP is a két ügyre.
1: Az tényleg feltűnő voltam, mert még ezt hozzátenném, hogy szerintem a megoldás egy picit egyszerűbb, és a Fidesznél volt egy nagyon fontos szabály azért 16 évig, hozni kell a választókerületet, és ezt nagyon vastagon, nagyon erősen hozta, Tosó elvtársal együtt meg a többiekkel, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a zsebben volt erősen és okosan, ez egy nagyon fontos dolog volt, és ezeket nem bántottak, akik fixen hozták a területeket. A másik, amit mondtál, hogy milyen érdekes, hogy az egyiket így kezelték, a másikat úgy, hát simán elengedték Sestát kezét. Érdekes, kereszténydemokrata politikus, de az ország kereszténydemokratája, a mi Rétvári Bencénk, minden kereszténydemokrata atya, Jézus Krisztus utódja itt Magyarországon, nem imádkozott ért, ez nekem feltűnő volt. Összegyűltek Gödöllőn imádkozni, nagyon szép az a templom különben. Imádkoztak az egyikért, a másikért nem. Ez mind a kettő kereszténydemokrata, hogyha most van jó kereszténydemokrata a Fideszben, még rossz kereszténydemokrata, ami nem jó. Ha már imádkoznak, akkor imádkozzanak mindenkért, meg egymásért is.
2: Arra nektek van magyarázatotok, hogy lett ő parlamenti képviselő? Ha tudták, hogy Sáros, miért húzták magukra ilyen mértékben Sestákot? Nincs megfejtés?
3: De a megfejtés az, amit a Botond mond.
2: Hát a választókerületet
3: ez az alfa és az omega.
2: De önkormányzatiságban is el lehetett volna képzelni, tehát nem feltételezem, hogy volt szabad mozgástere, bár fene tudja.
1: Nem, mert az már megvolt az a választás. Hozta leződött, meg ezt is, tehát ő stabilan hozta a körzetét. A másik, hogyha megnézed ezt a Fidesz 41 nány emberkéjét, ezeknek a felét azért már lecserélték, mint a pelenkát Orbán Viktor lánya határon.
0: Hát igen, meg azért itt a mentelmi jog. Azért itt a mentelmi jog, és azért én azt gondolom, hogy ilyen szerepet játszott. Hát igen, viszont azt nyilván ugye már a választások után tudták, hogy milyen arányokkal lehet számolni, és hogy a Tiszának megvan a kétharmada az országgyűlésben, de mondjuk előtte ez azért bizonytalan is lehetett akár az ő fejükben, tehát ezzel is kalkulálhattak, de hát látjuk, hogy ugye tényleg a Fidesz frakció az jelenleg egy ilyen gyorsan változó halmaz.
1: Igen, tehát már Ázs Ágoston Sámonból indultak ki meg a felméréséből, akkor nekik volt kétharmaduk április 12-én délután 5 óráig vagy 6 óráig. Tehát, hogyha ebből indulok, akkor érdem, de az ennyire nem voltak ők amatőrök. Ők tudták, hogy ki fognak kapni, a fősőzés tudta, hogy nagyon, a többieket elhitették, hogy nem nagyon. Kikaptak, utána megpróbáltak összeállítani ezt a csapatot, de aztán hamar szanaszét szélettek, mint nincs parancsnok ennek a hajónak. Minden hajónak kellő legyen parancsnoka. És mindenki követi a parancsnokot, ha jó, ha rossz parancsnok. Ennek a Fidesz hajónak már én nem látom a parancsnokát. Csak néha szotyizik valamelyik meccsen, de különben nem látom. Igen, meg megfenyeget minket.
2: Furcsa, hogy a hajó párhuzamot hoztad be.
3: Érdekes.
0: Hát igen, és amúgy
1: mindenhol van hajó, gyerekek, mindenhol van hajó. Gondoljátok bele, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének az édesapja Mahartos volt. Innentől az egy jó fészek, az egy jó cég lesz. Mert a Mahartból indult ki, az egy nagyon jó iskola volt. Tehát minden visszavezethet erre az ősi szakmára, háromési szakmából, ez a hajózás.
2: Parancsolj.
0: Csak hogy ez a nincs kapitánya most ennek a hajónak, és hogy nem, tényleg, hogy nem tudják, ez amúgy pont ez a hétfői nap is mutatta, hogy azért ez nem volt átgondolva, ez a Hankó Balázs bujkál a parlamentbe, és várja, hogy ott őt letartóztassák, és miközben azért ezt mindenki tudta, remélem, hogy ő is, bár nem biztos, hogy a rendőrség az országházban nem fog intézkedni. Tudta. Ugye egyik pillanatban ugye ő azért maradt ott, hogy a családját védje, de a következő pillanatban ott volt az ő családja vele, és mégis belerángatta ebbe az egész történetbe, tehát hogy erről sem szólt neki senki, vagy tehát hogy kidöntött ott arról, hogy az ő gyerekei legyenek ott, amiről pont itt a műsor előtt picit beszéltünk, hogy azért egy nagyon rossz döntés volt, tehát hogy annyi sok sebből vérzett az élőzés, az, hogy a miniszterelnöke közben becset nézett, vagy volt miniszterelnök, szóval tényleg
1: megfejtettem.
0: Káosz.
2: Annyit beszéltünk már Hankó Balázsról, hogy nézzünk meg egy kis filmet is az ő esetéről, aztán persze visszatérhetünk Sestákra, úgy, ahogy szeretnétek, de akkor jöjjön most Hankó Balázs.
4: Nem más ez, mint egy politikai koncepciós eljárás, amelyet politikai és kultúrpolitikai célból indítottak.
5: Hankó Balázs volt miniszter, egy előre felvett interjúban politikai leszámolásnak nevezte a vele szemben zajló eljárást, amelynek a célja szerint a nemzeti érzelmű előadók és politikusok

0: Csak ellehetetlenítése. Hétfőn este őrizetbe vették, bilincsben szállították Kecskemétre, ahol hajnali 3-ig hallgatták ki. Hangkönyvvédje a Telexnek arról beszélt, hogy a kihallgatáson Médence cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, kitérve arra, hogy a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett, és nem történt szándékos vagyonkezelői szabálysértés. Az ügyészség szerdán indítványozta Hankó Balázs letartóztatását. Közben a Fidesz honlapján elindult az úgynevezett AVH figyelő oldal. Egyelőre 2 személy szerepel rajta, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke és elnök helyettese. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint mindenkinek tudnia kell, kik azok, akik irányítják és részt vesznek a szerinte törvénytelen eljárásokban.
1: Azért Hankó Balázzsal kapcsolatban az elmúlt napokban a mémkészítők azt gondolom, hogy elégedetten csettinthetnek, és itt nem csak az autós esetre gondolok, amiről egyébként már készített valaki egy ilyen számítógépes játékot, én ki is próbáltam. NK-os pénzeket kell gyűjteni, és utol kell érni az autót, nekem nem sikerült. De ezen kívül, majd kíváncsi leszek a megfejtésedre, ezen kívül pedig ebben a bizonyos interjúban a Hír TV-sben ilyen fogalmi felhőket mutatott, hogy akkor melyik kifejezés milyen sűrűn fordult elő a pályáztatás során, mintha bárki is egyébként abba kötött volna bele, hogy ezek a pénzek, ugye ez a közel 20 milliárd forint, ez nem olyan célokra ment, nem kulturális célokra ment, persze oda ment, csak itt ugye a visszacsatolással, vagy éppen a túlzott árazással, vagy éppen a mint kampány célra történő felhasználással hozták ezeket kapcsolatba, és jelenleg ez a vád.
2: Jó, de nem is kellett messzire menni, hiszen éppen itt tegnap került bemutatásra egy olyan dokumentum, amiben Mága Zoltán, ha jól tudom, leírva, feketén-fehérve, azt mondta, hogy kampányolok nektek, ha adtok 500 000 forintot. Ilyen egyszerű.
3: És kampányolt.
4: És kapott fél milliárdot.
3: És kapott fél milliárdot. Ilyen fogalmi felhő nekem is van otthon, a gyerekek, az unokáim ezt színezik ki. Ez a fogalmi felhő, tehát ilyen van. De elmentünk a lényeg mellett, aztán rájöttem. Hát azért van egy világhírű filmrendezője a Fidesznek, Rákai Filip. Tudta, hogy ezt ő rendezte meg, csak megint nem sikerült, mint az előző film. Csak az 6 milliárdért nem sikerült, ez biztos olcsó volt, ez a mostani csupasz pisztoly.
1: Az ő ügyében is vizsgálódott.
3: 3.0. Tehát Rákai Filip ezt megrendezte, és pocsékra sikerült. Egy dolog nagyon nem tetszett, hogy azt a szegény feleséget, meg a gyerekeket pajsként húzták, vonták, tolták a parlamentbe. Ilyet nem szabad tenni emberekkel. És a végén már tényleg sajnáltam Hankót, azt kell mondjam, mert láttam az arcán, hogy nem hitt el egészen estig, hogy ez lesz vele. Tehát ő azt hitt, hogy meg fogják védeni, ez megy tovább, semmi baj nem lesz, és ott rádöbbent arra, hogy ez nem vicces, neki onnan ki kell jönni a parlamentből, és lehet, hogy kalabúsba megy, és 72 órát ott is van.
2: A nagy kérdés egyébként, hogyha tényleg úgy van, ahogy mondod, hogy megvilágosodása volt, vagy lehetett, ezután a szerintem is borzasztó parlamenti intermezzo után, mert ebbe a gyerekeket, a feleséget bevonni tényleg élő pajsként előtt, ez egy galátság. Nem tudom, ki ajánlotta ennek, ki írta elő ezt. Én jó érzésű ember ilyet nem csinál.
1: Hát a család és a gyermek felhasználása a politikai kommunikációban sajnos az elmúlt években egyre sűrűbben előfordult.
2: De ez nem mentség, Tamás, ez nem mentség.
1: Nem. Sőt, mert annyi eset tolult itt föl, hogy én szeretném a törvényhozókat arra buzdítani, hogy ez ügyben valami jogszabálymódosítás talán jól jönne, mert ugye amint meglátja a mezei választópolgár a gyermeket, rögtön kikapcsol benne az a kritikus belső hang, és nem veszi észre azt, hogy egyébként őt éppen rászedik, vagy a gyermeket felhasználják arra a célra, hogy ez a politikus a saját tőkéjét erősebbé, nagyobbá.
4: Ugye a Fidesz, aminek nagyon fontos volt a gyermekvédelem és a családbarát ország.
2: Igen, mindenütt ezt hirdették.
3: Papinon.
2: De még egy, hogy fejezem be a mondatot, tehát hogyha megvilágosodása volt valóban, és ráeszmélt arra, hogy őt galádul felhasználták, nem védték meg, akkor mi a következő lépés?
3: Énekel.
2: Hát ez az. Vagy énekel, vagy ő viszi el a balhét.
3: Nézd, azért miniszter volt Orbán Viktornak, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy alacsony beosztású valaki, akinek az aktatologatás közben, mert nem rossz aktát rossz helyre tolt, ő ellenjegyzett több ezer ilyen dolgot, amikor Mága úr is kapott egy kis pénzt, nehogy a fotós éljen olyan a friss cégével együtt, meg kapott filmrendező is, meg kapott mindenki, a fél világ kapott pénzt, aminek egy jelentős össze úgy néz ki, hogy kampányra ment el, Én meg azt mondom, hogy kampányt azt ne közpénzből finanszírozzak, minden párt a sajátjából, meg minden indul a sajátjából, és ha össze tudja kalapozni, összekalapozza, nem, akkor nem indul el. Ez ilyen egyszerű.
1: Továbbra is azt mondják ügyvédek, hogy azért ez nagyon nehezen bizonyítható Hankó Balázs esetében. Nem véletlenül álltak be mögé a politikusok. Maga Orbán Viktor ugye a saját oldalán élőzte azt, hogy mi történik vele, hogy megszólal Hankó Balázs. Influencereket láttunk megszólalni. Imádkoztak érte, Sesztelk ügyében ugye teljes hallgatás, Hankó mellett pedig a teljes kiállás, és rajta keresztül próbálják azt demonstrálni, hogy itt valami nagyon csúf önkény van, és akkor a Hír TV-be is bement interjúzni. Tehát számomra azért mégis azt mutatja ez az ügy, hogy nem biztos, hogy úgy jár, mint Sesztelk.
3: Nem Orbán úr élőzte, bocsáss meg, hanem a 24 órában mellett álló éjjel-nappal dolgozó Kaminski Fanni.
1: Tehát Orbán úr, de az ő csatornáján.
3: Igen, azért mondom, tehát az ő csatornáján. Sokkal nagyobb baj, amit itt bemutattatok az előbb kisfélet, és a legvégén, hogy csináltok egy olyan honlapot, hogy AVN honlap, és ott van két hölgy, aki most éppen vezeti ezt a hivatalt.
1: Foglalkozunk ezzel is.
3: Tehát ilyet nem csinálunk, mert utoljára, amikor ilyet csináltak, akkor azt úgy hívták, hogy koncentrációs tábor, és mindenki másféle színű csillag volt. Ez nem olyan, de ez így volt. Senkit nem küld, de nem. Senkit nem címkézünk, senkit nem jelölünk meg, és senkiből nem csánk ilyen büntető. A Szovjetunióban volt meg Romániában büntető fal, meg ezért annak a fal, aki mondjuk fölhalmozta a WC-papírt, meg nem tudom micsoda. Tehát ilyeneket kulturált európai országban senkit nem címkéznek. Véleményt mondhatnak, senkit nem címkézhetnek, és ebből a véleményben nem vagyok hajlandó leadni. Tehát nem.
1: Oké.
2: De ennek pont az volt a lényege. Nem ez, hogy egy ilyen honlap van, hanem az, hogy a fenyegetés szelét érezzék. Hogy majd mi jövünk. Az megint más kérdés, hogy jönnek, vagy jöhetnek-e valamikor. Szerintem már nem, de azért gondolj bele, mondjuk a jövendő hivatal egyik nem vezető munkatársa, egy mit tudom én, aki az aktákat összerakja, és megjelenik a képe ezen. Hát azért nem biztos, hogy nagyon boldog lesz ettől.
1: Egyenes beszédben Unger Anna is beszélt erről, hogy tesznek-e feljelentést, vagy tettek-e feljelentést, és ha nem, akkor miért. De ezzel a témával mindenképpen foglalkozunk, mert egyetértek veled. Felháborító, és talán átléptek ezzel egy vörös vonalat, de nem biztos, hogy jogi vörös vonalat. Mindezt kitárgyaljuk a szünet után, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Hát heves beszélgetés, majdhogy nem vita zajlott itt köztünk a szünetben, úgyhogy a lendület az megvan, érzelmi töltöttség azt gondolom, hogy megvan, úgyhogy így fogunk nekiugrani ennek a bizonyos történetnek, amelyet már az egyik kedves vendégünk felvezetett még a szünet előtt. Méghozzá Orbán Viktor a Fidesz oldalán ugye bejelentette, hogy egy ilyen AVH figyelőt hoznak létre. Nézzük a részleteket.
2: A fővárosi nyomozó ügyészség elutasította Fekete Győr András Orbán Viktor ellen tett feljelentését. Erről a Momentum volt elnöke számolt be közösségi oldalán. Fekete Győr hivatalos személy elleni erőszak előkészülete, illetve arra való felbújtás bűncselekményének gyanújával tett feljelentés szeptemberben. A korábbi kormányfő a Hír TV-n sugárzott Bajersóban gyakorlatilag megfenyegette az akkor létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait. Úgy fogalmazott, hogy aki a hivatalhoz megy dolgozni, az nem fogja elkerülni felelősségre vonást, amikor majd a Fidesz helyreállítja a jogállamot.
1: No hát ez nyílt fenyegetés, és jól tette Fekete Győr András, hogy feljelentést tett?
3: Hát, jogászok szerint nem. Mert hiszen azt mondta az ügyészség, hogy köszönöm szépen, ezzel nem foglalkozunk.
1: Sőt,
3: hát ugye azért Orbán Anna, rutinos volt ezek szerint.
1: Unger Anna is azt mondta az egyenes beszédben előttünk, hogy megvitatták a dolgot, és úgy döntöttek, hogy felesleges, mert hogy ez...
3: Ebben nem az a baj, mert én abszolút joga van Orbán Viktornak kifejteni a véleményét. Nem azért, hogy a miniszterelnök volt, azért, mert magyar állampolgár is elmondhatja a véleményét. Amit a szünet előtt is mondtam, senkit nem címkézünk. Nem színezünk, nem címkézünk, nem dobjuk a Dunába, nem dobjuk az Áradó Tiszába, sehova. Ja, most nem is árad egyik sem. Tehát, hogy ilyet nem tehetünk, ezek nagyon rossz emlékek, egy-kettő, nem fenyegetünk senkit, mert márciusban már volt egy ilyen, mindenki lesz vizsgálva, semmi lesz elfelejtve, mindenfel lesz jegyezve, ne tessenek ijeszgetni senkit.
1: A saját tábornak mondta akkor.
3: Ha persze, igen, persze. A saját tábornak mondta úgy, hogy hozzád beszéljen. Tehát most el ne jársz már nekem, hogy király volt és ellopták a koronádat, most el nem magyarázz ezt itt nekem. Nem a saját tábornak beszélt.
1: Én már nem magyarázom.
3: Minket ijeszgetett, csak mi nem ijedtünk meg. Ennyit történt, okay. És engem ne ijeszgessen, mert életem legnagyobb pofonyát a vízbe egy ilyen ijesztéstől kaptam, én ijesztettem meg a gyereket, és az óromat ide föltolta ijettébe. Tehát jobb lesz, ha nem ijeszgetni.
1: Nem szabadna nevetni, de...
3: Igen. De hát ez akkor nem nevettem, mert a könnyeim csorogtak, de utána nevettem rajta, hogy én vagyok az oka. Addig-addig ijeszgettem, míg pofán vertek.
4: Egyébként azt hiszem, hogy egy dologgal nem számolt se Orbán, se pedig a Fidesz, hogy úgymond kommunikációs tábja. Hogy április 12-e óta megváltozott a világ. Április 12 előtt egy ilyen mondatnak, amit említettél, Boton, hát annak volt egy ilyen görcs összehúzó hatása. De április 12-e óta azért nem olyan könnyű az embereket megijeszteni és fenyegetni. Nem tudom, hogy jól látom, de az emberekben van egy egészséges élet öröm, egy felszabadulás élmény van. Kiben, milyen mértékben, azt természetesen nem lehet megmondani, de ilyen körülmények közt másképp hatnak az ilyen mondatok, az ilyen fenyegető mondatok, kijelentések, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Ebbe biztos vagyok.
5: Igen, azért egész más, amikor Orbán Viktor még miniszterelnökként azt elmondta mondjuk a poloskázós beszédét, vagy ugye beharangozta a tavaszi nagytakarítást, meg hasonló dolgokat, mint most egy 20%-os párt vezetőjeként, tehát azért ennek egészen más súlya van. Miközben azzal teljesen egyetértek, hogy egyébként szerintem vállalhatatlan, és nem szabadna tényleg kulturál, demokratikus országban ilyet egy pártvezető, de hát egyébként senki más sem, hogy elmondjon. Azért az látszik, tehát valahol azért ez mutatja azt a fajta kétségbeesést, ami a Fideszben van, szerintem tágabb értelemben is arról, hogy merre tovább, és hogy egész egyszerűen nem találják azt a politikai stratégiát, ami ki tudná vezetni őket abból a gödörből, amiben most vannak. Másrészt pedig azért az is egy nagy kihívás nekik, hogy miközben keresik újra, vagy próbálják, bár nem látom igazán, hogy próbálják, de próbálniuk kellene, akkor így fogalmazok, újra definiálni magukat, valamit ajánlani a választóknak, hogy miről szól ez a párt, mit akarnak ők, mi az ő világképük, aminek másnak kell lennie, mint amit április 12-e előtt mondtak, mert arra azért elég egyértelműen nemet mondtak a választók. Eközben ugye pont ezekkel a korrupciós ügyekkel, amik jönnek sorba, és valószínűleg jönnek még, hogy egy ilyen folyamatos védekező helyzetbe kényszeríti őket a Tisza, és egész egyszerűen nem jutnak levegőhöz ezek között, az ügyek között, és láthatóan ugye az a stratégia, hogy nem próbálják meg egyesével az ügyeket cáfolni, nem fognak beleállni külön a Sesták ügybe, nem fognak egyesével védekezni, hanem az egészet úgy, ahogy van, előre valahogy illegitimnek kell tekinteni, azt kell mondani, hogy ezek koncepciós eljárások, ez AVH, és jön egy ilyen fenyegetés vele együtt, hogy hát hogyha ez törvénytelen, ami itt történik, akkor megfenyegeti a volt miniszterelnök azokat, akik itt dolgoznak. Én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább szól a saját tábor ilyen összezárásáról, egyfajta ilyen, ugye mi minket támadnak. Ez a védvonal is, amire már lehet, már itt többen el is felejtették a nézők közül is, de hát ez a védvonal is, nem azt mondom, hogy az ilyen volt, mert nem ez, de hogy a gondolkodás mögötte szerintem hasonló volt, hogy ez a, hogy mi vagyunk az áldozatok, minket támadnak, meg kell védenünk magunkat, és valami ilyesmi logikával ebben az állandó ilyen harc, háború logikában van, ugye Orbán Viktor látszik, hogy ebből nem tud kijönni, és én szerintem ez az tényleg, amiben ő belekerült már most már jó pár éve ebbe a gondolkodásba, ami most már nem rezonál a magyar társadalommal.
4: Nagyon érdekes azt is megnézni, és ez nagyon érdekes, ha most mondjuk egy nem létező print napilapnál dolgoznék, akkor én egész biztos, hogy nagyon jó riportot írnék, mert elmennék Kisvárdára. És megkérdezném az embereket, ott körbejárnék. Én voltam Kisvárdán, nem tudom, voltatok-e. Az ellentmondások városa, tehát egyrésztről csili-vili dolgok, másrésztről pedig a baromi nagy szegénység. De ugye azt is mondják, hogy Sesták az korlátlan hűbérúra volt a városnak és környékének. Tehát gyakorlatilag egy füvet nem lehetett letépni anélkül, hogy az ő engedélye erre meg lenne. Sőt, azt is mondják, nem tudom, hogy ez igaz sem, mert a strand most már nem hiszem, hogy nyitva van, hogy a strand kávémérése, vagy a kávé presszója is a családi biznisz része volt. Tehát még a 600 forintos espresszó kávér is lehajoltak. És az az érdekes, és ennek a riportnak a témája az lenne, hogy változott-e valami? Mennyire szabadultak fel, ha felszabadultak az emberek? Mennyire erősek azok a békjók, amik összekötötték ezt a várost, és az ott lakókat? Ez szerintem roppant izgalmas.
1: Nagyon sokan neki dolgoztak, tehát van okuk az aggodalomra, hogy bezárják azt az üzemet adott esetben. Így.
3: Az az igazság, hogy ez az AVL figyelő, szóval azoknak azt mondani, hogy ez AVL figyelő, akik az SVH-t megalakították, az nekem kicsit ellentmondásos. Tehát itt volt a Szuverenitás Védelmi Hivatal, milliárdokért, a büdzséjük egy negyedét arra költötték, hogy szétszórják a pénzt mindenféle PR ügyekre, a negyedét, ami milliárdos nagyságnak, tegyük hozzá. Az égvilágon semmit nem nyomoztak és semmit nem csináltak, viszont a vezetője a felesége kocsiját is tankolt, meg a haverokét, meg volt még ezer ilyen eset, ugye, amit el is kezdtek vizsgálni. Tehát, hogy ezek után AVA figyelőt mondani, hogy SVA után ez egy kicsit pofátlanság. A másik, hogy amiről te beszéltél, Orbán Viktornak nem szóltak, hogy vége lett a második világháborúnak. Tehát úgy járt, mint a japán katona szigeten. Beásta magát és tüzel, és védvonalat csinál, és megtámadjuk, és őrejszre szedjük magunkat, és megpróbál a tábort egybe tartani, most éppen Rápkai Filippel csináltatt ezt a két nap ezelőtt a rövid filmet, tehát, hogy nem szóltak nekik, hogy ennek vége van, és ebben az országban senki nem akar háborúzni. Itt békét akarnak az emberek, és felszabadultak, amit te mondtál, április 12-én. Senki nem akar senkivel háborúzni. Építkezni akar, dolgozni akar, megélni akar, nyugalmat akar, kultúrát, vitákat akar. Ez egyáltalán nem segíti, hogy ráadásul olyan, hogy előjön, egy kicsit piszkálja a csapatot, aztán elszalad, és két hétig nem látják. Mondom, nincs parancsnok a hajón.
1: De ha bocsánat, 2015-től mindennapos háborúban tartotta fenn a hatalmát a NER és Orbán Viktor. Tehát erre van trenírozva nem csak a társadalom, de leginkább az ő szavazó közönsége. Én azt gondolom, hogy semmi meglepetés nincs abban, de ez csak az én meglátásom, amit Orbán Viktor most csinál, hiszen Köcsén elmondta, hogy januárig nekünk meg kell erősíteni azokat, azokban a hitet, vagy az identitást, akik eddig is velünk voltak. Meg kell nézni, hogy hányan vagyunk, és őket nyugtassuk meg. És nyilván nem fog most hirtelen retorikát váltani. Ez az egyik, a másik pedig lehet, hogy a Mi Hazánk szavazóitól is tart egy kicsit. Tehát az, hogy ő elmegy egy radikálisabb irányba, az egy taktikai megfontolás, hogy nehogy oda menjenek át a jobboldali térfélen, vagy az ellenzéki térfélen a fideszes szavazó.
5: Igen, és ő ezt el is mondta azért többször, hogy most a jobb oldal, tehát a saját, a fideszes szavazótábornak kell a jobb oldalát stabilizálni. Ez egyébként egy teljesen értelmezhető stratégia, csak szerintem egy kicsit, tehát hogy mondjam, rövid távon értelmezhető, csak pontosan azokat az utakat zárja le szerintem, ha még egyáltalán léteznek ezek az utak a Fidesz előtt, ami nyitni tud a mérsékeltebb, konzervatívabb szavazók irányába, ami hosszú távon legalábbis ebben a választási rendszerben lehetővé tehetné azt, hogy a Fideszből újra váltó párt legyen, de hát ez igen, szóval elég sok problémával néznek szembe. Csak arról, amit mondtál, még az jutott eszembe, ugye a Szuverenitás Védelmi Hivatal, és hogy ugye, talán ugye ebben az Orbán Viktori fenyegetésben is ugye úgy hangzott el, hogy amikor majd ők helyreállítják a jogállamot. Tehát itt van az megint, hogy valahol az a mozi, amit ő néz, meg az a világ, amiről ő beszél, az annyira távol van a választók nagy többségének a valóságától, hogy már nincs tényleg, nem, ezt nem lehet áthidalni. Tehát amikor Orbán Viktor, aki 16 évig kétharmaddal kormányzott, és szisztematikusan építette le a jogállamiság, tényleg minden szegletét vonták ellenőrzésük alá a közszolgálati média, át, tényleg kebelezték be a tényleg egész médiapiacot, tehát hogy és holnap utánig lehetne sorolni mindezt, és nevezték Soros Bérent, nem tudom minek azokat, akik a jogállamiság mellett felszólaltak, hirtelen elveszítenek egy választást, és két hónap múlva feltűnnek, mint a jogállam legnagyobb védelmezője, és majd ők állítják helyre a jogállamot. Tehát itt megint tényleg akkora a szakadék a között, amiről ők beszélnek, meg ami amúgy van, hogy ez már tényleg túl sok ahhoz, és ráadásul már nincs mögöttük az a propagandagépezet, mint ami volt, hogy esetleg el tudja ezt hitetni emberekkel.
1: Igen, de ők a saját táborukhoz beszélnek, és ennek szerintem egyik legerősebb bizonyítéka az volt, amikor Várkonyi Andrea azt mondta a Blikk interjúban, hogy én nem vagyok NER feleség.
3: Hát nem is. Nem a NER-nek a felesége, hanem a legokosabb embernek az országban. Akire ugye azt mondta Pócs János, hogy szeretné olyan okos, intelligens, értelmes és tapasztalt lenni. Az bekajva, hogy én nem szeretnék se olyan okos, se olyan értelmes, olyan tapasztalt lenni, mint Mészáros Lajos. Ő nem a NER-nek, én gazdag se szeretnék, kétszer nem tud vacsorázni, ő sem majd egyszer rájön. két ilyen 2000 fontos ruhába elfogyasztott kakaó után, vagy nem tudom, kávé után. De ettől függetlenül tényleg nem NER feleség, ámbár nem tudom, hogy hány férje volt eddig, de most éppen Mészáros Lőrinc feleség, és éljenek boldogan, ennyit tudok neki kívánni, de minket ne nézzen hülyének. Tehát azért pedig nem jártunk orvosra, de mivel hülyék se vagyunk. Tehát a hülyék az utca túloldalán vannak, és megköltöznek. És mi nem tartozunk közéjük.
1: Ha a hatályos magyar törvények szerint a köztisztviselők családtagjainak nyilvános emlegetése, az ávéházás, a jövőbeli retorzió ígérete az nem büntetendő, vagy nem éri el ezt a szintet, akkor mit gondoltok, a büntetőjogunk elavult, vagy épp ellenkezőleg a jogállamnak kell megengedőbbnek lennie, és ez még a politikai véleménynyilvánításba beletartozik? Mert lehet szigorítani a törvényeket, és bizonyos esetekben, én azt gondolom, hogy kell is, csak akkor lehet, hogy bizonyos esetek, amikor egy politikus véleményt mond, és akár nem éri el ezt a szintet, tehát nem fenyegető jellegű, az is beleesik utána a büntethetőségbe, és az meg már árt.
4: Ez egy jó kérdés, ezen tényleg érdemes vitatkozni, akár úgy is, sőt, talán úgy lenne igazán érdemes a jelenlegi jobboldali szavazókkal, vagy jobboldali csoportosulásokkal, ha van ilyen, vagy civil mozgalmakkal, bármivel, mert ez egy alapvető kérdés, ez nagyon jól feltett kérdés, amire nagyon nehéz megvonni a vonalat, hogy meddig vélemény és mettől pedig fenyegetés. Nyilvánvalóan az érzékenyebb emberek egy ilyen Orbáni kijelentést, amiben azt mondja, hogy minden fel lesz egyezve, és hogy ki, aki ott dolgozik, az majd, hogy számoljon azzal, hogy felelősségre vonjuk, ha ismét mi kerülünk. Ez már szerintem fenyegetés. Ez már a vörös vonalon túl van. De nem tudom, ez tényleg a jogrendszernek kellene talán tükröznie, de mivel ilyen rugalmasak ezek a határok, ilyen bizonytalanok, nagyon nehéz ezt megfogni valóban. És én egyetértek Ungár Annával, aki azt mondta tényleg az előbb, hogy megnézték, azt mondták, ez nem elég erős, most lefordítom magyarra, ezt el fogjuk bukni, hogyha pláne úgy, hogy az ügyészség vagy olyan ügyészhez kerül, aki nem biztos, hogy most a...
1: Hát ő úgy fogalmazod, hogy hatályos jognak megfelelően ez nem éri el azt a szintet.
4: Így van, lehet, hogy egy ennél durvább kijelentésre kell várni, amire szerintem csak napokat kell várni, és meg lesz.
3: Mondjad.
5: Hát nem, én is csak azt akartam, hogy ez tényleg egy nagyon nehéz kérdés, és hát érdemes szerintem erről vitatkozni, csak tényleg annyira ilyen vékonyak a határok a között, hogy most valami még a telegvonal ezen oldalán van, vagy azon az oldalán, de azért ez nemzetközi szinten is megjelenik, és mondjuk pont az Egyesült Államokban ugye pont így lesz az egyébként a Trump-féle jobb oldalból például a véleménynyilvánítás szabadságának a védelmezői, tehát ez a free speech movement, pont, hogy ott az inkább a radikális jobb oldalra jellemző.
1: Tehát a progresszív bukkal szemben
5: igen, akik ugye pont ilyen kérdésekben meg több korlátozást várnak el. Hát igen, itt igen, valószínűleg jó lenne, hogyha kicsit az önkorlátozás tudna felszínre kerülni, de hát látjuk, hogy ez nem.
3: Én ezt azért ketté bontanám. Tehát Szalma Botondot támadhatják, mert Szalma Botond kiállt az utca sarokra, mint politikus, és akkor nekem mondhatják, hogy ez egy idióta, vagy nem idióta, vagy lopott a mahartán, amit szoktak mondani az összes. Én meg általában válaszolok, és akkor megsértődnek. De a minisztériumban dolgozó embereket, vagy a háttérintézményben dolgozó embereket nem fenyegethetik meg, érted? Tehát nekem el kell viselni, Orbán Viktornak el kell viselni, Magyar Péternek el kell viselni. De én nem fenyegethetek senkit, aki egy hivatalban dolgozik, amit mondjuk a parlament.
4: És a munkát létre. Végzi.
3: És a munkát végzi. Senkit nem. Tehát ez két külön dolog. És jó mondta, hogy megfenyegetett olyan emberek, akik holnap reggel oda szeretnének jelentkezni. Senkit ne fenyegesse, se Magyar Péter ne fenyegesse meg senkit, se Orbán Viktor, se a következő miniszterelnök ebben az országban. Szerintem. És akkor fogunk normálisan működni.
1: Na, nézzük meg, hogy mi újság a milliárdosokkal, hát ha egyszer mi is azok leszünk.
6: Mészáros Lőrinc továbbra is magasan vezeti a Forbes listáját, becsült vagyona 1785 milliárd 700 millió forint. A második Csányi Sándor 649,7 milliárd forinttal, a harmadik Felcsúti Zsolt 587,6 milliárddal, a negyedik Veres Tibor 567,7 milliárddal, az ötödik pedig Szíj László 530,6 milliárddal. A Forbes idén már 100 magyar vagyonát vizsgálta, 32 új szereplővel bővült a lista. A 100 leggazdagabb összvagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot, ennek több mint felét az első 20 birtokolja. A friss lista azért is érdekes, mert közben készül a vagyonadó szabályozása.
7: Én értem, hogy fáj!
6: Magyar Péter a hétvégén Szolnokon arról beszélt, hogy 2027-től szigorú feltételek mellett vezetné be a vagyonadót, és 500 milliárd forint felett az 1%-os kulcsnál magasabb adó is jöhet.
7: Szigorú feltételek mellett fogjuk bevezetni, mint azt vállaltuk, és lehet, hogy egy bizonyos összekatár fölött, mondjuk 500 milliárd fölött nem is 1% lesz a befizetendő vagyonadó, hanem több.
1: Vagyonadó. Bizonyos országokban már arról is beszélnek, ez persze igencsak populista, vagy inkább kommunista gondolat, hogy egy vagyonsapkát vezetnek be, és akkor, ha a gazdag üzletembernek egy bizonyos vagyon felett van pénze, és még nem menekítette ki külföldre, akkor az bekebelezi az állam. No, de hagyjuk ezt, mert ez azt gondolom, hogy ez nem reális, sőt, elképzelhetetlen egy demokratikus országban. Beszéljünk inkább arról, hogy vajon ezek a gigantikus cégbirodalmak túlélhetnek-e, vagy megszűnnek-e, ha ezek a testre szabott közbeszerzések és állami kedvezményes hitelek hirtelen eltűnnek. Mi lesz velük? Mi lesz a Mészáros Birodalommal? Látom az aggodalmat az arcotokon.
4: Hogy mi lesz, azt azért is nehéz megmondani, mert majdnem 500 cégről van szó. Na most én úgy tudom, hiszen én is 25 éve a 100 leggazdagabb magyart csinálom, és már a jövő évi számon dolgozunk, de úgy tudom, hogy ezek közül a...
1: Mészáros ott is nyerni fog?
4: Hát még addig van egy több mint fél év. Hát én nem mernék jósolni semmit, sőt ezt a listát most nem mertem volna megcsinálni, mert akik szerepelnek benne, abból hát fél tucat, vagy több is, már vagy előzetesben van, vagy... Tehát,
1: na azért.
4: De, hát tedd össze, hogy hány volt az elmúlt hetekben, akiket valamilyen módon gyanúsítottként meghallgattak. Tehát,
1: okay.
4: Tehát most egy ingoványos talajról van szó, és kérdés, és ugye erről szólt a kérdésed, hogy ebből hány marad életképes? Nyilvánvalóan az 500-ból nem marad meg mindegyik, de nem is bukik el mindegyik. Ez 60 ezer ember, tehát hogyha a Mészárosféle birodalmat nézed, 60 ezer munkavállaló. Tehát ez egy felelősség is, mert ebben biztos vannak jó cégek is. Hát biztos vannak olyanok, amelyek nem közbeszerzésből élnek, hanem mit tudom én, üdítőital gyártanak, vagy van olyan cég, külföldi cégek is, amik beton, vagy cementet állítanak elő, vagy Horvátországban mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak. Tehát az elkövetkező fél év lesz az, ami az igazság igazság éve lesz, mert jövő május táján már az idei évet lezáró mérleg tudatában lehet majd azt mondani, hogy mi mennyit ér, és mi maradt, és mi veszett el.
3: Igen, a piac megmutatja, tehát hogy biztos, hogy az 500 cégben van egy csomó, amelyik jól működik, de engem most se zavar, a közbeszerzés nyer, csak ne négyszeres pénzen nyerje. Tehát, hogyha 100 forintra kell egy méter autópálya, akkor ne 400-al nyerje meg. És nyerjen meg 800 közbeszerzés is. Adjon munkát 100 ezer embernek, ez senkit nem zavar. Adózik, munkát ad, jól él belőle, még egy jachtot vesz. Egyáltalán, csak nem lesz víz a Dunába, tehát a tengerre vegye. De ettől függetlenül Én nem bízom ezekben, mert egy része ugye nem vállalkozza az én szememben, hanem szerencselovag. De egy csomó ember van, aki vállalkozza ezen a listán, az eszéből, a tehetségéből, vagy a szerencséjéből is. Mert akármit mondanak mondjuk az OTP elnök vezérigazgatójára, ő 30 éve elnök vezérigazgató az OTP-nek, egy jól menő cégnek, egy erős banknak, és igen, egy nagyon gazdag ember. Tehát, hogy nem szabad irigykedni, de ugyanakkor a vagyonadót meg megértem, mert Kelet-Európában, de talán máshol is, ez egy nagyon népszerű dolog, mert nagyon sok a szegény ember. És ezzel ugye jól lehet lakatni a népnek azt a vágyát, hogy az a gazdag adózzon. Miközben az a gazdag sok pénzt, mert akinek mondjuk magas a nyugdíj, az sok nyugdíjára előköt fizetett, ugye? Vagy aki sok adót fizet egy ilyen cég után, az azért elég sokat tesz bele a közösbe. Meg tudom érteni, hogy bizonyos szint fölött, itt nagyon nem mindegy a határ, meg nagyon nem mindegy, hogy valami pénztermelő vagyonhoz mérik, vagy nem, mert hogyha valaki 50 éve fölköltözött a Rózsadombra, és van egy 3000 négyzetméteres kertje, annak már több mint 1 milliárdja van, de ugye szeretne meg ott lakni, és nem akar a panelbe költözni, az ugyanúgy fog adózni, mint az, akinek mondjuk 40 milliárdos cége van, és termel 3 milliárd osztalékot. Tehát ezek nagyon nehéz kérdések, nagyon okosan kell ezt kialakítani, ha már kialakítja a pénzügyminisztérium.
5: Igen, itt ugye alapvetően a magyar társadalomban van azért egy ilyen szempontból egy nagyon erős újraelosztáspártiság, és van egy alapvető gazdag ellenesség. Volt nekünk már jó pár évvel ezelőtt egy olyan kutatásunk, ahol feltettük azt a kérdést, hogy mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy aki gazdag, az tisztességtel, hogy a gazdag tisztességtelen módon válnak gazdaggá, most nem pont így hangzott, ennél szofisztikáltabban volt megfogalmazva, és a társadalom többsége, nem is kis többsége egyetértett ezzel az állítással. Tehát van egy alapvető ilyen gyanakvás azzal, hogy azért, aki meggazdagszik, ott valami simliség van, és ezért az elmúlt évek, és szerintem ez a kutatás azért már egy jó 5 évvel ezelőtt, vagy talán még régebben is volt, szerintem az elmúlt évek nem kedveztek ennek a megítélésnek azóta. Valószínűleg csak romlottak ezek a számok, és azért ebben van, nem hiszem, hogy ez a magyar társadalom legnagyobb problémája jelenleg, de azért itt a politikusoknak is, a közbeszédnek azért van, vagy a közbeszédet formálóknak van ebben egy felelőssége, hogy azért valahogy tényleg egy kicsit árnyaltabban beszéljünk erről, hogy nyilván azok, akik például rajta vannak ezen a listán, hogy van, akik tényleg az irányított közbeszerzésekkel túl árazott közbeszerzésekkel, stb. Váltak olyan gazdaggá, amilyen, de vannak tisztességes gazdagok
1: akik igen, erről készítettek is egyébként felméréseket, és nekünk is van egy kutatásunk, meg is mutatom az eredményét, ugyanis megkérdeztük azt a kedves nézőktől, hogy egyetérte azzal, hogy a milliárdosok külön adót fizessenek az államnak, 95%, tehát több lett, úgy emlékszem az adás elejéhez képest egy százalékkal, ez igen arány, és 5%-kal nem is. Nézzünk néhány kommentet, hogy mit gondoltak a Facebook oldalunk látogatói. Zsolt azt írja, hogy szerintem, ha valaki úgy lett milliárdos, hogy azt a tehetségének, szorgalmának, kreativitásának, kitartásának, folyamatos tanulmányainak az eredménye, és mindezek mellett tisztességesen, becsületesen, kizárólag a munkájával ért el, akkor nem gondolom, hogy külön adót kellene fizetnie. Ezt Várkonyi Andrea gondolhatja, ugye Mészáros Lőrincről. Erzsébet, igen, és vizsgálni kellene, hogy lett a több milliárd, nem hiszem, hogy mások megkárosítása nélkül sikerülne. Ferenc, szerintem a milliárdos is ugyanolyan ember, mint a szegény ember, csak több pénz jutott neki. Nem külön adó kell, hanem arra ösztönözni inkább őket, hogy a vagyonadó helyett azt az összeget jótékonyságra, fizetések emelésére és beruházásokra fordítsa. István, a milliárdosok az ilyen törvényeknek a hatására szokták adóparadicsomokba költöztetni vagyonukat. Persze meg lehet próbálni, de Magyarországon ezután mindenki fog vagyonadót fizetni, nem csak a milliárdosok. Milyen jó lesz. Szabolcs, vagyonosodási vizsgálat után perkálják be, amivel nem tudtak elszámolni, az biztos több lesz, mint a tervezett adó. Nagyon szépen köszönjük ezeket a véleményeket, nektek pedig köszönöm szépen, hogy elhoztátok ugyancsak a véleményeteket. Találkozunk holnap is, ez volt az Aktuál, nagyon szép estét, jó éjszakát kívánok mindenkinek, viszontlátásra!
0: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: kedves szíved.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És már itt is van a stúdióban Horr Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Hát az alap elképzelésem az volt, hogy a Hankó ügyről fogunk beszélgetni, még most is ez az elképzelésem, csak úgy folyamatosan történnek az események Hankó Balázzsal kapcsolatban. Szerintem az első, amivel kezdjünk, az a tegnapi interjúja, nem tudom, hogy látta-e.
2: Igen, hát sajnos kötelező.
1: Ki is ragadtam belőle egy pár gondolatot, amit szerintem érdemes megvitatni. Például azt, ami engem nagyon érdekelne öntől, hogy szóba került Mága Zoltán, Fási Ádám, Dopmen és a többi Fideszhez köthető művészek neve is, ők most nagyon csendben vannak. Ön szerint miért?
2: Hát egyrészt nehéz ezeket az embereket ugye egyébként művésznek nevezni, tehát mondjuk Dopmen az én fogalmam szerint, vagy Fási Ádám nem művész, Mága Zoltán nem tudom megítélni, mert még csak felvételesen nagyon hallottam, tehát erről nincs kialakult álláspontom. Nekem a művészet máshol kezdődik, és nagyon érdekes, hogy a fideszes kultúrpolitikának nevezett valami ennyire alacsony színvonalra ment a végére. Tehát, hogy Győzikék, Fási Ádámok, Dopmenek és a romjaiban heverő Nagy Feró, és sorolhatom a példákat, vált a kultúra támogatott szintjévé. Miért? Hogyan lehet ez? Hogy nem csak a lóláb lóki, hanem a ló is, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy közvetlen politikai célokra fordították ezeknek az embereknek a egyébként nem olyan hatalmasak kiterjedésű támogatói körét, vagy népszerűségét.
1: Bár Hankó Balázs azzal védekezik, hogy nem a zenész személye kapott támogatást, hanem itt produkciók kaptak támogatást.
2: Hát nem a zenész személye, hanem az, hogy ezek a zenészek megjelentek a politikai eseményeken. Tehát azért valójában be nehéz ezt másképp értelmezni. Szerintem Hankó is pontosan tudja, hogy az a védekezés, amit előad, amit én emberileg persze értek, az ember próbálja megmagyarázni a megmagyarázhatatlant ebben az esetben. Közvetlen politikai célra használtak közpénzt, méghozzá olyan közpénzt, és ez súlyosbítja szerintem a körülményeket, amit a magyar kultúra fejlesztésére, a magyar kultúra túlélésére kellett volna fordítani. Ha belegondolok, hogy Fási, akinek soha életében a család, akinek semmi köze nem volt a dokumentumfilm készítéshez, kap annyi pénzt dokumentumfilmre, egy film elkészítésére, amire az egész dokumentumfilm egy szakma, amelyiként világhírű Magyarországon nem kapott abban az évben, 2025-ben, akkor döbbenetes, hogy hol tartunk, de mellé tehetem mondjuk Rákai Filip történetét, a Petőfi filme, ami most ugye szintén ide kerül, hogy olyan emberek, akiknek semmi közük az adott területhez, akik soha életükben nem produkáltak ott semmit, most akkor hagyjuk Fási Ádám, hogy mondjam, zenei, kulturális produkcióit, hogy a fenébe kerül ezek az asztalra, hogyan kapnak 10 milliókat, 100 milliókat arra, amire a ténylegesen magas kultúrát, vagy akár a populáris kultúrát folytatók egy büdös fillért nem kaptak az elmúlt időszakban a Fidesz kormánytól. Tehát azt kell mondanom, hogy nincs, ezeket nem lehet védeni, ezeket az álláspontokat.
1: A visszafizetésekről mit gondol? A visszafizetett támogatások is szóba kerültek ebben az említett interjúban. Hankó erre azt mondta, hogy szerinte a megfélemlítés miatt utalták vissza az összegeket. Ön szerint a visszafizetést lehet akár beismerésnek is tekinteni?
2: Én szerintem egyszerűen erről van szó, hogy nem is hogy nagyon sokszor olyanok is belekeveredtek ebbe, akik nem is tudtak arról például, hogy miről van szó. Voltak, akik nem is pályáztak, csak fölhívták őket, hogy kaptak 5 millió forintot, és ők most visszautalták, voltak egyébként nagyobb összegek is, ugye Mágának azt hiszem a sofőre vagy operatőre, vagy nem, fotósa, ugye aki 500 milliót kapott nyilván, megérdemelten. Ugye ez a pénz is, mintha visszakerült volna. Szerintem ez a részben az bizonyítja, hogy működik ez a vagyon visszaszerzés, tehát hogyha kellőképpen jól alátámasztott az igazságszolgáltatás elkezd működni, akkor azok, akik részt vettek ebben a történetben, akár ártatlanul is, mert belekeveredtek, azok normálisan reagálnak erre, és azt mondja, köszönjük, kiszállunk ebből. Semmiféle politikai megfélemlítést nem látok ebben, egyszerűen józan racionális működést. Ha ez nekem nem jár, akkor gyorsan visszaadom. Ide esett az ölembe, azt gondoltam, hogy jaj, milyen jó, hát de ha ez nem így van, akkor köszönöm szépen, visszaadom ezt a pénzt. Én ezt egy normál állampolgári magatartásnak gondolom, nem érzem egyáltalán benne a politikai félelmet. A politikai félelmet abban a korszakban éreztem, akár felénk is, mondjuk bizonyos hivatalok, amiket szintén vizsgálnak. Most ugye Lánci-féle hivatalra gondolok, akik effektíve megfélemlítettek, akár egy olyan civil szervezet, mint a Republikon, vagy újságírók százai ezreit, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem a megfélemlítés, hanem a normális reakció arra, hogy ami nem jár nekünk, most látjuk, hogy tényleg nem jár, azt visszaadjuk a köznek.
1: Kezdjük egy picit a Hankó történet legelején. Ugye Hankó Balázs ügyészségre indulását a Fidesz élőben közvetítette, gyakorlatilag egy ilyen politikai eseményé tette. Ön szerint mi volt ennek a célja? Saját tábor összetartása, Orbán Viktor személyes mozgósítása, vagy a nyomozás hitelességének előzetes megkérdőjelezése?
2: Ugye nagyon érdekes, hogy milyen különbözően kezeli a Hankó és a Sesták ügyet a Fidesz és a KDNP közösen.
1: Ennek ugye mi lehet az oka, hogy Hankó Balázs mellé egyértelműen kiálltak, Sesták mellé pedig nem?
2: Hát ugye egyrészt azt gondolom, hogy a Sestákról már régóta ők maguk is azt gondolják, hogy tarthatatlan, tehát nem véletlenül nem maradt miniszter 2018 után. Ettől persze az a fajta birodalom, amit ő a Szabolcsban fölépített, az megmaradt, és az most omlik végre össze, és ennek nagyon sokan örülnek, azt gondolom, Szabolcsban. De az igazi különbség az, hogy a Hankó ügy az egész Fideszt érinti. Tudni, ha ez igaz, amit itt látunk, akkor ez egy bűnszervezetben elkövetett választási csalás. És ebben mindenki részt vett. Tehát a Sesták ügyet el lehet úgy képzelni, hogy van egy gazember, aki visszaél a lehetőségeivel, ha ez igaz, tételezzük fel, majd meglátjuk. És hogy mondjam, család módon pénzt követel azoktól, akiknek ő előnyt biztosít ennek fejében. Tehát ez lehet egy magán ügy akár. Nem az, mert ilyen az egész rendszer, de lehet így felépíteni. Itt azonban nem erről van szó. Mind a 106 egyéni körzet képviselője, a Fidesz legfelsőbb vezetése, a Fidesz hálózata, tehát maga a párt vett részt ebben a feltételezett választási csalásban, tehát nem véletlen, hogy ebben ők ilyen egységesen próbálnak meg felállni, védeni a védhetetlent, mert ez mindannyiukat érinti. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy itt maga a bűnszervezet, a Fidesz, mint közösség, nem a fideszes választók, félértésnek, a Fidesz, mint politikai közösség kerül a vád tárgyává azzal, hogy Hankó, aki eddig egyébként nem volt ilyen harcos a előzetesben ülő munkatársai kapcsán, hirtelen most lett ilyen harcos, eddig nem szólalt meg nagyon, egy-két megszólalása volt, pedig hónapok óta előzetesben vannak a kollégái, most megszólal, hogy jaj, a kollégák, úgyhogy azt kell mondanom, hogy nagyon szomorú ez az egész történet, de rávilágít arra, amit én 2014 óta mondok, itt is ebben a stúdióban is, hogy tulajdonképpen 14, 18 és 22-ben a Fidesz választási csalással nyerte meg a választásokat. Nem arról van szó, hogy kétharmadot kaptak, hanem arról van szó, hogy elcsalták a választást. És most Most 2026-ban ez nem sikerült, de lelepleződött az, hogy milyen családeszközöket használtak. Közpénzből folytattak közvetlen pártfinanszírozást, kampányt, a kormány beavatkozott egy párt az állampárt mellett, és sorolhatom tovább a példákat. Ez a 17 milliárd, vagy ennek nagy része, ennek a mintapéldánya lesz, amennyiben kiderül az, amit most az ügyészség feltételez erről, amit tudunk.
1: Magyar Péter valódi rendszerváltási pillanatként beszél Hankó őrizetbe vételéről, Hankó pedig politikai üldözésként tekint erre az egészre. Mit szól ahhoz, hogy a miniszterelnök is most egyébként az ügyészség körüli perpatvarba is nagyon beleállt, illetve a többi eljárásba is?
2: Hát nézze, Magyar folyamatosan kampányüzemmódban van, és szerintem ő jól érzékeli, hogy ilyen a mai politikai élet. Tehát ez a közösségi médiában zajló, folyamatosan az életünkben jelenlévő politika, kicsit úgy érzem magam időnként, mint egy ilyen katasztrófa turista, aki belelát ezekbe a folyamatokba, és ugye ott van egy ilyen kabaréba menően, ugye, hogy Hankó nem elmegy az autó nélküle, hol van, nem Damon Hillt keressük, hanem Hankót a parlamentben, az egész tényleg
1: elképesztő mémek alakultak.
2: Igen, az egész időnként ilyen tragikomikus helyzeteket hoz létre, de hát végül is ez volt az elmúlt 16 évünk. Ezekkel leszámolni, én a legfontosabb elemnek azt tartom, hogy olyan helyzet alakuljon ki, hogy ez többet ne történhessen meg. És szerintem ebbe az irányba már elindultunk. Nekem kevésbé érdeke, hogy hány évet kap Hankó, meg hogy ki, hányan ülnek majd még a fideszes politikai elitből. Nem ez a fő kérdés. Az a fő kérdés, hogy kialakul egy olyan rendszer Magyarországon, ahol ezt többet nem lehet megcsinálni. És ebben az irányban megyünk, mert azt gondolom, hogy most egy középvezető, egy nem politikai alkalmazott, hanem egy hivatal vezetője nem ír alá ugyanúgy minden csak egy utasításra, mint eddig tette, mert meggondolja, hogy ez lehet a következménye. Hogy nem lehet bármi, nem történhet meg bármi, és ez a, hogy nem leszünk végre következmények nélküli ország, ez szerintem az egyik legfontosabb üzenet, és ezért kell végigmenni ezen az úton, nem Hankó vagy Sesták az érdekes. Persze a bűn nyerje el méltó büntetését, hanem az az érdekes, hogy megváltozik ez az ország. Tud-e más lenni, tudunk egy más arcunkat mutatni, hogy ne a maffia államról szóljon ez az egész, hanem arról, hogy normális, kiszámítható körülmények között élünk. Szerintem ebbe az irányba megyünk, és ezért van igaz a magyarnak, hogy ezekre folyamatosan rámutat, hogy nem engedi el, mint egy buldog ezeket a történeteket, hanem viszi tovább, mert kell tudnunk, ahhoz, hogy ne legyen megint így, hogy így volt. Tehát szembe kell ezzel az egész történettel nézünk, szembe kell nézünk az Orbáni világgal, ami, ahogy így nézünk szembe vele, nekem sose volt a jó véleményem erről, de még rémületesebb, mint amit én erről gondoltam.
1: Nincs már túl sok időnk, de még kettő témát szeretnék érinteni, ha még belefér. Az egyik Őrsi Gergely szabadon engedése, az, hogy szabadon távoztatott. Ehhez mit szól?
2: Nagyon érdekes, hogy én egyrészt indokolatlanak tartottam ezeket a nagyon hosszú ideig tartó előzetes letartóztatásokat, hiszen ezek régi ügyek, bármit eltűnhetettek volna nyilván Őrsiről, vagy Láng Zsoltról, vagy Molnár Zsoltról, akiket most szabadon engedtek, ki három hónappal ezelőtt se gondolta senki, hogy lelépnek, hova léptek volna le. Tehát azért ezek, hogy mondjam, biztosíthatóak ezek a feltételek. Én azt gondolom, hogy az ügyészség időnként, és a bíróság is ezekkel ilyen, hogy mondjam, eszközként, vádalkú vagy egyéb eszközökként használja ezeket az előzeteseket. Szerintem ez helytelen, mert ezek nem erre valók. Mint ahogy én magam nagyon nem értek egyet a vezető száron elvezetett politikai szereplőktől, nincsenek értelme. Ahogy Sesták bevonult, be kell hívni, menjen be, ha kell, tartóztassák le, de nem kell ezek a színpadi jelenetek, nem kell az ügyészségnek túllépni a saját szerepkörét. Szerintem, ha végzi a dolgát, az bőven elég.
1: És még a közvéleménykutatásokra, mert az lapszemlénél volt egy érdekes témánk, ugye Bencsik András vitája Mráz Ágostonnal, és egyetlen kérdés, mert már csak annyira van időnk, ugye ön pontosan tudja, hogy működnek a közvéleménykutatások. Létezhet-e olyan, ami a Nézőpont Intézetnél megtörtént, hogy ha bár voltak olyan kutatásaik, amelyek azt mutatták, hogy a Tisza vezet, de hát nem hitték el ők maguk sem.
2: Hát én a választások előtt egy nappal voltam egy közös podcast műsorban Mrázzal, ahol nagyon keményen állította velem szemben, hogy 4-5 százalékponttal vezet a Fidesz, és nem volt arról szó, hogy hát ezt itt kicsit ők megmásítják a valóságot. Mráz tulajdonképpen beismert, hogy elcsalták.
1: Egyáltalán hogyan lehet megmásítani, így nem tudom, össze-vissza úgy igazgatjuk a számokat, hát hogy egyszer csak odaérjen?
2: Ők ezt különböző, akár velem is folytatott beszélgetésekben elmondták, módszertan találtak ki a hamisításra, a csalásra. az, hogy ők nem közvélemény kutatnak, hanem becsülnek. Tehát ők azokról is megmondják, hogy kire szavaznának, akik nem mondják meg. Most ilyen nincs. Tehát ez a jóslás az egy másik szakma. A közvélemény kutatás is egy szakma. Mrázék minden szakmai tisztességet túlléptek, és átverték leginkább a sajátjaikat. És ez szerintem a legnagyobb felelőtlenség.
1: Horn Gábornak nagyon szépen
2: köszönöm,
1: hogy
2: itt vagy. Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Egy hónapra elrendelte a bíróság Sesták Miklós letartóztatását. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Közben indítványozta az ügyészség Hankó Balázs letartóztatását, Orbán Viktor pedig bejelentette, a Fidesz oldalán elindult az AVH figyelő. Böcskei Balázzsal és Pulai Andrással beszélgetünk. Elutasította az ügyészség Fekete Győr András Orbán Viktor ellen tett feljelentését. A Momentum volt elnöke szeptember közepén jelentette be, hogy a volt miniszterelnök Bájásóban elhangzott mondatai miatt feljelentést tesz, ugyanis szerinte Orbán Viktor megfenyegette a vagyonvisszaszerzési hivatal dolgozóit. Fekete Győr Andrást kérdezzük. Újabb 119 milliárd forintot csoportosít át a kormány a rezsivédelem finanszírozására. Az összegből 57,3 milliárd forint jut a villamosenergia, 61,6 milliárd pedig a földgáz szolgáltatóknak. Ezzel az összeggel együtt idén már több mint 500 milliárd forintot költött a kormány a rezsivédelemre. A stúdióban Keresztes Attila. 4 ügyet vont saját hatáskörébe a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Orbán Áron vízumbiznisz ügyét, az óbudai korrupciós botrányt, a 10 milliárdos Volánbusz ügyet és a Szuverenitásvédelmi Hivatal milliárdos költéseit. Mind a 4 ügyben történt már feljelentés korábban, a jövőben azonban az NVVH saját hatáskörben is indíthat vizsgálatot. Vendégünk Unger Anna.
2: Kopárom. Tartalmas lesz, igaz? Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Böcskei Balázs és Pulai András, a két vendég itt rögtön az adás elején, az Idei Intézet és a Publikus Intézet stratégiai igazgatói, hogy a stratégiából jól állunk a mai estére. Egy konferenciáról jöttél, és elújságoltad, hogy a választási eredményeket megjósló különféle kutatásokról is bőségesen szó esett. Azóta sokkal ritkábbak a kutatásokat, persze ilyenkor nem annyira izgalmas, de ami ott történt, arra van már magyarázat? Hogy mi volt ez az irgalmatlan szakadék különféle kutatóintézetek között?
3: Én csak a magam kutatásaért tudok felelősséget vállalni, és én a saját értelmezésünk szerint, meg sok más értelmezés szerint mi lettünk a legpontosabbak. Innétől kezdve hátradőlök, és boldogan
2: nézem. Neked ugye akkor könnyű.
3: Boldogan nézem a mozit magam előtt.
2: Na jó, akkor ezt engedjük el. A letartóztatások és még le nem tartóztatott politikusok uralják szemmel láthatólag a közvéleményt és a különféle vélekedések egyértelműen már ítéletet is akarnak hirdetni, de hát az még nagyon odébb van, és nagyon távol vagyunk attól. Minden esetre az egyik miniszter Csesztákot letartóztatták, a másik miniszter sorsáról ez ügyben holnap születik döntés. Van ígéretünk arra, hogy Hankó Balázs ügyvédje jön hozzánk holnap este, úgyhogy ott majd első kézből értesülünk arról, hogy mi történt és hogyan. De mint vélekedtek ti ezekről az ügyekről, illetve a gyorsaságról, ami most hirtelen felpörgött?
3: Hát ez nem tudjuk, hogy mennyire nevezhetjük gyorsaságnak, mert ugye abban az ügyben, amit véljük, hogy Csesztáky Miklós letartóztatták, az 10 éve indult.
2: Na, én arra gondoltam, hogy kiadja az országgyűlés, és fél órával később már.
3: Ja, hát az elrejtőzés veszélye miatt az szerintem az egy valid dolog, mert mindenkét szakember az képes arra, hogy elrejtőzzön, mert úgy értem, hogy megvannak a feltételei ahhoz, hogy elrejtőzzön, gondolom, jelentős anyagi javak mellett gondoskodnak, és van egy komoly segítő bázis mögöttük, ugye például Hankó Balázs esetében teljes Fidesz frakcióról beszélhetünk, aki ugyan nem elé állt és kitakarta, hanem mögé állt, de kivéve Csesztáky Miklós, aki objektív okokból nem tudott jelenni ezen az eseményen.
2: De hogy Viktor, akinek más dolga.
3: Szintén objektív okok miatt nem tudott, közfeladatait látta el Belfastban. Szóval, hogy visszatérve a kérdésre, hogy a sebességen mennyire lepődünk meg, hát ez szerintem itt van az ideje. Amin én meglepődök, ugye az, hogy a rendszerváltás óta igazából aktív, gyakorló politikust, első vonalbeli politikust, minisztert nem igazán vittek el. Hogyha voltam 90-ben volt valami, de akkor még nem igazán voltam aktív. De a 94-es, tehát 94 óta nem volt olyan, azon ciklus óta nem volt olyan, hogy valakit, ugye azt a kisgazdapártos minisztert egyszer elvittek valami táskás pénz miatt. Szabadi Béla talán, hogyha
2: olyan Szabadi Béla, de hát az 90-ben volt.
3: Bocsánat, a dátumokra.
2: Jóval később.
3: Igen, azóta nem volt arról, tehát nem volt konkrétan az, hogy miniszter vagy államtitkári szintű politikus ráadásul.
2: Balázs
3: kerüljön az zsások mögé.
4: Ja, rendkívüli módon elemezzük ezeket a dolgokat. Hogyha politikailag nézzük, már én politológus vagyok, tehát ez az ügy ez itt ért véget. Tehát az addig volt érdekes, amíg nem jelenik meg a rendőrség. Innentől kezdve ez jogi szakaszba fog kerülni, valószínű, és innentől kezdve persze nyilván ebből majd sok minden levezethető, meg majd zajlik a maffia kormányzás narratíva, és minden más, ami a politikának egy része, de hogy valójában érdekes-e az ügy. Szóval ez egy könnyű ügy, a Hankó ügy, ez egy könnyű ügy. Tehát, hogyha működik az állam, működnek azok a szervek, akinek kell működni, akkor ez az ügy már rég kigurult. Tehát, hogy egy kicsit olyan Netflixesen van megint ez az egész nézve, átvitték az egyik börtönből a másikba, valóban lehet, hogy holnap a bíróság azt mondja, meglátogatta az autószerelőjének az ismerőse is már a börtönbe. Tehát mit kell nézni? Elvisznek egy egyértelmű, validálható, gyanú alapján elvisznek két, amikor a validálás meg a gyanú, az nem egyszerűen mindegy, oké. Elvisztek két egykori politikust, oké, működik az állam. Tehát akkor mit tudunk meg, amit eddig nem tudtunk.
2: Ugye, azért én nem értetek ebben annyira egyet.
3: Igen,
2: most.
3: Igen, itt azért van egy show elem, amire szerintem a választók nagyon, nagyon lelkesen rákapnak, mint a kutyatápra a kutya, mert hogy nyilván ugye azt várta a választó, és arra adott nagyon magasan felhatalmazást, hogy legyenek bizony már a politikusok vezetőszára elvívő, és ezt akarják látni. Ezt már hónapok óta, már egy éve, egy-két éve, most megtudtam, hogy visszaemlékeztem a konferencia okán, 24 október óta vezet a Tisza, és azóta már épül ez a narratíva, és nyilvánvalóan Magyar Péter ezt nagyon markánsan megígérte a választóknak, 24 októberétől legkésőbb, de már sokkal hamarabb is, mert az emlékeztes márciusi partizános interjújában is nagyon markánsan beszélt ezekről a problémákról. Szóval ez fontos része a Tisza politikai legitimációjának, és lám történik, mert És nem azért, mert ő odaszólt, hanem mert csak azért, mert hogy nem tiltotta meg az ügyészségnek, hogy ilyen lépéseket tegyen, és hát ez apró örömök egy hogy mondjam, fejlődő, vagy éppen bimbót a demokrácia
2: élő. A Fidesz megcsinálta az AVH figyelő honlapot. Egy kicsit lefagyott, egy kicsit eltűnt, aztán visszakerült. Úgy látszik, az óriási igény ezt előhozta újra. De mit figyelnek tulajdonképpen, vagy ez mi?
4: Ha jól értem, akkor a Fidesznek a nem szavazat szerzés, nem szavazat megtartó problémái vannak, és erre az AVH, mint egy ilyen régi, hogy is mondjam, a magszavazók rezonálnak erre a megtámadottság állapotára és az antikommunizmusból ismert toposzra, tehát úgy tűnik, hogy ez ott jobb hiány ezt tud kigurulni. Tehát, hogy
2: ez működik?
4: Nem működik, de nem árt, nem használ. Tehát, hogy nem, van olyan politikai helyzet, amikor nem tud jobb kijönni. Tehát szerintem a Fidesz olyan helyzetben van, amikor valakit elvisznek, ráadásul a Hankó ügy szerintem még, aztán még egyszerűbb az egész szituáció, hogy egyébként azt a influencerek dokumentálták, így felhozták tulajdonképpen ezt az ügyet. Nem tud egy politikai párt akkor ennél jobbat adott esetben kitalálni. Szóval az, hogy egyébként az András azt mondta, hogy ebben van sóelem, azt látom. Tehát, hogy most amikor azt mondja Magyar Péter, hogy majd a maffia főnökre mikor fognak rávallani, már csak az a kérdés, hallatlanul izgalmas ez a kérdés, nyilvánvalóan. De hogy nem tudom, mire adtak felhatalmazást.
2: De egyébként izgalmas, ezt én onnan tudom, hogy ez izgalmas, hogy ezt tőlem is egy csomóan kérdezik, hogy mit hallok? Hát mit hallanék ennél az asztalnál?
4: Az izgalmas, csak az, hogy nem fognak rávallani, az annyira nem, tehát ez egyértelműen nem fognak rávallani. Ha van ilyen maffia főnök, akkor ez egy nagy kérdés, hogy ez hogy néz ki. De akkor nézzük meg, hogy mire adtak a választók felhatalmazást.
2: Én nem hiszem, nem
4: hogy
2: erre?
4: Nem hiszem, hogy Hankó Balázsra. A mai napon jött ki a Forbes-nak a listája, csontra vezet Mészáros Lőrinc. Mészáros Lőrinc és társai föl alá mozognak ebben az országban. Orbán Viktor, hogy utalt rá szarkasztikusan az András, és ugye közfeladatok ellátása Belfastban van éppenséggel. Rogán Antal egy időben metrózott, Kelenföldön várta a csatlakozást, akkor Matolcsi Ádám beruház, vásárol, elad. Tehát, hogy nem tudom, hogy a választópolgárok erre adtak, ez utóbbira adtak felhatalmazást, vagy a Hankó ügyekre. Én ezt értem, hogy a Hankó ügyekből el lehet indulni, majd mutatnak afelé nyilag, ez kétségkívül így van, de azért a Hankó ügyet meg a tisztító tüzet azért nem tekinteném szinonímának.
2: Na de a tisztító tűz az egy hatalmas, hatalmas nagy tűz, azt meg kell gyújtani. Tehát ez egy kicsit lassabban megy valószínűleg.
4: Ez nyilvánvalóan, főleg, hogy azt mondta az adás, hogy bimbózó demokrácia, nagyon szépen hangzott ez, a bimbózó a demokrácia elé, mint jelzőszerkezet. Tehát nyilvánvalóan várni kell, hogy
2: András,
4: ilyen lefagyott állapotból beinduljanak az intézmények.
2: Látom, hogy magammal mondanád már, de nem tud.
3: Magammal nem tud vitatkozni, sőt, igazából egyet is értek, hogy a Fidesz szavazatmegtartó problémával küzdik, és úgy tűnik, hogy egyébként egyelőre sikerült, tehát a Fidesz nem dölt össze, mint mondjuk az MSZP-SZDSZ akkor, amikor ugye...
2: De ezek az ügyek sem döntik be?
3: Jussunk el odáig, hogy ezt tudjuk mérni, ez be fog következni a közeljövőben, de egyelőre nem dőlt össze, és nyilvánvalóan a Fidesznek a megmaradt 1,2 millió szavazói bázisának kell adni egy sztorit, hogy ők mit mondhatnak akkor, amikor szembe jön a szomszédnén is szomszédbácsi, és megkérdezzük, hogy hát mi ez a sesták, hogy
2: az AVH.
3: És így hát van, ez a válasz erre, hogy hát az AVH elvitte őket, ami nyilván egy társadalmi csoportban működik, egy megint másik társadalmi csoport ezt nem érti, de a Fidesz bázisa közelebb van ahhoz a társadalmi csoporthoz, aki ezt érti. Tehát, ha úgy tetszik, akkor a Rogán művek nem csak metrózik, hanem újra akcióban van, és találja ki azokat a fordulatokat, amelyekkel ezt a szándékai szerint 1,1-2 milliós bázis meg lehet tartani.
2: Hát volt az több is, hogyha a szándékok nyilván ennél bátrabbak, mert hogy azt ígéri Orbán Viktor, lesz itt elszámoltatás akkor, hogyha visszaveszik a hatalmat.
3: Hát lehet, hogy magára gondolt, hogy őt fogják majd elszámoltatni ebben a történetben, és azzal is egyetértek a Balázzsal, hogy hát persze, nyilván nem feltétlenül erre vágyott a szavazó, de ahogy ezt én látom a kommentmezőben, egyelőre még nincsen elmérésünk, azért ez is tetszik a tisza szavazónak, és nem csak annak a tisza szavazónak tetszik, aki ma tisza szavazó, és már 24 februárjában is a Tiszára szavazott, hanem annak is tetszik, aki adott esetben a mostani választás után érkezett 1 millió szavazó körül, még egyébként ott van annak a fele.
2: Baka András visszaküldte azt az egészségügyi törvénycsomagot, amely többek között a kamera működését szabályozza. Visszaküldte azt az egészségügyi törvénycsomagot,

0: Szerintem persze, hogy elszoktuk, de most visszatért valami, ami egyébként is kívánatos, és egyébként is, hogy és az olyan távol nem áll tőlünk azért, hogy valami működjön, tehát hogy értem ezt a poszttraumatikus helyzetet, amit a 16 év okozott, tehát hogy kell ennek olyan nagy jelentőséget tulajdonítani, mint sem annyit, hogy megállapítunk, hogy mindenki kezdi belakni a szerepét, kezdi a jog meg az törvényhozás, a politika felfogását ehhez igazítani, aztán lesznek egyetértések, aztán lesznek visszaküldések, és mi ezeket mindig megpróbáljuk ilyen nagy jelentőséggel elemezni, de valójában ez, amire vártunk.
1: Az van, hogy Bakka szerintem egy ilyen solyomi szerep felfogást tesz magáévá, ami egy ilyen aktív jogász köztársasági elnök, nem független attól az ő hátterétől, bár Súlyoknak is hasonló volt a hátter, és neki ez valamiért nem sikerült, de Bakkának úgy tűnik, hogy sikerül, és az a látnivaló, hogy nincs látnivaló. Tehát az a látnivaló, hogy valójában elkezdett működni az a demokratikus láb, az a közjogi rendszernek az egyik lába, amelyiknek működnie kell, és így kell működnie. Most nyilván azon lehet vitatkozni, hogy ez vissza kellett volna küldeni, vagy nem kellett volna visszaküldeni, és nyilván erről valószínűleg más gondol a miniszterem, és más gondol a kamara, és más gondolnak a nagyon okos felkent jogászok, de a mi érdekörünkben, a politikai elemző érdekörben, itt szerintem az a releváns dolog, hogy a fékek és ellenségek elkezdtek működni a kormányban, és mindenki tesztelgeti a saját kis határait, a saját kis lehetőségét, hogy mit lehet csinálni. Very good.
0: Ugye annyival talán még kiegészíteném, hogy a sólyomi éra az a politikának kevésbé a András fordulatában vagy bimbozó időszakában, hanem egy konszolidált demokráciában. Most egy csomó olyan szerep felfogás, mert ez a legfőbb ügyész kérdése volt ilyen, hogy mi a fontosabb, az, hogy egy ilyen rezsimváltásban milyen normatív bázisról indítjuk el az elszámoltatást, ezt a személyek hordozzák, vagy pedig maga az, hogy egyáltalán maga az intézmény működjön. Tehát itt az, ami készül, ez az egész tisztítótűz, aminek nyilván van egy szeriós, tehát komolyan vehető része is a só eleme mellett, meg az az intézmény leépítés, majd felhúzás, ami a NER helyére érkezik, ez bizony a precedens nélküli. Tehát jó lenne azt mondani, hogy hát ezt már láttuk, a 90-es rendszerváltás is egy hasonló átmenet volt, nagyon sok hasonlóság és nagyon sok különbözőség volt. Tehát én a sólyomos szerepfelfogások típusú analógiák, azért vagyok óvatos, mert az a helyzet, amiben a Bakka került, ez nem ugyanaz a helyzet, mint amiben Sólyom László került.
1: Ez egy fontos dolog, és ezt kezdtem el mondani, amikor Szabadi Béláról beszéltem, és ide akartam kifuttatni.
2: Ez egy meglepő fordulat volt.
0: Senki a Szabadi Béláról ez jut eszébe, az egész táskaügy.
1: Nem, sose gondoltam volna, hogy Szabadi
2: Béláról fogunk valahol mesélni. Mit tudnál még
1: mondani? De ide is eljutottunk, hogy Szabadi Béláról beszélek. Szóval, hogy valójában azóta nem történt olyan, hogy vezető politikust elvittek volna a vezetőszáron, és ugye most már előzetesre is került. Azaz, nincsen igazából a mi demokráciánkban ennek egy kiforró gyakorlata, úgyis, mint bírósági gyakorlata, úgyis, mint ügyészségi gyakorlata, úgyis, mint politikai kommunikációs gyakorlata, köztársasági elnöki gyakorlata, és minden egyes a rendszerben a gyakorlata, mert hogy nem történt ilyen, nincsen intézményi emlékezet, még mondjuk egy egyszerű, nem tudom, rablásos ügyben, vagy okirathamisításos ügyben, tudják az emberek, tudják a bíróságok, tudják az ügyészek, hogy mit kell tenni, tudják a nyomozók, hogy mit kell tenniük. Itt egy járatlan utat kell kitaposniuk, és egy járatlan utat kell jártuttá tenniük. Nyilvánvalóan ezért is lesz itt majd Unger Anna, hogy elmondja, hogy ezt hogyan fogja csinálni egy későbbi szakában.
2: Döskei Barázs, Pulai András, köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is.

Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél nyolckor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél nyolckor. Médiapiac. Már a Spirit

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És már is itt van a stúdióban Pecsenye Csaba, az Országos Bírói Tanács elnöke, Miskolcon tanácsvezető bíró.
2: Így van.
1: A törvényszéken, ugye?
2: Igen.
1: Akár még ott is találkozhatnánk, de most a stúdióban beszélgettünk a helyzetéről a bíróságoknak. Az új igazságügyi miniszter találkozott bírósági vezetőkkel. Nem tudom, hogy erről a találkozóról meg lehet-e tudni többet, mert azt egyébként számokkal is alá lehet támasztani, hogy milyen szűkösségben szenved az igazságszolgáltatás. 24-es adatokat ismerünk, az OBH közlése arról szólt, hogy 545 jegyzőkönyvvezető és leíró távozott 2 év alatt 24-ig, közülük 98 csak a nyugdíjazott. Ugyanebben a 2 évben a felvett munkatársak 30%-ának már megszűnt a jogviszonya. Ez hajmeresztő adat szerintem. És a pótlások ellenére 103 fővel csökkent a jegyzőkönyvvezetők és leírók száma. Aki tárgyalóteremben otthonos, az pontosan látja ezeket a problémákat.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket is. Igen, ezek a 2024-es adatok voltak, és akkoriban volt az, hogy mindenki ezzel, úgymond mindenki ezzel foglalkozott, és óriási volt a hiány, de hozzátartozik az igazsághoz az, hogy azóta a bérrendezésre került sor az igazságügyi alkalmazottak vonatkozásában, és az a fajta elvándorlás, amely akkor jellemző volt, megállt. Így most a bíróságok kiegyensúlyozottan tudnak működni, de hangsúlyozom, ezt országos szinten kell érteni, hiszen az egyes régiókban, különös tekintettel a központi régióra, tehát a fővárosi törvényszékre, a Budapest környéki törvényszékre, ez a megállapítás nem teljesen igaz, hiszen ha a munkaerőpiac, ugye a központi régióban sokkal nyitottabb és sokkal jobb állás lehetőségek vannak a esetleges bírósági alkalmazottak számára, akkor nem a bíróságot fogják választani. Vidéken a helyzet sokkal jobb.
1: Sokkal jobb?
2: A fővárosi, illetőleg a központi régió helyzeténél sokkal jobb, de ez még mindig csak arra elég, hogy a bíróság azokat a feladatait tudja teljesíteni, különböző erőfeszítésekkel, ilyen-olyan átszervezésekkel, amelyeket a jogszabály számára előír.
1: Az ügyészekhez képest az új vagyonvisszaszerzési hivatal felállítása szerintem a bírókat kevésbé érinti, vagy érintheti szervezetileg. Az lehet, hogy ügykörök szempontjából, vagy feladatok szempontjából igen, és erre a bíróságokon belül is választ kell találni, hogy a normál menetrendhez képest ezek az ügyek hogy vannak, de akkor felteszem a kérdést, hogy mennyiben jelent kihívást az új szervezet a bíróságok szempontjából?
2: Nyilvánvalóan kihívást fog jelenteni, azért beszélek jövő időről, hiszen ahhoz meg kell indulni az ügyeknek, és látni kell, hogy mennyi ügy érkezik. Az viszont várható, hogy azok az ügyek, amelyek az MVVH által kerülnek be az igazságszolgáltatásba, bonyolultabbak lesznek, időigényesebbek lesznek. Csak egy példát mondom, ugyanis most is vannak ilyen megaügyek, tehát ez most nem újdonság lesz, tehát a bíróság most is a például költségvetési csalásban konkrét ügyben tudom, hogy 157 vádlott volt. Most azért el lehet képzelni, hogy egyáltalán leültetni ennyien, a leültetés természetesen úgy értem, hogy tárgyalóteremben ültetni ezeket az embereket is kihívás. Több százezer oldalnyi nyomozati iratot kell átnézni a bírónak. Konkrét tudomásom van arról, hogy fővárosi ilyen megaügyben 6800 oldal volt csak az ítélet. Ha ezt összehasonlítjuk, ugye mondjuk egy szép irodalmi művel, a háború és békével, tehát az adott bíró 10 háború és békét írt csak az ítéletben. És nem elég ezeket az iratokat elolvasni. Ezeket értelmezni kell, megérteni, összefüggéseket keresni, lefolytatni az eljárást, ez roppant nehéz.
1: Elnök úr, itt egy vita robbant ki arról, amikor az elnököt megkeresték ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal élére, hogy ő hát szerintem elég tárgyszerűen leírta, hogy kb. Meddig tarthat egy büntető eljárás. A bíróságok szempontjából ez a vita, ez hogy értékelhető? Hiszen itt nem tudom, hogy van-e tervezett gyorsítás, vagy nincs, de ez a lényeg.
2: Köszönöm a kérdést, mert erre ki akartam térni, hogy azért az elég érdekes dolog, hogy egy még meg sem indult bírósági ügynek a bírósági időtartamát prognosztizáljuk, azért ehhez meglehetős bátorság szükségeltetik, és hogy szépen fogalmazzak, legalábbis nem elegáns. Ezzel szemben az Európai Bizottság kiad különböző statisztikai adatokat a bíróságok helyzetéről. Ebben, tehát hogy nem magyarországi adatokat mondjak, Magyarország bíróságait az Európai Unión belül ügyérkezés, ügybefejezés, ügyek időtartama tekintetében az első 3-4 ország közé sorolják, legalábbis a közigazgatási polgári kereskedelmi ügyek tekintetében. Ehhez képest természetesen vannak elhúzódó ügyek, csak hogy érzékeltessem, 2025-ben körülbelül 1.200.000 ügy érkezett a bíróságokra. Abból az a fajta elhúzódó ügy, amit ugye prognosztizáltak, hogy 6 évig fog majd tartani, tehát akkor nézzük az 5 éven túli ügyeket, tehát ebből az 1.200.000 ügyből 396 ügy volt 5 éven túli. Abból 150, ami a büntető ügy. Tehát én azt gondolom, hogy talán nem egészen indokolt az, hogy a várható időtartamát a bírósági eljárásnak most meghatározzuk, és azt mondjuk, hogy legalább 6 évig el fog tartani.
1: Világos. Két büntetőjogásznak jelent meg egy elemzése, amely hát feltárja azt a példát, hogy egy lefoglalt telefonnak a feltörése, adatainak letöltése és elemzése 9 hónapig tart, egy szakvéleményre pedig akár fél és egy évet kell várni. Tehát egy, Egy ilyen helyzetben azért mondjuk ez a szám, amit ön említ, a 190 büntető ügyet, ha jól figyeltem, azért az egy releváns szám ilyen szempontból, mert ezek az adatok validak.
2: Természetesen, mint említettem, igen, vannak elhúzódó ügyek, csak én azt gondolom, hogy jelen helyzetben a bíróságok eljárását nem ezekből az ügyekből kell megítélni, hanem hogyha a statisztikát nézzük, az összes ügyet kell figyelembe venni. És egy kicsit visszakanyarodva arra, hogy a törvényszéki elnököket is, ítélőtáblai elnököket is fogadta az igazságügyminiszter, ugye ezeken én nem vettem részt, de természetesen információkkal rendelkezem róla. A bíróságok részéről természetesen voltak javaslatok, ötletek arra nézve, hogy hogyan lehetne az eljárásokat gyorsítani.
1: Lesz reform?
2: Hát ezt az igazságügyminisztériumtól kell
1: Mit mondanak a kollégák, hogy mondott ilyet a miniszter?
2: A problémánk az az, hogy nagyon kevés információval rendelkezünk. Tehát kevés információval rendelkezünk arról, azokról a politikai nyilatkozatokról, illetőleg annak a szakmaiságra való lefordítása tekintetében, amelyek az eljárás gyorsítására vonatkoznak. Arról konkrét tudomásom van, hogy a bíróság részéről igenis vannak javaslatok, és tudomásom szerint az igazságügyminisztérium részéről van is fogadókészség.
1: Egy kérdésem van, mert egy büntetőjogász kollégával tegnap beszéltem arról, hogy úgy kollega, hogy nekem ügyvédként kollégám, azt mondta, hogy akár a jogalkotó azt is megtehetné, hogy ezekben a vagyonvisszaszerzési ügyekben hoz egy úgynevezett gyorsító szabályrendszert, hogy mindent megelőzően az ügy sorrendben előre kellene venni ezeket az ügyeket, mert ez egyáltalán nem lenne törvényellenes, csak azért, mert a társadalmi elvárás ezekben az ügyekben nagyobb. Egyetértene egy ilyen jogalkotói hozzáállással?
2: Azért azt látni kell, hogy a büntető eljárásban az eljárási garanciák nagyon fontosak. Csak gondoljunk bele abba, hogy a szlogennel élve mindenkit érhet jogeset. Tehát a büntető ügynek a vádlottja lehet nem feltétlenül bűnöző, hát aki naponta közlekedik, tehát egy közlekedési bűncselekménynek esetleg a vádlottja.
1: Elnök úr, itt nem arról van szó, hogy a garanciákat fel kéne függeszteni, hanem a tárgyalási sorrendben, az ügykezelési sorrendben előre kéne venni.
2: De mennyiben fontosabb az egyik ügy ahhoz képest, mint a másik? Tehát az, aki éppen eljárás alá vont, annak az az ügy a fontos. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy az ügyek között ilyen formában differenciálunk. Mert akkor azt mondjuk, hogy most ez a fontos, azokat tárgyaljuk most. Az a fontos, azokat tárgyaljuk. De ez én szerintem
1: elnök
2: így nem működik.
1: Megtisztelt, hogy itt volt ma reggel. Köszönöm szépen, hogy minket választott, és várjuk legközelebb is, ha bármi van.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.
1: Úgy is van. Kész csoda.

0: imádkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Elutasította az ügyészség Fekete Győr András Orbán Viktor ellen tett feljelentését. A Momentum volt elnöke szeptember közepén jelentette be, hogy a volt miniszterelnök Bájásóban elhangzott mondatai miatt feljelentést tesz, ugyanis szerinte Orbán Viktor megfenyegette a vagyonvisszaszerzési hivatal dolgozóit. Fekete Győr Andrást kérdezzük.
3: Jó estét kívánok! Politikai üldözötteként, alapítvány alapítójaként mutatkozom a Fekete Győr Andrást. Van, akinek még mindig Momentum jut eszébe a személyéről. Ez az alapítvány, ez mi kezdjük akkor ezzel?
4: Politikai üldözöttekért alapítványt azért hoztam létre, mert az Orbán rendszer üldözött tanárokat, üldözött rendőröket, üldözött katonákat, üldözött orvosokat, ki is rugatta őket, és azt szeretnénk, hogy jóváltételben, igazságos jóváltételben legyen részük majd itt ebben az új világban, amit most közösen építünk.
3: Itt az alapítvány képviselni őket, vagy gyűjt nekik a jóváltétel érdekében?
4: Képviselőket, és majd egy jogszabálytervezettel fog előállni a következő hetekben, hónapokban.
3: Most viszont jól gondolom feljelentést tett az alapítvány nevében, vagy a saját nevében?
4: Fekete Győr Andrásként tettem. Állampolgárként tettem, politikusként tettem. Ugyanis Orbán Viktor miután az egész nyarat ugye egy luxus vitorlán töltötte, meg itt-ott fesztiválozgatott, hazajött, és a Bayer Show-ban nagy nyilvánosság előtt gyakorlatilag megfenyegette az NVVH-nál dolgozókat, ugye őket ávósoknak beállítva, ugye olyanokat mondott, hogy listázni fogják őket, le fogják követni, hogy mit csinálnak, hogy ki fia, ki borjai ők, és különböző jogi elégtételt, meg felelősségre vonást helyezett kilátásba. Na most ezután én megtettem a feljelentésemet az ORFK-n, majd Orbán Viktor nyilatkozatát követte a Fidesz országos elnökségének a kiállása, akik már egyenesen kápóztak. Ugye a náci koncentrációs táborokban voltak, mint őrök a kápók. Aztán jött Bóka János, Fidesz frakcióvezető, jött Tuzson Bence, korábbi igazságügyi miniszter, tehát itt egy előre eltervezett, csoportban elkövetett hivatalos személy előkészülete van. Orbán Viktort, mint a csoport vezetőjét jelentettem fel a BTK 130. szakasz 4. bekezdésének értelmében, és a tegnapi napon utasították el ezt a feljelentést az ügyészség.
3: Mert ő politikai véleménynyilvánításnak tekintették ezeket a mondatokat, és nem direkt fenyegetésnek. Ha minden igaz, ugye a fenyegetésen hosszan szoktak vitatkozni, mi minden tartozik alá. Általában a fizikai erőszakot szokták ilyen módon valahogyan körbeírni a jogászok.
4: Nyilván a büntetőjog az az egyik legrészletesebben kidolgozott jogág, tehát én magam is jogvégzett ember vagyok, egyébként a miniszterelnökünk Magyar Péter is az. A ide vonatkozó parlamenti felszólalásában ő maga is kimondta, hogy ez egy hivatalos személy elleni erőszak bűncselekmény, amit a miniszterelnök ott elkövetett. Tehát pont ez a negyedik bekezdésen egy olyan árnyaltabb tényállás, egyébként 3 évig terjedő szabadságvesztése büntetendő az, aki egy ilyen csoport szervezésére irányuló tevékenységet végez. Úgyhogy Bálándi Péternek is nagyon örültem, aki csatlakozott ehhez a mármint olyan szempontból, hogy megérte ezt a feljelentést megtenni. Viszont az ügyészség ugye ezt elutasította, és ez nem meglepő módon történt. Ugye látjuk azt, hogy az ügyészség a fideszes mélyállam része maradt. Várjuk a Baka András köztársasági elnök úrtól tisztelettel ugye az új legfőbb ügyésznek a megjelölését, mert egészen addig nem lesz ez egy megtisztított.
3: Egy ember megváltoztatja az egész ügyészséget?
4: Fejétől bűzlik a hal, úgyhogy nagyon sokat számít az, hogy kivezeti majd az ügyészséget. Én nyilvánvalóan meg fogom támadni, holnap megyek be egyébként a fővárosi nyomozó ügyészségre, tehát megtámadom ezt a bűnpártoló döntését az ügyészségnek, és érezzék picit a törődést, és utána megy a fellebbviteli fórumok elé, mert azt gondolom, hogy nem adhat zöld lámpát az ügyészség Orbán Viktoréknak, egy bűnszervezetnek, hogy ők fenyegessenek hivatalos személyeket. És bocsánat, még egy dolog, ugye ma reggel a Fidesz honlapján mi jelent meg? Ugye az AVH feliratú történet, amiben ők gyűjteni kezdték arccal, névvel, leírásokkal az NVVH-ban dolgozókat. Tehát hol fognak megállni? Családtagokat is elő fognak szedni. Megéltünk már Magyarországon olyat, hogy molotov koktélt dobtak politikusok házára, megéltünk olyat, hogy a Tebe utcai rendőrpalotába egyébként belelőttek, és a Fidesz úgy keretezi ezt az egész történetet, hogy a szavazói úgy érezzék, hogy őket is fenyegeti ez a történet, az ő vagyonukat, az ő személyi és testi épségüket, hogy őket is megfigyelik. Ez egy nagyon aljas és galád művelet, amit ők csinálnak. mit művel az ügyészség, hogy meg se kérdezi arról a Fidesz pártelnökét, hogy mi ennek a kifutása? Mert itt egy előre felépített történetet látunk. Úgyhogy a feljelentésem mellett kitartok, és nyilván folytatom ezt a műveletet.
3: Nem feljelentés kiegészítést kértek, hanem elutasító határozatot hoztak, ugye?
4: Hát pont ez az, hogy egy feljelentés kiegészítést is kérhettek volna. A rendőrségen nekem azt mondták, hogy szinte biztosak benne, hogy az ügyészség nem fogja ezt elutasítani nyomban, hanem feljelentés kiegészítéssel fog élni, mert azért mégiscsak ez egy közérdeklődéses számot tartó komoly ügy. Ők ezt elutasították, jogi nonsens érveléssel egyébként, úgyhogy én magam is büntetőjogászokkal, meg közjogászokkal együtt dolgozom ezen az ügyön. Úgyhogy hamarosan okosabbak leszünk, de örülnék nyilván annak, hogyha akár az NVVH egyébként magához venni például ezt az ügyet, és nyilván a saját munkatársai védelmében legalább megkérdezné Orbán Viktort, hogy mi merre, hány méter, mi lesz a következő lépés.
3: NVVH elnököt várunk ide, ugye, úgyhogy Unger Annától lesz módon megkérdezni, hogy erről az egészről mint vélekedik, és mit gondol. Azt mondja, hogy az ügyészség még most is a Fidesz kezében van?
4: Ezt nem csak én mondom, ezt ugye Fürth Pál, korábbi központi nyomozó ügyész úr is, ugye több nyilatkozatban önnél is volt itt bent, és belső levelezése is ugye kikerült nyilvánosságra hozta. Tehát ezt tudjuk, látjuk, 16 éven keresztül ügyészek tucatjai, százai pártolták a bűnt, ugye Polt Péter alatt dolgoztak, eltusolták a fideszes bűnelkövetőket, és most egy teljesen új világ jön, tehát mi egy következmények kell teli országot szeretnénk építeni, és megszüntetni a következmények nélküli országot, ezt nekik is meg kell érteniük. Van kb. 2000 ügyész Magyarországon, nyilván a többségük tisztességes, becsületes, jó szakember, de pont akik ott fent vannak, legfőbb ügyészségen, fővárosi nyomozőügyészségen, ott a vezetők problémások. Ebben az ügyben egy csoportvezető ügyész, tehát egy vezető ügyész hozott döntést, bűnpártoló döntést, úgyhogy ezt nem hagyjuk annyiban.
3: Az alapítványnak mennyi szerepe lesz a folytatásban? Hogy tervezi ezt? Hogy látja az alapítvány feladatát?
4: Én nagyon szeretném azt, hogy tehát 16 év elnyomó rendszer után azokat, akiket kirúgtak, mondjuk Csögör Péter Pest megyei rendőrt, gazdasági nyomozót, van olyan ügyész, akit kirúgtak az ügyészségről azért, mert olyan kommentet tett, ami közéleti irányultságú volt. A bíróság egyébként neki adott igazat, de kirúgták az ügyészségtől. Nekik például azt mondtam, hogy az NVVH-nál majd mindenképpen jelentkezzenek, mert pont, hogy rendőrökek, nyomozókat, ügyészeket keresnek. Úgyhogy vannak úgymond parlagon heverő, nagyon jó, tisztességes hazafiak, akik várják a feladatot.
3: Én értem, de ugye az alapítványról kérdeztem. Tehát mondja, hogy az alapítvány...
4: Itt olyan emberekről beszéltem, akiket az alapítvány is úgymond támogatott képvisel, csak mondtam két példát, ami összefüggésbe hozható az elszámoltatás.
3: Mi lesz a folytatás ennek az alapítványnak? Hova fut ez ki?
4: Hogyha ezt a jóvátételi programot elfogadja majd az új törvényhozás, akkor az alapítvány úgy fog érezni, hogy befejezte ezt a küldetését. Nekem az alapítvány az egy rész, kvázi munkaidőben végzett tevékenységem, mert politizálók, politikusként dolgozom és tevékenykedem, úgyhogy de hát az ember az társadalmi ügyekben legyen aktív, úgyhogy a politikai ügyzöttek képviselete az egy ilyen ügy.
3: Örülök, hogy itt volt, köszönöm szépen, Fekete Győr Andrással beszélgettünk. Köszönöm. Feljelentésről, a politikai üldözöttekről, alapítványról. Jöjjön máskor is.
4: Köszönöm szépen.
3: Híradó, és a híradó után Keresztes Attilával folytatjuk, és a rezsicsökkentés ügyével.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Meg fognak lepődni, hogyha megnézik a vendégünket. Egri Gábort üdvözlöm a stúdióban.
2: Jó reggelt!
1: Benzinkutak, Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjét. Így van, így van. Egy gilet jaune itt van a stúdióban, egy sárga mellény. Ugye a francia tüntetőktől ismerjük ezt a... Meg egyébként az autópályák mellől, ugye? Nyilván láthatósági mellény. Ezek szerint akció van, ugye?
2: Igen, tehát most már hétfő óta vagyunk a Kossuth téren, és hát azért maradt rajtam ez a sárga mellény, mert innen egyenesen a Kossuth térre megyünk. Hétfőn kezdtük ezt a demonstrációt, hát azt tudom neked mondani, András, hogy rendkívül megvisel minket ez a helyzet emocionálisan, lelkileg. A kollégák rendkívül módon el vannak keseredve, és ugye folyamatosan jönnek föl az ország különböző részéből a benzinkutas kollégák, tehát tényleg Nyíregyházától Sopronig mindenhonnan, és rendkívül rossz híreket hoznak. Rossz híreket hoznak, hogy a magyar gazdaság milyen állapotban van, milyen állapotban van a vidék, mennyire elkezd uralkodni egy borzasztó nagy elkeseredettség a vállalkozók helyzetével kapcsolatosan, alapvetően a magyar családi és kisvállalkozások

0: belül, és borzasztóan sajnáljuk azt a tétlenséget, amit a magyar kormány jelenleg végrehajt, és a gazdasági minisztériumnak meg az érzéketlenségét a magyar vállalkozásokkal szemben. Ugyanis jelenleg az üzemanyag piacon egy full monopolizáció van kialakulóban, az azt jelenti, hogy a nagy nemzetközi olajtársaságok, ide soroljuk a MOL-t, és a magyar vállalkozásokat kiszorítják a kiskereskedelem, és a, még azt mondom, a nagykereskedelem területéről is, az árszabályozással, vagy az árakkal, amit a politikával közösen hajtanak végre Magyarországon. De rendkívül elkeseredtek vagyunk.
1: Ott kezdődött ez az ügy, hogy nyílt levelet írtak a kormányzati segítségét, a kormányzat segítségét kérve, ugye a piaci viszonyokat vizsgálja meg, érdemileg egyeztessen, az adóterheket csökkentsék, ezek szerepeltek a nyílt levélben. 6-700 vállalkozás érintett, ezt lehet tudni erről. Ha megnézzük azt, hogy miből áll össze a költségszerkezet egy benzinkút esetében, akkor hol van az az elem, amire még van pénz, és amire már nincs, hogyha az árés túl kicsi? Mert ugye erről lehet szó.
0: Jelen helyzetben semmire nincs pénz. Tehát az az árés, ami ezeknél a kis vállalkozásoknál képződik, az nem fedezi a kiadásokat, a költségeket és az adóányadot sem. Tehát már most elkezdtek kollégák nagyon sok embert elküldeni, és borzasztóan megvisel minket, amikor olyan emberek szemébe kell néznünk, akik esetleg több évtizede a vállalkozásainkban vannak, és egyszerűen azt kell nekik mondani, hogy ne haragudjatok, nem tudunk nektek bért fizetni. Tehát ezt a fajta negligációt, amit a magyar kormány részéről kapunk, ezt a fajta érzéketlenséget, amit a gazdasági vezetés felénk kimutat, ezt egyszerűen nem értjük, mert ugyanis a Független Benzinkutak Szövetségének tagságának nagy része aktívan részt vett a Tisza-szigetekben, tehát ezt el kell mondanom. Igaz, hogy nem tudtuk több 100 millió forinttal támogatni a Tisza pártot, de rengeteg kollégánk aktívan részt vett szórólapozásba, demonstrációkba, jelenlétével, amivel tudta, segítette, mert változást akartunk mindannyian, és már azt mondom, hogy ezek a családi vállalkozások 22 óta a kilövési listára vannak téve, a magyar politika és a MOL által, és 26-ban úgy látszik ezt a munkát a Tisza kormány fogja befejezni.
1: Az rendben lenne, kérdezem én, hogyha mondjuk a politikai preferencia és az, hogy változás legyen az országban, az egyfajta jutalomként, vagy bónuszként jelenne meg, hogy mert, hogy a Tisza kormányra került, akkor tulajdonképpen honoráljuk ezeknek az aktivistáinknak azt a munkát, amit beletettek. Csak kérdezem, tehát, hogy igen, ezen az alapon kell-e kompenzálni?
0: Nem. Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly hit volt a kollégáinkban. Ugye ez a politikai valamilyen emberséges Magyarországról kezdett el beszélni. Hát az emberséges Magyarország közelébe se vagyunk.
1: De ez a helyzet, ez súlyosbodott a kormányváltás óta, vagy egész egyszerűen azzal, hogy
0: abszolút,
1: nem? Igen,
0: abszolút súlyosbodott. Hát ugye jelenleg a nemzetközi olajcégek óriási profitot érnek el a finomítási tevékenységükön, és ugye akinek nincs finomító tevékenysége, csak kiskereskedelmi, tehát csak üzemanyagot ad el, drágábban tud beszerezni, mint amennyire el tud adni, tehát egyszerűen olyan helyzetbe kerülünk, hogy irány a csőd, tehát irány a működésnek a beszüntetése, és tulajdonképpen ezt a 30%-os piaci részesedést, amit ezek a magyar családi vállalatok visznek, vagy vállalkozások visznek, ezt a magyar gazdasági kormányzat és a magyar kormány átcsoportosítja a nemzetközi olajcégeknek. Tehát én értetlenül állunk ezelőtt a
1: mit jelent az átcsoportosítás?
0: Tehát az árakkal, tehát ugye mi nem tudunk árversenyt folytatni jelenleg a nemzetközi olajcégekkel, mert drágábban tudjuk megvásárolni az üzemanyagot, mint amennyire el tudjuk adni, alapvetően az import, ez mindenképpen, és belföldön is, tehát olyan minimális árések vannak, hogy akik még a MOL-tól vásárolni tudnak, olyan alacsonyan vannak tartva a kiskereskedelmi árak, hogy nem fedezi az operációnak a költségét.
1: Ha ön lenne a király egy napra, akkor milyen intézkedést hozna azonnal?
0: Én azt gondolom, hogy fókuszba helyezném a magyar családi KKV-kat és a magyar KKV-kat, a magyar vállalkozásokat. Ennek az országnak a gazdasági jövője az a magyar KKV-nak a kezében van, nem a multinacionális vállalatok kezében. Tehát én azt gondolom, hogy legalább egy dialógus kezdjünk el beszélgetni. De egyszerűen leveleket írunk, petíciókat csinálunk, békésen kommunikálunk, Kossuth térre megyünk, és egyszerűen, mint hogyha a falnak beszélnénk. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt is elmondani, hogy mint hogyha ez a politika elfelejtette volna a szolgálatot, amiről 2 évig beszélt, hogy ők az embereket akarják szolgálni. Tehát ahhoz hozzátartozik, hogy egyfajta dialógust tartunk fönt az emberekkel, és dialógust tartunk fönt a magyar KKV szektorban jelenlévő vállalkozókkal.
1: A kérdés nagyon laikus lesz, de azért mégiscsak megkérdezem, hogy a MOL magatartásában lehetne olyan változás, amely az ő érdekei szerint van, és egyébként az önökében is?
0: A MOL az egy nemzetközi olajvállalat. A magyar kormánynak, vagy a magyar államnak, vagy a magyar adófizetőknek 25%-os, ha még már megvan, vagy vissza lett szerezve ez a részvénycsomag van benne. Az elmúlt évtizedekben rendkívül nagy árat fizetett a magyar társadalom azért, hogy a MOL a politika által nagyon keményen lett támogatva. Ez nekünk nagyon sokba került. Látszik egyébként a MOL-nak az első 6 havi teljesítményén egy 900 millió dolláros nyereség. Aznak a nagy része rajtunk magyarokon keresték meg, és ezeket a családi vállalkozásokat a politikával közösen teszik tönkre, úgy, hogy a piaci szegmensüket elveszik.
1: Hát itt akkor van teendő, és hát nyilván akkor figyeljük a Kossuth téri eseményeket.
0: Köszönjük.
1: Hogyha beszámolni kell valamiről, akkor készen állunk rá.
0: Nagyon köszönjük.
1: Ha a jövőben segíthetünk ez ügyben, akkor fogunk.
0: Köszönjük. És mindenkit kérünk, hogy a Facebookon kövessenek minket, az FBS Facebook oldalán több mint 100 000-en nézik már a bejegyzéseinket, a videóinkat.
1: Egri Gábornak köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm a lehetőséget.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.